crush on.

takes one kiss to see the whole world.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Jó reggelt kívánunk, július 6-án, reggel 6:30 a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter. Szia Gergő, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Milyen időre számítunk?
3: Jó időre. Egy kis zápor előfordulhat, de nem annyira sok, igazából marad ez a kicsit 30 fok alatti hőmérséklet így a csúcson napközben, úgyhogy...
2: De a héten azt olvasom, hogy lesz komolyabb hőség.
3: Lesz komolyabb, igen. Majd a hét második felétől körülbelül.
2: Ugye, ez a hőkupola elérte már Franciaországot, Spanyolországot. Ennek a szélét kapjuk el elvileg, úgyhogy nem csak
3: elvileg hős, jön felénk, igen.
2: Nem csak hőség lesz, hanem lehet, hogy kicsit változékonyabb időjárás, de aki nyaral, annak ez most tökéletes, úgyhogy ma kellemes idő, és akkor nézzük, mi történt a világban.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A törökországi NATO csúcson találkozik az amerikai és az ukrán elnök a héten.
3: Donald Trump célja, hogy új lendületet adjon az ukrajnai háború lezárására irányuló törekvéseknek. A frontvonal az elmúlt hónapokban gyakorlatilag befagyott, és egyik fél sem ér el érdemi előrelépést, az elnök pedig sürgetőnek érzi a harcok megállítását. Donald Trump a csúcs találkozón arra szólítja majd fel a NATO szövetségeseket, hogy növeljék védelmi kiadásaikat. Szombaton az amerikai elnök telefonon egyeztetett az orosz elnökkel és felajánlotta segítségét az ukrajnai háború rendezéséhez. A Volodymyr Zelenszkijjel való tárgyalás után várhatóan ismét felveszi a kapcsolatot Vladimir Putyinnal.
2: Augusztustól tovább növeli olajtermelését az OPEC Plus.
3: Napi 188 ezer hordóval emelik meg a kvótákat. A hormuzi szoros lezárása miatt a kitermelése a februári napi 43 millió hordóról májusra 33 millió hordóra esett. A termelés júniusban kezdett helyreállni, de a szint még így is elmarad a háború előttitől. Az OPEC Plus más kihívásokkal is szembesül, mivel az Egyesült Arab Emírségek kilépett a csoportból, Irak pedig magasabb kvótákat követel.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX 9%-os pluszban 143.072 pontos új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma mintegy 15 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama pedig magasabb volt csütörtökhöz képest.
3: A MOL 3%-kal 3.910 forintra erősödött, az OTP 0,5%-kal 46.920 forintra nőtt, a Magyar Telekom 4%-kal 2.670 forintra emelkedett, a Richter 6%-kal 12.190 forintra erősödött.
2: Európában jó volt a hangulat.
3: A londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 8/10%-ot erősödött, a párizsi CAC-on 4/10, a milánói börze 8/10%-ot emelkedett, a madridi IBEX 9/10%-os pluszban zárt.
2: A tengeren túlon ünnep volt pénteken, így a csütörtökön pedig vegyesen zártak a főbb indexek. Nézzük, mi a helyzet Ázsiában, nos, ott vegyes a kép. A japán tőzsde az 8/10% körüli mínuszban, Hongkong 1,2%-kal tudott erősödni, Shanghai pár ponttal tudott a mínuszból fölkapaszkodni a plusz tartományba. India nyitás után nem sokkal 0,5%-kal van följebb, a dél-koreai mutató 1,8%-os mínuszban, Szingapur pedig pár pontos esésben. A forint picit gyengült az euróval és a dollárral szemben, erősödött a svájci frank ellenében. A számok szintjén 1 euróért 353 forint 60 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 309 forint 30 fillért kell adni. 1 svájci frankért 384 forint 50 fillért kérnek. Az olajárak azok enyhe mínuszban. Az észak-amerikai könnyű olaj a VT egy pár centtel 68 dollár 60 centre esett vissza. A Brent 3%-kal beesett 72 dollár alá. Az aranyár folyama több mint 1,1%-kal drágult, egy unciáért 4173 dollárt kérnek. A többi fém közül a palládium az egy nagyon enyhe mínuszban, a platina több mint 1%-kal, az ezüst 2%-kal, a réz majd 7%-kal drágult, A mezőgazdasági termelőárak mindegyik emelkedik, a szója 1,8, a kukorica 1,9, a búza pedig 8%-kal kerül többe. Az elmúlt napok időjárása látszólag tökéletes volt a napelemparkok üzemeltetőinek, ám a kép ennél bonyolultabb, mondja az energetikai szakújságíró.
3: Szabó M. István ezt azzal indokolja, hogy túl sok a megtermelt áram Európa szerte, nincs aki megvegye mindet, így jóval többször fordul elő az úgynevezett negatív ár.
1: Nappal, amikor a fogyasztás, mondjuk azt, hogy legyen 5000 megawatt Magyarországon, legyen 7000 megawatt Magyarországon, de hozzá képest mondjuk 9000 megawattnyi termelőerő van bent a rendszerben, akkor a felesleget azt valahogyan le kell tudni vezetni ebből a rendszerből. Ilyenkor történik meg az, hogy a paksi atomerőművet lejjebb szabályozzák, ilyenkor történik meg az, hogy a exportban próbálja meg eladni a rendszerirányító más országok felé ezt az árammennyiséget, de mivel mindenki napelemes rendszere többletet termel, ezért az árakat ez lefelé nyomja, és ilyenkor megjelennek a negatív árak. Az elmúlt 5 évben ezeknek a negatív áraknak az előfordulása az ilyen exponenciálisan megnőtt. Tehát első éve meg ilyen néhányszor, aztán néhány tucatszor, most már 200 felett vagyunk, azt hiszem, az éven a negatív áras napok vagy tartományoknak a számlálásában.
2: Hónapokban mérhető versenyt fut Kínában az Egyesült Államok abban, hogy embert jutasson a Holdra, jelentette be a NASA igazgató.
3: Jared Isaacman elmondta, hogy miközben ők 2028 végére tervezik az ismételt holdra szállást, addig Kína 2029-re ütemezi azt. Az Artemis Hold program következő űrrepülése jövőre lesz, amely során két leszálló egységeket tesztelnek majd. Ha mindez sikeresen zárul, az Egyesült Államok készen áll ismét űrhajósokat küldeni a holdra. A vezető szerint a 2030-as évek első felétől a holdon repülő létesítményben olyan húzamos ideig tartózkodhatnak emberek, mint most a nemzetközi űrállomáson.
0: Időjárás jelentés.
3: A változóan felhős égbolt mellett napos időre is lehet számítani, elszórtan előfordulhatnak záporok. A szél napközben élénk lesz, olykor erős lökések megjelenhetnek. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Estére 15 és 23 fok közé hűl a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: 6 óra 36 perc, egy kicsit zenélünk, utána pedig részletezzük, hogy bár tényleg nagyon csodálatos idő volt napelem szempontból mindenképpen, de azért ez a piac picivel bonyolultabb.

0: Reggeli Monitor.
1: Az elmúlt napok időjárása tökéletesnek tűnt a napelemparkok üzemeltetőinek, de ennél komplikáltabb ez az ágazat, mondta a megkérdezett energetikai szakújságíró. Szabó M. István ezt azzal indokolja, hogy a napközbeni termelés ugyan csúcsokat dönt, de ezzel nem csak a hazai, hanem az európai versenytársak is így vannak. Éppen ezért részben csökkenteni kell például Paks vagy a lignites mátrai erőmű kapacitását ahhoz, hogy az így termelt áramot fel lehessen használni. A napközben igények magasak, de túl sok a termelt energia. Ezért egyre többször fordul elő, hogy nincs elegendő vevő, így könnyen alakulhatnak ki negatív árak. Vele beszélgettem mindenről.
2: A kánikula sok negatív hatását tapasztaljuk, de azért van ennek pozitív is. Legalábbis az energiaipar azt feltételeznénk, hogy örül, hiszen ha valamikor, akkor most rekord áltán nap, mint nap, ebben a nagy melegben, amit hát a nap okoz. Valóban mindenki örül, vagy nem annyira?
3: Minden viszonyítás kérdése ebben a történetben. Én szerintem ilyen általános kijelentést a szakmában magukra vennének sokan. Nem mindenki örül, a hálózatok a csúcson vannak, a terhelési határon vannak erőművek, amelyek képtelenek már többet adni, vagy esetleg kiszorulnak a piacról. Nem olyan egyszerű. Azt lehetne mondani, hogy például a Paksi atom erőművet le kellett szabályozni, ki kell venni a kánikulában a szabályozhatatlanság, illetve a hálózati szűk keresztmetszet, illetve a fogyasztás görbének az alakulása miatt, és a meleg duma miatt is. Ki lehet szorozni egy óránként csúcsidőben 600 megawatt, az mondjuk 500 vagy 1000 euróval számoltam, az őrült nagy pénzeket jelent. Ezek mind elvesznek. Bizonyos szempontból persze jó a kereskedőnek, hogyha el tudja adni az áramát csúcsidőben, és van vevője. A fogyasztónak biztosan nem jó, hisz vennie kell áramot, akkor ez sokba kerül, de valóban van egy ilyen impulzív, tólig nagy mozgásokat mutató piaci helyzet most a kánikulában, ami az így nagyon látványos.
2: De akkor ez azt jelenti, hogy a napenergia egyre nagyobb szerepet tud ilyenkor átvenni, magyarul kevésbé van szükség Paksra például.
3: Egy kicsit árnyalnám ezt a kérdést, ugye attól függ, hogy a napnak melyik szakáról beszélünk. Tehát akkor, amikor most kinézek az ablakon, akkor nincsen már az a nagy kánikulás, verőfényes napfény, de azért elég világos van, ahogy szokták mondani a napenergiások, minden nap fel kell a nap, és akkor termel a rendszer. Tehát ilyenkor, amikor nappal kevésbé felhős az ég, és nincs őrült nagy forróság, akkor maximum termelnek a napelemek. Ez Magyarországon jelenleg az összes beépített kapacitás az 9000 megawatt körüli szintre közelít, 8800 mányárnak azt hiszem, és ennek egy nagy része a hálózatra termel ilyenkor, vagy termelne, és akkor az árampiacon az látszódik, hogy ezt az áramot nem lehet eladni. Tehát nincsen rá kereslet, a túlkínálat viszont lefelé mozgatja az árakat, és Európa szerte azt írják a kereskedők, meg azt rögzítik a naplók, hogy negatív árak alakulnak ki, akár mínusz 100 eurós negatív ár is kialakult egységenként. Amikor lemegy a nap, akkor pedig a napelemek eltűnnek a energiamixből, és akkor mindenki más, aki nem a naptól és nem az időjárástól függ, az őrült kapacitásokat próbál meg bevetni, és akkor az inga átfordul a másik oldalra, és akkor lesznek az 500 meg 800 meg 1000 eurós árak. Tehát van egy ilyen fajta lüktetés rendszer.
2: Hogy nem lehet eladni napközbeni áramot, amikor napközben mennek a légkondik, mindenütt megy az ipar, termelnek az emberek. Az ember azt gondolná, hogy ilyenkor csúcsidőben van a csúcsfogyasztás is.
3: Valóban így van, csak annyival több napelem van a rendszerben, és annyival rugalmatlanabbak maguk a rendszerek, például Magyarországon ekkor sem áll le teljesen a Paksi atomerőmű, ekkor sem áll le teljesen a gázmotoros erőmű, ekkor sem áll le teljesen például a mátrai szenes erőmű, hiszen este, amikor ezekre exponenciálisan szükség van ezekre a kapacitások, akkor nem egy színerőművet nem lehet reggel kikapcsolni, este bekapcsolni, annak van egy ilyen rugalmatlansága, hogy kell mennie egy bizonyos szinten, amikor megpróbálják a minimumra tenni a termelést, mert a nap erőművek sokkal többet termelnek, és akkor a szabályozásban ez másképp nem megy, és este viszont pedig felhúzni a termelést. Ugye ennek a megértéséhez arra van szükség, hogy egy hálózatban, amiben mi mondjuk Magyarországon be vagyunk kötve, mi Európában, Nyugat-Európához kötve is egy másik nagy rendszerbe be vagyunk kötve, ennek a hálózatnak minden időpillanatban, tehát minden egyes millisekundumban a termelésnek és a fogyasztásnak gyakorlatilag egyensúlyban kell lennie. Tehát, hogyha nincs egyensúly, ha többet termelnének a termelők a hálózatra, mint amit a fogyasztók el tudnak fogyasztani, azt mi is elő tudjuk idézni a saját lakásunkba, mert zárlatnak hívják és leveri a biztosítékot. Tehát a hálózati egyensúly az, ahonnan ez a dolog megérthető, eznek az egyensúlynak a fenntartása, tehát amikor a fogyasztó és a termelő ugyanannyit vissza a hálózatra, az egyensúly, az a hálózati operátoroknak, a hálózati rendszerirányítóknak a feladata, és innen lehet azt megérteni, hogy a jelenlegi időszakban a hálózatnak, tehát Magyarország a MAVIR-nak, az Európai Unióban pedig az ENCO elnevezetű szervezetnek miért kiemelt fontosságú, miért főszereplővé előléptetett pozíciója van ebben a rendszerben. Ugye napi szinten, hogyha egyszerűen mondjuk egy színusz hullámot valaki elképzel, akkor ez a plusz-minusz napi hullámzás, ez rengeteg feladatot ró a hálózatokra, mert ezt az egyensúlyi helyzetet, amiről az előbb beszélt, ezt fenn kell tudni tartani. Nappal, amikor a fogyasztás, mondjuk azt, hogy legyen 5000 megawatt Magyarországon, legyen 7000 megawatt Magyarországon, de hozzá képest mondjuk 9000 megawattnyi termelőerő van bent a rendszerben, akkor a felesleget azt valahogyan le kell tudni vezetni ebből a rendszerből. Ilyenkor történik meg az, hogy a paksi atomerőművet leérszabályozzák, ilyenkor történik meg az, hogy a exportban próbálja meg eladni a rendszerirányító más országok felé ezt az árammennyiséget, de mivel mindenki napelemes rendszere többletet termel, ezért az árakat ez lefelé nyomja, és ilyenkor megjelennek a negatív árak. Az elmúlt 5 évben ezeknek a negatív áraknak az előfordulása az ilyen exponenciálisan megnőtt. Tehát első éve meg ilyen néhányszor, aztán néhány tucatszor, most már 200 felett vagyunk, azt hiszem, az éven a negatív áras napok vagy tartományoknak a számlálásában. Ezt az egyensúlyi helyzetet kell fenntartani, és ugyanez igaz éjszaka is, amikor sokkal kevesebb fogyasztó van, hiszen alszunk, de bár ugye aki nézi a foci VB-t, az nem biztos, de az éjszakai fogyasztása sokkal-sokkal kisebb, mint a nappali, és ezt is egyensúlyban kell tudni tartani, de ilyenkor nincsen napelemes termelő, tehát másokra kell hagyatkozni. Ez elég bonyolult rendszer, ez egy szakma, ez egy professzió, amit 5 évig tanulnak az operátorok az egyetemen. El kellett fogadni, hogy ez a eddig nem látott szakma, ez felértékelődött, és ez a tudás, ez központi szereplővé lép előre ebben az egész rendszer egyensúlyban tartásban.
2: Logikus lenne, hogyha nappal túlfogyasztás van, akkor miért nem töltünk akkumulátorokba, és azt tesszük vissza este a rendszerbe?
3: Valóban logikus, nincs ilyen akkumulátorunk. Tehát rendszer szinten ezt az akkumulátort, hogy valakinek meg kell vennie, ezt az akkumulátort valakinek be kell tudnia illeszteni a rendszerbe. Ez a folyamat Magyarországon most kezdődött el, az elmúlt években körvonalazódott, alapozódott meg az, hogy ebben ne kezdenek gondolkodni. Ugye ez egy üzleti vállalkozás. Tehát az egyik oldalról őrült összegekbe kerül egy akkumulátornak a beépítése, hogyha valaki már eljutott arra szintre, mondjuk a saját családi házában, hogy a napelemeken kívül akkumulátorra is gondolkodik, akkor azt látja, hogy a napelemes rendszernek legalább a 1,2-szeres, 1,5-szeres szorzója az, ami jelenleg egy már jó áru akkumulátort telepnek a beruházási igénye. Nem feltétlenül gondolja azt az ember, hogy ezt a pénzt ő beletesz még ebbe a rendszerbe, és ugyanez igaz a magyarországi hálózatra is, hogy itt 100 milliárdokkal lehet dobálózni, hogy milyen rendszerigény szükség lenne arra, hogy az akkumulátorok megjelenjenek. Ha megjelennek, és már pedig ugye a jelenlegi kormányzat és az Európai Uniós támogatások ebbe az irányba mutatnak, akkor a hálózatfejlesztéseknek az egy nagyon fontos állomása lesz, nagyon fontos tétele, hogy ezek az energiatároló rendszerek, és akkor elsősorban itt akkumulátorra gondolunk, de Németországban például vannak pneumatikus rendszerek, Skandináviában sóval, betonnal kapcsolatosan, hiszem Csehországban, de Ausztráliában biztosan vannak egy gravitációs energiatárolók, de nálunk ezt elsősorban akkumulátoros rendszerekre vetítik, ezek most kezdenek beépülni. Na most a méret mellett, hogy mekkora akkumulátorokra lenne itt szükség, hogyha visszaugrunk a gondolatmenet elejére, azt a napelemes túltermelést, ami nappal jelentkezik a hálózatban, és amit negatív áron kell eladni, vagy valahogy egyszerűen ki kell vezetni a rendszerből, hatodik, ha szakad, mert az egyensúlyt fenn kell tartani, akkor erre lehet építeni akkumulátoros kapacitást. Ez az akkumulátoros kapacitás, ha beépül a rendszerbe, és akkor itt 2030 körüli időszakban várható Magyarországon egy ilyen nagyon látványos, boom-szerű változás az energia mixben, akkor igen, akkor ezek a negatív árak, ezek mérséklődni fognak, ezek a kilengések tompulni fognak, de akkor is az a jelenlegi állapot, hogy ezt a beruházási kényszert valakinek meg kell tenni. Aki beruház ebbe a rendszerbe, az meg nem azért beruház, hogy ezt a pénzt kijöntse az ablakon, hanem nyilvánvalóan, mint bármelyik más vállalkozás a világban, hasznot akar, vagy legalább megtérülést akar, ezzel kapcsolatban a számítások és a modellezések és a racionalitás most jutott el oda Magyarországon, hogy ezt kormányzati Európai Uniós támogatási szinten is rendszer szintű beépítettségi kényszerre vitték el, és akkor ide 100 milliárd forintok el fognak évente menni a rendszerbe. Ez a Mavírnak az országos területi hálózattól kezdődően a utcavégi alállomási trafóig lemenőleg ez egy őrült nagy átalakulást fog csinálni a hálózatban.
1: Az elmúlt percben Szabó M. István energetikai szakújságírót hallották. Zene, kis érdekesség, majd hétkor friss hírek itt a Trend FM-en.

0: Reggeli Monitor.
1: Többszöri halasztás után elindult az amerikai űrkutatási ügynökség vakmerő és eddig példátlan missziója, amellyel a földre zuhanástól akarja megóvni a süllyedő Swift űrteleszkópot. A Catalyst Space Technologies űrstartup által épített Link nevű háromkarú űreszközt a csendes óceáni Marshall-szigetekről lőtték fel egy Pegasus rakétával, abban a reményben, hogy magasabb föld körüli pályára állíthatják a veszélybe került teleszkópot. Az űrteleszkópot 2004-ben bocsátották fel, eredetileg 2 évre tervezték a működését. A közelmúltbeli intenzív naptevékenység miatt kezdett süllyedni, túléléséhez a lehető leghamarabb magasabb, stabilabb pályára kell kerülnie. A Link nevű űreszköz körülbelül egy hónap múlva találkozik a Swift-tel, elkapja, majd további néhány hónap alatt a pályáját a jelenlegi 360 kilométeres magasságról a kívánt 600 kilométerre emeli. Az 1,6 tonnás teleszkópnak 300 kilométernél magasabban kell lennie ahhoz, hogy a mentés sikerüljön. A legfrissebb becslések szerint a Swift várhatóan októberben süllyed arra a magasságra, ahonnan a lezuhanása már visszafordíthatatlan. A Link nevű űreszköz nagyjából akkora, mint egy kis konyhai hűtőszekrény, 12 méteres Seinfeld távolsággal és 3 karral rendelkezik, amelyek hatótávolsága alig több mint 1 méter. Mindegyik karon 2 újszerű fogó található, amelyek olyanok, mint egy Lego minifigura kezei. Ha a küldetés sikerrel jár, a Swift szeptemberre újra működhet. Korábban csak Kína próbálkozott ilyen küldetéssel, amikor 4 évvel ezelőtt egy műholdat sikeresen tudtak magasabb pályára juttatni. A 36 éves Hubble, amelyet az űrsikló korszakban az űrhajósok tartottak karban, 2028-ban szorul hasonló pályamódosító beavatkozásra, mivel szintén veszít a magasságából a napkitörések miatt. Már fejlesztik azt az új generációs robotot, amellyel néhány éven belül a Hubble űrteleszkópot is meg lehet menteni.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digi Turismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk! Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 6-os főúton befelé a 3-os vasútállomás közelében. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Időszakosan lezárják a 3. kerületben a Hévízi utat a Hunor utca és a Kunigunda útja között ma burkolatjavítás miatt. Lezárták mától az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után csatorna átépítés miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Félpályás lezárásra kell készülni ma napközben a 10. kerületben a Doba utcában a Gép utcánál, mert elektromos közművet építenek. Kedd reggelig lezárták a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttal a Kartács utcáig. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 7 perccel múlt 7 óra. A mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: A törökországi NATO csúcson találkozik az amerikai és az ukrán elnök a héten.
4: Donald Trump célja, hogy új lendületet adjon az ukrajnai háború lezárására irányuló törekvéseknek. A frontvonal az elmúlt hónapokban gyakorlatilag befagyott, és egyik fél sem ér el érdemi előrelépést, az elnök pedig sürgetőnek érzi a harcok megállítását. Donald Trump a csúcs találkozón arra szólítja majd fel a NATO szövetségeseket, hogy növeljék védelmi kiadásaikat. Szombaton az amerikai elnök telefonon egyeztetett az orosz elnökkel, és felajánlotta segítségét.

0: és a szülők, rokonok, munkáltatók, valamint a jótékonysági szervezetek pedig évente legfeljebb 5000 dollárral egészíthetik ki. Számos nagyvállalat is csatlakozott a programhoz, így a Visa, a Dell és a Comcast is munkáltatói hozzájárulást vagy pótlólagos tőkét ígért. A Micron chipgyártó 250 millió dollárral támogatja a kezdeményezést.
1: 40 fok feletti hőmérsékletnél a kültéri munkák esetében akár esti vagy éjszakai munkavégzés is elrendelhető.
0: Ide-haza ugyanakkor ezt csak pár napra lehet elrendelni, hetekre nem. Ráadásul jelenleg ez nem csak többletbér kifizetési kötelezettséget jelent a munkáltató számára, hanem az éjszakai munkavégzéshez szükséges engedélyek beszerzését is. Az építési vállalkozók szerint tartós hőhullámok esetére a nyári munkavégzési rend átalakítására lenne szükség. Koi Lászlót az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét hallják.
2: Hogyha korai vagy túlfoglalkoztatás van, akkor külön pótlékok, külön díjazások is előkerülhetnek. Újra kéne gondolni, át kellene gondolni a most érvényes munkatörvénykönyvet is. Például az építőipar nagyon régóta szorgalmazza azt, amit még uniós előírások sem tesznek lehetővé, hogy ne fél éves időkeretben tudjon az építőipar gondolkodni, hanem egész éves időkeretben. Vagyis, hogy egész évben annyi órában legyen foglalkoztatva a munkavállalónk, mint amit a törvény előír, hogy akár időjárás függvényében, munkaellátottság függvényében lehessenek olyan szituációk, amikor ilyen foglalkoztatás megengedett, külön díjazás nélkül is.
3: Tőzsdehírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde Index a BUX 9%-os pluszban 143.072 pontos történelmi csúcson zárt pénteken. A forgalom mintegy 15 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig jól teljesítettek.
0: A MOL 3%-kal 3910 forintra erősödött, az OTP 0,5%-kal 46920 forintra nőtt, a Magyar Telekom 0,4%-kal 2670 forintra emelkedett, a Richter 0,6%-kal 12190 forintra erősödött.
1: Európában remek volt a hangulat.
0: A londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 8/10%-ot erősödött, a párizsi CAC 4/10, a milánói börze 8/10%-ot emelkedett, a madridi IBEX 9/10%-os pluszban zárt.
1: A tengeren túlon pénteken, ugye július 4-e miatt munkaszüneti nap volt, úgyhogy nem volt kereskedés, egyébként csütörtökön vegyesen zártak a vezetőindexek. Nézzük, mi a helyzet Ázsiában, hát ott is vegyes a kép. Japán 0,5%-os mínuszban, Hongkong 1,3%-kal realizott eddig. A Shanghai Composite pár pontos emelkedésben, India 0,5%-os pluszban nyitás után nem sokkal. A dél-koreai index az most elindult fölfelé is, már csak 0,4%-os mínusz mutat, Szingapur pedig pár ponttal van lejjebb. A forint gyengült kicsit az euróval és a dollárral szemben, és minimálisan erősödött a svájci frank ellenében. Egy euróért 353 forint 60 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 309 forint 40 fillért kell adni. Egy svájci frankért 384 forint 60 fillért kérnek. Az olajárak lejjebb jöttek, 0,4%-kal 71 dollár 80 centre esett vissza az a Brent típusú olajjegyzés ára. Az észak-amerikai könnyűolaj, a VTE, az pedig 2,1%-kal 68 dollár 60 centen. Egyébként augusztustól tovább növeli olajkitermelését az OPEC+.
0: Napi 188 ezer hordóval emelik meg a kvótákat. A hormuzi szoros lezárása miatt a kitermelés a februári napi 43 millió hordóról májusra 33 millió hordóra esett. A termelés júniusban kezdett helyreállni, de a szint még így is elmarad a háború előttitől. Az OPEC Plus más kihívásokkal is szembesül, mivel az Egyesült Arab Emírségek kilépett a csoportból, Irak pedig magasabb kvótákat követel.
1: Az aranyárfolyama 1,1%-kal drágult, egy unciáért 4173 dollárt kérnek. A palládium enyhe pár centes mínuszban, a platina 9/10, az ezüst több mint 2%-kal drágult, a rész pedig 0,7%-os pluszban. Drágulnak a mezőgazdasági termelőjárak is, a szója 1,9, a kukorica majd 2%-kal került többe, a búza pedig 9%-os pluszban a világpiacon. És ha már, az idei dinnyeszezon is kitűnőnek indul, mind mennyiségben, mind minőségben, ezt mondta az általam megkérdezett agrárszakértő.
0: Simon Attila hangsúlyozta, a tenyésztők az úgynevezett csepegtetős módszerrel hatékonyan tudnak védekezni a szárazsággal szemben. Ezért nincsenek ma már olyan kilengések,

0: a szektorban, mint 10-20 évvel ezelőtt. Az itthon megtermett mennyiség kétharmada itthon kell el, a többi megy exportra.
1: Idén, ha lehet mondani, még jobb év lesz, mint a tavaly év, már a minőséget tekintve az árakat azt ugye már nem tudjuk, hiszen tudjuk, hogy a magyar dinnyének be kell esni egy úgymond szakadékba, amikor a görög már nincs a piacon, és tőlünk keletre, hogy nyugatra meg szintén késük, így hogy van egy ilyen 6-7, amikor a dinnye termesztőknek meg kell csinálni a bevételéket. Nagy termésüket már nincs a korábbi évekhez képest, most kb. 4000 hektáron termelnek görög dinnyét, ami azt jelenti, hogy 160.000 tonna kerül ki a piacokra.
2: A szakmai egyeztetést kezdeményezett a Magyar Kerékpáros Klub a BKK-val a Bubi 3.0 új díjszabása miatt.
0: Szerintük az új árak túlzottan magasak, ami akadályozhatja a kerékpáros közlekedés széleskörű elterjedését a fővárosban. A hagyományos biciklik esetében a tervezett évi 21.250 forintos bérletet túlzónak tartják, egy részben közpénzből finanszírozott közszolgáltatás esetében. Szerintük az is kérdéses, hogy miként érvényesülnek a lakossági tarifákban a rendszer működtetésére és fejlesztésére fordított támogatások. Külön kifogásolták az elektromos e-bubi kerékpárok 29.750 forintos éves árazását. A szervezet arra kéri a BKK-t, hogy mutassa be az árképzés szakmai indokait, és még a rendszer éles indulása előtt vizsgálja felül a díjszabást. Javaslatuk szerint a hagyományos kerékpárok éves bérletének árát 20.000 forint alá kellene csökkenteni.
3: Időjárás jelentés.
0: A változóan felhős égbolt mellett napos időre is lehet számítani, elszórtan előfordulhatnak záporok. A szél napközben élénk lesz, olykor erős lökések is megjelenhetnek. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, estére 15 és 23 fok közé hűl a levegő.
3: Sporthírek a 94.2.
2: Egy újabb világbajnok bukott el a labdarúgó világbajnokságon, hiszen Brazília 2-1-re kikapott Norvégiától. Így nem jutott a nyolc közé. Mexikó-Anglia mérkőzésen pedig az angolok emberhátrányban az utolsó negyed órában majdnem, de végül 3-2-re verték Mexikót, és ők jutottak tovább. Ma este Portugália-Spanyolország, illetve holnap hajnalban pedig Egyesült Államok-Belgium mérkőzések lesznek, így folytatódik tovább. A magyar versenyzők szenzációs teljesítmény nyújtva 5 arany és 3 ezüstérmet gyűjtöttek a tegnapi zárónapon a kanadai Halifaxban rendezett ifjúsági U23-as kajakkenu világbajnokságon. Összesítésben pedig 11 első, 10 második és 6 harmadik helye torony magasan végeztek az éremtáblázat élén. És még egy hír Wimbledonból. A világ első címvédő Jannik Sinner könnyedén nyert a 8-at döntőben, hiszen a japán Mochizuki Shintaroval csapott össze, és 2,5 óra alatt 3 játszmában 6-3, 7-6, 6-3-ra verte. Egyébként korábban játszott Djokovic is, Safiulina orosz versenyzővel 7-6, 6-3, 3-6, 6-3-ra győzött, és így lépett tovább.

0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
1: 7 óra 12 percek kis zene után arról lesz szó, hogy hőségben mit lehet a dolgozókkal tenni, és mit nem.

0: jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 7 óra 16 perc, 40 fok feletti hőmérsékleténél a kültéri munkák esetében akár esti, éjszakai munkavégzés is elrendelhető. Idehaza ugyanakkor ez csak pár napra lehet elrendelni, hetekre nem. Tájföldön például szinte teljesen átálltak az éjszakai munkavégzésre, Katarban pedig 50 fok felett nem is lehet dolgozni. Az építési vállalkozók szerint a tartós hőhullámok esetére a nyári munkavégzési rend átalakítására lenne szükség. A héten ugye újabb forró napok jönnek majd idehaza. Nálunk nincs olyan szabály, hogy milyen maximális hőmérséklet felett tilos a munkavégzés. Kói Lászlót, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét, Nagy Károly kérdezte mindenről.
2: Az elmúlt napokban már volt helyenként 40 fok fölötti hőmérséklet is kültéren, és persze légkondicionált munkahelyeken ez nem akkora probléma, de van, akinek nincs ilyen szerencséje, mert hogy külterületen kell dolgoznia, tipikusan ilyen az építőipar. Kellett-e az elmúlt napokban emiatt munkaátszervezéseket kirakítani, vagy új protokollokat, mert azt gondolna az ember, hogyha a hőmérséklet 40 fok, hát akkor például a vasalásnak a megfogása az igencsak nehézkes lehet tekintve, vagy lehet az akár 50-60 fok is egy vasszerkezet.
3: Az építőipart mindenképp nagy kihívás elé állítja az ilyen időjárás. Készültünk rá, és a cégeknek ilyenkor meg is van, hogy minek kell megfelelni, mint a munkaadónak, mint a munkavállalónak, és én úgy látom, hogy különösebb balesetek, sérülések, események nélkül sikerült ezt az időszakot megúszni. Úgy van, ahogy a felvezetőben is elhangzott, hogy ilyenkor át kell ütemezni a munkavégzést. A korán reggeli órákban és a késő délutáni órákban van a munkavégzés jelentős része. Nyilvánvalóan, hogy sűrűn kell pihenőidőt adni, és természetesen a munkavédelmi felszerelésekre még nagyobb gondot kell ilyenkor fordítani, mert lanyhulhat a csapat figyelme. Ebből pedig az is következik, hogy egymásra is sokkal jobban kell odafigyelni. A brigádokban, a csapatokban nagyon fontos az összetartás, és hát ugye ilyenkor a védőital, az árnyékba való húzódás, tehát minden ilyesmi, és amennyire lehet, azokat a kéziszerszámokat is próbáljuk nélkülözni, amik nagyon fel tudnak hevülni. Tehát egy tetőfedésnél is lehetnek fémnyelű kalapácsok, de lehetnek fa végű kalapácsok. A munkakörülményekre, a munkaeszközökre is az építőiparban ilyenkor nagyon odafigyelünk. Természetesen azt is egy munkadónak tudomásul kell venni, hogy nem feltétlenül jön le az a teljesítmény, amit korábban egy nyugodtabb időjárású napon ugye elgondolunk, vagy tudunk teljesíteni.
2: Vannak országok, ahol már szinte természetes, hogy időszakonként 40 fok van, sőt akár még melegebb, és ott például, ahogy láttam, Tájföldön átálltak az esti, éjszakai munkavégzésre az építőiparban. Ez lehetséges lenne Magyarországon, hogyha mondjuk tényleg nem egy-két napról van szó, hanem akár egy-két hétről, ami a 40 fokot illeti.
3: Természetesen lehetséges, ezek azért szabályozási kérdések is, mert hogyha nem a szokásos, a munkatörvénykönyv által előírt munkarendben, munkaidőkeretben foglalkoztatjuk a dolgozókat, akkor a dolgozókkal külön megállapodást kell kötni. Ugye itt, hogyha korai vagy túlfoglalkoztatás van, akkor külön pótlékok, külön díjazások is előkerülhetnek. Ahhoz, amit most szerkesztő felvetett, újra kéne gondolni, át kellene gondolni a most érvényes munkatörvénykönyvet is. Például az építőipar nagyon régóta szorgalmazza azt, amit még uniós előírások sem tesznek lehetővé, hogy ne fél éves időkeretben tudjon az építőipar gondolkodni, hanem egész éves időkeretben. Vagyis, hogy egész évben annyi órában legyen foglalkoztatva a munkavállalónk, mint amit a törvény előír, de hát nagyon nagy differenciákkal, hogy akár időjárás függvényében, munkaellátottság függvényében lehessenek olyan szituációk, amikor ilyen foglalkoztatás megengedett, külön díjazás nélkül is.
2: Egyébként az, hogy mondjuk este végeznének emberek munkát építkezési területen, az pusztán idézőjelben persze pusztán pénzkérdés, munkaszervezés kérdés, vagy ott külön engedélyeket is kéne kérni, mert nyilván valamennyire ez azért a helyi lakosságot zavarná.
3: Természetesen ez sokkal összetettebb kérdés. Ez tud lenni behajtási engedély, közterületfoglalás, csendrendelet, tehát számos egyéb dolog tud lenni, de ennek megfelelően a műszaki és pénzügyi ütemeket is lehet, hogy újra kell gondolni egy-egy ilyen építkezésnél, amihez a megrendelő egyetértése is kell, és gyakorlatilag jogszabályok, akkor kellene, hogy a megrendelőt is kötelezze az ilyen jellegű egyességekre, megállapodásokra.
2: Tehát, hogyha mondjuk pont időjárási dolog miatt csúszik egy kivitelezés, akkor ne lehessen mondjuk kötbérezni a kivitelezőt?
3: Hát most nagyon leegyszerűsítve erről az oldalról is meg kell és meg lehet közelíteni, hogy mennyiben minősül adott esetben viszmajornak, előre nem látott körülménynek az, hogyha az időjárás függvényében nem tud valaki dolgozni, ezeket hogyan lehet bejegyezni elektronikus építési naplóba, ennek milyen következménye tud lenni, milyen magatartást, milyen tűrést kell, hogy jelentsen egy megrendelőnél. Tehát ezt teljes körülön végig kellene gondolni. Most azért a vonatkozó jogszabályok, a megrendelői magatartás minden alkalmas arra, hogy 3-4-5 napot ilyen körülmények között minden tekintetben átvészeljünk.
2: De akkor heteket nem?
3: Erre nem tudok választ adni. Ez konkrét esettől függ, konkrét projektről, konkrét időszaktól, konkrét megrendelőtől. Tehát az építés ügye azért nagyon sok szereplős. Most ugye konkrétan kellene ezt megnézni, általában nagyon nehéz róla beszélni.
2: Katar esetében emlékeim szerint 50 fok fölött már nem is lehet dolgozni. Magyarországon van ilyen szabályozás érvényben? Persze hál' Istennek sosem volt 50 fok, hát hivatalosan semmiképpen sem.
3: De hát aminél... nincs ilyen szabályozás, nincs. Olyan szabályozás van, hogy az országos tiszti főorvos mikor tud elrendelni hőségriasztót, annak milyen fokozatát mikor tudja elrendelni, és ezekben a fokozatokban milyen kötelezettsége van elsősorban a munkaadónak, de nyilvánvalóan a munkavállaló magatartására is kihat.
1: Koi Lászlót, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét hallották. Zenélünk, közlekedünk, fél 8-kor friss hírekkel jövünk.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 6-os főúton befelé a 3-os vasútállomás közelében. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Időszakosan lezárják a 3. kerületben a Hévízi utat a Hunor utca és a Kunigunda útja között ma burkolatjavítás miatt. Lezárták mától az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után csatorna átépítés miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Félpályás lezárásra kell készülni ma napközben a 10. kerületben a Doba utcában a Gép utcánál, mert elektromos közművet építenek. Kedd reggelig lezárták a 13. kerületben a Hajdú utcát a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttal a Kartács utcáig. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Pontban 7:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Továbbra is gondot okoz az Etna vulkán kitörése, hiszen magyar turisták is a helyszínen, vagy legalábbis a környéken ragadtak. A vulkanikus aktivitásra tekintettel lezárták Catania repülőterét.
4: Emiatt az onnan Budapestre induló járatok sem tudtak felszállni. A folyamatos megfigyelés alatt álló mintegy 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja. Évente több alkalommal is kitör, ami számos turistát vonz.
3: A törökországi NATO csúcson találkozik az amerikai és az ukrán elnök a héten.
4: Donald Trump célja, hogy új lendületet adjon az ukrajnai háború lezárására irányuló törekvéseknek. A frontvonal az elmúlt hónapokban gyakorlatilag befagyott, és egyik fél sem ér el érdemi előrelépést, az elnök pedig sürgetőnek érzi a harcok megállítását. Donald Trump a csúcs találkozón arra szólítja majd fel a NATO szövetségeseket, hogy növeljék védelmi kiadásaikat. Szombaton az amerikai elnök telefonon is egyeztetett az orosz elnökkel, és ismét felajánlotta segítségét az ukrajnai háború rendezéséhez. A Volodymyr Zelenszkijjel való tárgyalás után várhatóan ismét felveszi a kapcsolatot Vladimir Putyinnal.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX 9%-os pluszban 143.072 pontos új történelmi csúcson zárt pénteken. A forgalom mintegy 15 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig mind jól teljesítettek.
4: A MOL 3%-kal 3.910 forintra erősödött, az OTP 0,5%-kal 46.920 forintra nőtt, a Magyar Telekom 0,4%-kal 2.670 forintra emelkedett, a Richter 0,6%-kal 12.190 forintra erősödött.
3: Európában is jó volt a hangulat.
4: A londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 8/10%-ot erősödött, a párizsi CAC-on 4/10, a milánói Börze 8/10%-ot emelkedett, a madridi IBEX 9/10%-os pluszban zárt.
3: A tengeren túlon ünnep miatt nem volt kereskedés, de egyébként csütörtökön vegyesen zártak a főbb indexek. Vegyes a teljesítmény az ázsiai indexeknek is. Japán például 2/10%-os mínuszban nem sokkal zárás előtt, Hongkong 8/10%-os pluszban, a Shanghai Composite az majdnem pénteki záróértéke alatt pár ponttal, India 6/10%-os pluszban, a Dél-Korea Index 4/10%-kal van lejjebb, Szingapur pedig már csak egy pár ponttal. A forint az egy nagyon picit gyengült az euróval és a dollárral szemben reggel. Egy euróért 353 forint 70 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, egy dollárért 309 forint 40 fillért kell adni, egy svájci frankért 384 forint 60 fillért kérnek. Az olajárak azok enyhe mínuszban, legalábbis a Brent, 71 dollár 90 centen, az észak-amerikai könnyű olaj a VT jegyzésára ugyan pluszba fordul, de gyakorlatilag értelmezhetetlen mennyiségben 68 dollár 70 centet ér. Az arany 9/10%-os pluszban 4162 dollárt kérnek egy unciáért. A palládium pár centes mínuszban, a platina 7/10%-kal, az ezüst 1,9 és a réz is 7/10%-kal drágult. Ahogy drágultak a mezőgazdasági termelőjárak is, a szója 1,9%-kal került többet csak úgy, mint a kukorica, a búza pedig 1%-kal emelkedett. Stabil árbevétel és növekvő nyereség mellett tovább bővült tavaly a PEX-nek csoport régiós jelenléte.
4: A finom pékáru gyártó árbevétele az előző évivel közel azonos 12,7 milliárd forint volt. Adózott nyeresége 619 millió forintra emelkedett. A cég 9 országban van jelen, de további terjeszkedésben gondolkodik, amihez tőkebevonást tervez. Az még nem dőlt el, hogy ezt milyen formában tenné meg. Novák Zoltánt, a PEX-nek csoport ügyvezetőjét hallják.
5: A nemzetközi növekedésnek az új szakaszában új országokat, új kereskedelmi csatornákat, új típusú termékeket jelenthet. Ehhez szeretnénk majd külső tőkebevonást alkalmazni, és ezáltal tovább növelni a nemzetközi jelenlétünket. Ennek a struktúrája, a léptéke és a mérete és az időbenisége az még most kerül csak kialakításra, tehát erre nincsenek még ilyen részletes információk vagy részletes adatok. Ez az elkövetkező időszakban fog kikristályosodni, hogy ez pontosan milyen formában, milyen léptékben és milyen időzítéssel szeretnénk majd igénybe venni.
3: Szakmai egyeztetés kezdeményezett a Magyar Kerékpáros Klub a BKK-val a Bubi új 3.0-as új díjszabása miatt.
4: Szerintük az új árak túlzottan magasak, ami akadályozhatja a kerékpáros közlekedés széles körű elterjedését a fővárosban. A hagyományos biciklik esetében a tervezett évi 21.250 forintos bérletet túlzónak tartják, egyrészben közpénzből finanszírozott szolgáltatás esetében. Szerintük az is kérdéses, hogy miként érvényesülnek a lakossági tarifákban a rendszer működtetésére és fejlesztésére fordított támogatások. Külön kifogásolták az elektromos e-bubi kerékpárok 29.750 forintos éves árazását. A szervezet arra kéri a BKK-t, hogy mutassa be az árképzés szakmai indokait, és még a rendszer éles indulása előtt vizsgálja felül a díjszabást. Javaslatuk szerint a hagyományos kerékpárok éves bérletének árát 20.000 forint alá kellene csökkenteni.
0: Időjárás jelentés.
4: A változóan felhőségbolt mellett napos időre is lehet számítani. Elszórtan előfordulhatnak záporok. A szél napközben élénk lesz, olykor erős lökések is megjelenhetnek. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: Egy kis zenével, majd utána részletezzük, amit a hírekben is hallottak, hogy jól teljesített a PEX-nek csoport.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: 7 óra 40 perc, stabil árbevétel és növekvő nyereség mellett tovább bővült tavaly a Pexnek csoport régiós jelenléte. A finom pékáru gyártó árbevétele az előző évivel nagyjából azonos, 12,7 milliárd forint volt, adózott nyeresége pedig majdnem 620 millió forintra emelkedett. A magyar tulajdonú csoport árbevételének exportaránya 38-ról 42%-ra nőtt. A cég egyébként 9 országban van jelen, de további terjeszkedésben gondolkodik, ehhez pedig tőkebevonást tervez. Az még nem dőlt el, hogy a hitelfelvétel kötvény esetleg részvénykibocsátás formájában tennie meg. Novák Zoltánt, a Pexnek csoport ügyvezetőjét Nagy Károly faggatta.
2: Aki szokott olyan élelmiszert vásárolni, ami kakaós, csiga, vagy éppen pizza szelet, annak talán eszébe jut a Pexnek, amely egyébként nem csak ilyen termékeket árusít, de az egyik legnagyobb magyar tulajdonú, hanem a legnagyobb magyar tulajdonú mélyfagyasztott finom pékáru gyártó cég, és hát jelentős export kitettséggel is rendelkeznek. Ez a tavalyi évet mennyire határozta meg? Inkább az exportpiacokon tudtak jól teljesíteni, vagy azért a magyar piac is erős volt?
3: 2025 a Pexnek számára egy nagyon kiegyensúlyozott eredményes év volt. Tudtuk az árbevételünket stabilan tartani 12,7 milliárd forintos szinten, illetve a profitabilitásunkat is 19% EBITDA marginon, és az adózott nyereségünket sikerült növelni 619 millió forintra. Itt a 2025-ös eredményekben is már jelentkeztek azok a kereskedelmi és hatékonyság javító intézkedések, ami ezt a több országra, több kereskedelmi csatornára való fókuszálást jelenti, és ez sikeresen működött 2025-ben is, és Magyarországon kívül az export piacainkon is jelentős üzletet bonyolítottunk, ez most már több mint 40%-át a nemzetközi kereskedelem több mint 40%-át teszi ki az értékesítésünknek, és ez jelentősen hozzájárul a mi kereskedelmi sikerünkhöz 2025-ben.
2: Mely országokban vannak jelen, mert ugye említettük összefoglalóan ezt a 9 országot, ez inkább régiós jelenlét, vagy van nyugat-európai jelenlét is?
3: Én úgy hívnám ezt, hogy közép-európai jelenlét. A Pexnek erősítette a közép-európai jelenlétét, ez most már 9 országot jelent. Az elmúlt évek során már elindított Bosznia, Szerbia, Horvátország, Szlovákia, Csehország mellett, a 2025-ös évben már Bulgária is, illetve Szlovénia, és Nyugat-Európából Ausztria is megjelent a kereskedelmi csatornáink, illetve partnereink között, tehát ezekben az országokban is most már jelentős kereskedelmi tevékenységet folytatunk.
2: Mi jelenleg a trend, a fogyasztói igények a pékáru piacon, mert azért egyre több az allergiás, illetve az ételérzékenységre fokozottan figyelő ember. Ez megjelenik már a pékáru piacon, vagy azért a hagyományos értékesítés, a hagyományos ételeknek az értékesítése még mindig a számottevő?
3: A pékipari termékek piacán is érezhető többfajta hatás is a fogyasztói igények változásában. Amellett, amit ön is említett, hogy különböző újítások, akár gluténmentes, akár csökkentett szénhidrát tartalmú pékipari termékek jelennek meg, és igen, ezeknek növekszik az aránya a fogyasztók igényeihez. De az elsősorban legfontosabb fogyasztói igényváltozás az elmúlt évek során az inkább az, hogy a pékipari termékek is elmozdulnak a kényelmi pékipari termékek irányába. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztók azokat a termékeket preferálják, amelyek könnyen elérhetők, finomak, ízletesek, táplálóak, megfelelő árpozícionálásban egy viszonylag gyors időn belül az ő mostani felgyorsult életükhöz alkalmazkodva elégíti ki ezeket a fogyasztói igényeket. Tehát mi, mint pékipari szereplő, erőteljesebben érezzük ezt a típusú fogyasztói igény változást, és ez gyorsabb az elmúlt évek során felgyorsult.
2: Ez azt jelenti, vagy azt is jelenti, hogy nem feltétlenül csak péksüttiket árusító helyeken vásárolnak az emberek, hanem mivel ezek sokszor mélyfogyasztottak, mondjuk nagyobb áruházakban, és akkor otthon egy fél óra, egy óra alatt saját maguk számára is el tudják készíteni, tehát ilyen jellegű vásárlási volumen növekedést is tapasztalnak?
3: A Pexnek első számú fókuszterülete ez a helyben, a boltban kisütött friss pékáru, ami egyébként mély fagyasztott technológiával készül és kerül kiszállításra, tehát a fogyasztó elé frissen, sütve, melegen kerülhet a boltok polcaira. és mindenfajta kereskedelmi csatornában megjelenünk ezekkel a termékekkel. Pontosan azért, amit az előbb említettem, hogy a kényelmi pékárú kereslet, ami növekszik, ez sokkal inkább foglalkoztatja most a fogyasztókat, és ebből kifolyólag több kereskedelmi csatornán keresztül többfajta mélyfogyasztott pékárúval kell megjelenni, amelyek kielégítik ezt a felgyorsult életet, vagy az életvitelhez kötődő pékárú keresletet. És mi abban vagyunk szakértők, hogy ezt a helyben kisütött friss pékárú szegmenst építjük, és ehhez vannak fontos termékfejlesztési megoldásaink.
2: A több csatornás értékesítés az elsősorban a franchise hálózatos értékesítést jelent, tehát hogy úgy mondjam kevés a saját tulajdonú boltjuk, vagy pedig ez nagyobb partnerekkel, áruházláncokkal, akár más értékesítőkkel való együttműködést is jelenti?
3: Alapvetően a Pexnek DNS-ében a franchise alapokra helyezett kapcsolatrendszer működik, és ez a kereskedelmi csatorna a legnagyobb az életünkben. És ezt építjük most már több évtizede. De emellett nagyon-nagyon nagy hangsúlyt kaptak a különböző helyi vagy nemzetközi kereskedelmi láncok, hiszen a fogyasztó, aki végül a végfelhasználója a mi termékeinknek, ő különböző csatornákban jelenik meg. És mi azt szeretnénk elérni, hogy ezeket a termékeket a mi fogyasztóink bárhol vásárolnak, elérhessék. És ezért alakítottuk ki ezt a több országra fókuszáló, több kereskedelmi csatornára fókuszáló, diverzifikált rendszert, és ezáltal érjük el a fogyasztóinkat, de nem felejtjük a mi hagyományainkat, azt, hogy a Pexnek az egy nagyon komoly franchise rendszert működtet több országban, és emellé építjük azt a szervezett kiskereskedelmi részt, ami szintén a növekedésünkhöz hozzájárul.
2: Említettük többször, hogy 9 országban vannak jelen, terveznek további bővülést is más országokban, és hogyha igen, akkor ehhez kell-e tőkebevonás, vagy szükségük van-e tőkebevonásra?
3: A mi elképzelésünk az továbbra is az, hogy a Pexnek ezt az utat folytassa, amit eddig is bejárt az elmúlt néhány év során, ami azt jelenti, hogy egy alapvetően magyarországi fókuszú cégből egy több országban jelenlévő nemzetközi régiósan erős céggé válik, és fog még jobban válni a jövőt illetően. Mi az elmúlt évek során stabil alapokat építettünk fel ehhez a nemzetközi növekedéshez, de a növekedésünknek, a nemzetközi növekedésnek az új szakaszában, ami új országokat, új kereskedelmi csatornákat, új típusú termékeket jelenthet, ehhez szeretnénk majd külső tőkebevonást alkalmazni, és ezáltal tovább növelni a nemzetközi jelenlétünket. Tehát a tőkebevonás, amit tervezünk, az ezt a nemzetközi terjeszkedést hivatott majd segíteni.
2: Ez kötvénykibocsátás lehet, hitelfelvétel, vagy adott esetben akár részvénykibocsátás is?
3: Ennek a struktúrája, a léptéke és a mérete és az időbenisége az még most kerül csak kialakításra, tehát erre nincsenek még ilyen részletes információk vagy részletes adatok, ez az elkövetkező időszakban fog kikristályosodni, hogy ez pontosan milyen formában, milyen léptékben és milyen időzítéssel szeretnénk majd igénybe venni.
2: Elsősorban a 2025-ös üzleti évről beszélgettünk az interjú elején, de mondjuk egy ilyen 5 éves távlatban megvannak a terveik arra, hogy milyenné, mekkorává válhat a vállalat?
3: Mi 2025-ös évet is figyelembe véve, eddig is az elmúlt 3 év során jelentős növekedést értünk el. A mi elképzelésünk az, hogy a Pexnek a következő 5 évben akár megduplázhatja az EBITDA-ját, az abszolút értékű profitját, ezzel a nemzetközi terjeszkedéssel, illetve nem csak a nemzetközi, hanem a hazai erősödéssel is, de ez a több országos, több csatornás, régiós nemzetközi fejlődés lesz a motorja annak, hogy a cég a következő 5 évben képes legyen akár megduplázni a jelenlegi profit szintjét.
1: Az elmúlt percekben a Pexnet csoport ügyvezetőjét, Novák Zoltánt hallották. Zene, egy kis érdekesség, majd közlekedünk, 8-kor friss hírekkel jövünk.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Reggeli Monitor.
1: Egy amerikai fellebbviteli bíróság hatályon kívül helyezte azt az ideiglenes bírói végzést, amely a Trump kormányzatot a rabszolgassággal, a rasszizmussal és más történelmi témákkal foglalkozó emléktáblák, kiállítások és ismertetők visszaállítására kötelezte volna a nemzeti parkokban és közterületeken. Az ügy azokhoz a változtatásokhoz kapcsolódik, amelyeket Donald Trump amerikai elnök kezdeményezett az amerikai történelem bemutatásának felülvizsgálatára. Trump még tavaly márciusban utasította a Nemzeti Parkok felügyeletéért felelős belügyi tárcát, vizsgálja át az emlékműveket, emléktáblákat, szobrokat és kiállítási tárgyakat abból a szempontból, hogy azok kedvezőtlen színben tüntetik-e fel az Egyesült Államok történelmét. Az Igazság és a józanész helyreállítása az amerikai történelemben című elnöki rendelet szerint egyes kiállítások és feliratok kizárólag a rasszizmus és az elnyomás oldaláról mutatják be az ország múltját, ezért ezeknek a tartalmaknak a módosítására vagy eltávolítására van szükség. Az intézkedések nyomán országszerte eltűntek a rabszolgaság történetét bemutató emléktáblák, köztük George Washington egykori philadelphiai otthonánál is. Ezzel párhuzamosan a kormányzat több helyen eltávolította a klímaváltozással kapcsolatos ismertetőket is, miután Donald Trump álláspontja szerint a jelenség nem jelent valós veszélyt. A lépések miatt több történelmi, természetvédelmi és tudományos szervezet is pert indított. Egy bosztoni szövetségi bíró 3 héttel ezelőtt ideiglenesen megtiltotta az elnöki rendelet által előírt változtatások végrehajtását, és elrendelte az eltávolított emléktáblák, kiállítások és egyéb bemutató elemek 21 napon belüli helyreállítását. A bíró indoklásában kiemelte, hogy a kormányzat a nemzet történelmének megszépítésére törekedett. Ugyanakkor a mostani fellebbviteli döntés nyomán a Trump kormányzatnak egyelőre mégsem kell visszaállítani az eltávolított emléktáblákat és kiállításokat, de az ügy érdemi elbírálása továbbra is folyamatban van.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: Tumbai, tumbai, tumbai, tumbai, tumbai, tumbai, tumbai, tum. Tumbai, tumbai, tumbai, tumbai, tumbai, tumbai, diri, diri, dai.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Pacsirtamező utcában a Kiscelli utcánál. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttal, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Mától lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Leknerödön fasorból fel lehet hajtani. Útszűkület nehezíti a haladást a Pusztaszeri úton felfelé az alsó zöld mellé út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Időszakosan lezárják a harmadik kerületben a Hévízi utat a Hunor utca és a Kunigunda útja között ma burkolatjavítás miatt. Mától lezárták a félútpályát Újpesten a Sporttelep utcában a Vadgesztenye utcánál, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. Lezárták mától az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után csatorna átépítés miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Pontban 8 órakor, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Továbbra is gondot okoz az Etna vulkán aktivitása, ami a több magyar utas is az egyik olasz reptéren reked.
5: A sűrű füstfelhő miatt Catania repülőterét részlegesen lezárták, emiatt az onnan Budapestre induló járatok sem tudnak felszállni. Több magyar utas is arról számolt be a Telexnek, hogy Palermóba irányították át őket, ott azonban kisebb káosz alakult ki és nem szálltak fel, emiatt a reptéren töltötték az éjszakát. Az utasok tragikusnak nevezték a reptér és a Ryanair tájékoztatását, órákig teljes bizonytalanságban várakoztak. A tömeg jelenleg is a reptér előtt várja a transferbuszokat, amik nagyon lassan indulnak csak el, a következő járatra is órákat kell még várniuk.
4: Új szakaszába lépett a Gyösebb ZRT 11 darabos Flirt Intercity motorvonatának beszerzése.
5: A Stadler szolnoki üzemében elkészült kocsiszekrényeket már elszállították Lengyelországba, ahol jelenleg a járművek végösszeszerelése zajlik. A motorvonatok 2026 végén érkeznek vissza Magyarországra tesztelésre, majd 2027-től 2028 nyaráig a hatósági engedélyek megszerzését követően fokozatosan állnak forgalomba. Az új motorvonatok beszerzése 3-4 évet vesz igénybe Európában. Ez a folyamat akkor sem lesz gyorsabb, ha Magyarország megkapja majd az ehhez szükséges uniós pénzeket. Homolya Róbertet, a Stadler Trains Magyarország ZRT elnökét hallják.
6: Azt kell látni, hogy ez egy történelmi adottság, de eltérő műszaki és technikai sajátosságai vannak az egyes országok vasúti hálózatának, itt gondolok az elektromos hálózatra, gondolok a biztosító berendezésekre. Ezért, hogyha valamelyik országban egy szállító szállít vasúti szerelvényt, vasúti járművet, motorvonatot, sajnos ez nem alkalmas alapesetben arra, hogy ez egy másik országban is közlekedjen. Ez a történelmi adottság és széttagoltság, ez nem teszi lehetővé azt, hogy időjelesen raktáról lehessen szállítani ilyen járműveket, és sajnos ilyen időintervallumot követel meg az, hogy új vasúti járművek tudjanak érkezni egy vasúti hálózatra.
4: Augusztustól tovább növeli olajkitermelését az OPEC Plus.
5: Napi 188 ezer hordóval emelik meg a kvótákat. A hormuzi szoros lezárása miatt a kitermelés a februári napi 43 millió hordóról májusra 33 millió hordóra esett. A termelés júniusban kezdett helyreállni, de a szint még így is elmarad a háború előttitől. Az OPEC Plus más kihívásokkal is szembesül, mivel az Egyesült Arab Emírségek kilépett a csoportból, Irak pedig magasabb kvótákat követel.
1: Tőzsde hírek.
4: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 9%-os pluszban 143.072 pontos új történelmi csúcson zárt.

0: Európában ugyancsak jó volt a hangulat.
1: A londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 8/10%-ot erősödött, a párizsi CAC-on 4/10, a milánói börze 8/10%-ot emelkedett, a madridi IBEX 9/10%-os pluszban zárt.
0: A tengeren túlon ünnepnap miatt zárva volt a tőzsde, egyébként csütörtökön végvegyesen teljesítettek a New York értéktőzsde mutatói. Nézzük, mi a helyzet Ázsiában, ahol vegyes volt a kép, és hát most is az. A japán tőzsde 0,5%-os mínuszban nem sokkal zárás előtt. Hongkong 8%-os pluszban, a Shanghai Composite pár pontos emelkedést tud felmutatni. India 6%-os pluszban nyitás után nem sokkal. A dél-koreai index pillanatok a zárás előtt végül 1,1% körüli mínuszban zárt, Szingapúr pedig lassan eléri pénteki záróértékét. A forint reggel gyengült a dollárral is az euróval szemben, 353 forint 70 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 309 forint 60 fillért kell adni, egy svájci frankért 384 forint 60 fillért kérnek. Az olajárak vegyesen mozognak, enyhe mínuszban a Brent 72 dollár fölött pár centtel, az észak-amerikai könnyű olaj a VT pedig 2,1% fölötti pluszban 68 dollár 90 centhez közelít. 1%-ot drágult az arany, így egy unciáért 4167 dollárt kérnek. A palládium pár centes mínuszban, a platina 1%-kal, az ezüst majd 2%-kal és a réz is 1%-kal drágult. Emelkednek a mezőgazdasági termelői árak is. A szója 2%-kal, a búza 1,1-del, a kukoricám 1,9%-kal került többe. Az elmúlt napok időjárása látszólag tökéletes volt a napelemparkok üzemeltetőinek, ám a kép ennél bonyolultabb, mondta a megkérdezett energetikai szakértő.
1: Szabó M. István ezt azzal indokolja, hogy túl sok a megtermelt áram Európa szerte. Nincs, aki megvegye mindet, így jóval többször fordul elő az úgynevezett negatív ár.
2: Nappal, amikor a fogyasztás, mondjuk azt, hogy legyen 5000 megawatt Magyarországon, legyen 7000 megawatt Magyarországon, de hozzá képes mondjuk 9000 megawattnyi termelőerő van bent a rendszerben, akkor a felesleget azt valahogyan le kell tudni vezetni ebből a rendszerből. Ilyenkor történik meg az, hogy a paksi erőművet leérszabályozzák, ilyenkor történik meg az, hogy a exportban próbálja meg eladni a rendszerirányító más országok felé ezt az árammennyiséget, de mivel mindenki napelemes rendszere többletet termel, ezért az árakat ez lefelé nyomja, és ilyenkor megjelennek a negatív árak. Az elmúlt 5 évben ezeknek a negatív áraknak az előfordulása az ilyen exponenciálisan megnőtt. Tehát első éve meg ilyen néhány szor, aztán néhány tucatszor, most már 200 felett vagyunk, azt hiszem, az éven a negatív áras napok vagy tartományoknak a számlálásában.
0: Létrejött a Semmelweis Egyetem második németországi kampusza.
1: 10 évre szóló stratégiai együttműködési megállapodást kötöttek a Kaiserslauterni Westfalen-klinikummal, ahol évente 80 hallgató kezdheti majd meg a tanulmányait. A programban résztvevő hallgatók a 6 éves orvosi képzés első 3 évét Budapesten töltik, ahol elméleti és preklinikai oktatásban részesülnek. A képzés második felében pedig már Németországban közvetlenül a betegek mellett sajátíthatják el a klinikai gyakorlatot. Az új partnerség célja a tudományos hálózatépítés is. A tervek szerint ugyanis a két intézmény az informatika, a mesterséges intelligencia és a műszaki tudományok egészségügyi alkalmazásának területén is közös kutatásokat indít.
0: Hónapokban mérhető verseny fut Kínával az Egyesült Államok abban, hogy embert juttasson a Holdra. Ezt a NASA igazgatója jelentette ki.
1: Jared Isaacman elmondta, hogy miközben ők 2028 végére tervezik az ismételt holdra szállást, addig Kína 2029-re ütemezi azt. Az Artemis Hold program következő űrrepülése jövőre lesz, amely során két leszálló egységet tesztelnek majd. Ha mindez sikeresen zárul, az Egyesült Államok készen áll ismét űrhajósokat küldeni a holdra. A vezető szerint a 2030-as évek első felétől a holdon épülő létesítményben olyan huzamos ideig tartózkodhatnak emberek, mint most a nemzetközi űrállomáson.
3: Időjárás jelentés.
1: A változóan felhős égbolt mellett napos időre is lehet számítani. Elszórtan előfordulhatnak záporok. A szél napközben élénk lesz, olykor erős lökések is megjelenhetnek. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő.
3: Sporthírek a 94.2.
0: Az egyik világbajnok elesett, a másik meg tovább jutott. Így foglalhatjuk össze az estét és a hajnalt. Brazília 1-2

0: egyszerre kikapott Norvégiától. Anglia viszont, bár kevés emberrel, vagy egy emberrel kevesebben fejezte be a meccset, az utolsó 10-12 percben 3-2-re verte Mexikót egy nagyon izgalmas meccsen. Azok folytatódnak, hiszen ma este Portugália Spanyolországgal játszik, hajnalban pedig Egyesült Államok Belgium. Pár éve volt egy kitűnő meccs, hát ha ismétlik. Stollár Fanni és Mate Pavics bejutott a negyedöntőbe a Wimbledoni teniszbajnokság páros versenyében. A magyar versenyzők parádés teljesítmény nyújtva 5 arany, 3 ezüstérmet gyűjtöttek. A tegnapi zárónapon a kanadai Halifaxban rendezett ifjúsági U23-as kajakkenu világbajnokságon összesítésben 11 első, 10 második és 6 harmadik helyjel toronymagasan az éremtáblázat élén végeztek.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
0: Egy kis zene, utána János Zsolt független pénzpiaci szakértővel beszélgetek.

0: reggeli monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: 8 óra 12 perc, a telefonban a túlsó végén a Minden Igaz János Zsolt, független pénzpiaci szakértő Bécsből. Jó reggel, Zsolt!
2: Nagyon szép, jó reggelt, Péter, itt vagyok.
1: Na, milyen az idő Bécsben egyébként?
2: A fantasztikus, lehűlt, reméljük, hogy ma esni fog is az eső, mert nagyon kiszáradt minden. Tehát egy kellemes nyári reggel.
1: No, legyen így. A hétvégén 250. születésnapján ünnepelte szombaton egészen pontosan az Egyesült Államok, ami túl azon, hogy persze nyilván politikai, meg politikatörténeti szempontból is izgalmas, hiszen egy új demokratikus állam jött létre, amely persze megküzdött azért a függetlenségi nyilatkozatért, megküzdött az alkotmányáért, megküzdött mindenért, de hát nem csak politikailag, hanem hát a gazdasági értelemben is megküzdött, és végül is azért azt mondhatjuk, hogy egész jó küzdött.
2: Abszolút. Ugye több oldalról lehet megvilágítani az egészet, de ha összesképet nézzük, akkor a globális piacok, az együttműködés, a nyitott hozzáállás, technológiai innovációknak megadni a háttereket, a lehetőségeket. Ez volt eddig az, amit láttunk az amerikai gazdaságból, és ami annyira vonzóvá is tette az amerikai gazdaságot. Plusz ne felejtsük el, az a hadi pozicionálás, hogy a dollár pozícióját és a gazdasági pozíciót egy nagyon erős hadsereg úgy tűnt, hogy mindig világszerte mindenütt meg fog védeni. Ez az a kép, amit eddig láttunk Amerikáról, és ami egy jó ideje persze, hogy erózió erőknek van kitéve több oldalról, és ez volt az a zavaró az ünneplésbe a hétvégén is.
1: Ugye, ami érdekes hát a többi között, hogy ugye egy rabszolgatartó rendszer bomlott úgymond fel, és állt egy egészen más működésre. Persze ez sem volt könnyű menet, meg itt is komoly harcok voltak, de hogy ilyen szempontból is egy érdekes új modellt hozott.
2: Az egyik oldalról igen, egy új modellt hozott, a másik oldalról azt látjuk, és több olyan vélemény is van, megszólaló a hétvégén, hogy Trump nem egy baleset, és az, ami aktuálisan látható, ez a nem megoldott feszültségek problémáknak bizonyos szemszögből a kibontakozása, mert addig, amíg nagyon erősen megvolt a fellendülés, addig a gazdasági eredmények, a vagyon, a széles középrétegnek az erősödése az sok nem megbeszélt, nem kimondott problémát félretaszított, és most mivel látható, hogy font az amerikai középréteg nagyon-nagyon szenvedés K-formájába esik szét a gazdaság, tehát akik nagyon gazdagok, azok még jobban profitálnak, még gazdagabbá válnak, akik gyengébbek, azok még jobban szenvednek, és kevesebb a rendelkezés álló likviditásuk, és ez hozza azokat a problémákat felszínre, ami már évtizedek, évszázadokkal ezelőtt nem lett komplett megoldva, tehát nagy múltat feldolgozó vitákba kell, remélhetőleg menjen az amerikai társadalom, és ezzel remélhetőleg a gazdaságra nem lesz túl erős kihatása. Az egyik oldalról ez egy jó hír, mert megvannak az alternatívák, ugye erősödik Kína, Európának megvan sok szemszögből a lehetősége nagyon jól fellépni, és ezekbe a vitákba lehet, hogy tovább vagyunk, de rossz hír azoknak, akik bíztak magukat arra, hogy az amerikai gazdaság és a mozdony az húzza világszerte a gazdaságokat magával mindig.
1: Ha már a vagyon szóba került, akkor hát nyilván az lehet Donald Trump vagyona is, nem kis olvasmány. Hát meglehetősen érdekes ez, különösen annak fényében, hogy egyébként meg ugye adhúzás ügyben azért komoly eljárások voltak ellen, vannak ellene.
2: Hát ez az, ami hozzatartozik a pont a megbeszélt képhez, hogy eddig megvolt egy olyan kép Amerikáról, hogy jogi biztonság és a funkcióknak a szerepe az akár erősen rányomja a bélyegét a pozícióba élő embereknek is, vagy abban a mozgóknak is. Az elnökök évente nyilvánosságra kell hozzák a saját vagyonukat, és eddig az utolsó elnök, például ha vesszük, vagy a Barack Obama-nak az ilyen vagyonösszeállítása, az 8 oldalból állt, erre fel most Donald Trump 927 oldalas vagyon összefoglalót hozott nyilvánosságra, hogy ebben tényleg minden benne van, ezen is már egy páran még már kételkednek. És ugye egy másik pikáns dolog az egészben, hogy ő Nancy Pelosi-t támadta még a választás időben, és azt mondta, hogy akik a politikába dolgoznak, azok nem szabad bennfentes információkat kihasználjanak. Nancy Pelosi így évente nagyságrendileg 14-15 olyan trédet bonyolított le, ami esetleg bennfentes információ oldaláról releváns lett volna. Erre fel Donald Trump satszolások szerint csak az idén 14 ezer olyan trédet bonyolít le, vagy azok, akik neki ezt kivitelezik, ami mögött a legtöbb esetben a időzítés oldaláról problémák láthatóak, és bennfentes információkat használ ki. Hát itt a transzparencia, az etika oldaláról mindenki csak rázza a fejét, hogy mi történik.
1: Ami számomra továbbra is értetetlen, de hát ezzel nyilván lehet, hogy csak én vagyok egyedül, Trump, illetve a feleségének is a kriptovalutájának a működése, ezt továbbra sem vizsgálták, különösen az elnök esetében?
2: Hát ebben mennek vizsgálatuk, megnyugtatom, Péter, ön nem egyedül van, tehát többen figyelik ezt, és ami ott történt, ez a legdurvább, és a fő kérdés az, hogy a MAGA mozgalom meddig finanszírozza ezt valójában. Trumpnak a nagy vagyon növekedése pont ezeknek a kriptokoinoknak a kibocsátásából jött létre. Trump coin, Melania coin, mind a kettő nagyságrendileg mínusz 95% körül van, tehát aki 1 millió dollárt tett a Melania coinba annak idején, annak most 8000 dollár az értéke, ami a kezébe van. És hát itt a kriptokoinokat felhasználták arra, hogy az embereknek egy ígéretet, egy víziót, egy perspektívát eladjanak, és cserébe megkapják a keményen megdolgozott pénzt. Tehát így a kriptovilágra lett eltolva a zsebbenyúlás és a kriminális pénzösszeszedés, még akkor is, hogyha ez a Fehérházban történik, ez a durva kép.
1: De most ilyenkor azért nem vizsgálódnak, mert ugye kvázi védettsége van az elnöknek, és ha mondjuk lejár a ciklusa, utána fognak, mert nyilván nem tudjuk azért ezeket a pontos szabályokat, vagy bármikor beléphetnének.
2: Tehát a háttérben persze, hogy történnek kivizsgálások, de ugye a jogi államosságnak az is egy fontos oldala, hogy a kivizsgálások tényszerűen zajlanak, és erre általában idő kell, meg kell nézni pontosan, hogy milyen jogszabályok alapján hogy van egy ügy kivizsgálva, és pont ezt használják olyan, nevezzük figuráknak ki, mint Donald Trump is, aki annyira túlterheli a jogállami rendszert, hogy egyszerűen nem tudjuk, hogy melyik ügy van most a több százból éppen az asztalon. Egy jó páran bíznak abba, hogy az idő kérdése, és ezek mind felületre fognak kerülni. A kérdés az, hogy biológiailag hogy lesz, akkor még milyen állapotban lesz a Trump, még az megéli-e, vagy már csak az utódjai fogják próbálni szépre magyarázni azt, amit ő csinált.
1: Nagyon szépen köszönöm, János Zsolt, független pénzpiaci szakértőt hallották itt a Trend FM-en. Zenélünk, 8:30-kor pedig rövid hírekkel jelentkezünk.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia minden hétfőn 11 és 13 óra között. A műsor támogatója a 4 csillagos Hévízi Hotel Európa Fit Superior. Wellness és saját magánegészségügyi centrum egy helyen, ahol a pihenés valódi törődésé válik. Hotel Európa Fit Hévíz. A jövő egészség turizmusa.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Pacsirtamező utcában a Kiscelli utcánál. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttal, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Mától lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. Útszűkület nehezíti a haladást a Pusztaszeri úton felfelé az alsó zöld mellé út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Időszakosan lezárják a harmadik kerületben a Hévízi utat a Hunor utca és a Kunigunda útja között ma burkolatjavítás miatt. Mától lezárták a fél útpályát Újpesten a Sporttelep utcában a Vadgesztenye utcánál, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. Lezárták mától az ötödik kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után csatorna átépítés miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 8 óra 30 perc, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Nagyszabású orosz támadás érte Kijevet a NATO csúcs előtt. Legalább 90 meghaltak, 46-an pedig megsebesültek.
4: Az orosz balisztikus rakéták több épületet is eltaláltak, egyes lakótömbökben tűz ütött ki. A mentőcsapatok jelenleg is túlélők után kutatnak a romok között. A NATO csúcs előtt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök arra kérte a szövetségeseket, hogy ne késlekedjenek az Oroszország ellen bevethető nagy hatótávolságú rakéták kiadásával.
3: A törökországi NATO csúcson találkozik az amerikai és az ukrán elnök a héten elvileg.
4: Donald Trump célja, hogy új lendületet adjon az ukrajnai háború lezárására irányuló törekvéseknek. A frontvonal az elmúlt hónapokban gyakorlatilag befagyott, és egyik fél sem ér el érdemi előrelépést, az elnök pedig sürgetőnek érzi a harcok megállítását. Donald Trump a csúcs találkozón arra szólítja majd fel a NATO szövetségeseket, hogy növeljék védelmi kiadásaikat. Szombaton az amerikai elnök telefonon is egyeztetett az orosz elnökkel, és felajánlotta segítségét az ukrajnai háború rendezéséhez. A Volodymyr Zelenszkijjel való tárgyalás után várhatóan ismét felveszi a kapcsolatot Vladimir Putyinnal.
3: Augusztustól tovább növeli olajkitermelését az OPEC Plus.
4: Napi 188 ezer hordóval emelik meg a kvótákat. A hormozi szoros lezárása miatt a kitermelés a februári napi 43 millió hordóról, májusra 33 millió hordóra esett. A termelés júniusban kezdett helyreállni, de a szint még így is elmarad a háború előttitől. Az OPEC Plus más kívásokkal is szembesül, mivel az Egyesült Arab Emírségek kilépett a csoportból, Irak pedig magasabb kvótákat követel.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX 9%-os pluszban 143.072 ponton zárt pénteken új történelmi csúcson. A forgalom mintegy 15 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig jól teljesítettek.
4: A MOL 3%-kal 3.910 forintra erősödött, az OTP 0,5%-kal 46.920 forintra nőtt, a Magyar Telekom 0,4%-kal 2.670 forintra emelkedett, a Richter 6%-kal 12.190 forintra erősödött.
3: Euró. Európában jó volt a hangulat.
4: A londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 8/10%-ot erősödött, a párizsi CAC 4/10, a milánói börze 8/10%-ot emelkedett, a madridi IBEX 9/10%-os pluszban zárt.
3: A tengeren túlon szünnap volt pénteken, ugye július 4-e miatt. Csütörtökön egyébként a New York-i tőzsde mutatói vegyesen zártak. Az Ázsiára is ez jellemző, a japán tőzsde az 2/10%-os mínuszban zárt, ha minden igaz. Hongkong 8/10%-os pluszban áll. A Shanghai Composite pénteki záróértéke közelében, de az alatt valamivel. Az indiai tőzsde az már 7/10%-os pluszban, a kereskedés első harmadának végén. A dél-koreai index az 9/10%-os mínuszban zárt. Szingapur pedig a mínusz tartományban, de éppen hogy csak péntekhez képest. A forint az reggel picit gyengült az euróval és a dollárral szemben, de erősödött a svájci frank ellenében. Egy euróért 353 forint 60 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, egy dollárért 309 forint 50 fillért kell adni, egy svájci frankért 384 forint 30 fillért kérnek. Az olajárak enyhe pluszban 2/10%-kal 72 dollár 30 centre emelkedett a Brent, és az észak-amerikai könnyűolaj, a VTI is egy kicsit drágult, igaz csak 0,5%-kal, így most kerek 69 dollár a jegyzésár. Az arany az 9/10%-kal került többe, egy unciáért 4162 dollárt kérnek. A palládium pár centes mínuszban, a platina 1,1, az ezüst majd 200, sőt több mint 2%-kal drágult, a réz 8/10%-kal van feljebb. A mezőgazdasági termelő árak is drágulnak, a szója 2%-kal, a búza másféllel, a kukorica pedig 2,2%-kal kerül többe. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama az 0,5%-os pluszban 45,30 eurócenten áll augusztus végi szállítással. Az idei dinnyeszezon is kitűnőnek indul, mind mennyiségben, mind minőségben, ezt mondja az általam megkérdezett agrárszakértő.
4: Simon Attila hangsúlyozta, a tenyésztők az úgynevezett csepegtetős módszerrel hatékonyan tudnak védekezni a szárazsággal szemben. Ezért nincsenek ma már olyan kilengések a szektorban, mint 10-20 évvel ezelőtt. Az itthon megtermett mennyiség kétharmada itthon kell el, a többi megy exportra.
5: Idén, ha lehet mondani, még jobb év lesz, mint a tavaly év, már a minőséget tekintve az árakat azt ugye nem tudjuk, hiszen tudjuk, hogy a magyar dinnyének be kell esni egy úgymond szakadékba, amikor a görög már nincs a piacon, és tőlünk keletre, hogy nyugatra meg szintén késük, így hogy van egy ilyen 6-7, amikor a dinnye termesztőknek meg kell csinálni a bevételéket. Nagy termésüket már nincs a korábbi ezekhez képest, most kb. 4000 hektáron termelnek görög dinnyét, ami azt jelenti, hogy 160 ezer tonnal kerül ki a piacokra.
3: Az erdőtüzek miatt nézők nélkül rendezik meg a Tour de France 3. szakaszának befutóját.
4: A tűz eddig több mint 1600 hektáron égett le a Lisonglet-ban tervezett befutótól 60 kilométerre, és még mindig terjed. A beszámolók perzselő szélről, forró talajról, sűrű fekete füstről és drasztikusan lecsökkent ellátó távolságról szólnak. A szakasz útvonalán nem változtattak a szervezők. A mezőny a spanyolországi Granollersből indul, majd 195 km megtétele után érnek el a Lisonglet-ban lévő síparadicsomhoz.
0: Időjárás jelentés.
4: A változóan felhőségbolt mellett napos időre is lehet számítani. Elszórtan előfordulhatnak záporok. A szél napközben élénk lesz, olykor erős lökések is megjelenhetnek. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: 8 óra 37 perc, a Gyesebb folytatja a szerelvények beszerzését, és 11 darabos Flirt Intercity motorvonatot vásárol, de ez sajnos nem olyan, mint a Tesco-ba, hogy bevegyünk, levesszük a polcról, itt bizony éveket kell várni, hogy miért, az kiderül.

0: Reggeli Monitor.
1: 8 óra 40 perc. Új szakaszába lépett a Gyesev 11 darabos Flirt Intercity motorvonat beszerzése. A Stadler szolnoki üzemében elkészült kocsiszekrényeket már elvitték Lengyelországba, ahol jelenleg a járművek vég összeszerelése zajlik. A vonatok év végén érkeznek vissza tesztelésre, majd jövő évben egészen ez tart 2028 nyaráig, és akkor a hatósági engedélyek megszerzését követően fokozatosan állnak majd forgalomba. Nyugat-Magyarországon közlekednek majd nem csak légkondicionáltak és alacsonypadlósak lesznek, de például lesznek benne étel- és italautomaták is. Az új motorvonatok beszerzése 3-4 évet vesz igénybe Európában. Ez a folyamat akkor sem lesz gyorsabb, hogyha Magyarország megkapja az ehhez szükséges uniós pénzeket. Homolya Róbert tette a Stadler Trains Magyarország ZRT elnökét, Nagy Károly kérdezte.
2: Pár nappal ezelőtt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is bejelentette már, hogy elindult az Intercity vonatok, a Flirt Intercity egyrészt beszerzése, másrészt már a gyártási folyamat is. Hogy haladnak ezzel kapcsolatban?
3: Nyugodtan mondhatjuk, hogy a gyártási folyamat a végéhez közeleg. Ugye ez egy hosszú folyamat, 2022-ben indult meg a beszerzés ezeknek a járműveknek, 2024-ben lett aláírva a szerződés, és ezután kezdődött meg a tervezési munka. Tavaly évvégén lett kész itt Magyarországon a Stadler szolnoki gyárában az alumínium kocsiszekrény, a festett alumínium kocsiszekrény, amelyek Lengyelországba kerültek szállításra, és Lengyelországban indult meg a szerelvényeknek az összeszerelése, és ahogy a hírekből lehetett hallani, az első szerelvény, az első motorvonat összeszerelése az le is zárult, és ezek után indulnak az egyéb járműveknek az összeszerelése, összesen 11 jármű fog érkezni Magyarországra, és az összeszerelés után próbautak következnek, tesztelni fogják a járműveket, ahhoz, hogy a szükséges engedélyeket megszerezhessék, és ezek a Romániában, Csehországban és Magyarországon fognak zajlani ezek a próbautak.
2: Emlékeim szerint vannak már Flirt vonatok Magyarországon, már találkozhattunk velük. Mennyiben lesznek ezek a motorvonatok mások, vagy egyáltalán mások lesznek ahhoz képest, amit mondjuk az elővárosi közlekedésben megszokhattunk Budapesten?
3: A Stadler Flirt motorvonatjai azok nyugodtan mondhatjuk, hogy a világon az egyik legelterjedtebb járműcsaládot képezik. Összesen több mint 3000 ilyen járművet adott el a Stadler. Nyilvánvalóan ez egy jó piaci visszajelzés, hogy ez egy kiforrott és jó járműkonstrukció. Tehát ilyen szempontból ugyanaz a járműcsaládhoz tartoznak, amelyeket megszokhattak a magyar utazók, de ezek teljesen más motorvonatok lesznek, hiszen ezek intercity kialakításúak lesznek. Ezek ugyanúgy 160 km/órás sebességre lesznek képesek. Azonban első és másodosztályú kialakítással találkozhatnak majd az utasok, és ami megkülönbözteti őket elsősorban az elővárosi, a Magyarországon ismert elővárosi motorvonatoktól, hogy sokkal kényelmesebb, távolsági, hosszabb utazásra kialakított ülésekkel rendelkeznek. A légkondicionálás az alap, az ezekben a járművekben ez benne van, alacsony padlós utastérrel rendelkeznek, ugyanúgy modern utastájékoztató rendszerrel készülnek. És egy nagy különbség az, ami a hosszabb utazáshoz való kényelmet szolgálja, hogy étkező zóna kerül kialakításra, itt étel- és italautomaták kapnak majd helyet, és rugalmasan került kialakításra a belső tér, nyáron akár 18 kerékpár szállítására is lehetőség lesz ezeken a járműveken. Tehát ez ugyanahhoz a járműcsaládhoz tartozik, azonban intercity kialakítású járművek, és hát talán ez egy ilyen vasúttörténeti pillanat is volt, mert 30 éve nem volt ilyen intercity motorvonat beszerzés Magyarországon.
2: Hát ami egy kicsit szomorú egyébként így őszintén szólva, mert lehet olvasni arról, hogy a MÁV, mondjuk az nem Gyesev, de mondjuk a MÁV járműveinek átlag életkora az 40 év fölötti, és bőven a régiós átlag életkorok fölött van már, ami más országok vasúti hálózatát illeti. Ez egyfajta teszt is egyébként abban az értelemben, hogy ha a Gyesev vonalain beválnak nyugat-magyarországi közlekedéssel, akkor akár ebből még nagyobb megrendelés is lehet?
3: Reméljük, hogy igen. Ez a teljes vasútipar számára ez egy jó fejlemény lenne, hiszen itt az elmúlt években nyugodtan lehet azt mondani, hogy a vasúti piac az befagyott Magyarországon. Ugye a Gyesev ezt Sopron-Budapest és Szombathely-Budapest között fogja közlekedtetni, és ezek a járművek egyébként két-három neműek, tehát ezek alkalmasok arra, hogy Ausztriában akár Bécsig is közlekedtesse őket Gyesev, tehát azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon jó jármű konstrukció. Az egyértelmű, hogy ez a trendváltás már talán évtizedek óta megfigyelhető a vasúti közlekedésben, hogy a mozdony által húzott szerelvényeket leváltják a motorvonatok. Ezeknek az üzemeltetése jóval költséghatékonyabb, és egyéb olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, gondolok itt a gyorsulásra, energiafelhasználásra, amely kedvező üzemeltetést tesz lehetővé. És hát ugye hallhattuk a közlekedési és beruházási minisztert, hogy Vitézi Dávidtól, hogy az Európai Uniós források az a hozatalának köszönhetően ugye 1,8 milliárd euró értékben lesznek majd tenderek, és a bejelentésből már hallhattuk, hogy reményeink szerint majd a MÁV vonalon is meg tudnak jelenni ilyen intercity motorvonatok.
2: Az is elhangzott egyébként többször a közlekedési és beruházási minisztertől, hogy nem egyszerű egy vonat flotta lecserélése, mert hogy nem az van, hogy kész termékek vannak, mint ahogy egyébként a példa is mutatja, hogy a Flirt motorvonatokat is egy részét Magyarországon alakítják ki, aztán a végösszeszerelés Lengyelországban van, hogy aztán máshol teszteljék őket, tehát egy nagyon-nagyon bonyolult, sokszor több országon átívelő együttműködés, és hát nincs a raktáron mondjuk 20, 30, 50, 60 ilyen vonat. Mennyi idő, hogyha mondjuk leadják, fogalmazunk úgy az állami megrendeléseket, amíg az új hasonló jellegű motorvonatok elkészülnek, az is egy ilyen 2-3, de inkább 3-4 év?
3: Hát, hogyha megnézzük a Gyesevnek a tenderét és ezt a Gyesev projektet, ott az ajánlattevők a közbeszerzési eljárásban ott 36 hónapra vállalták az első engedélyekkel rendelkező járműnek a leszállítását. Tehát a szerződés kötéstől 36 hónapba telik ezeknek a járműveknek a legyártása, és láthatjuk azt, hogy a legyártás az még viszonylag ennek az időszaknak a felét teszi ki, és utána az engedélyeztetés és a próbafutások azok egy további egy-másfél évet követelnek meg, vagy tesznek ki. De hogyha megnézzük a szomszédos országokat, itt történtek nagyobb beszerzések Lengyelországban, nagyobb emeletes motorvonat flotta beszerzése történt meg, ott akár a 40 hónapot is elérte a szállítási idő. Ugye azt kell látni, hogy ez egy történelmi adottság, de eltérő műszaki és technikai sajátosságai vannak az egyes országok vasúti hálózatának, itt gondolok az elektromos hálózatra, gondolok a biztosító berendezésekre. Ezért, hogyha valamelyik országban egy szállító szállít vasúti szerelvényt, vasúti járművet, motorvonatot, sajnos ez nem alkalmas alapesetben arra, hogy ez egy másik országban is közlekedjen. Ez a történelmi adottság és széttagoltság, ez nem teszi lehetővé azt, hogy időjelesen raktáról lehessen szállítani ilyen járműveket, és sajnos ilyen időintervallumot követel meg az, hogy új vasúti járművek tudjanak érkezni egy vasúti hálózatra.
1: Homolya Róbert Eta, a Stadler Trains Magyarország ZRT elnökét hallották. Zene, egy kis kultúra, majd közlekedési információk jönnek 9 órakor friss hírek, és nyitjuk a tőzsdét, tartsanak velünk!

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: 17. századi értékes fa templom égett le az erdélyi Máramaros megyében Pusztafentős településen. A tűzben senki sem sérült meg, de a kár jelentős, között a Román Kulturális Minisztérium. Az A-kategóriás műemléképület a térség épített örökségének értékes darabja volt, amely magán őrizte a hagyományos építészet jegyeit. 1675-ben épült, korábban a görög katolikus, napjaimban az ortodox egyház használta. A máramarosi és szatmári román ortodox püspökség bejelentette, hogy bizottságot állít fel a tűzeset körülményeinek feltárására, az esetleges felelősök azonosítására. Az egyház hangsúlyozta, hogy rendszeresen figyelmezteti papjait az értékes máramarosi fatemplomok védelmére, például a villámhárítók rendszeres ellenőrzésére. A máramarosi fatemplomok az észak-erdélyi hegyvidéki építészet kiemelkedő darabjai. A régióban közel 100 ortodox és görög katolikus fa templom maradt fenn, amelyek közül 8-at 1999-ben az UNESCO világörökség részévé nyilvánítottak. A templomok többsége a 17.-18. században épült, és sajátos szintézist képviselnek a kelet- és nyugat-európai fő építészeti stílusok között, a bizánci alaprajzhoz gótikus forma társul. Tölgy és fenyőgerendákból készültek, fémszögek használata nélkül, kizárólag faillesztési technikákkal, jellemzően magas, vékony harangtoronnyal. Építésük hátterében az a korabeli korlátozás áll, amely megtiltotta a helyi ortodox közösségeknek, hogy kőből emeljenek templomot.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.

0: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Andor utcában befelé a Tánkkárolyi utcánál, valamint a Pacsirtamező utcában a Kiscelli utcánál. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal, a Budai alsórakparton a Margit hídtól délre, a Közraktár utcában befelé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Az Alkotás utcában a Baks csomópont felé mától csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt csatornaépítés miatt. Útszűkület nehezíti a haladást a Pusztaszeri úton felfelé az Alsó Zöldmellé út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Mától lezárták a fél útpályát Újpesten a Sporttelep utcában a Vadgesztenye utcánál, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. Lezárták mától az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után csatorna átépítés miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 2026. július 6-án reggel 9 órakor a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Nagyszabású orosz támadás érte Kijevet a NATO csúcs előtt. Legalább 90 meghaltak, 46-an pedig megsebesültek.
3: Az orosz balisztikus rakéták több épületet is eltaláltak, egyes lakótömbökben tűz ütött ki. A mentőcsapatok jelenleg is túlélők után kutatnak a romok között. A NATO csúcs előtt Volodymyr Zelenszky ukrán elnök arra kérte a szövetségeseket, hogy ne késlekedjenek az Oroszország ellen bevethető nagy hatótávolságú rakéták szállításával.
2: A törökországi NATO csúcson találkozik elvileg az amerikai és az ukrán elnök a héten.
3: Donald Trump célja, hogy új lendületet adjon az ukrajnai háború lezárására irányuló törökvéseknek. A frontvonal az elmúlt hetekben gyakorlatilag befagyott, és egyik fél sem ér el érdemi előrelépést, az elnök pedig sürgetőnek érzi a harcok megállítását. Donald Trump a csúcs találkozón arra szólítja majd fel a NATO szövetségeseket, hogy növeljék védelmi kiadásaikat. Szombaton az amerikai elnök telefonon egyeztetett az orosz elnökkel, és felajánlotta segítségét az ukrajnai háború rendezéséhez. A Volodymyr Zelenszkijjel való tárgyalás után várhatóan ismét felveszi a kapcsolatot Vlagyimir Putyinnal.
2: Májusban az ipari termelés volumene 2,3%-kal nőtt havi összevetésben, ez ebből két éves csúcsra emelkedett, megerősítve a tavaly évvégén indult trendfordulót.
3: Éves alapon 4%-ot csökkent, ugyanakkor munkanaptárstól megtisztítva már 5,4%-os növekedést látni, mivel idén májusban 2-vel kevesebb munkanap volt, mint egy évvel korábban. Bár a feldolgozó ipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene, de a legnagyobb súlyú alágak közül a gyárműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termékgyártása is bővülni tudott. Az élelmiszer, ital és dohány termékgyártásában azonban már visszaesés következett be, ahogy a villamos berendezés gyártásban is.
2: Nőtt a kiskereskedelmi forgalom májusban.
3: Éves alapon 4,8%-kal haladta meg a tavaly májusi adatot, míg az előző havinál 7%-kal volt nagyobb. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 7,4, az üzemanyag kiskereskedelemben pedig 8,4%-kal bővült az értékesítés éves alapon.
1: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
2: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX néhány pontos mínuszban, hát végül is mire kimondtam, pénteki záróértékén kezdett. 143.045 ponton, a forgalom pár 10 millió forint. A vezető papírok közül a MOL enyhe pluszban 2,1%-os emelkedésben nyitott 3.916 forinton. Az OTP pénteki záróértékén kezdett 46.800 forinton. A Richter 6%-os mínuszban 12.120 forinton, és a Telekom is pénteki záróértékén 2.670 forinton, közben az OTP 3%-a jött lejjebb. A forint az gyengült reggel az euróval és a dollárral szemben, és erősödött valamelyest a svájci frank ellenében. Egy euróért 353 forint 60 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, egy dollárért 309 forint 60 fillért kell adni, egy svájci frankért 384 forint 30 fillért kérnek. Ázsiában vegyes volt a kép, Japán végül pénteki záróért

0: záróértéke közelében, de a mínusz oldalon tartózkodik. Az olajárak vegyesen mozognak, bár hát nagy mozgásról nem beszélhetünk. A Brent az majd 2%-os mínuszban kerek 72 dolláron áll. Az észak-amerikai könnyűolaja WTI pedig pár pontos pluszban 68 dollár 70 centen. Egyébként ugye mondtuk azt reggel, hogy augusztustól tovább növeli olajkitermelését az OPEC plusz.
1: Napi 188 ezer hordóval emelik meg a kvótákat. A hormozi szoros lezárása miatt a kitermelés a februári napi 43 millió hordóról, májusra 33 millió hordóra esett. A termelési júniusban kezdett helyreállni, de a szint még így is elmarad a háború előttitől. Az OPEC Plus más kihívásokkal is szembesül, mivel az Egyesült Arab Emírségek kilépett a csoportból, Irak pedig magasabb kvótákat követel.
0: Az aranyárfolyama 9%-kal drágult, 4163 dolláron áll. A palládium 6%-kal olcsóbb, a platina majd 1%-os pluszban, az ezüst 1,8%-kal került többe, a rész pedig 0,7-del. A mezőgazdasági termelőjárak is emelkednek ám, a szója 1,9, a búza 1,2, a kukorica pedig több mint 2%-kal drágult. A holland tőzsdi jegyzett gáz árfolyama egy nagyon picit emelkedett, 6% fölötti pluszban 44,80 euró centen áll augusztus végi szállítással. 40 fok feletti hőmérsékletnél a kültéri munkák esetében akár esti éjszakai munkavégzés is elrendelhető.
1: Idehaza ugyanakkor ezt csak pár napra lehet elrendelni, hetekre nem. Ráadásul jelenleg ez nem csak többletbérkifizetési kötelezettséget jelent a munkáltató számára, hanem az éjszakai munkavégzéshez szükséges engedélyek beszerzését is. Az építési vállalkozók szerint tartós hőhullámok esetére a nyári munkavégzési rend átalakítására lenne szükség. Koly Lászlót az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnökét hallják.
2: Hogyha korai vagy túlfoglalkoztatás van, akkor külön pótlékok, külön díjazások is előkerülhetnek. Újra kéne gondolni, át kellene gondolni a most érvényes munkatörvénykönyvet is. Például az építőipar nagyon régóta szorgalmazza azt, amit még uniós előírások sem tesznek lehetővé, hogy ne fél éves időkeretben tudjon az építőipar gondolkodni, hanem egész éves időkeretben. Vagyis, hogy egész évben annyi órában legyen foglalkoztatva a munkavállalónk, mint amit a törvény előír, hogy akár időjárás függvényében, munkaellátottság függvényében lehessenek olyan szituációk, amikor ilyen foglalkoztatás megengedett, külön díjazás nélkül is.
0: Stabil árbevétel és növekvő nyereség mellett tovább bővült 2025-ben a PEX-nek csoport régiós jelenléte.
1: A finom pékárugyártó árbevétele az előző évivel közel azonos 12,7 milliárd forint volt. Adózott nyeresége mintegy 620 millió forintra emelkedett. A cég 9 országban van jelen, de további terjeszkedésben gondolkodik, amihez tőkebevonást tervez. Az még nem dőlt el, hogy ezt milyen formában tenné meg. Novák Zoltánt, a PEX-nek csoport ügyvezetőjét hallják.
3: A nemzetközi növekedésnek az új szakaszában új országokat, új kereskedelmi csatornákat, új típusú termékeket jelenthet. Ehhez szeretnénk majd külső tőkebevonást alkalmazni, és ezáltal tovább növelni a nemzetközi jelenlétünket. Ennek a struktúrája, a léptéke és a mérete és az időbenisége az még most kerül csak kialakításra, tehát erre nincsenek még ilyen részletes információk vagy részletes adatok. Ez az elkövetkező időszakban fog kikristályosodni, hogy ez pontosan milyen formában, milyen léptékben és milyen időzítéssel szeretnénk majd igénybe venni.
0: Létrejött a Semmelweis Egyetem második németországi kampusza.
1: 10 évre szóló stratégiai együttműködési megállapodást kötöttek a Kaiserslautern-i Westpfalz klinikummal, ahol évente 80 hallgató kezdheti majd meg a tanulmányait. A 6 éves orvosi képzés első 3 évét Budapesten töltik, ahol elméleti és preklinikai oktatásban részesülnek. A képzés második felében pedig már Németországban közvetlenül a betegek mellett sajátíthatják el a klinikai gyakorlatot. A két intézmény az informatika, a mesterséges intelligencia és a műszaki tudományok egészségügyi alkalmazásának területén is közös kutatásokat indít.
0: Az amerikai elnök maga hívta fel a FIFA elnökét, hogy megkérje, vizsgálják felül a VB-n eddig 3 gólt szerző amerikai Foralin Balogun eltiltását. Erről a New York Times írt.
1: Balogun szerdán a Bosznia-Hercegovina elleni meccsen kapott azonnali kiállítást, miután rátaposott az egyik játékos bokájára a 61. percben. A piros lapot automatikusan egy meccses eltiltás követni, vagyis a játékos kihagyta volna a belgák elleni holnapi mérkőzést, ám a FIFA az eltiltást

0: egy évre felfüggesztette, így a támadó pályára léphet. A világbajnokságokon 1962 óta most fordul elő először, hogy engedélyezik egy játékosnak, hogy pályára lépjen egy olyan meccsen, amelyen egyébként eltiltás miatt nem szerepelhetett volna.
1: Időjárás jelentés.
0: A változóan felhős égbolt mellett napos időre is lehet számítani, elszórtan előfordulhatnak záporok. A szél napközben élénk lesz, olykor erős lökések is megjelenhetnek. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő.
1: Sporthírek a 94.2.
2: Brazília kiesett, Norvégia 2-1-re verte, ma hajnalban pedig Anglia 3-2-re győzött Mexikó ellen, ráadásul az angolok piros lapot is kaptak, és az utolsó 10-12 percet emberhátrányban játszották. De folytatódnak az izgalmak, este Portugália, Spanyolország, kontinens rangadó, illetve Egyesült Államok, Belgium hajnalban. Úgyhogy lesz mit nézni. Stollár Fanni és Mate Pavic bejutott a negyeddöntőben a wimbledoni teniszbajnokság vegyes páros versenyében. A magyar versenyzők pedig egészen elképesztő teljesítmény nyújtva 5 arany, 3 ezüstöt gyűjtöttek tegnap a kanadai Halifaxban rendezett ifjúsági U23-as kajakkenu VB-n. Összesítésben 11 arany, 10 ezüst és 6 bronzal. Torony magasan megnyerték az éremtáblázatot.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: 9 óra 11 perc, egy kicsit zenélünk, utána nyitjuk majd a tőzsdét, és vendégünk lesz Gáspár András, az M4 privátbankár.hu lapigazgatója is.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: A telefonon a túlsó végén Zakár Tivadar, az Univerz Invest befektetési igazgatója. Szervusz Tivadar, jó reggelt! Ugye pár perccel ezelőtt a Bux pénteki záróértékek közelében enyhe mínuszban kezdett. Na de hát azért eltelt negyed óra. Mi a helyzet most?
2: Igen, jó reggelt kívánok, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát valójában ilyen iránykeresésben van, ugye csúcsra ment a múlt héten a Bux Index, és most azt gondolom, hogy ennek egy pici korrekcióját látjuk. Ez 1235 pont jelen pillanatban az állás, ez 836 pontnyi esés, ez kicsivel több, mint 0,5%. Az esést egyébként a MOL és az OTP vezeti, akik szintén egy kicsivel több, mint 0,5%-ban, most már a Richter is beállt mellé, kisebb értékkel esnek. Az OTP 46.620 forint, ez 300 forint korrekciót jelent. Richternél 12.090 forint, itt 100 forintes, és van a MOL-nál 3.880 forint, 30 forinttal esik, és a blue chip-én közül a Magyar Telekom 2.666 forint, mindösszesen 4 forint. Igazából nem gondolnám, hogy olyan lényeges változás volt, nyári hangulatú forgalom, és valójában tényleg a csúcsoknak köszönhető. Néhány fontos ilyen teljesítménymutató várható globálisan, illetve Magyarország vonatkozásában már jött is jó hír, ugye az ipari termelés erősödésével, és azt gondolom, hogy a hét az többé-kevésbé ennek a keretében, ilyen, ha nem is a csúcsokra megyünk, akkor iránykereséssel folytatódik, majd már készül a piac, ugye a gyors jelentési szezonra, az amerikai piac jelezte gyors jelentési szezonra.
1: Forint?
2: A forint az úgy néz ki, hogy 353 forint az euróval szemben, illetve a dollárral szemben 309 forint 37 fillér. És igazából itt is azt látjuk, hogy egyfajta ilyen oldalazgatás a múlt héti utolsó három kereskedési naphoz képest lényeges elmozdulás nincsen. Tehát itt is sokkal inkább egyfajta stabilitás és igazodás a makroadatokhoz.
1: Ugye holnap jön inflációs adat, nyilván azért az fontos lesz, de akkor alapvetően ilyen kicsit ilyen csendesebb nyári üzemmód lesz a tőzsdék?
2: Igen, igen, igen, várhatóan én azt gondolom, hogy igen. Nyilvánvalóan az nagyon sokat számított, hogy egy picit alább hagytak a geopolitikai feszültségek, és megnyugodni látszanak a közel-keleti viszonyok. Természetesen azért ilyen fekete-hattyú hatás mindig van, és van okunk azt feltételezni, hogy ez bármikor előfordulhat, de én azt gondolom, hogy alapvetően a hét az most ilyen viszonylag csendesebb formában fog telni.
1: Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Zakár Tivadart, az Univerz Infex befektetési igazgatóját hallották.
0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Emszűcs Péter. Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.
1: Stúdium vendége Gáspár András, az mfortprivatbankár.hu lapigazgatója. Szervusz András, jó reggelt!
3: Szervusz, jó reggelt kívánok!
1: Ugye már felvezettem, hogy holnap inflációs adat jön, mégpedig júniusból. Ugye májusban meglepetést okozott minden elemzőnek, mert mindenki 2% környékére lőtte, sőt volt, aki mondta, hogy picit lehet, talán magasabb is lesz. Hát nem volt persze dráma abból, hogy 1,8% lett a pénzromlás mértéke. Úgyhogy ebből az alkalomból beszélgetünk a szokásos árkosár ügyben. Ugye bevásároltok egyrészt egy családnak, másrészt meg egy nyugdíjas szemszögéből is megnézitek, hogy milyenek az árak. Hát kezdjük akkor nyilván azzal, hogy többe került, vagy kevesebbe került a családi bevásárlás?
3: Hát igen, az előző hónapban valóban sokaknak meglepetést okozott. annyit talán érdemes megemlíteni arról az adatról még, hogy leginkább az inflációban az élelmiszerek árának a tulajdonképpen csökkenése volt, ami, illetve a csökkenés mértéke, ami meglepetést okozott, az éttermi szolgáltatások kivételével, vagy azoknak figyelmen kívül hagyásával a KSH is komolyabb élelmiszerár csökkenés jelentett be. Hát ez ugye csak azoknak lehetett meglepetés, akik nem követik elég figyelmesen a privát bankár árkosarat, mert hiszen mi hónapok óta jósoljuk ezt, illetve mutatjuk ki ezt a jelentősebb élelmiszerár csökkentést. Már ami éves szinten kimutatható, mert arra a kérdés, hogy most drágul vagy olcsóbb lett, hát ugye mindig az a kérdés, hogy mihez képest. Az előző hónaphoz képest valamelyest drágult az a 30 élelmiszer összességében súlyozva, amit mi a hazai hipermarketekben vizsgálunk. 1,5%-os áremelkedést mértünk az előző hónaphoz képest. Ez ugye ebben az időszakban azért eléggé megszokott vagy gyakori, főleg szezonális okai is vannak, jönnek be a gyümölcsök, zöldségek, így van, szezonális termékek. Egy év alatt viszont ismét egy igen jelentős áremelkedés mértünk, 7,1%-kal lett olcsóbb ennek a 30 termék.
1: Nem áreme, átcsökkenést.
3: Átcsökkenést. Aha, elmenést mondtam, akkor tévedtem, mert hogy mínusz 7,7% az éves árindexünk, ennyivel olcsóbb tehát most a családi nagybevásárlás a hazai hipermarketekben átlagosan, mint tavaly júliusban volt, ami azért egy jelentős szint, tehát talán most már azért a elemzők is ezt figyelembe veszik, hát látjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank is nagyon jelentősen korrigálta lefelé az inflációs várakozását, ilyen dolgok is lehetnek ennek a háttérében.
1: És ha megnézzük a magukat, az árkosárnak a tartalmát, hogy mi az, aminél nagyobb, tehát szemmel látható, hogy egy átlagos csökkenésről beszélsz, és mi az, aminél különösebben nem csökkent, vagy adott esetben még akár emelkedhetett is az ár, most leszámítva a gyümölcsöket, mert ugye tudod, a szezonális mozgás azért az befolyásolhat.
3: Igen. Az az érdekes, hogy mi azt a határt, hogy mi számít nagy árcsökkenésnek, vagy nagy árváltozásnak mondjuk így, azt mindig 10%-ban húzzuk meg az elmúlt években, mert hogy az a tapasztalatunk, hogy
1: hát ez egy szemmel látható
3: valami, és nyilván nem szokott maga a kosárérték 10%-kal, azért az nem jellemző, hogy annyival változzon egyik az előző évhez képest, de hogy azokat nevezzük nagy árváltozásnak, és sok-sok hónap után most először nem találtunk olyan terméket, ami 10%-nál nagyon mértékben drágult volna egy év alatt, egyetlen egyet sem. Ami hát nyilván a vásárlók szempontjából egy rendkívül örvendetes dolog. Úgyhogy végülis a top 3-at emeltük ki ebben a cikkünkben. A chips volt az, ami 7%-ot meghaladó mértékben drágult, a második helyre a kávé került 6%-os drágulással, és a gyümölcsokhurt közel 6%-os, 5,7%-os drágulással jutott még fel a drágulási oldalon erre a dobogóra, de alapvetően nem találtunk olyan terméket, ami egy év alatt 10%-nál nagyobb mértékben drágult.
1: Na most ebből egyet ki is kaphatunk a kávét, mert ugye az világpiaci mozgás, ugye az mindig attól függ, hogy milyen a termés, és mi az, ami leginkább csökkent?
3: Ami leginkább csökken, na ott már viszont bőven találunk 10% fölötti árváltozásokat. Szám szerint 7-8 terméknél is láttunk ekkora mértéket. A legnagyobb mértékben az alma és a sertésmájas ára csökkent. Ez köszönhető annak, hogy ez a két termék az, ami a mikosarunkban, ami a második körben, tehát csak tavaly novemberben került bele az áristop által érintett termékek körébe. Magyarán itt még nem is telt el egy év, itt tehát az árakat egy sokkal magasabb árhoz viszonyítjuk az áristop előtti árakhoz, úgyhogy ez a két termék hagyományosan most már hónapok óta a legnagyobb árcsökkenés produkálja, 30-40% körüli mértékben csökkent ezeknek az ára egy év alatt. A narancslé, ami szintén árupiaci termék, és a tavalyi évnek a drágulás rekordere volt, ez került még fel a harmadik helyre, ugyanis idén sokat normalizálódott a helyzet, 26%-kal olcsóba lehet most narancslét vásárolni, mint egy évvel ezelőtt. Úgyhogy egyébként leginkább ár és topos termékek vannak, annak ellenére is ebben az olcsóbbodási vagy árcsökkenési listában, hogy a ár és topnak a bázis hatása már kikerült nagy részt a két termék kivételével a hatásból. Kérdés az, hogy ezt most már valóban ezt a pillanatot, amikor itt lenne az áristopnak minden jel szerint, a szakmai jel szerint a kivezetésének az ideje, felismeri-e vagy elfogadja most már esetleg a kormány is, mondjuk a politikai szempontokat háttérbe szorítva, valóban ezzel az intézkedéssel, ami azért erősen piasztorzító hatású, felhagy.
1: Nézzük a nyugdíjas kosarat.
3: A nyugdíjasoknál nagyon hasonló irányt is mértünk, nem csak irányt, mert az megszokott, hanem most a mérték is nagyon hasonló volt. Szinte nincs is eltérés, 7,1%-os éves árcsökkenés mértünk a normál árkosárban, a nyugdíjasok esetében 7,3%-os, tehát egy kicsivel nagyobb, de hát hiba határon belüli az a különbség. Most úgy látszik, hogy azoknak a termékeknek változott egyformán az ára leginkább, amelyek mind a nyugdíjasok kosarában, mind pedig a átlagos hogy általános árkosárban érintettek, úgyhogy most nagyon hasonló folyamatokat mérünk. Nyilván a nyugdíjasok esetében valamivel kisebb jövedelem növekedésről beszélhetünk a KSH adatai alapján, mint az átlagos árkosár vásárlók esetében, tehát akik bérből jövedelemből élnek mondjuk, tehát a reál értelemben kevésbé jártak jól a nyugdíjasok, de hát azt hiszem, hogy 7% fölötti éves árcsökkenés esetében igazából csak örömhírt hozhatunk mind a két körnek.
1: Na most ez azt jelenti, hogy azt mondod, hogy úgy átlagosan egy olyan 1,5%, ugye annyival volt drágább havi alapon, és ugye éves alapon meg azért szemmel látható, tehát ott 7% körül. Ugye, hogyha ezt nézzük, akkor most a júniusi inflációs adat ezen a szinten marad, vagy egy picit gyengül, vagy mármint, hogy gyengül, tehát, hogy 2%-hoz közelít, vagy esetleg megint lesz egy pici meglepetés. Mit gondoltok?
3: Ugye nem nagyon látszik olyan hatás, ami érdemben ronthatna az inflációs kilátásokon. Hát ugye az MNB maga is nagyon jelentős, az egész évre szóló várakozása nagyon jelentős revíziót hajtott végre, sokkal alacsonyabb inflációt vár, gyakorlatilag a tolerancia, az inflációs toleranciasávnak az alsó fele körül vár egész évre, és hát arra számítanak most már a szakértők is többnyire, hogy a következő havi adat is nagyjából a körül lesz, 2% körül vagy egy kicsit alatta, mivel egyébként a forint az tovább is erős, adott esetben a dollárral szemben is, az üzemanyagoknál további árcsökkenéseket láthattunk, és hát ahogy a mi felmérésünk is kimutatta, az élelmiszerek esetében egy abszolút lefelé mutató kockázat van az inflációban. Én egy kicsit talán most megint optimistább vagyok az elemzőknél abban a tekintetben, hogy szerintem nem 2%, hanem inkább 1,9 vagy 1,8% körül válható összességében az inflációs mutató is, és főként ennek a két tényezőnek a hatásaként.
1: Na jó, ezt meglátjuk majd. Innen folytatjuk a beszélgetést Gáspár Andrással, az m4privatbankár.hu lapigazgatójával. Most egy kicsi zene, majd 9:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk itt a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 9:30, az itt a mikrofonnál pedig Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Májusban az ipari termelés volumene 2,3%-kal nőtt havi alapon. Ezzel két éves csúcsra emelkedett, megerősítve a tavaly évvégén elindult trendfordulót.
3: Éves alapon 4%-ot csökkent, ugyanakkor munkanap hatástól megtisztítva már 5,4%-os növekedést látni, mivel idén májusban 2-vel kevesebb munkanap volt, mint egy évvel korábban. Bár a feldolgozóipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene, de a legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termékgyártása is bővülni tudott. Az élelmiszer, ital és dohány termékgyártásában azonban már visszaesés következett be, ahogy a villamos berendezés gyártásában is.
2: Nőtt ugyanakkor a kiskereskedelmi forgalom májusban.
3: Éves alapon 4,8%-kal haladta meg a tavaly májusi adatot, míg az előző havinál 7%-kal volt nagyobb. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,2%, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 7,4%, az üzemanyag kiskereskedelemben 8,4%-kal bővült az értékesítés éves alapon.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX 3%-os mínuszban, 142.596 ponton az index, a forgalom pedig átlépte a 700 millió forintot. Valamennyi vezető papír ára mínuszban, a MOL 4 tizeddel 3.896 forinton, az OTP 3%-kal jött lejjebb 46.790 forinton, a Richter több mint 7%-kal olcsóbb 12.100 forintot kérnek érte, a Telekom pedig 3%-kal 2662 forintra esett vissza. A forint az most erősödni kezdett az euróval szemben, 353 forint 40 filléren áll. 1 dollárért 309 forint 30 fillért kell adni. 1 svájci frankért pedig 383 forint 90 fillért kérnek, itt is szemmel látható lett az erősödés mértéke. Ázsiában vegyes lett a kép. Japán pénteki záróértékén annak a mínusz oldalán zárt, Hongkong 8%-kal van feljebb, a Shanghai Composite is enyhe pár pontos mínuszban fejezte be a napot, India a kereskedés felénél 7%-os plusz mutat, a Dél-Korea Index 0,5%-os mínuszban zárt, Szingapúr pedig most átlépte a küszöböt és most pár pontos pluszban tartózkodik. Európában a vezető indexek többsége pluszban, igaz, nem nagy mértékben emelkednek. London 3%-kal van feljebb, a DAX Index pár ponttal, a Párizs Index 4% körüli pluszban, az olasz 4% körüli pluszban, egyedül a spanyol, aki mínuszban 3%-kal, tehát az se egy őrült mínusz. Az olajárak viszont elindultak lefelé, 3%-kal 71,80 dollár áll a Brent. Az észak-amerikai könnyűolaj a WTI 2%-kal 68,50 dollár esett vissza. Az arany majd 1%-kal drágult, 4165 dollárt kérnek érte, mármint egy uncia aranyért. A palladium 0,6 dollár, a platina másfél, az ezüst több mint 2%-kal, a réz 1%-kal került többe. És drágulnak a mezőgazdasági termelőjárak, a szója 2,1, a búza 1,2, a kukorica 2,2%-kal került több a világpiacon. A holland tőzsdéhezett gáz árfolyama mínuszba fordult az eddigi pluszból, majd 0,8%-kal 44,70 eurócenten áll augusztus végi szállítással. Új szakaszába lépett a Gyesev ZRT 11 darabos Flirt Intercity motorvonatának beszerzése.
3: A Stadler szolnoki üzemében elkészült kocsiszekrényeket már elszállították Lengyelországba, ahol jelenleg a járművek végösszeszerelése zajlik. A motorvonatok 2026 végén érkeznek vissza Magyarországra tesztelésre, majd 2027-től 2028 nyaráig a hatósági engedélyek megszerzését követően fokozatosan állnak majd forgalomba. Az új motorvonatok beszerzése 3-4 évet vesz igénybe Európában. Ez a folyamat akkor sem lesz gyorsabb, ha Magyarország megkapja majd az ehhez szükséges uniós pénzeket. Homolya Robertet, a Stadler Trains Magyarország ZRT elnökét hallják.
4: Azt kell látni, hogy ez egy történelmi adottság, de eltérő műszaki és technikai sajátosságai vannak az egyes országok vasúti hálózatának, itt gondolok az elektromos hálózatra, gondolok a biztosító berendezésekre. Ezért, hogyha valamelyik országban egy szállító szállít vasúti szerelvényt, vasúti járművet, motorvonatot, sajnos ez nem alkalmas alapesetben arra, hogy ez egy másik országban is közlekedjen. Ez a történelmi adottság és széttagoltság, ez nem teszi lehetővé azt, hogy időzőjelesen raktáról lehessen szállítani ilyen járműveket, és sajnos ilyen időintervallumot követel meg az, hogy új vasúti járművek tudjanak érkezni egy vasúti hálózatra.
2: Erdőtüzek miatt nézők nélkül rendezik meg a Tour de France mai harmadik szakaszának befutóját.
3: A tűz eddig több mint 1600 hektáron égett le a Lisonglet-ban tervezett befutótól 60 kilométerre, és még mindig terjed. A beszámolók perzselő szélről, forró talajról, sűrű fekete füstről és drasztikusan lecsökkent látótávolságról szólnak. A szakasz útvonalán nem változtattak a szervezők. A mezőny a spanyolországi Granollersből indul, majd 195 km megtétele után érnek fel a Lisonglet-ban lévő síparadicsomhoz.
0: Időjárás jelentés.
3: A változóan felhős égbolt mellett napos időre is lehet számítani. Elszórtan ugyan, de előfordulhatnak záporok. A szél napközben élénk lesz, olykor erős lökések is megjelenhetnek. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: 9 óra 36 perc, zenével megyünk tovább, majd folytatjuk a beszélgetést Gáspár Andrással, az M4 privátbankár.hu lapigazgatójával.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter. Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.
1: Stúdium vendége továbbra is Gáspár András, az M4 privátbankár.hu lapigazgatója, és a mostani téma kicsit még össze is függ az inflációval, nem is kicsit egyébként. Ez pedig a forint alakulása, ami hát szemmelátható módon ugye az áprilisi választások után jelentősen megerősödött, ugye 3.90-re lementünk 3.50-re. Na de ennek ugye nem csak az eredménye, hogy mi örülhetünk vásárlóknak, mert ugyan mi örülünk, de nem mindenki örül. Az, aki exportra termel, magyarul euróban kap bármilyen termékért, szolgáltatásért összeget, az annyira nem örül. Aki importál, tehát nyersanyagot vesz, az megint örül, mert olcsóbb minden. Na most ugye ez egy nagyon érdekes, vagy hát érdekes szerintem közgazdasági kérdés, hogy mi az az egyensúlyi árfolyam, ami hát az, hogy mindenkinek jó, az túlzás, de hogy ami nem fáj senkinek, inkább így mondom.
2: Igen, hát valóban ez a most 350 környéki árfolyamról beszélünk, ami most az euró esetében jellemző, de volt ez alatt is június közepén, ami hát egy sok éves csúcsot jelent, tehát valóban kifejezetten erős a forint. Ugye ennek az erősödésnek több dolog van a hátterében, nyilván ami talán a legfontosabb, ami a leginkább kiemelhető, az a rendkívül magas kamatszint, ahhoz képest, hogy milyen alacsony az infláció, a kamat az alapkamat még mindig magasan van, hát a Szent Carry Trade, az pedig, ahogy szokták mondani, az mindig működik ilyen esetben, tehát most igazán megéri mondjuk adott esetben a forintot vásárolni és forintban befektetni. Akiknek ez jó, hát ugye azt látjuk valóban az összefüggés megvan, ez az élelmiszerárakban abszolút tetten érhető ez az árfolyam hatás. Az importált infláció az ilyenkor lényegesen alacsonyabb, kifejezetten jó. Ez ugye viszonylag magas az import hányad a magyar élelmiszerboltokban, különösen azokban a hipermarketekben, amiket mi vizsgálunk a mi felmérésünkben, és úgy látszik, hogy ezúttal ténylegesen érvényesítik is azt a hatást az árakban, amit megnyernek ezen az árfolyam előnyön, és ennek örülhetnek a vásárlók, és hát valóban vannak olyan szektorok, amik viszont kevésbé örülhetnek ennek, hiszen az export esetében, hogyha nincsenek fedezve ezek az árfolyam kockázatok, akkor valóban jelenthet az egy gondot, hogy forintra átváltva kevesebb a bevétel. Viszont azért hozzátartozik, hogy azoknak a vállalatoknak, akik Magyarországon jelentős exportőrök, a legtöbb esetben azért van egy komoly import tevékenysége is, tehát olyan alapanyagokból dolgoznak, amiket importálnak, az exportnál pedig jelentkezik ez az árfolyam hatásnak a másik vége, tehát ez a természetes kiegyenlítődés, vagy természetes fedezet ebben az esetben jól tudja azt igazítani, hogy ne legyen komoly árfolyamgond ebből. Persze ott vannak azok a cégek, akikre ez nem igaz. Nyilván nekik lehet egy gond. Ez az iparban szokott probléma lenni. A nemzetközi szereplők azok, akik jobban tudják ezt a fedezetet, akár ilyen természetes úton módon, hogy az importtal, a beszerzésekkel kiegyensúlyozzák az exportnak az árfolyam hatását. Ők azok, akiknél esetleg mondjuk egy ilyen treasury központ is tud működni, ami mondjuk pénzügyi termékekkel, pénzügyi eszközökkel meg tudja csinálni azt a fedezetet, amivel az árfolyam hatást ki lehet küszöbölni. A kisebb magyar cégek, amik jelentősen exportfüggők, náluk jelentett esetleg ez komolyabb gondot, azért, mert ha az elmúlt évekre gondolunk, hát mindig nagyjából evidencia volt, hogy a forint úgyis mindig gyengül. Volt erre állami akarat, volt erre jegybanki akarat, hát ehhez alkalmazkodtak főleg a kisebb cégek, ők örültek neki, hogy nagyjából, ha tippelniük kellett, akkor gyengülni fog a forint, akkor nem feltétlenül kötöttek ilyen fedezeti ügyleteket. Ehhez hozzászoktak, és hogyha ehhez túlságosan hozzászoktak és függővé váltak, akkor ők most valóban koppanhatnak akkor, amikor forintban számolva csökken a bevételük. Hát, hogyha lenne annyiszor 10 euró, mahányszor megkérdezték tőlem egyébként kis és középvállalkozók az elmúlt években, hogy lehetőleg forintra pontosan mondjam meg, hogy december 31-én mennyi lesz az euró, akkor mondjuk most tudnám, hogy miből megyek nyaralni, de nyilván ez amiatt volt, mert ők voltak azok, akik nem kötöttek ilyen fedezeti ügyleteket, tehát nekik számított.
1: Pedig azért az elmúlt években sokszor beszéltek azok, akik ezzel foglalkoznak arról, hogy érdemesen odafigyelni erre, mert bármi történt, és igazából volt is alapja, hiszen rengeteg, hogy mondjam, globális folyamat volt, ami befolyásolta, ugye nem feltétlen a magyar gazdaság teljesítménye az, ami állt a gyengülések mögött. Nyilván az is közrejátszott meg néhány döntés, amit a piacok nem vettek jó néven, de alapvetően a nagyobb mozgásokat a globális folyamatok. És abból volt bőven, tehát itt azért kérdés, hogy ezek a kisebb cégek miért nem léptek.
2: Így van, tehát remélhetőleg azért mostanra ezt mindenki megtanulta, ezt a leckét, illetve a közeljövőre megtanulja. Tehát valóban ez egy spekuláció, deviza spekuláció. Az, aki nem fedezi le az árfolyam kockázatát, akkor is, hogyha ezt cégként teszi, akkor ő deviza spekulál, ennek tudatában kell csinálni, hogyha vállalja ennek a kockázatát, akkor ezzel nincsen gond. Gondja még azoknak lehet, akiknek a kereslete is erőteljesebben függ attól, hogy mennyire erős a forint. Itt a turisztikai szektorra gondolok most így elsősorban, hiszen például Gerendei Károly a Szigetnek az előzetes jegyértékesítési, bérletértékesítési adatai alapján elmondta, hogy azért a cél alatt jártak nemrég még, mégpedig, és ennek az okai között ő is azt jelölte meg, hát, hogy váratlanul erős lett a forint, ami a külföldi turisták számára kevésbé teszi ugye vonzóvá a magyarországi fesztiválokat, de nyilván nem csak a magyarországi fesztiválokat, hanem adott esetben a hoteleket, különböző szálláshelyeket, turisztikai attrakciókat is, hiszen ők hozzászoktak ahhoz, hogy sokkal többet ér az ő eurójuk adott esetben, vagy dollárjuk, és hogyha azt látják, hogy kevesebbet kapnak forintban, akkor ezek az árak is magasabbak lesznek nekik, lehet, hogy jobban körülnéznek a régióban, és ebből veszíthetünk adott esetben forgalmat. Ugyanúgy a másik irányból a magyarországi turistáknak is egy sokkal kedvezőbb, nekik viszont kedvezőbb ez az árfolyam, tehát könnyebben nézelődünk a határokon túlra, hogyha úti célt keresünk a nyaralásunkhoz, hiszen olyan erős lett a forint, olyan kevés pénzbe kerül mondjuk egy euró vagy egy zloty adott esetben, hogy arra is gondolhatunk, hogy válaszunk külföldi úti célt, miért a Balatonra menjünk adott esetben, vagy a Velencei tóba, ha már nincs is benne víz, vagy tóhoz, hogyha nincs is benne víz. Tehát a turisztikai szektornak azért az jelenthet egy komoly problémát a keresletben is, úgyhogy ők biztos, hogy ebbe az árfolyamba ők valamivel gyengébbet szeretnének ebben ennél a mostaninál.
1: A kérdés az, hogy meddig tartható. Mert hiszen persze be lehet avatkozni, nyilván vannak erre módszerek, de hogy összességében, ha mondjuk ez még ősszel is itt áll, akkor az baj vagy sem?
2: Hogy meddig tartható, igazából leginkább ez a jegybankon múlik, hogy meddig lesz ez így egyébként, mert szerintem egyébként most sem volt elég bátor a Magyar Nemzeti Bank, igaz, hogy kiadtak.
1: Igen, mert lehetett volna egy bátor.
2: Én is azt gondolom, hogy egy nagyobb vágás azért belefért volna a mostani árfolyam mellett, a mostani mondjuk lokális rekord alacsony szintű infláció mellett, tehát váratlanul alacsony infláció mellett,
1: mellett. Az üzemanyagárak is szerencsésen alakultak, mert így lehetett szépen.
2: Igen, és a nemzetközi helyzet is azért mégiscsak enyhül, még hogyha nem gyűlöztek be azok a hatások. Így van, most enyhült a nemzetközi helyzet, illetve kezd úgy kinézni a nemzetközi helyzet, bár nyilván ezt nehéz kiszámolni, és nincs rá hatásunk, hogy a piac azért ott jobban vezérli a kezeket, mint azt gondolnánk. Tehát én szerintem nagyobb vágása is lett volna a mozgástér, ami adott esetben egy kisebb gyengülést indukálhatott volna a forint árfolyamában, de hát hogyha nem 349, hanem 358 forint egy euró, hát az még mindig gyakorlatilag a gazdaság szempontjából egy rendkívül kedvezőnek tűnő árfolyam, viszont az alacsonyabb kamat, alacsonyabb finanszírozási költséget jelent, tehát azért ennek lett volna szerintem jelentősége, illetve akár a gazdaság élénkítésére is sokkal inkább hathatna. Igaz, a jegybank helyett azért választott magának olyan eszközt, amivel ezt inkább a jövőre vetítve egy-egy enyhítést belengetett, meg változtatott az inflációs pályán, tehát azért valamit csináltak, de én szerintem egy nagyobb vágás is belefért volna. Ha ez így marad, igazából szerintem akkor sem történik semmi, hogyha a turizmuson kívüli szektorokban én szerintem tudnak ehhez alkalmazkodni, ehhez az árfolyamhoz. A mezőgazdaságban azért az importtermékeknél inkább lesz jelentősége, mint az exportnál az árfolyamnak, tehát ott szerintem kisebb gondot okoz, de azért a jegybanknak a lépései szerintem előbb-utóbb ezt a kirívó, a magas kamatot, azt lejjebb fogják majd faragni, és akkor valamekkora gyengülés láthatunk a forintban, de hát a bizalom egyelőre kitart, a nemzetközi helyzet segít, úgyhogy még a komolyabb, több lépcsőben megvalósuló kamatvágások esetén is van annyi fórunk szerintem, hogy jelentősebb árfolyam gyengülést nem láthatunk, tér az van arra, hogy mégiscsak egy kicsit állítsanak ezen.
1: Nagyon szépen köszönöm. Gáspár András, az mfortprivatbankár.hu lapigazgatója volt a vendégünk. Mi zenélünk, jön egy kis érdekesség, majd közlekedési információk, 10 órakor friss hírek a Reggeli Monitorban.

0: reggeli monitor.
1: Többszöri halasztás után elindult az amerikai űrkutatási ügynökség vakmerő és eddig példátlan missziója, amellyel a földre zuhanástól akarja megóvni a süllyedő Swift űrteleszkópot. A Catalyst Space Technologies űrstartup által épített Link nevű háromkarú űreszközt a csendes óceáni Marshall-szigetekről lőtték fel egy Pegasus rakétával, abban a reményben, hogy magasabb föld körüli pályára állíthatják a veszélybe került teleszkópot. Az űrteleszkópot 2004-ben bocsátották fel, eredetileg 2 évre tervezték a működését. A közelmúltbeli intenzív naptevékenység miatt kezdett süllyedni, túléléséhez a lehető leghamarabb magasabb, stabilabb pályára kell kerülnie. A Link nevű űreszköz körülbelül egy hónap múlva találkozik a Swift-tel, elkapja, majd további néhány hónap alatt a pályáját a jelenlegi 360 kilométeres magasságról a kívánt 600 kilométerre emeli. Az 1,6 tonnás teleszkópnak 300 kilométernél magasabban kell lennie ahhoz, hogy a mentés sikerüljön. A legfrissebb becslések szerint a Swift várhatóan októberben süllyed arra a magasságra, ahonnan a lezuhanása már visszafordíthatatlan. A Link nevű űreszköz nagyjából akkora, mint egy kis konyhai hűtőszekrény, 12 méteres Seinfeld távolsággal és 3 karral rendelkezik, amelyek hatótávolsága alig több mint 1 méter. Mindegyik karon 2 újszerű fogó található, amelyek olyanok, mint egy Lego minifigura kezei. Ha a küldetés sikerrel jár, a Swift szeptemberre újra működhet. Korábban csak Kína próbálkozott ilyen küldetéssel, amikor 4 évvel ezelőtt egy műholdat sikeresen tudtak magasabb pályára juttatni. A 36 éves Hubble, amelyet az űrsikló korszakban az űrhajósok tartottak karban, 2028-ban szorul hasonló pályamódosító beavatkozásra, mivel szintén veszít a magasságából a napkitörések miatt. Már fejleszték azt az új generációs robotot, amellyel néhány éven belül a Hubble űrteleszkópot is meg lehet menteni.
0: Ez a reggeli monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban a 4-es és a 6-os villamos helyett a Jászai-Mari tér és a Szélkámán tér között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Egy műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Budakeszi úton a Szilágyi Erzsébet fasor előtt a belső sávban. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Közraktár utcában befelé, a Tököli úton a Baross tér előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamos pályakarban tartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányúsították a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcában mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Egy perc elmúlt 10 óra, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Nagyszabású orosz támadás érte Kijevet a NATO csúcs előtt. Legalább 11-en meghaltak, 46-an pedig megsebesültek.
4: Az orosz balisztikus rakéták több épületet is eltaláltak, egyes lakótömbökben tűz ütött ki. A mentőcsapatok jelenleg is túlélők után kutatnak a romok között. A NATO csúcs előtt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök arra kérte a szövetségeseket, hogy ne késlekedjenek az Oroszország ellen bevethető nagy hatótávolságú rakéták szállításával. Holnapra gyásznapot rendeltek el Kijevben.
3: Májusban az ipari termelés volumene 2,3%-kal nőtt havi alapon. Ezzel bő 2 éves csúcsra emelkedett, megerősítve a tavaly évvégén indult trendfordulót.
4: Éves alapon 4%-ot csökkent, ugyanakkor munkanap hatástól megtisztítva már 5,4%-os növekedés látni, mivel idén májusban 2-vel kevesebb munkanap volt, mint 1 évvel korábban. Bár a feldolgozóipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene, de a legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termékgyártása is bővülni tudott. Az élelmiszer, ital és dohány termékgyártásában azonban már visszaesés következett be, ahogy a villamos berendezés gyártás. Is.
3: Nőtt a kiskereskedelmi forgalom májusban.
4: Éves alapon 4,8%-kal haladta meg a tavaly májusi adatot, míg az előző havinál 7,7%-kal volt nagyobb. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,2%, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 7,4%, az üzemanyag kiskereskedelemben 8,4%-kal bővült az értékesítés éves alapon.
3: Az elmúlt napok időjárása látszólag tökéletes volt a napelemparkok üzemeltetőinek, ám a kép ennél bonyolultabb, mondta az energetikai szakértő.
4: Szabó M. István ezt azzal indokolja, hogy túl sok a megtermelt áram Európa szerte. Nincs, aki megvegye mindet, így jóval többször fordul elő az úgynevezett negatív ár.
5: nappal, amikor a fogyasztás mondjuk azt, hogy legyen 5000 megawatt Magyarországon, legyen 7000 megawatt Magyarországon, de hozzá képes mondjuk 9000 megawattnyi termelőerő van bent a rendszerben, akkor a felesleget azt valahogyan le kell tudni vezetni ebből a rendszerből. Ilyenkor történik meg az, hogy a paksi atomerőművet leérszabályozzák, ilyenkor történik meg az, hogy a exportban próbálja meg eladni a rendszerirányító más országok felé ezt az árammennyiséget, de mivel mindenki napelemes rendszere többletet termel, ezért az árakat ez lefelé nyomja, és ilyenkor megjelennek a negatív árak. Az elmúlt 5 évben ezeknek a negatív áraknak az előfordulása az ilyen exponenciálisan megnőtt. Tehát első éve meg ilyen néhány szor, aztán néhány tucatszor, most már 200 felett vagyunk, azt hiszem, az éven a negatív áras napok vagy tartományoknak a számlálásában.
1: Tőzsde hírek.
3: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX 2,1%-os mínuszban, 142.802 ponton az index. A forgalom közelíti az 1,4

0: A forágyi az 3,7%-kal kapaszkodik vissza, most éppen 1900 forintot ér. A forintban nagy mozgás nincs, reggel egy picit gyengült, most korrigál az euróval szemben 353 forint 30 filléren áll. Egy dollárért 309 forint 30 fillért kell adni, egy svájci frankért 384 forint 20 fillért kérnek. Ázsiában vegyes volt a kép, Japán pénteki záróértékén zárt szinte a mínusz tartományban, Hongkong 9%-os pluszban fejezte be a napot, Shanghai ugyancsak pár pontos mínuszban zárt, India még nyitva a kereskedés utolsó harmadának elején 7% fölötti pluszban, a Dél-Korea Index 0,5%-os mínuszban fejezte be a napot, Szingapúr pedig 0,2%-ra lódult meg, hát már mint a lódulás, ugye ez azt jelenti, hogy eddig gyakorlatilag a mínusz tartományban állt. Nézzük, mi a helyzet Európában, ahol hát enyhe pluszokkal indult a nap. Nos, hát ez maradt is ez a trend. London 0,4%-kal van feljebb, csak úgy, mint a DAX Index. Párizs 0,5%-kal, az olasz tőzsde 0,6%-kal vezeti a sort, a spanyol viszont 0,3%-os mínuszban. Az olajárak szemmel láthatóan elkezdtek gyengülni. Mindenki örömére 1,2%-os mínuszban az észak-amerikai könnyűolaja VTI 67 dollár 90 centen, a Brent 1,4%-kal lett olcsóbb 71 dollár 10 centen jegyzik. Az arany 1,2%-kal drágult, egy unciáért 4175 dollárt kérnek. És a többi fémára is emelkedni kezdett, a palládium másfél, a platina 2, az ezüst több mint 2,7, a réz 1,3%-kal került többe. Ahogy drágult a kukorica, a búza és a szójabab is a világpiacon, a mezőgazdasági termelőjárak közül, a szója 2,4, a kukorica 2,5, a búza 1,3%-kal ment feljebb már az ár. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama az 1,3%-kal most beszakadt, 44 euró 50 euró centen áll augusztus végi szállítással. Az idei dinnyeszezon is kitűnőnek indul, mind mennyiségben, mind minőségben, ezt mondta az általa megkérdezett agrárszakértő.
1: Simon Attila hangsúlyozta, a tenyésztők az úgynevezett csepegtetős módszerrel hatékonyan tudnak védekezni a szárazsággal szemben, ezért nincsenek ma már olyan kilengések a szektorban, mint 10-20 évvel ezelőtt. Az itthon megtermett mennyiség kétharmada itthon kell el, a többi megy exportra.
2: Idén, ha lehet mondani, még jobb év lesz, mint a tavaly év, már a minőséget tekintve az árakat azt ugye nem tudjuk, hiszen tudjuk, hogy a magyar dinnyének be kell esni egy úgymond szakadékba, amikor a görög már nincs a piacon, és tudjunk keletre, hogy nyugatra meg szintén késük, így hogy van egy ilyen 6-7, amikor a dinnye termesztőknek meg kell csinálni a bevételéket. Nagy termésüket már nincs a korábbi évekhez képest, most kb. 4000 hektáron termelnek görög dinnyét, ami azt jelenti, hogy 160 000 tonna kerül ki a piacokra.
0: Létrejött a Semmelweis Egyetem második németországi kampusza.
1: 10 évre szóló stratégiai együttműködési megállapodást kötöttek a Kaiserslautern-i Westpfalz Klinikummal, ahol évente 80 hallgató kezdheti majd meg a tanulmányait. A 6 éves orvosi képzés első 3 évét Budapesten töltik, ahol elméleti és preklinikai oktatásban részesülnek. A képzés második felében pedig már Németországban, közvetlenül a betegek mellett sajátíthatják el a klinikai gyakorlatot. A két intézmény az informatika, a mesterséges intelligencia és a műszaki tudományok egészségügyi alkalmazásának terület is közös kutatásokat indít.
0: Szakmai egyeztetést kezdeményezett a Magyar Kerékpáros Klub a BKK-val, mivel túl drágának tartják a Bubi 3.0 árazását.
1: A hagyományos biciklik esetében az éves bérletet is túlzónak tartják, egy részben közpénzből finanszírozott szolgáltatás esetében. Szerintük az is kérdéses, hogy miként érvényesülnek a lakossági tarifákban a rendszer működtetésére és fejlesztésére fordított támogatások. Külön kifogásolták az elektromos e-bubi kerékpárok mintegy 30 ezer forintos éves árazását. A szervezet arra kéri a BKK-t, hogy mutassa be az árképzés szakmai indokait, és még a rendszer éles indulása előtt vizsgálja felül a díjszabást.
0: Hogyha valaki vízpartra menne, akkor arra számítson, hogy a Duna az 24-25 fokos Esztergomnál, Komáromnál, Dunajvárosnál, tehát egész kellemes, a Tisza-Tiszabesnél 20, azért ott egy picit hűvösebb, hiszen leesett a Kárpátokból, Tokajnál már 27 fokos, és a magyar tavak is viszonylag jó, tehát frissek,

0: annak ellenére most ez egy-két nap jót tett a víz hőmérsékletnek, a Balaton 24, a Tiszató 27, a Szeredító 24 fokos. Na de milyen időjárás lesz ehhez? Mindjárt kiderül.
1: Időjárás jelentés.
2: A változóan felhős égbolt mellett napos időre is lehet számítani, elszórtan ugyan, de lehetnek záporok. A szél napközben élénk lesz, olykor erős lökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor!
0: 10 óra 10 perckor zenével megyünk tovább, utána dinnyézünk, mert most már itt a hazai dinnye.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 10 óra 13 perc. Az idei dinnyeszezon is kitűnőnek indul, mind mennyiségben, mind minőségben. Ezt mondta a megkérdezett agrárszakértő. Simon Attila elmondta, bár az agráriumban sokan panaszkodnak az asszály miatt. A dinnyések ezt már korábban felismerték, és az úgynevezett csepegtetős módszerrel hatékonyan védekeznek a szárazsággal szemben. Ezért nincsenek ma már olyan kilengések a szektorban, mint 10-20 évvel ezelőtt. Bizonyára sokan emlékeznek, amikor a dinnyéket szétdobálták a nagy áruházláncoknál. Az itthon megtermett mennyiség kétharmada itthon kellene, a többi meg exportra megy. Simon Attilával beszélgettem. Tavaly nagyon jól indult a dinnye szezon, nem is volt gond a mennyiséggel, a minősége meg pláne nem, aztán az árak beszakadtak, akkor egy kicsit elkámpicsorodtak a dinnye tenyésztők. Mi a várakozás 2026-ra?
2: Idén, ha lehet mondani, még jobb év lesz, mint a tavaly év, már a minőséget tekintve az árakat azt ugye nem tudjuk, hiszen tudjuk, hogy a magyar dinnyének be kell esni egy úgymond szakadékba, amikor a görög már nincs a piacon, és tudjunk keletre, hogy nyugatra meg szintén késük, így hogy van egy ilyen 6-7, amikor a dinnye termesztőknek meg kell csinálni a bevételéket. Nagy termésüket már nincs a korábbi évekhez képest. Most kb. 4000 hektáron termelnek görög dinnyét, ami azt jelenti, hogy 160 000 tonna kerül ki a piacokra.
1: Ennek nagy része hazai, egy jó része meg, ha jól tudom, egyharmada kb. Az export. Az meg attól függ persze, hogy a versenytársaknál milyen termés van.
2: Így van, a fő felvevő piacaink Lengyelország, Csehország és Szlovákia, azok már elmúlt évtizedekben is fő piacaink voltak, valamennyi megy persze Németországban is. Ehhez az kellett, hogy olyan fajtákat termesztenek a termesztők, amik bírják a hosszabb szállításokat.
1: Tavaly emlékszem, hogy azt mondtad, hogy picit csúszik a szezon, tehát később jött a magyar dinnye. Most csúszunk, vagy időben vagyunk?
2: Időben is szinte korábban egy héttel. Nagy 40 fokos meleg, ami tartott 10 napig az országban, 10 napig. Igazán felpörgette termés érését, és durva 4-5 nappal, vagy akár egy héttel is korábban van dinnye, mint az elmúlt években.
1: Na most ez a görög dinnyére is igaz, meg a sárgára is? Mert ugye az általában később jön, mármint a sárga dinnye.
2: A sárga dinnyének, a klasszikus sárga dinnyének László napján kell megjelenni, ez június végén van. Ő meg is jelent a piacon, termesztési kedv kevesebbet, illetve többen térnek át a sárga dinnye érzékenysége miatt fóliás termesztésre, ahol már nem földön széttörő, hanem fölfuttatva szedik, mint az uborkát. Ennek megvan maga a piaca, ebben két fajta van, az cseresfélyú és a gerezdesfélyú dinnyék, ezek amik igazán kedveltek, egyik a zöldbélű, másik sárgabélű. Klasszikus, a legjobb fogyasztása persze a behűtött, fölkockázott és prosciutto vagy magyar sonkával szeretekkel tálalt sárgadinnyének van. A görög dinnyének azért teljesen más a fogyasztási iránya.
1: A görög dinnyéből, amit látok az utak mentén, azok még fóliázottak?
2: Részben fóliás, részben pedig import.
1: Akkor még várni kell egy pár hetet a földön termett
2: nem. Megjelen már. A Békési Csongrádi zárkon megjelen már, és van a Megyesegyházzal egyik legnagyobb terület, ahol körülbelül 1300 hektáron termesztenek dinnyét, ami azt jelenti, hogy durván az 15-20%-od, akár egy harmada is származik az országnak innen a dinnyéje. Megyesegyházzal és Heves és Szabolcs mellett között 10-14 nap különbség is lehet, adódóan klímaváltozásból. Úgyhogy a szabolcsi dinnye az később, a délhevesi dinnyék már jövő héten szedhetőek lesznek.
1: Azt mondd meg, hogy a dinnyéhez, a jól tudom, kell a csapadék. Na most ugye tavasszal nem volt sok eső, sőt, ugye ez probléma is volt a földeken. Akkor hogy lehet ilyen jó a termés? Ennyit öntöznek a dinnye földeken?
2: Dinnyét, jó minőségű dinnyét termeszteni öntözés nélkül az nagyon kockázatos, ezért mindenki áttért a csövetető öntözésre. És hogy a kapálást is szüneteltessék, és ne kell annyi kézi munkabért kifizetni, ezért egy fólia felületre, árnyékoló felületre ültetik be a dinnyét, így teljes mértékben megszűnik a kapálás, illetve a fekete fóliától jobban fölmelszik a talajt, tehát még intenzív vízfelvétel és tápanyag felvétel van. A jó gazdák ebbe a öntözővízbe kevernek tápoldatot, hasonló az üvegházakhoz, és így nagy jó mérsőre tudnak, jó ízű dinnyéket tudnak termelni.
1: A héjról kell megállapítanunk, hogy melyik dinnye lehet a legfinomabb, ugye van a sima, a zöld, vagy fekete héjú, ki hogy mondja, ugye vannak az ilyen zöld-fehér, mondjuk ilyen fradista dinnyék. Ezekről mit kell tudni, csak úgy röviden? Tehát melyik fajta milyen?
2: A klasszikus ősi dinnye, amit a múlt században és még ebben a században is termesztettek, a fekete, a szigetcsépi típus, ezek vékony, jó, zamatos, fűszeres ízű dinnyék, de kevésbé bírják a szállítást, viszont biztosan lehet választani. Ha a hasán levő folt az nem hófehérem sárga, hogy az beéred, annál kell egy bizonyos tudás a leszedéshez, de a csíkosfélyó, hogy a termelők hívják, azoknak elég homogénan érnek, tehát ha csak találtunk egy területen már 10-20 beéred dinnyét, akkor biztosan állíthatjuk, hogy a következő napokban is 90% pontossággal le tudjuk szedni az éret dinnyét. Ezek vastagabb héjjal vannak, így jól bírják a szállítást, dobálást, illetve mire a termelőtől elkerül a fogyasztóig árvázáncakban, ha nem piacon veszik, azért 4-5-6 nap, ez pedig simán kibírja, és jót tesz az utóérés.
1: Abban a csíkosból is van olyan, amilyen nevezzük ilyen kerekforma, meg van olyan, amilyen kicsit a tökre emlékeztet. Az két külön fajta?
2: Nem akarom reklámozni a fajtákat, de két külön típus van a gömbölyű csíkos dinnyéknek, illetve ami most kedveltebb, az ennyi hosszúkás, a nem teljesen hosszúkás, de ennyi hosszúkás csíkos dinnyének, illetve szeptember, augusztus végén szeptember, ennek a nagyon hosszú, szinte már tárolható kategóriába eső görög dinnyék.
1: Simon Attila agrárszakértőt hallották. Zenélünk egy kis érdekesség, majd közeleg 10:30, amikor rövid hírekkel zárjuk a reggeli monitort itt a 94.2-n, de azért tartsanak velünk továbbra is.
3: Uno, dos, un, dos, let's go!

0: Reggeli Monitor.
1: Egy amerikai fellebbviteli bíróság hatályon kívül helyezte azt az ideiglenes bírói végzést, amely a Trump kormányzatot a rabszolgassággal, a rasszizmussal és más történelmi témákkal foglalkozó emléktáblák, kiállítások és ismertetők visszaállítására kötelezte volna a nemzeti parkokban és közterületeken. Az ügy azokhoz a változtatásokhoz kapcsolódik, amelyeket Donald Trump amerikai elnök kezdeményezett az amerikai történelem bemutatásának felülvizsgálatára. Trump még tavaly márciusban utasította a Nemzeti Parkok felügyeletéért felelős belügyi tárcát, vizsgálja át az emlékműveket, emléktáblákat, szobrokat és kiállítási tárgyakat abból a szempontból, hogy azok kedvezőtlen színben tüntetik-e fel az Egyesült Államok történelmét. Az Igazság és a józanész helyreállítása az amerikai történelemben című elnöki rendelet szerint egyes kiállítások és feliratok kizárólag a rasszizmus és az elnyomás oldaláról mutatják be az ország múltját, ezért ezeknek a tartalmaknak a módosítására vagy eltávolítására van szükség. Az intézkedések nyomán országszerte eltűntek a rabszolgaság történetét bemutató emléktáblák, köztük George Washington egykori philadelphiai otthonánál is. Ezzel párhuzamosan a kormányzat több helyen eltávolította a klímaváltozással kapcsolatos ismertetőket is, miután Donald Trump álláspontja szerint a jelenség nem jelent valós veszélyt. A lépések miatt több történelmi, természetvédelmi és tudományos szervezet is pert indított. Egy bosztoni szövetségi bíró 3 héttel ezelőtt ideiglenesen megtiltotta az elnöki rendelet által előírt változtatások végrehajtását, és elrendelte az eltávolított emléktáblák, kiállítások és egyéb bemutató elemek 21 napon belüli helyreállítását. A bíró indoklásában kiemelte, hogy a kormányzat a nemzet történelmének megszépítésére törekedett. Ugyanakkor a mostani fellebbviteli döntés nyomán a Trump kormányzatnak egyelőre mégsem kell visszaállítania az eltávolított emléktáblákat és kiállításokat, de az ügy érdemi elbírálása továbbra is folyamatban van.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemlékem.hu. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Pontban 10:30, a mikrofonnál M. Szűcs Péter. A lakosság megkérdezése nélkül vittek pirulízis üzemet Borsod-Nádas belterületére, a helyiek tiltakoznak ellene. Megkapta az egységes környezethasználati engedélyt a Slavka SK Hungary Kft. A műanyag feldolgozó alakóháza közvetlen közelében működne. A társaság üzeme az egykori lemezgyár csarnokában működne, évi 3000 tonnás feldolgozói kapacitással. A beruházó korszerű hulladékhasznosító technológiát ígér, de ez eddig nem győzte meg a helyieket, akik környezeti és egészségügyi kockázatok miatt tiltakoznak. Azt is kifogásolják, hogy a műanyag feldolgozó üzem létesítése előtt nem volt átfogó lakossági tájékoztatás, és azt vélelmezik, hogy a polgármesterén és a jegyzőn kívül másoknak sokáig nem is volt érdemi információja a beruházásról. Májusban az ipari termelés volumene 2,3%-kal nőtt havi összevetésben, ezzel bő 2 éves csúcsra emelkedett, megerősítve a tavaly évvégén indult trendfordulót. Éves alapon ugyan 4%-ot csökkent, de munkanaphatástól tisztítva 5,4%-os növekedés mérte a Központi Statisztikai Hivatal, amely arról is számot adott, hogy nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene májusban. Éves alapon 4,8%-kal haladta meg a tavaly májusi adatot, havi összevetésben 7%-kal volt nagyobb. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben több mint 3, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 7,4, az üzemanyag forgalomban 8,4%-kal bővült a volumen. Augusztustól tovább növeli a kitermelését az OPEC Plus. Napi 188 000 hordóval emelik meg a kvótákat. A hormuzi szoros lezárása miatt a kitermelés a februári napi 43 millióról májusra 33 millió hordóra esett vissza. A termelés a júniusban kezdett helyreállni, de a szint így is elmarad a háború előttitől.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapest Értéktőzsde indexe a BUX most enyhe mínuszban pár ponttal pénteki záróértéke alatt 142.980 ponton a mutató. A forgalom 1,6 milliárd forint fölött, a MOL pár pontos emelkedésben 3.912 forinton, a Richter 6% fölötti pluszban 12.270 forinton, az OTP 4%-os mínusz mutat 46.750 forinton áll, a Telekom pedig 3%-a jött lejjebb 2662 forinton. A forint nem nagyon mozog, erősödött az euróval szemben minimális mértékben 353 forint 30 filléren. 1 dollárért 309 forint 40 fillért kell adni, 1 svájci frankért 384 forint 20 fillért. Ázsiában vegyes volt a kép, a japán tőzsde gyakorlatilag pénteki záróértékén is stagnált a mínusz tartományban. Hongkong 1%-os pluszban zárt, Shanghai néhány pontos mínuszban fejezte be a napot. Az indiai tőzsde még nyitva 0,7%-os plusz mutat, a dél-koreai index 0,5%-kal mínuszban zárta a napot, Szingapur pedig 0,2%-os pluszban. Európában jobbára a pluszokat látunk, Párizs, illetve az olasz tőzsde 0,6%-del, a DAX 0,3%-del, London 0,4%-kal van feljebb, a spanyol index viszont 0,2%-os mínuszban. Az olajárak közül a Brent 1% fölötti mínuszban, 71 dollár 30 cent fölött valamivel, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI pedig 9%-kal 68 dollár 10 centre esett vissza. Az arany 1%-os plusz mutat, 4165 dollárért 1 uncia arany. A többi fém közül a palládium 1, a platina 1,7, az ezüst 2,3%-kal, a rész pedig 1%-kal drágult. Ahogy drágulnak a mezőgazdasági termelő árak közül, például a szója 2,5-del, a búza 1,5%-kal, a kukorica 2,6%-kal, és a kávé is 1,7%-os emelkedés mutat. Nem úgy a holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama, ami 1,4%-kal lett olcsóbb, 44 euró 50 eurócent alatt áll augusztus végi szállítással. A globális vagyon 2017 óta a legnagyobb ütemben nőtt a tavalyi évben. Akkor már a harmadik egymás követőjében jegyeztek fel bővülést. Ez áll a UBS svájci bank globális vagyon jelentésében. A globális személyes vagyon mintegy 11%-kal nőtt dollárban számítva. A növekedés üteme jelentősen meghaladta a 2024. évi 4,6-et. A vagyon növekedés Európában, a Közel-Keleten és Afrikában volt a leglátványosabb, közelítette a 18%-ot, az Egyesült Államokban 8,5%-kal nőtt mindez, és a dollárban számított milliósok száma 1,5%-kal nőtt 2024-hez képest.
0: Időjárás jelentés.
1: A változóan felhős ég mellett napos időre is számíthatunk, elszórtan előfordulhatnak záporok, a szél élénk lesz, olykor erős lökések is megjelenhetnek. A hőmérséklet napközben 26 és 31 fok között alakul, este 15 és 23 fokra számíthatunk. Megköszönöm egész reggeli figyelmüket, az elmúlt 4 órában nem Szűcs Pétert hallották. Mi legközelebb egy órakor találkozunk, akkor kiderül, hogyan teljesített a tőzsde fél időben, de addig is érdemes velünk maradni, hiszen kellemes muzsikák jönnek most, 11 órakor pedig friss hírekkel jelentkezünk itt a 94.2.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia minden hétfőn 11 és 13 óra között. A műsor támogatója a 4 csillagos Hévízi Hotel Europa Fit Superior. Wellness és saját magánegészségügyi centrum egy helyen, ahol a pihenés valódi törődésé válik. Hotel Europa Fit Hévíz. A jövő egészség turizmusa.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 11 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják, jövünk az elmúlt órák legfrissebb információival. Nagyszabású orosz támadás érte Kijevet a NATO csúcs előtt, legalább 11-en meghaltak, 46-an pedig megsebesültek. Az orosz balisztikus rakéták több épületet is eltaláltak, egyes lakótömbökben tűz ütött ki. A mentőcsapatok jelenleg is túlélők után kutatnak a romok között. A NATO csúcs előtt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök arra kérte a szövetségeseket, hogy ne késlekedjenek az Oroszország ellen bevethető nagy hatótávolságú rakéták szállításával. Holnapra gyásznapot rendeltek el Kijevben. A lakosság megkérdezése nélkül vittek pirolízis üzemet Borosodnádasper területére, a helyiek tiltakoznak. Megkapta az egységes környezethasználati engedélyt a Slavka SK Hungary Kft. A műanyagfeldolgozó a lakóházak közvetlen közelében működne. A társaság üzeme az egykori lemezgyár csarnokában működne, évi 3000 tonnás feldolgozói kapacitással. A beruházó korszerű hulladékhasznosító technológiát ígér, de ez nem győzte meg a helyi lakosokat, akik környezeti és egészségügyi kockázatok miatt tiltakoznak. A helyiek azt is kifogásolják, hogy a műanyagfeldolgozó üzem létesítése előtt nem volt átfogó lakossági tájékoztatás, és azt vélelmezik, hogy a polgármesteren és a jegyzőn kívül másoknak sokáig nem volt érdemi információjuk a beruházásról. Augusztustól tovább növeli olajkitermelését az OPEC Plus. Napi 188 ezer hordóval emelik meg a kvótákat. A hormozi szoros lezárása miatt a kitermelés a februári napi 43 millió hordóról májusra 33 millió hordóra esett. A termelés júniusban kezdett helyreállni, de a szint még így is elmarad a háború előttitől. Az OPEC Plus más kihívásokkal is szembesül, mivel az Egyesült Arab Emírségek kilépett a csoportból, Irak pedig magasabb kvótákat követel. Hónapokban mérhető versenyt fut Kínával az Egyesült Államok abban, hogy embert juttasson a Holdra. Ezt jelentette ki a NASA igazgatója. Jared Isaacman elmondta, hogy miközben ők 2028 végére tervezik az ismételt Holdra szállást, addig Kína 2029-re ütemezi azt. Az Artemis Hold program következő űrrepülése jövőre lesz, amely során két leszálló egységet tesztelnek majd. Ha mindez sikeresen zárul, az Egyesült Államok készen áll ismét űrhajósokat küldeni a Holdra. A vezető szerint a 2030-es évek első felétől a Holdon épülő létesítményben olyan húzamos ideig tartózkodhatnak emberek, mint most a nemzetközi űrállomáson. A globális vagyon 2017 óta a legnagyobb ütemben nőtt tavaly, amikor már a harmadik egymást követő évben jegyeztek fel bővülést. Ez áll a UBS Svájci Bank globális vagyon jelentésében. A globális személyes vagyon mintegy 11%-kal nőtt dollárban számítva. A növekedés üteme jelentősen meghaladta a 2024 évi 4,6%-ot. A vagyon növekedés Európában, a Közel-Keleten és Afrikában volt a leglátványosabb, mintegy 18%-os. Az Egyesült Államokban 8,5% volt mindez. A dollárban számított milliómosok száma 1,5%-kal nőtt 2024-hez képest. Tavaly csak nem 1 millió új dollármilliómosa lett a világnak, naponta 2600-al gyarapodott a számuk.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2 órával tőzsdenyitás után enyhe 0,2%-ot emelkedik 143.297 pontra, a részvénypiac forgalma átlépte a 2 milliárd 3 millió forintot. A vezetőpapírok vegyesen teljesítenek, az OTP egy pár ponttal mínuszban 46.910 forinton, a MOL 0,4%-kal korrigál felfelé 3.924 forintra, a Magyar Telekom 0,2%-os mínuszban 2.666 forinton, a Richter pedig 0,8%-ot emelkedik 12.280 forintra. Nyugat-Európában is többségében pozitív mutatókat látni, pluszokat, a londoni FTSE 0,4%-kal, a frankfurti DAX 0,2%-kal a pozitív tartományban, a párizsi CAC 0,4, a milánói börze szintén 0,4%-kal korrigál felfelé, míg a madridi IBEX 0,4%-kal megy lefelé. A bankközi devizapiacon 1 euróért 353 forintot, 1 amerikai dollárért 309 forintot kell adni, 1 svájci frankért 383, 1 angol fontért pedig 412 forintot kérnek. Nézzük, mi a helyzet kőolaj fronton. 0,4%-kal olcsóbb a Brent, 71 dollárra jegyzésár, és

0: estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő. Most pedig folytatódik itt a Trend FM-en a Menni Enni Buza Sándorral.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
2: Köszöntöm Önöket! A mai műsor utolsó részében a Nébih elnöke számol be a legfrissebb kutatási eredményekről, ami a háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségének állapotáról készült. Előtte megtudjuk, hogy milyen eredménnyel zárult a Zöld Elefánt étterem díj, fél óra múlva pedig az év fagylaltja verseny kapcsán tudjuk meg a legújabb fagyis trendeket. Most viszont jöjjenek a turizmus, a gasztronómia és a kultúra hírei az elmúlt napokból. Drasztikusan drágult a parkolás Budapesten, adta hírül az MTI, és már csak kizárólag mobiltelefon használatával lehet fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkoló automata tűnik el. A díjfizető parkolást üzemeltető kerületek egységes magyar és angol nyelvű táblákat helyeznek ki, amelyek jelzik a parkolózóna kódját, a fizetési időszakot, a várakozási díjat, az időtartam korlátozást, az üzemeltető nevét, az ügyfélszolgálat címét és elérhetőségét, valamint a Nemzeti Mobil Fizetési ZRT QR kódját, amellyel részletes mobil fizetési információk érhetők el. A változás része továbbá, hogy szerdától érvényesek a megemelt parkolási díjak, úgy mint a belvárosi A-zónában az eddigi 600 forint helyett óránként 800 forintot, a B-ben 450 helyett 600 forintot, a C-ben 300 forint helyett 400 forintot, a külső kerületeket magában foglaló D-zónában pedig az eddigi 200 forint helyett óránként 300 forintot kell fizetni. Az őrzött, díjfizető P plusz R parkolókban fizetendő éjszakai várakozási díj 300 forint per órára emelkedett, a havi nappali bérlet értékesítése megszűnt, valamint a Margit-sziget északi fizető parkolójában a várakozási díj 800 forint per óra lett. Az év 5. hónapjában országosan 3,9 millió vendégészakát könyvelhettek el a szálláshelyek. A növekedés a belföldi forgalom erősödésének köszönhető, a külföldi vendégészakák száma a Bajnokok Ligája döntője ellenére is csökkent. A Visit Hungary elemzése szerint a kedvezőtlen külpiaci folyamatok és az erősödő forint együttesen fékezték a beutazó turizmust. A Központi Statisztikai Hivatal pénteken közzétett friss vendégforgalmi adataiból kiderül, hogy májusban tovább erősödött a belföldi turizmus, a hazai vendégek száma megközelítette a 900 ezret, a hazai vendégészakák száma pedig 2,8%-kal szárnyalta túl a tavalyit, túllépve az 1,8 milliót. A nemzetközi utazók 855 ezres száma éppen csak meghaladta az egy évvel ezelőttit, a 2 milliós külföldi vendégészaka szám viszont mérséklődött tavalyhoz képest. Ennek hátterében a közel-keleti konfliktus miatti geopolitikai bizonytalanság, az energiapiaci sokk és a főbb küldő piacaink többségében tapasztalható romló fogyasztói hangulat áll a Visit Hungary elemzésében. Ezek a kihívások elsősorban Budapest forgalmát érintették kedvezőtlenül, ahol hagyományosan a legmagasabb a nemzetközi vendégészaka forgalom aránya. A fővárosban mind a külföldi utazók számában, mind a vendégészakáikat tekintve az UEFA Bajnokok Ligája döntő ellenére is összességében visszaesés volt tapasztalható májusban. Az elemzés szerint a tavaszi hónapokban erősen befolyásolták a nemzetközi turisztikai piacot és utazási kedvet az egyszerre jelentkező turizmusra ható negatív tényezők. Ideértendő a közel-keleti konfliktus miatti vendégkiesés, a légi kapacitások csökkenése, az olajárak emelkedése, a fogyasztói bizalom romlása Európa szerte,

0: a brit és német piac gyengülése, valamint a forint erősödése. A 2026 tavaszi időszakot tehát hazánkban és Európa többi államában is alapvetően a geopolitikai bizonytalanság, az energiapiaci sokk és a fogyasztó bizalom romlása határozta meg, szögezi le a Visit Hungary. A közel-keleti konfliktus különösen érzékenyen érintette Magyarország egyik legfontosabb, Budapestnek pedig 2025-ben a vendégek száma alapján hetedik legjelentősebb küldőországát, Izraelt. Erről a piacról esett ki számszerűen is a legtöbb turista, és megtorpant a közel-keleten keresztül zajló átszálló forgalom is. A fejlemény azért is különösen érzékenyen érinti a budapesti turizmust, mivel az izraeli és öbölmenti vendégek felül reprezentáltak a magas költésű, 4-5 csillagos szállodákat választó utazók körében. A következő hónapokban a turizmus teljesítménye nagyban függ a globális folyamatok és a forint árfolyamának alakulásától. Az erősödő forint növeli a magyar háztartások külföldi vásárlóerejét, ami ösztönzi a kiutazó turizmust. Ezzel párhuzamosan viszont a felértékelődő valuta rontja az ország ár versenyképességét, mivel a külföldi turisták számára a magyarországi szolgáltatások drágábbá válnak, ami különösen az árérzékeny keresleti szegmensben mérsékelheti a beutazási hajlandóságot, mutat rá a Nemzeti Marketing Szervezet. Józsefváros is behúzza a féket, 3,5%-ban korlátoznák az Airbnb lakások arányát, adta hírül az MTI. Elfogadta a rövidtávú szálláshelyek szabályozási koncepcióját a 8. kerületi önkormányzat képviselő testülete június 25-én, amelynek értelmében a Józsefvárosban három szinten, kerület, lakónegyed, társasház határozza majd meg az Airbnb szállások arányának maximumát. Kerületi szinten 3,5% lesz a korlát, ami azt jelenti, hogy a jelenleginél több rövid távú szálláshely nem létesülhet, új szálláshely pedig akkor, ha belefér a százalékos kvótába. A Palota negyedben és a Corvin negyedben a legszigorúbb 5%-os korlátot vezetnek majd be a tervek szerint. A társasházi arányt egységesen 20%-ban határozták meg. Ebben az esetben az arányt nem a lakások darabszámának százalékában, hanem a lakások alapterületének arányában határozzák meg. Továbbá új szálláshelyek csak a társasház hozzájárulásával nyithatnának a jövőben. Azon szálláshelyek esetében, amelyek nincsenek tekintettel a lakóközösségre, a társasház közgyűlése dönthet arról, hogy az önkormányzatnak jelzi, a továbbiakban nem járul hozzá a működéséhez, és ennek megfelelően a kerület nem engedné meg a szálláshely további működését. A meglévő szálláshelyek esetében mindaddig vélelmezik a társasház hozzájárulását, amíg a társasház közgyűlése határozatban ennek ellenkezőjéről nem nyilatkozik. Ez azt jelenti, hogy a probléma nélkül működő szálláshelyeknek nincs teendője, ezek tovább működhetnek. A koncepció alapján kialakítandó szabályozást októberben tervezik majd elfogadni, és jövő év január 1-én léphet majd hatályba. Július 1-e és augusztus 30-a között tesztjelleggel kibővítik a Balaton 24 napi jegyet, Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook bejegyzésében. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, a Balatonfenyvesi kisvasút járatain is korlátlan számban lehet utazni. A volánjáratokkal olyan vonattal nem megközelíthető települések is elérhetők, mint például Tihany és Szigliget. Szintén érdekes lehet a Balatonhoz érkezőknek, hogy újra elérhető a Bakony napi jegy, amely mindössze 1199 forintért egy teljes napon át korlátlan utazást biztosít a Győr és Veszprém közötti vasútvonalon, valamint a térség számos autóbuszjáratán. Az MTI számolt be arról, hogy augusztus 20-án újra kinyit a két éve leégett miskolctapolcai barlangfürdő, a kültéri medencékkel együtt közölte a miskolci polgármester a Facebook oldalán. A Miskolctapolcai Barlangfürdő Gyógyászati Központjának tetőszerkezete 2024. szeptember 6-án éjszaka égett le, a tűz az akvaterápiás részleg második emeletén keletkezett, a lángok a tetőszerkezetre is átterjedtek. A csaknem 1000 négyzetméteres főépület használhatatlanná vált, később a tűzvizsgálati jelentéséről szóló határozatból az kiderült, hogy szerelési hibák sorozata, valamint a karbantartás és a szabványossági felülvizsgálat hiánya vezetett a tűzhöz. A barlangfürdő újjáépítésének lehetőségeiről már a tüzet követő héten közleményt adott ki az előző kormány Nemzetgazdasági Minisztériuma, amelyben azt írták, hogy minden lehetséges segítséget megadnak a rekonstrukcióhoz. Az önkormányzat adományszámlát is nyitott a felajánlások fogadására, emellett Miskolc 1,29 milliárd forint rendkívüli kormányzati támogatást is kapott a barlangfürdő újjáépítésének első ütemére. Ugyancsak az MTI adott hírt arról, hogy Óbuda önkormányzata kezdeményezi a budapesti hajógyári szigeten fekvő Hadrianus palota és a Dunai Limes magyarországi szakaszának felvételét az UNESCO világörökségi listájára. A pályázat alapját az a korábbi szakmai anyag adja, amelyet már 2018-ban Visi Zsolt régész, múzeológus és csapata számos szakember és szakmai szervezet bevonásával elkészített, de a politikai döntések miatt a listára vétel meghiúsult. A Ryanair június 25-től módosította családi ülőhely foglalási szabályát, azok a gyermekkel utazó felnőttek, akik nem szeretnének ülőhelyet választani vagy fizetni a foglalt ülőhelyért, az utasfelvételt követően ingyenes ülőhely kiosztást kapnak, ahogyan ez a legtöbb európai légitársaságnál is történik. Az ír légitársaság eddigi gyakorlata szerint legalább egy felnőttnek kötelező volt ülőhelyet foglalnia a légitársaságnál, amely mellé ugyanazon foglaláson belül legfeljebb 4 gyermek számára díjmentesen lehetett szomszédos helyeket választani. A Ryanair szerint ez a rendszer kiszámítható ülőhelykiosztást és alacsony utazási költségeket biztosított a családok számára. A légitársaság tájékoztatása szerint ebben az esetben a családtagok továbbra is egymás mellett ülhetnek, de nagyobb valószínűséggel a repülőgép hátsó részében kapnak helyet, mivel az első sorokat gyakran előre lefoglalják. Azok a családok, akik továbbra is szeretnének már a foglaláskor kiválasztani ülőhelyüket, ezt a továbbiakban is megtehetik külön díj ellenében. A szaudi székhelyű Flynas légitársaság szerdán elindította a Riad és Budapest közötti közvetlen járatát, amely első alkalommal teremt közvetlen légi összeköttetést Magyarország és Szaúd-Arábia között. A légitársaság július elejétől szeptember végéig hetente 3 alkalommal, szerdán, pénteken és vasárnap közlekedik a két főváros között. A riadi összeköttetés a 4. új interkontinentális járat, amely idén bekerült a budapesti repülőtér kínálatába a Philadelphia, Toronto és Seoul felé indított járatokat követően. A szeptember végéig tartó szezonális időszakban összesen mintegy 15 ezer ülőhelyet kínálnak a Budapest-Riad útvonalon. Tájékoztatások szerint a közvetlen járatnak köszönhetően az utazási idő mintegy 4,5 órára csökken. Riad a hagyomány és a modernitás különleges elegyét kínálja, amely egyszerre vonultat fel olyan történelmi kincseget, mint a 15. századi At-Turaif negyed, és felhőkarcolók uralta már-már futurisztikus látképet. Elsősorban azok számára ajánlott, akik szeretnék megtapasztalni a szaudi kultúra vendégszeretetét, nyitottak a kulináris különlegességekre, valamint kíváncsiak egy modern, pezsgő nagyváros nyújtotta lehetőségekre, akár egy rövid hétvégi kikapcsolódás során is, adta hírul a turizmus.com. A görög kormány átfogó turisztikai reformokat készít elő, bizonyos térségekben korlátozhatják a fejlesztéseket, szigoríthatják az építkezéseket, és jobban védenék a partvidéket is. Az ország vezetése egy úgynevezett különleges területi keretrendszer bevezetését tervezi, amely hosszú távon szabályozná, hogy hol, mikor és milyen formában valósulhatnak meg turisztikai fejlesztések. Az egyes kategóriákhoz eltérő szabályok tartoznának, egyes népszerű szigeteken korlátozhatják a turisztikai szálláshelyek számát, emellett szigorú partvédelmi előírásokat is bevezethetnek. A tervek között szerepel például, hogy a partvonaltól számított 25 méteren belül ne lehessen új épületeket emelni, olvasható a Time Out cikkében. Görögországban már jelenleg is több korlátozás van érvényben a túlturizmus mérséklésére. Az athéni Akropolisz látogatásához továbbra is előzetes időpontfoglalás szükséges, miközben idén nyáron országszerte több mint 250 strandon korlátozzák a napozó ágyak használatát. Nem a turisták számának csökkentése a cél, hanem az, hogy az idegenforgalom fenntarthatóbb és kiegyensúlyozottabb legyen az ország különböző régióiban, hangsúlyozta a görög kormány. Totális mélyrepülésben van Kuba turizmusa, szállodaláncok vonulnak ki, és leállt a bankkártya szolgáltatás is. A Melia Hotels International a múlt héten bejelentette, hogy megszünteti a működést 15 kubai szállodában. Az Iberostar már június 1-én megvált 12 egységétől. Mindkét lánc enged az amerikai szankcióknak, a GAESA, a sziget turizmusát irányító katonai konglomerátum ellen. A helyzetet tetézi, hogy már nem lehet fizetni a Mastercard és a Visa kártyákkal a karibi országban. Mint írják, a Trump kormányzat június 5-ét szabta meg határidőnek arra, hogy a külföldi vállalatok megszabaduljanak a GAESA-hoz és leányvállalatához köthető üzleti érdekeltségeiktől, a kubai gazdaság jelentős részét ellenőrző katonai konglomerátumtól. A szankciók azokra irányulnak, akik fenntartják üzleti kapcsolataikat a holdinggal olyan ágazatokban, mint az energia, a védelem, a bányászat vagy a pénzügyi szolgáltatások, de általánosságban is tiltják bármilyen forrás vagy szolgáltatás nyújtását a Washington által megjelölt személyeknek, mint például Ana Guillerminta Lastres katonatisztnek, a GAESA igazgatójának. A szállodaláncok kivonulása egy olyan ágazatot érint, amely évek óta zuhanó repülésben van. Ez év januárja és áprilisa között Kuba mindössze 328.608 fő nemzetközi turistát fogadott, ami 55%-os visszaesés az előző év azonos időszakához képest. A beutazások már 2025-ben is történelmi mélypontra estek, 1,8 millió látogatóval, ami kevesebb, mint a fele a 2018-as szintnek, és minden jel arra utal, hogy idén még ennél is kevesebben érkeznek. Legalább 11 légitársaság függesztette fel, vagy csökkentette kubai járatait 2026 eddigi részében, összesen több mint 1700 járatot törölve. Sáppusztán készült Magyarország idei legjobb pálinkája, ugyanis a Sáppusztai Pálinka Főzde 2025-ös sárga vilmoskörte pálinkája lett Magyarország legjobb pálinkája a 2026. évi országos pálinka és törköly pálinka versenyen, a 10.000 palack feletti termelésű kategória győztesének a Bolyhos Pálinka Főzde 2024-es Ágyas Golden alma pálinkáját választották. Az idei megmérettetésre 36 pálinka főzde 301 pálinkával nevezett, 57 arany, 127 ezüst és 89 bronz minősítést, valamint 23 champion díjat osztottak ki. Magyarország legeredményesebb pálinka főzdéje 2026-ban is a hegykői Egycsepp pálinka lett, a második helyen a Sáppusztai pálinka főzde, harmadikként pedig a Luncer pálinkaház végzett. Gratulálunk! Most muzsikálunk, a hírek után pedig az év fagylaltja győztese, Molnár Anna Mária, a Budapesti Mikrokozmosz fagyizó képviseletében lesz a vendégem. Tartsanak velünk!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia minden hétfőn 11 és 13 óra között. A műsor támogatója a 4 csillagos Hévízi Hotel Európa Fit Superior. Wellness és saját magánegészségügyi centrum egy helyen, ahol a pihenés valódi törődésé válik. Hotel Európa Fit Hévíz. A jövő egészségturizmusa.
2: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n!
3: 12 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Nagyszabású orosz támadás érte Kijevet a NATO csúcs előtt, legalább 11-en meghaltak, 46-an pedig megsebesültek. Az orosz ballisztikus rakéták több épületet is eltaláltak, egyes lakótömbökben tűz ütött ki. A mentőcsapatok jelenleg is túlélők után kutatnak a romok között. A NATO csúcs előtt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök arra kérte a szövetségeseket, hogy ne késlekedjenek az Oroszország ellen bevethető nagy hatótávolságú rakéták szállításával. Holnapra gyásznapot rendeltek el Kijevben. Az egygyermekes család modell a leggyakoribb Európában, ez derült ki az Eurostat adataiból. Hollandia kivételével tavaly minden uniós tagállamban több volt a gyermekes háztartásokon belül az, amelyben egy gyermek élt, mint amelyben kettő vagy több. Az összes háztartáson belül Szlovákiában volt a legnagyobb arányban olyan, ahol gyermekek is éltek, a legkevesebb pedig Finnországban. Magyarországon tavaly a háztartások mintegy 13%-ában élt egy gyermek, és 8%-ában kettő. Az arányokat tekintve Írországban volt a legnagyobb a három vagy több gyermekes háztartások mértéke. Közelítette a 6%-ot. Idehaza mindez csupán 3,4% volt. Elindult a Trump Accounts program az Egyesült Államokban. Az intézkedés a 2025 és 2028 között születő amerikai állampolgároknak biztosít egy befektetési számlán állami támogatásként $1000 induló összeget. A program célja, hogy már gyermekkortól ösztönözze a megtakarítási hajlandóságot és a pénzügyi tudatosságot. A számla megnyitása teljesen ingyenes, a szülők, rokonok, munkáltatók, valamint a jótékonysági szervezetek pedig évente legfeljebb $5000-ra egészíthetik ki. Számos nagyvállalat is csatlakozott a programhoz, így a Visa, a Dell és a Comcast is munkáltatói hozzájárulás vagy pótlólagos tőkét ígért, a Micron chipgyártó $250 millió támogatja a kezdeményezést. Szakmai egyeztetést kezdeményezett a Magyar Kerékpáros Klub a BKK-val, mivel túl drágának tartják a Bubi 3.0 árazását. A hagyományos biciklik esetében az éves bérletet is túlzónak tartják, egy részben közpénzből finanszírozott szolgáltatás esetében. Szerintük az is kérdéses, hogy miként érvényesülnek a lakossági tarifákban a rendszer működtetésére és fejlesztésére fordított támogatások. külön kifogásolták az elektromos e-bubi kerékpárok mintegy 30 ezer forintos éves árazását. A szervezet arra kéri a BKK-t, hogy mutassa be az árképzés szakmai indokait, és még a rendszer indulása előtt vizsgálja felül a díjszabást.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX egy enyhe 1,1%-os mínuszban 142.930 ponton. A részvénypiac forgalma közelít a 2.600.000.000 forinthoz. A vezető papírok most vegyesen teljesítenek, a MOL 0,2%-kal megy fölfelé 3.916 forintra, az OTP 0,3%-os mínuszban 46.790 forinton, a Magyar Telekom 0,3%-kal korrigál felfelé 12.220 forintra, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,2%-ot csökken 2.664 forintra. Nyugat-Európában is jobbára pozitív mutatókat látni, a londoni FTSE stagnál, a DAX index 0,2%-ot emelkedik, a párizsi CAC-on 0,6%-os pluszban, a milánói börze egy enyhe 0,1%-kal a pozitív tartományban, míg a madridi IBEX továbbra csökkent, 0,6%-kal megy lefelé. A bankközi devizapiacon 1 euróért 353 forintot, egy amerikai dollárért 309 forintot kérnek, egy svájci frankért 384, egy angol fontért 412 forintot kell adni, egy cseh koronáért 14, egy lengyel zlotyért pedig 82 forintot kérnek. Az euró-dollár árfolyama 1,1419. Nézzük olajfronton mi a helyzet, 0,6%-ot csökken a Brent, 71,70 dollár, és a WTI 0,5%-kal olcsóbb, 68,35 dollár. 0,8%-kal drágul az arany ára, egy unciáért 4159 dollárt kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
3: A változóan felhős égbolt mellett napos időre is lehet számítani. Elszórtan ugyan, de előfordulhatnak záporok. A szél napközben élénk lesz, olykor erős lökések is megjelenhetnek. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Estére 15 és 23 fok közé hűl a levegő. Egy kis zenével megyünk tovább, utána pedig érkezik ide a stúdióba Buza Sándor vendégeivel, hiszen folytatódik a Menni Enni.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor, konkrétan ki van velem szúrva, mert mielőtt bejöttem a stúdióba, megettem egy tégelyfagylaltot, és ez a tégelyfagylalt, ez most így rágyógyult a hangszálaimra, és hogy elmegy a hangom, akkor az azt jelenti, hogy sokat ettem, de azért nem. Viszont hát az nem mindegy, hogy milyen fagylaltot kóstoltam meg, természetesen az évfagylaltjaiból, hiszen kiosztották a 2026-os évfagylaltjai díjakat. Szokás szerint a stúdióban Erdélyi Balázs, mondtam. A cukrászipartestület, Magyar Cukrászipartestületnek az elnöke, és az egyik győztes, a főgyőztes Molnár Anna Mária Mikrokozmosztól. Szervusztok!
2: Szervusz!
3: Szervusz, köszönjük a meghívást!
1: Beszéltek egy kicsit hangosabban is, de közben egy új keverőpult van, és elvesztettem az identitásomat, nem tudom mit kell. Anna Mária, gratulálok! Éppen kiírtam a nyertesek sorrendjét, és mondtam, kihúzom ilyen filccel az, hogy hányat nyertél. Rengeteg.
2: Köszönöm szépen.
1: Épp fajlatja Vándorkupa győztes, ugye a Szolejával, aztán a vörös, vagy vadbogyós török méz, aztán a szakmai szervezet külön díj, a gyermekek kedvence, a király kedvence névre hallik, aztán a kézműves fajlalt névódi, és az emendatori vajra, ha jól mondtam, külön díj, ugyancsak a Szoleával, és még a Visit Hungary külön díját, a vadbogyós török méz is, az is a tiéd lett. Mondjuk ez már egy nagy táska kellett, míg hazavitted az összes díjat.
2: Így van. Tehát nem számítottam ennyi díjra, úgyhogy tényleg föl kell
1: pakolni. Balázs volt már a fagylalt versenyek történetében olyan, hogy valaki így halmozta, tarol, tehát konkrétan.
3: Igen, néha előfordul, igen, de gyakorlatilag az, hogy gyakorlatilag mind a három fagyival nevezett be Anna Mária, és mind a három nyert legalább egy díjat, de ugye van egy, amely szólalt például rengeteget, de hát a vadbogyós török méz is sok díjat zsebelt be. Nyilván ez látszik az, hogy felkészült volt, és gyakorlatilag ez különböző zsűriknek a véleménye is, tehát nem csak az, hogy most egy zsűrinél minden
1: tarol. Hát és széles a spalett, és a gyerekek is kóstolták.
3: Még a gyerekeknek is az egyik fagyja.
1: Még a gyerekeknek is ízlik a fagyi, látod?
3: Ennyi. Például ugye, kicsit tartottunk is tőle, a gyerekek zsűri, ez most volt először, ez Váradi Zsuzsinak volt az ötlete a Visit Hungary-től, hogy akkor legyen egy ilyen gyerek zsűri, ugye a Kajla is kitelepült a rendezvényre, és hát akkor így gyakorlatilag egy ilyen gyerekprogramként jelent meg. És hát egy picit én belül tartottam, hogy mit fognak választani a gyerekek, de tök menők voltak, mert gyakorlatilag ez a király,
1: kedvence.
3: A király kedvence, ugye ebben bacon is van, tehát hogy nem egy, abszolút nem egy szokványos fagyi.
1: Bacon?
2: Bacon.
1: Hát szerintem magyarul. Azért, bocsáss meg, mindennek van határa. De nem. Ez hogy? Anna Mária, ez akkor hogy? Tényleg, mert ugye ez egy nagyon fontos kérdés, én erről szeretek egyébként Balázzsal beszélgetni, hogy hogy. Tehát akkor, amikor leültök egy üres órában, vagy éjszaka, nem tudsz aludni, fél háromkor fölébredsz, és akkor elkezded röptetni az agyadat. Tényleg.
2: Itt a békönösre visszatérve, itt a király kedvence a fagylalt fantázia neve, Elvis Presley-re gondolok. Úgyhogy neki volt egy kedvenc szendvics, ami földi magyaróvaj, banán és békönből állt, úgyhogy ez adta az ikletet, és ebből kezdtünk el kísérletezni egy fagylalt kombinációt.
1: Jól el is hízott a végére.
2: Igen, ez már abban az időszakban volt.
1: Hát ugye
3: finom.
1: Igen, a magyarókrém az ugye ott van, Amerikában ezt eszik dögivel, a békönt is, és mi volt a harmadik alkotó?
2: Banán, egy karamellizált banán.
1: És akkor ebbe a fagylaltba is ezek az ízek valamilyen szinten ott vannak.
2: Igen.
1: Hát
2: igen.
1: Ott kell, hogy legyenek.
2: Igen,
1: és mit szóltak a gyerekek mondjuk ehhez a békenhez, hát ami mondjuk a füstölt ízt lehetett kiérezni?
2: Én szerintem inkább egy ilyen sós, roppanós ízt lehetett érezni benne, de nyilván a békönnek is a aromája az azért megjelent benne, de hogy szerintem ez tetszett nekik főleg benne.
1: Ugye itt számomra, aki nem értek hozzá, csak eszem, azért az a nagy kaland, amikor ezek az alapanyagok és ez a három teljesen különböző íz valahol a végén mégis alkot egy közös, szép, komplex ízvilágot, elegyet. Ennek a megoldása, ezek mekkora kihívások?
2: Én szerintem fontos, hogy ezek összhangban legyenek, tehát hogyha valaki kóstol egy fagylaltot, akkor vagy szépen sorba jöjjenek ezek az ízek, tehát a különböző alapanyagok benne, akár a békön, a banán, vagy a szólejában a kókusz, a mandarin, tehát egy szép egymás után érezd ezeket a ízeket. ez többszöri kísérlet. Tehát arányokat változtatunk, alapanyagot kicserélünk, egy ilyen gyümölcsöt, egy olyan gyümölcs, és a végeredmény addig csiszoljuk, még komplex nem lesz.
1: Melyikkel volt a legnehezebb dolgozni?
2: A szóleával.
1: Az, igen, az lett volna a következő téma, amiről beszélünk, hogy az egyébként milyen jellegű fagylalt?
2: Az egy kókuszszorbé, kurkumás mandarinos öntettel, és egy mandulás, kókuszos, kakaóvajas, ropogós elemmel van kiegészítve. Itt a mandarinban van még yuzu, valamint ananász, inkább fűszerként jelenik meg benne, valamint gyömbér. És ezeknek az összhangját megtalálni azért nem volt egyszerű. Tehát ott tényleg sokat variáltam a arányokon.
1: Te vagy egyedül, aki ezeket kiötlöd? Vagy van egy tím?
2: Hát elsősorban én ötletelek rajta, mert a kurkum, a mandarinhoz én ragaszkodtam itt már télvíz idején, hogy én azzal szeretnék majd valamit kezdeni, de mindig vannak a műhelyben, nagyon jó kollégáim vannak, akik segítenek a kóstolásban, az ötletelésben, ezen kívül szakmai berkekben is vannak barátok, akikkel nyugodtan megbeszélhetem, hogy mit javasolnak esetleg másképp.
1: Balázs, egyébként a kiírásban szerepelnek kötelező kűrök, kötelező alapanyagok?
3: Igazából nincsen, tehát külön versenyeznek a cukrászdák, fagylaltozók, nekik van egy hagyományos kategóriájuk és egy mentes kategória, ugyanígy az alapanyaggyártóknak is van egy szabadon választott és egy mentes kategória, és minden évben próbálunk valami újdonsággal előjönni egy plusz kategóriával, ez idén az ehető erdő kategória volt. Bozsó Gyulával és egyébként szintén Váradi Zsuzsival alakítottuk ki ezt a versenykiírást, és ebben voltak mondjuk kötelező alapanyagok, de inkább csak témakörök, hogy Magyarország erdeiben megtalálható alapanyagot használják fel a versenyzők. Úgyhogy ez volt, ahol volt egy pici megkötés a cukrászdáknál és a fagylaltozóknál, inkább az alapanyag szinten van megkötés, hogy csak minőségi alapanyagból, kényelmi termékek nélkül lehet abba nevezni.
1: Kényelmi termékek?
3: Igen. Tehát gyakorlatilag minden nekik kell elkészíteni. Nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy a forgalmazóknak milyen jó termékeik vannak, hanem az, hogy a versenyzők mit tudnak összeállítani gyakorlatilag, hogyha teljesen az összes alapanyagtól indulunk ki.
1: Voltak éppen akkor nagyon jó, hogy említetted, hogy a forgalmazóknak milyen termékei vannak, hiszen fagylaltot lehet úgy is forgalmazni, hogy forgalmazótól vásároljuk az alapanyagot, kicsit tuningoljuk, és akkor eladjuk, vagy teljesen a nulláról, hogy Anna-Mari, ti csináljátok. Azt mondd meg nekem, Anna-Mari, légy szíves, hogy a kurkuma az azért került a látókörödben, mert az egy trendi?
2: Nem. Jótékony hatása miatt kezdtem el én fogyasztani, és egy véletlen során egy olyan smoothie-t készítettem otthon, ami ott volt meglévő gyümölcsökből, amik így olyan jó komplex íz volt együtt. Azt hozzátenném, hogy friss kurkumát használtam, nem a szárítottat, szerintem nem ugyanaz, hogy ragaszkodtam hozzá.
1: Hogy a kurkuma ott legyen.
2: Hogy a kurkuma legyen benne, igen.
1: Egyébként vannak trendi ízek, amik megkerülhetetlenek?
2: Hát inkább népszerűnek mondanám, mint trendinek, tehát egy pisztácia, mangó, marakuja mangó nálunk, ami csokoládé, ezek ilyen alapvető ízeknek kell lenni a pultban.
1: Mik a legkedveltebb ízek ma Magyarországon?
2: Szerintem a pisztácia, mangó, eper, málna, vanília, csokoládé, én azt gondolom ezek.
1: És vannak például korosztályos íz specifikációk, milyen szépen kitaláltam ezt a mondatot. Tehát mondjuk én, aki már nagyon sok hóembert építhettem életemben, mert több telet megírtam, ugye nekem azért klasszikus módon a vanília, tehát a teljes fagylaltok, hogy puncs, és én most elmondom mindenkinek még egyszer nagybetűkkel, én mazsolával eszem és szeretem a puncsfagyit. Szóval nekünk lehet, hogy ez van. A fiatalabb korosztály az mit preferál?
2: Nagyon jó kísérleti...
1: Nyulak?
2: Igen, így van. Tehát pont a Bartók Béla úton annyi fiatal megfordul, hogy és ők nagyon lelkesen kóstolnak bármilyen új ízt. Tehát ha van valami újdonság, akkor egyből kipróbálják. Lehet, hogy egy kis kannállal először, de aztán tetszik nekik, akkor egy egész gombóccal.
1: Mennyire lehet elmenni az extremitás felé? Most hirtelen az ugrott be nekem, hogy például sörből lehet, hogy már aztán sör ízű fagylaltot is készítettetek már?
2: Igen. Ilyen meggyes sör volt.
1: Igen.
2: Lehet, de nem szokott lenni. Tehát én az nem annyira egy népszerű íz szerintem, vagy csak ideglenesen tudom elképzelni.
1: Balázs, ugye azért most már sokadik évben rendeződik meg ez a versenysorozat, egyre nagyobb számú résztvevővel, és egyre innovatívabb megoldásokkal. A helyszín most is Gyula volt, nem?
3: Hajdúszoboszlóra tértünk vissza.
1: Hajdúszoboszlóra tértetek vissza,
3: most
1: bocsánat.
3: Most egyébként bementünk a strandon, belül voltunk, egyébként nagyon szuper helyszínünk volt, a Hungaroszpás strandján voltunk, a mediterrán tengerparti medence, mondjuk közepén ott van egy színpad, ott volt a zsűrizés is, úgyhogy nagyon-nagyon klassz kis helyszínünk volt.
1: De ha jól emlékszem, akkor pont 42-43 fok volt, Anna-Mari, ugye?
2: Nagyon meleg volt.
1: És például akkor mit tudtatok kezdeni az alapanyagokkal?
2: Mindig hűtő ládában visszük az alapanyagokat. Hát ami a fagyasztást illeti, ugye kicsit melegebb volt a helységben, és lassabban fagytak ki a fagylaltok, de megoldottuk szerintem, így nem volt ilyen szempontból probléma.
1: Ugye a király kedvencéről már beszéltünk, hogy megpróbálom fölidézni, tehát
2: földi
1: mogyoró, aztán bacon.
2: Így van, és karamellizált banán.
1: Így van, banán, aztán volt a szolea.
2: Igen.
1: És azért volt még egy másik fagylaltól is, a vadbogyós török méz.
2: Igen, ez
1: amelyikkel ehető... több díjat hoztál. Ez az ehető erdő?
2: Így van. Ez egy török mézes tejszínes alapot kell elképzelni. Ugyanúgy megcsináltam a török mézt, mint ahogy annak idején bárhol, ilyen kis búcsúba vagy vásárokban, és ez került össze egy teljes alappal, és bodzavirág, fekete ribizli és szeder öntetet készítettem hozzá, és török mogyorós morzsa van még kiegészítőként hozzá.
1: A török méz az olyan kis morzsákban jelent meg, ami benne volt a fagylaltban? Vagy...
2: Nem, hanem beleolvasztottam a fagylaltba, a tejszínes alapba. Tehát egy ilyen mézes, karamelles alapfagylaltot kell elképzelni, ahhoz a gyümölcsös öntet és egy török mogyorós, ropogós elem.
1: Akkor, amikor ti fagylaltmesterek összejöttök, akkor mennyire adjátok ki egymás titkait?
2: Akiket én ismerek, abszolút őszintén beszélünk mindenről, senki nem titkol semmit, sőt, inkább javaslatokat adunk egymásnak, én azt tapasztaltam.
1: Ugye most már épp a Balázsral korábban már beszélgettünk arról, hogy Magyarország lassan fagylalt nagyhatalom lesz, már az olaszok is sírnak, amikor fölsejlik az, hogy jön egy magyar versenyző, és akkor majd le fogja őket tarolni. Szóval ez jelenti azt egyébként, hogy a magyarországi fagylaltmester képzés az egy olyan szinten áll, ami mondjuk világszínvonalú, lehet mondani?
3: Lehet mondani, még nem tartunk sajnos itt, de nyilván vannak Magyarországon is különböző képzések, továbbképzések, tanfolyamok, de egyébként, mint ahogy Anna-Mari is, csomóan mennek ki Olaszországba.
1: Stázsolni, mint ahogy ezt a...
3: Igen, különböző képzések, különböző szintű képzések vannak, és gyakorlatilag, hát itt azért van egy jó kis gárda, aki évente visszajár Olaszországba, Bolognába is, és képzik magukat, és hát ez látszik is az eredményen, hogy hát szépen taroltak is.
1: Bolognában központi képzésre jártok?
2: Ez a Gelato University, hogyha... Igen.
1: Valószínű, hogy a hallgatóknak már azért van erről tudásuk, hiszen azért sokat beszélünk erről. Ez minden évben egyszer elmész, vagy akár többször is?
2: Igazából szintek vannak. Az, hogy milyen ritmusban csináljuk ezeket a szinteket meg, az tőlünk függ, vagy például aki megszervezi ezt az utat Olaszországba. Így körülbelül minden évre jutott egy szint, és akkor idén volt a befejező áprilisban ez a mesterkurzus.
1: És te milyen szinten vagy?
3: Elég jó.
1: Hát persze, hát azért kérdezem azt, hogy amikor elmész Olaszországba, és befejezed a top kurzust, és megkapod az okleveledet, akkor onnantól kezdve hogyan tovább?
2: Még mindig lehet fejlődni, tehát annyira részletgazdag az egész, tehát teli van kémiával, matekkal, amit egyszerűen nem tud beemelni az ember, tehát folyamatosan elő kell venni a tananyagot, a könyveket, és újra nézni dolgokat, mert annélkül nem tudunk újakat alkotni, vagy fejlődni.
1: És amikor gondolkodtok a novumokon, az újdonságokon, akkor mi az az irány mondjuk 2026-27-ben, ami szerinted föl fog sejleni, és mindenképpen ki kell próbálni, vagy ki szeretnéd próbálni?
2: Egyelőre most a jelenlegi új ízeket próbálom utolérni magunkat, hogy tudjuk biztosítani a mennyiséget. Lesznek biztos szezon vége felé, vagy közepe táján új ízek is, amit így kísérletezünk. A trend, én azt gondolom, hogy a mentes vonal, tehát akár laktóz, tejmentes, gluténmentes.
1: Ezek már élő dolgok.
2: Tehát erre egy nagyobb igény van, ezért is a szóle a végén úgy alakult, hogy teljesen tejmentes lett, és gluténmentes is egyben.
1: És gondolom a kedveltség az ugyanúgy ott van, és nő, folyamatosan nő, mint az alkoholmentes italoké.
2: Igen.
1: Balázs, zárszó gyanánt jövőre is lesz verseny értelemszerűen?
3: Igen, vezérigazgató asszonytól már kaptunk meghívást a jövő évre is, úgyhogy a hajdúszoboszlói strandnak a 100. évfordulójára is meghívták a rendezvényt.
1: Azt egyébként összeszámoltátok, már ti, mint akik ugye a cukrászipartestület, hogy hány magyarországi olyan szaktekintély van, akik valahonnan már hoztak el érmet vagy dobogós helyezést? Világbajnokság, Európa-bajnokság?
3: Hát nagyon sokan, hál' Istennek.
1: Vagy ez is olyan, mint a magyar vízisport, hogy számolatlan úszósport.
3: Az elmúlt 10 évben körülbelül az, amikor tényleg így elindult, és minden versenye, ahogy elmondtad, valóban, tehát most már számolniuk kell a magyar csapattal, vagy a magyar versenyzővel, sőt már hívják is egyébként, ami nagyon kedves, mert egy csomó olasz mester arra biztatja a csapatokat, hogy induljunk el a következő Gelato Europe Cup-on, és hogy ott kell lenni a Magyarországnak a világbajnokságon, úgyhogy igen, tehát hogy számolnak is velünk, tartanak is talán már a magyaroktól, de ott vagyunk az élbolyban.
1: Ez a verseny egyébként ilyen kis áthallással, Bocuse d'Or-os áthallás lehet?
3: Hasonló. Igazából hát nyilván ez egy olasz verseny, és egyébként a 8-szoros világbajnok azt mondta, hogy szerinte, hogyha most az összes próbatételt és az összes feladatot nézzük, akkor szerinte a Gelato World Cup az, amelyik a legkomolyabb szakmai kihívás. Gyakorlatilag a Coupe du Monde-on sincsen több feladata egy cukrásznak. Úgyhogy igen, talán ez a legkomolyabb, és ugye 24-ben a magyar csapat bronzérmes lett, ami fantasztikus eredmény.
1: Anna-Mari, most, hogy ugye Olaszországban megszerezted a legmagasabb kategóriát, akkor most hogyan tovább? Mész ki oktatni?
2: Nem. Tehát amit említettem, még tovább van mit tanulni, tehát fejlődni. Amit az egészben nagyon hasznos, hogy bármilyen alapanyag van, és szeretnék belekészíteni fagylaltot, akkor tudom a matekot, a kémiáját, és akkor össze tudom állítani egy kellemes textúrájú, meg ízű fagylaltként.
1: Ebben a mostani versenyhelyzetben, ugye 2026-ban, ugye nagyon-nagyon sok ízt nem sorolom föl, nem is tudnám felsorolni. Mivel küzdöttél legjobban? Ami nagyon nehezen adta meg a kémiát tekintve, az ízvilágot tekintve, mert minden élelmiszerrel foglalkozónak mindig vannak olyan bibi, hogy na még egyszer, ennek neki kell futnom, na még egyszer.
2: A szólea volt ilyen. Tehát ott az alapízek megvoltak, ez a mandarin kurkuma, és akkor ennek a kiegészítője, hogy milyen fagylaltra készüljön ez az öntet, és akkor eleinte teljes volt, mandulás, és végül átalakítottuk teljesen.
1: Nálatok télen is lehet fagylaltot kapni?
2: Mi pultban nem árulunk, hanem kiszoktuk adagolni ilyen kis pohárkákba, és akkor úgy lehet vásárolni.
1: Tehát a Mikrokozmosz télen-nyáron?
2: Csak nyáron. Tehát ez egy fagylaltozó, így van.
1: Ez egy fagylaltozó.
2: Csak az üzletünk, van egy másik üzletünk, és ott vannak fagylaltok, egy kis fuhárban.
1: Gratulálunk, Molnár Anna-Mária volt az egyik vendégem, a Bartók Béla úti Mikrokozmosz fagylalt tulajdonosa, és hát ugye rengeteg díjat nyertél a 2026-os Magyarországi Fagylaltja versenyen. Balázs, neked meg ahhoz gratulálok, hogy kitaláltátok ezt az egészet, és ha jövőre folyt köv, akkor nincs más, majd jövőre is jössz te mindenképpen. Hát Anna-Mari meg majd
3: dolgoznia kell rajta.
1: Kíváncsi leszek, meg ugorjál majd a 2027-en. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm. Gratulálok.
3: Nagyon köszönjük a meghívást.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Trend FM. Gazdaság és kultúra.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
2: Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia minden hétfőn 11 és 13 óra között. A műsor támogatója a 4 csillagos Hévízi Hotel Europa Fit Superior. Wellness és saját magánegészségügyi centrum egy helyen, ahol a pihenés valódi törődésé válik. Hotel Europa Fit Hévíz, a jövő egészség turizmusa.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Délmúlt másfél perccel, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Új euró államkötvényeket bocsát ki Magyarország. Az egyik kötvény 2032-ben, a másik 2037-ben jár majd le. A tervek szerint a két papírt már ma beárazhatják. A Portfolio.hu információi szerint az euró kötvények kibocsátására azért van szükség, mert a Tisza kormány megállapodott az Európai Bizottsággal a korábban befagyasztott 16 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadításáról. Az ebből finanszírozott projekteket viszont előfinanszírozni kell, a bizottság a projektek végrehajtására után fizet. A lakosság megkérdezése nélkül vittek pirolízis üzemet Borsod-Nádas belterületére, a helyiek tiltakoznak. Megkapta az egységes környezethasználati engedélyt a Slavska SK Hungary Kft., a műanyagfeldolgozó a lakóházak közvetlen közelében működne. A társaság üzeme az egykori lemezgyárcsarnokban működne évi 3000 tonnás feldolgozói kapacitással. A beruházó korszerű hulladékhasznosító technológiát ígér, de ez nem győzte meg a helyi lakosokat, akik környezeti és egészségügyi kockázatok miatt tiltakoznak. A helyiek azt is kifogásolják, hogy a műanyag feldolgozó üzem létesítése előtt nem volt átfogó lakossági tájékoztatás, és azt vélelmezik, hogy a polgármesteren és a jegyzőn kívül másoknak sokáig nem volt érdemi információjuk a beruházásról. Az egygyermekes család modell a leggyakoribb Európában, ez derült ki az Eurostat adataiból. Hollandia kivételével tavaly minden uniós tagállamban több volt a gyermekes háztartásokon belül az, amelyben egy gyermek élt, mint amelyben kettő vagy több. Az összes háztartáson belül Szlovákiában volt a legnagyobb arányban olyan, ahol gyermekek is éltek, a legkevesebb pedig Finnországban. Magyarországon tavaly a háztartások mintegy 13%-ában élt egy gyermek, és 8%-ában kettő. Az arányokat tekintve Írországban volt a legnagyobb a három vagy több gyermekes háztartások mértéke. Közelítette a 6%-ot, idehaza mindez csupán 3,4% volt.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os mínuszban, 142.492 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 3 milliárd forintot. A vezető papírok negatív mutatókat mutatnak, a legtöbb blue chip a negatív tartományban, 0,2-del a MOL 3904 forinton, az OTP 6%-kal megy lefelé 46.650 forintra, a Richter tegnapi záró, vagy pénteki záróértékén stagnál 12.190 forinton, míg a Magyar Telekomnál 0,2%-os mínuszt látunk 2.664 forinton. Európában többségében pozitív a hangulat, a londoni FTSE 0,4, a frankfurti DAX 0,2%-os emelkedésben, a párizsi CAC-on 0,2%-kal megy fölfelé, a milánói börze egy enyhe 0,1%-kal korrigál felfelé, míg a madridi IBEX tovább csökkent 0,6%-kal a negatív tartományban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 353 forintot, egy amerikai dollárért 309 forintot kell adni, egy svájci frankért pedig 384 forintot. Tovább csökkennek az olajárak, a Brent 71 dollár 60 cent, a WTI 68 dollár 20 cent.
0: Időjárás jelentés.
3: A változóan felhős égbolt mellett napos időre is lehet számítani. Elszórtan ugyan, de előfordulhatnak záporok. A szél napközben élénk lesz, olykor erős lökések is megjelenhetnek. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Estére 15 és 23 fok közé hűl a levegő.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor, az Elefánt Nagy Díj, vagy Rózsaszín Elefánt Díj Magyarország első karitatív vendéglátóipari díja, amelyet a Rózsaszín Elefánt ügynökség hívott életre. A közönségszavazatok alapján olyan turisztikai és vendéglátóipari szakembereket, valamint helyeket ismertek el, és majd fognak is elismerni, akik a kimagasló vendégélmény mellett példás közösségi szerepvállalást is mutatnak. Az ötlet atya a telefonvonal túlvégén, Bárány Péter. Szervusz Péter!
2: Szervusz Sándor, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Nos, akkor, amikor jó pár hónappal ezelőtt erről a díjról beszélgettünk, hiszen azért itt voltál a stúdióban nálam, és kvázi, ha lehet azt mondani, hogy beharangoztad, akkor bizonyára voltak elvárásaid. Most ahhoz képest, hogy egyébként 110 hely nevezett elsőre, és több mint 7500 szavazat érkezett ezekre az egységekre, ez elégedettséggel tölt el?
2: Én azt gondolom, hogy az első évnél igen, nagyon is. Hiszen a 110 vendéglátóhely pont 110-zel több, mint hogyha ezt az egészet nem kezdtük volna el. De ez ugye valójában azt jelenti, hogy Magyarországon 110 vendéglátóhely, illetve szálloda elkezdett kommunikálni intenzívebben a saját vendégei felé. Az, hogy ők miben erősek, az, hogy miért menjenek hozzájuk, és nem mondjuk a versenytárshoz. És ugye az egész Elefánt Nagy Díj erre jött létre, hogy egy kapocs kerüljön a vendég és a vendéglátóhely közé, és ez ugye nem más, mint a kommunikáció.
1: Három régióra osztottátok Magyarországot, miért?
2: Hát már három teljesen különböző, hát hogy mondjam, a Dunán

0: túli fogyasztó, illetve a budapesti és a kelet-magyarországi teljesen más igényekkel megy mondjuk egy szállodába, vagy mondjuk egy minőségi bárba. Tehát nem lett volna igazságos egy nyíregyházi piti szórakozó helyet, mondjuk egy belvárosi romkocsmával, ami szinte egy szórakozó hely, egy kategóriába indítani, hiszen teljesen más az indulási pont.
1: Ugye ebből a szempontból azért szerencsések vagyunk, mert az ország bármelyik részére elmehetünk, akár mondjuk egy wellness szállodába, akár, és ha már ott vagyunk, akkor egy jó étterembe, hiszen azért Magyarországon már sorjáznak a nagyon jó és híres éttermek, hát sőt tudjuk azt, hogy vannak olyan turisztikai faktorok, amikor emberek azért mennek valahova, elutaznak, hogy ott meg tudják kóstolni azt, amiről egyébként az újságok vagy a hírek írtak. Tehát volt egy nyugat-magyarországi régió, volt egy kelet-magyarországi régió, és volt egy budapesti régió. Budapest-Pest megye, igen. Miért négy kategória, és mi ez a négy kategória, amiben lehetett egyébként nevezni?
0: Az étterem, a szórakozóhely, a bár, illetve a szálloda. És akkor ezen belül nyilván az étteremnél ott mondjuk egy lakásétterem az ugyanúgy tudott indulni, mint mondjuk egy bisztró kategória. Ugye a vendéglátás az azért nagyon színes és szép, mert minden évben új kategóriák születnek, de azért mi ezt szentől nézve próbáltuk úgy lefedni, hogy a lehető legszélesebb spektrumot kínáljuk a vendéglátó egységeknek.
1: Ugye itt ennek az egész versengésnek valahol az volt az egyik alapüzenete, hogy és ezt te is említetted most, mikor megszólaltál, hogy legyen egy kapocs a szolgáltató és a szolgáltatást kereső, tehát a vendég között, vagyis egy olyan interaktív, egymás segítő folyamat zajlott le, amikor az étteremnek, vagy a bárnak, vagy a szállodának, vagy a szórakozóhelynek érdeke volt az, hogy megszólítsa a vendéget, hogy ha szóltok hozzánk valamit, és az jó, akkor legyetek szívesek, aktivizáljátok magatokat. Ezt így kellett érteni?
0: Ez pontosan így kellett. A kicsit könnyű dolog az, hogyha a Covid-ra fogunk mindent, ha bár én mégis ezt fogom tenni. Hogy a Covid volt az a pillanat, amikor a vendéglátást teljesen szétzilálta, és amikor elkezdett újraépülni, akkor egy teljesen más pozícióból kellett újraértelmezni, gazdasági szempontból is, illetve a vendégeknek a fogyasztási szokásait is. És hogy itt kimaradt a következő 2-3 évben az, hogy megszólítsam azt a vendéget, akit én szeretném, hogyha az asztalhoz mondjuk leülne. És ennek láthatjuk most azt a végkifejlett állapotát, amikor a vendéglátóhelyeknek Magyarországon egy borzasztó nagy százalékában senki nem jár. És a vendéglátóhelyek a tulajdonosa azt a választ adja a kérdésünkre, hogy azért, mert nincs pénzünk marketingre. Na most ez ugye megint egy jó hosszú téma lenne, hogy lehet költséghatékonyan kommunikálni a vállalkozást. És azt kell, hogy mondjam, hogy 110 vendéglátó egységnél ez sikerült úgy elérnünk, hogy ők azzal szembesültek, hogy hát valóban, tehát hogy ebben nem kellett beletenni pénzt. Ez kellett némi kreativitás, kellett tőlünk egyfajta impulzus, hogy egyébként mi az, ami most működik mondjuk a social médiában, és azt vettük észre, hogy a pincérek, a felszolgálók, a séfek saját maguk kezdték el azt a munkát kommunikálni és preferálni, ami a vendégnek a hírfolyamában valahol jelentkezett, és ez generált egyfajta plusz forgalmat. Mondok egy példát. Nyugat-Magyarországon az étterem kategória az úgy nyert, hogy ő saját maga, soha nem csináltak még ilyet, egy pici kis táblát tettek minden egyes asztalra ki, azon volt egy QR kód, egyébként hozzáteszem, szerintem baromi ügyesek, hogy ezt is meg tudták csinálni, ami egyből az Elefánt nagydíj oldalán belül az ő oldalukra vitt, és kértek egy szavazatot. Hát ez valójában nem kezdődik sok pénzbe, a nyomda talán mondjuk 2000 forint lehetett, és ezzel egyébként megnyerték az étterem kategóriát. És ők is ezzel szembesültek, hogy hát valóban, tehát hogy nem kell óriás dolgokra gondolni, és nem kell hatalmas nagy TikTok csatornákat indítani több százezer forintért mondjuk havonta, hanem ilyen kis apró kreatív ötletekkel meg tudjuk mutatni azt, hogy mi miért vagyunk jók. vagy miben vagyunk jók.
1: Ez volt ugye a Tercia Hubertus étterem.
0: Így van.
1: Hol helyileg?
0: Igen. Hát Sopronttól egy pár kilométerre, de egyébként általában Sopront szokták volt mondani. És egy nagyon érdekes volt, hogy azért én néztem a szavazatokat, független attól, hogy június 1-ig ugye még ez változhatott, és változott is, és egy idő után, amikor azt láttam, hogy egy-egy Facebook vagy Instagram aktivitás, az meg tudja az eredményt változtatni. Itt egyébként pont ez történt, hogy fejfej mellett az alsó őrsi Bitamburger indultak ugye mind a ketten ugyanabban a kategóriában, tehát Nyugat-Magyarország és étterem kategória, és az egyiknél mondjuk 100 darab szavazat volt, a másiknél 101. Aztán két nap múlva, ahol 100 volt, ott 103 lett, a másiknál csak 102, és ez folyamatosan változott, és 6 darab szavazat választotta el, az egyiknek 1107 talán, és a másiknak meg 1101.
1: Ha már a Bitamburgert említetted, ugye ők egyébként külön díjat nyertek, mint a legkreatívabb vendégmegszólítók. Ez mit csináltak ők? Mert ugye tudjuk, hogy a Tercia Hubertus kirakta a QR-kódot, a Bitamburgeresek mit csináltak?
0: A Bitamburger az egész csapatát kirakta nagyjából a vendégek elé, és olyan videókat készítettek, nem egy ilyen száraz információ volt, hogy gyertek hozzám, hogy nagyon jó a hamburgerünk, itt vagyunk a parttól, nem tudom hány száz méterre, hanem egyszerűen vicces és kreatív impulzusokat tudtak eljutatni. Ezáltal ugye generálták az algoritmusba azt, hogy még többen lássák, ezáltal még többen látták, elmentek hozzájuk, és vége egyébként az lett, hogy baromira megszerették a vendégek, és egy olyan közösség jött ott létre, hogy én azt gondolom, hogy hogy az alsóvárosi Bitamburger az egyik nyertes ennek, mert hihetetlen sok új vendéget sikerült nekik megszólítani.
1: Volt egy olyan gondolatom, de aztán egy picit úgy tűnik okafogyottá vált, mert azt mondom most neked is, hogy egy picit talán úgy érzem én, hogy azok a helyek tudtak jó eredményt elérni, ahol nagyon szép számú törzsközönség volt, hiszen a törzsközönséget meg lehetett szólítani, sokkal könnyebben lehetett megszólítani, viszont ahogy mondtad itt ezt a QR-kódos megoldást, ott persze azoknak is szólt ez, akik egyébként nem a törzsvendégek, hanem egyszer oda beültek, viszont ha jót tettek, akkor azonnal már aktivizálták magukat. Azért mondhatom azt, hogy a törzs közönség is, vagy a törzs vendég is sokat számít?
0: Hát azért nem, mert hogyha mondjuk Budapesten indulunk ide, csak azért, mert a nagy számú törvény alapján, ugye itt van a legtöbb vendég, és mondjuk megnézzük a szórakozó helyeket, akkor lényegesen erősebb szórakozó helyek is indultak, ugye az ötkert, belvárosi ötkert nyert, és az ötkerthez képest olyan indulók is voltak, ahova mondjuk ötször vagy tízszer többen járnak. Tehát, hogy itt az egész azon állt, hogy bukott, hogy ők mennyire veszik ezt komolyan, és mennyire szeretnék megnyerni ezt a versenyt, és ezáltal ugye a 23 támogató partnernek az ajándékát is megnyerni. És aki ebbe tényleg hit, és elkezdte mozgósítani a vendégeket, vagy a saját kollégáit, a pincéreket, vagy a felszolgálókat, ott egyébként lényegesen nagyobb eredményt lehetett elérni, mint egy olyan hasonló kategóriájú szórakozó helyen, ahol sokkal-sokkal több az ember, viszont teljesen őszinte leszek, azt hiszem egy darab szavazatot kapott.
1: Igen, hát ugye ez valóban a kreativitás szabott határt annak, hogy ki hogyan szólítja meg a vendégeket, de hogyha már mondjuk a Terciát és az ötkert megemlítettük, akkor ha előtted van a papírod, akkor nyugodtan arra kérlek, hogy mondd el, hogy melyik volt a 4D, és kik végeztek az első helyeken. Ha nem, akkor én mondom, mert előttem van.
0: Azért kell, hogy tudjam. Tehát akkor a bár kategóriával kezdeném, tehát a 2026 LFA nagydíj győztesei bár kategóriában Budapest és a Pest vármegye, az nap bár, egyébként ők is hihetetlen kreatívak voltak, azt posztolták ki talán a szavazás lezárás előtt egy nappal, hogyha ha mi nyerünk, akkor mindenki a vendégünk, és egy óriási bulit fogunk csapni, és ezt egyébként be is tartották, tehát a június 13-ai díjátadó után 14-én vasárnap ott volt egy hatalmas parti náluk, és nagyon boldogok voltak. Kelet-Magyarországon ugyanez a bár kategóriában a Pepperoni biliárdbár, hozzáteszem, hogy ők az összes díjazottak közül ők kaptak a legtöbb szavazatot.
1: Hol vannak ők?
0: Pepperoni, Gilead?
1: Igen.
0: Után kell, hogy nézzek elnézést. Most hirtelen mondtam volna, hogy Jászberény, de nem vagyok teljesen biztos benne. Nyugat-Magyarországon a szomszédok ugye Győrben vannak, és egy teljesen más kategóriájú, mint a másik kettő, tehát sokkal inkább egy ilyen már-már barista és bartenderes közeget kell mondjuk elképzelni, tehát olyan italokat lehet ott fogyasztani, amit Győrben szerintem máshol talán
1: igen, nem. Ugye a pepperoniba biliárdozni mennek, a szomszédban pedig inkább koktél különlegességeket.
0: Hát igen, csak ugye bár.
1: Tehát bár, persze, igen. Bár, igen.
0: Tehát ugye tudott a bár kategóriában indulni. Egyébként visszatérve az előző kérdésekre, hogy miért van különböző régió, hát például ezért ez a lehető legjobban szemlélteti az, hogy ők egy pepperoni biliárd bár, és a szomszéd koktélbár, ami ugye Nyugat-Magyarországon van, a másik meg Kelet-Magyarországon van, hát mennyivel más lehet a célközönsége a kettőnek. Nem jó vagy rossz, hanem teljesen.
1: Igen, más. Más.
0: Tehát, hogyha ezt összemostuk volna, akkor valójában a bár kategóriát egész Magyarországra vetítve a pepperoni nyerte volna meg, de neki több a szavazata, mint egyébként a szomszéd akadék az alznaknak.
1: Étterendi?
0: Étterem kategóriában ugye a terciát már említettük, van egy balalajkánk, ez egy orosz bisztó, illetve pátyon a cukorborsó, nagyon cukik. Szállodában Budapest és Pest megyében a Vander Budapest, Kelet-Magyarországban a Tisza, a Balneum Hotel. Hozzáteszem, hogy ők mióta megnyerték, azóta én azt hiszem, kb. 10 olyan tartalmat készítettek, hogy ők mennyire boldogok, és mennyire köszönjük a vendégeknek, és szárnyal az algoritmus az összes platformjukon. Illetve Nyugat-Magyarországon pedig a Malomtanya Panzió, ez egy nagyon-nagyon régi, nem is tudom már, több mint 50 éves panzió. Míg a szórakozóhely, ott ugye említettük az ötkertet, ugye Budapest és Pestel megyében, Szegeden van egy Humbák borkápolna, illetve Nyugat-Magyarországon pedig a Bazár Klub, ez utóbbi szexed.
1: Úgy van, és ugye az ötket pedig említetted. Ha jól olvastam, akkor ebben az évben október 1-től indul majd a következő kör szavazása. Lesz-e változás ebben a struktúrában? Ugye ezt mindig azért kérdezzük meg, azért gondolkodtok esetleg, ha lesz vagy nem lesz, mert hiszen már van egy tapasztalat a fejetekben és a kezetekben.
0: Igen, annyi kiegészítést szeretnék tenni, vagy pontosítást, hogy október 1-én még csak a jelentkezés kezdődik
1: igen.
0: A vendéglátóegységeknek, és ugye a szavazás fog elméletileg január 1-ével indulni, tehát sokkal nagyobb időintervallumot hagyunk. Ez például a Csopakon indult a Petrányi Bolterasz, és ők feltették a kérdést, küldtek egy e-mailt az Elefántos e-mail címre, központi e-mail címünkre, és az volt a kérdésük a szavazás lezárás előtt talán egy vagy kettő nappal, hogy elindult-e már a szavazás. Tehát, hogy ők annyira el voltak csúszva az idővel, hogy kettő napjuk volt, hogy mozgósítsák a vendégeket, tehát kettő nap meg a egyébként 2,5 hónaphoz képest óriási a különbség. Tehát most bőségesen lesz le idő, mind a jelentkezésre is, mert hát a Murphy törvénye, ahogy lezárult a jelentkezés, utána akart mindenki jelentkezni, és akkor mondtuk, hogy szépen várják meg majd a 2027-es jelentkezést, tehát október 1-én fog a vendéglátóegységeknek, és igen, nyilván azokat a tapasztalatokat fogjuk majd figyelembe venni, amikkel szembesültünk, például a szemben lévő utcánban, ahol én lakok, ott van egy fantasztikus pékség, és mondta, hogy jaj, Peti, jaj, de jó, akkor mi is szeretnénk jelentkezni. Hát mondom, tölts ki a jelentkezési lapot. Hát igen, de hát nincs olyan kategória. És elkezdtem gondolkodni, és valóban. Mert hogy nem is étterem, nem is bár, nyilván nem szálloda, és nem is szórakozó hely.
1: Hát tehát igen, pékség.
0: Pékségkávézót kihajtuk ebből a körből.
1: És, tehát, a cukrászatokat például.
0: Úgyhogy akkor... Hát azt szerintem egyébként egy, tehát a pékség cukrászat szerintem egy kategória lesz, azt gondolom, tehát bővülni fog.
1: Hát a kovászos fagylalt mindent fog vinni majd.
0: Hát attól függ, hogy tudja megfogni a közönségét.
1: Köszönöm szépen az információt, gratulálunk. Az Elefánt Nagydíj első fordulója, az első éve az lezajlott, de már mindenki készülhet a következőre. Ugye a kiírás októbertől, aztán a szavazások majd januárban elindulhatnak. Köszönöm szépen, Bárány Pétert hallottuk, az Elefánt nagydíj megálmodóját. Gratulálok, Péter, mert elsőre ez nem volt olyan nagyon rossz, igaz?
0: Igen, igen, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettem róla.
1: Köszönöm én is, szervusz!
0: Szép napot!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
2: Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia minden hétfőn 11 és 13 óra között. A műsor támogatója a 4 csillagos Hévízi Hotel Europa Fit Superior. Wellness és saját magánegészségügyi centrum egy helyen, ahol a pihenés valódi törődésé válik. Hotel Europa Fit Hévíz. A jövő egészség turizmusa.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél egy van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Új euróállamkötvényeket bocsát ki Magyarország. Az egyik kötvény 2032-ben, a másik 2037-ben jár majd le. A tervek szerint a két papírt már ma beárazhatják. A Portfolio.hu információi szerint a kötvények kibocsátására azért van szükség, mert a Tisza kormány megállapodott az Európai Bizottsággal a korábban befagyasztott 16 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadításáról. Az ebből finanszírozott projekteket viszont előfinanszírozni kell, a bizottság a projektek végrehajtása után fizet. Környezetkárosítás miatt nyomoz a rendőrség a debreceni Szemkorpnál. A kormányhivatal néhány napja a cég minden tevékenységét leállította. A rendőrség közölte, a debreceni szeparátorfóliagyár tevékenységével kapcsolatos eljárás a bűnügyi igazgatóságon folyik. Azt viszont nem árulták el, hogy hol tart a nyomozás. A Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal a múlt pénteken a Szemkorp minden tevékenységét azonnali hatállyal leállította a feltárt súlyos szabálytalanságokra hivatkozva. Az akkumulátorokba való elválasztó fólia gyártását már napokkal korábban felfüggesztették, mert kiderült, hogy a vállalat tevékenysége súlyosan szennyezte a gyár melletti vízfolyást. Létrejött a Semmelweis Egyetem második németországi kampusza. 10 évre szóló stratégiai együttműködési megállapodást kötöttek a Kaiserslautern-i Westpfalz Klinikummal, ahol évente 80 hallgató kezdheti majd meg a tanulmányait. A 6 éves orvosi képzés első 3 évét Budapesten töltik, ahol elméleti és preklinikai oktatásban részesülnek. A képzés második felében pedig már Németországban közvetlenül a betegek mellett sajátíthatják el a klinikai gyakorlatot. A két intézmény az informatika, a mesterséges intelligencia és a műszaki tudományok egészségügyi alkalmazásának területén is közös kutatásokat indít.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os mínuszban 142.573 ponton, a részvénypiac forgalma átlépte a 3,5 milliárd forintot. A vezető papírok nem teljesítenek jól, hiszen mindegyik mínuszban, a MOL 3%-kal 3.900 forinton, az OTP 0,5%-ot csökken 46.680 forintra, míg a Richter 2%-os mínuszban 12.170 forinton, a Magyar Telekom stagnál 2.670 forinton. A nyugat-európai börzék vegyesen teljesítenek, a londoni FTSE 1%-kal megy lefelé, a frankfurti DAX 2%-os pluszban, a párizsi CAC/ON 6%-ot emelkedik, a milánói börze enyhe 1%-os erősödésben, a madridi IBEX pedig már 8%-kal a negatív tartományban. A bankközi deviza piacon 1 euróért 353 forintot, egy amerikai dollárért 309 forintot kérnek, egy svájci frankért pedig 384 forintot kell adni. Egy angol fontért 413 forintot, egy lengyel zlotyért 82 forintot. Az euró-dollár árfolyama 1,1419. Nézzük, mi a helyzet az olajárakkal. 7%-kal olcsóbb a Brent, $71.65. 6%-kal megy lefelé a VTI ára, $68.30. Az aranyára egy enyhe 1%-ot drágul, egy unciáért $4,162 kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
3: A változóan felhős égbolt mellett napos időre is lehet számítani. Elszórtan ugyan, de előfordulhatnak záporok. A szél napközben élénk lesz, olykor erős lökések is megjelenhetnek. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Estére 15 és 23 fok közé hűl a levegő. Én ezekkel a hírekkel búcsúzom önöktől, egy kis zenével megyünk tovább, majd folytatódik a Menni Enni Buza Sándorral, egy órakor pedig M. Szűcs Péter várja majd önöket friss hírekkel itt a Trend FM-en. További jó rádiózást!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
1: Köszöntöm Önöket! A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, vagyis a NÉBIH 2016 óta nyomon követi a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiséget. A tavalyi felmérés eredményei szerint tovább erősödött a kedvező tendencia, az elkerülhető élelmiszer hulladék, vagyis az élelmiszer pazarlás mértéke az elmúlt 9 évben majdnem 40%-kal csökkent. Az otthoni pazarlás hátterében továbbra is ugyanazok a mindennapi hibák állnak, mint a túlvásárlás, a túlzott főzés és a megfeledkezett élelmiszerek. Nos, ennek a kutatásnak járunk utána. A telefonvonal túl végén dr. Nemes Imre, a NÉBIH elnöke, országos főállatorvos. Üdvözlöm, doktor úr!
2: Szép jó napot kívánok én is szerkesztőnek és a hallgatóknak egyaránt.
1: Hát első körben csak azt mondhatom, hogy ha majdnem 40%-kal, tehát 37,2%-kal csökkent, vagyis ennyivel lett jobb, akkor köszönjük szépen, dőljünk hátra.
2: Ez egy nagyon szép számadat. Természetesen azt gondolom, hogy ez a 37%-os csökkenés azt jelenti, hogy még ma is átlagosan egy magyar ember majdnem 21 kg élelmiszert dob ki egy évben a kukában, ami összességében majdnem 200 ezer tonna élelmiszerpazarlást jelent, amivel mondjuk egy Debrecen nagyságú város lakosságát egy évig tudnánk élelmiszerrel ellátni. Tehát jók a számok, jó a tendencia, de azért van még hova haladnunk.
1: Igen, ezek a számok azért döbbenetesek, és én megkockáztatom azt is, hogy föl sem tudjuk fogni. Tehát az, hogy több tonna, hogy Debrecen lakosság, az biztos, azt tudjuk, hogy a napi rutint, hogy fogjuk a szemetest, ezt kivisszük és bedobjuk a kukába, és ugye ezek a napi rutinok, ezt minden nap megtesszük. Viszont ez a 37,2%, ez már egy tendencia? Tehát tavaly előtt is már jelentkezett így pozitív mértékben, meg az előtt is? Tehát lehet azt mondani, hogy trend van ebben a fejlődésben?
2: Igen, ez abszolút egy trendet látunk. A szerkesztő úr is már említett, hogy 2016 óta követjük nyomon a magyar lakosság élelmiszerpazarlását, és a 2005-ös felmérés már a hetedik ilyen alkalom volt. 2016-ban még a teljes élelmiszerhulladék, ami a kukában végezte, az 68 kg körül alakult, ez 2025-ben már csak 60, nem egészen 61 kg, tehát ebben is van egy majd 14%-os csökkenés, és ami a még szebb, hogy 16-ban a kidobott élelmiszernek a fele, mint egy fele volt pazarlás, és most már csak a harmada, ez a 21 kg. A tendencia jó, de még ugye az elkerülhető élelmiszerpazarlás az a teljes élelmiszer hulladéknak az a része, amely akár nulla is lehetne.
1: Hát igen, mert ugye az az elkerülhető, de ha már itt tartunk, akkor egyből arra kérem, hogy adjon nekünk fogalommagyarázatot, hogy mit tartozik, vagy mit nevezünk élelmiszer hulladéknak? Mi minden tartozik oda?
2: Ugye az élelmiszer hulladék gyakorlatilag minden, amit kidobunk a kukába, vagy a komposztra kerül, vagy esetleg a kertésből állatunk, a kutyánk, macskánknak adjuk oda, és ők eszik meg. Tehát mindaz, amit mi nem fogyasztunk el. Ezt általában három csoportra szoktuk bontani, ezt a élelmiszer hulladékot. Az egyik része a elkerülhető élelmiszer hulladék, ez a pazarlás, amiről az előbb beszéltünk. Gyakorlatilag ez, amit azért dobunk ki, mert nem nincs kedvünk megenni, megromlott, nem figyeltünk oda, vagy lejárt a szavatossága. Van egy olyan része is az élelmiszer hulladéknak, ami nem elkerülhető, tehát bármit csinálunk, a húsnak a csontja az ott marad, a burgonyát, amikor meghámozzuk, a burgonya héja, azt kidobjuk. Vagy ugyanilyen a tojásnak a héja is, hogy megfűzzük a tojást, de a tojás héját biztosan nem fogjuk tudni elfogyasztani. Kávézat, teafilter, ezek azok, ami így is úgy is keletkezhet. És van egy harmadik része, ami viszont lehetségesen elkerülhető, így nevezik a szakemberek. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy én személyesen döntöm el, hogy megeszem vagy nem. Ilyen lehet például az almának a héja, amelyet én nagyon szívesen megeszek, de nagymamám már csak a hámozott almát tudja megenni, vagy ugyanilyen lehet a csirkebőre, aki van, aki szereti és szívesen fogyasztja, van, aki leveszi és kidobja.
1: Ez
2: elkerülhető.
1: Igen, ebbe a lehetségesen elkerülhetőbe tartozik például az is, amikor mondjuk egy élelmiszernek, látjuk a számokat, lejár a szavatossága, de egyébként arról az élelmiszerről tudjuk, hogy az még egyébként fogyasztható, és ez is szerintem nagyon fontos dolog, hogy kétfajta jelzést kell figyelembe venni ahhoz, hogy mondjuk ez a lehetségesen elkerülhető élelmiszer végül is ne a kukába végezze, hanem a gyomrunkba.
2: A élelmiszereken valóban kétfajta dátummal találkozhatnak a fogyasztók, az emberek. Az egyik a minőség megőrzési idő. Gyakorlatilag minőség megőrzési idő az idő, amit a gyártó garantál, hogy olyan lesz a minősége ezen az időintervallumon belül, amilyet a gyártó szeretne.
1: Illetőleg amiért megvettük. Megvettük.
2: Így van. Ide tartozik például a száraz tészta, a rizs vagy a konzerveknek a legtöbbje, amit ha a minőség megőrzési idő lejár, akkor még biztonságosan elfogyaszthatunk bizonyos szabályok betartása mellett. Ide tartozik, hogy megnézzük, hogy a csomagolás nem sérült, hogy annak az élelmiszernek a színe, szaga olyan, amilyennek gondoljuk. Tehát mondjuk, ha kibontunk egy minőség megőrzési időn túl egy tésztát, és találunk benne penészes darabokat, akkor nyilván ezzel nem szabad foglalkozni, de alapvetően egy száraz tészta nem tud megromlani. És van egy másik kategória, ez a fogyaszthatósági idő. Ez általában a gyorsan romló élelmiszereknél, hús, tej, készítményeknél találjuk meg ezt az időt. Itt nagyon fontos, hogyha ez az idő túl vagyunk, akkor ezeket az élelmiszereket nem szabad elfogyasztani, mert előfordult, hogy megbetegedést fognak oszni, elrontjuk a gyomrunkat, bármi lehet. Tehát a fogyaszthatósági idővel nem szabad játszani.
1: Igen, csak hát ugye sokan vannak úgy, akik azt mondják, hogy mert már hosszú évek óta eszik ugyanazt az élelmiszert, és mondjuk van ismeretük ahhoz, hogy egy élelmiszer, bár hiába van ráírva, vagy lejárt a szavatossága, attól még nyugodtan elfogyasztható. Ezt valóban nem kell megtennünk, vagy nem szabad megtennünk, vagy akkor, hogyha látjuk a jelét, hogy valamilyen módon elváltozás van az élelmiszeren, akkor az már egy olyan jelzés, amikor azt mondjuk, hogy stopp.
2: Szakemberként azt tudom mondani, hogy amennyiben a fogyaszthatósági időn van túl egy élelmiszer, azt ne fogyasszuk el. A minőség megőrzési idő, mint ahogy az előbb is mondtam, ott igen, ott megtehetjük azt, hogy az idő után is megesszük el, fogyasztjuk, felhasználjuk az élelmiszert.
1: Értem. Tehát akkor mindenképpen figyeljünk és tartsuk be ezeket a szabályokat, mert hát valóban az a jó megoldás. Ugye azt mondta az első kategóriához, hogy az elkerülhető hulladék, élelmiszer hulladék az egyenlő a pazarlással. Ugye az emberi magatartás, az emberi attitűd az általában azért ebben a tekintetben egy ívre fölfűzhető. Szeretünk vásárolni, ha tudunk vásárolni, és van elég pénzünk rá, és általában mindig egy picivel többet veszünk mindenből. Ez egy fontos edukáció ennek a megváltoztatása, ami egyébként azt mondja az embereknek, hogy jobban figyeljünk ide, illetve mit tud tanácsolni, hogyan tudunk jobban odafigyelni ahhoz, hogy ne vegyünk mondjuk egy dinnye helyett kettőt?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. A Nébih maradék nélkül programja nem csak az élelmiszer hulladéknak a háztartásukban való éves felmérésével foglalkozik, hanem oktatási, edukációs programja, lába is van ennek a projektnek. És hát mit tudunk tenni, hogy az elkerülhető élelmiszer hulladék csökkenjen? Nagyon fontos, amit szerkesztő is mondott, hogy ne vásároljunk többet, mint amire szükségünk van. Például ne menjünk éhesen bevásárolni.
1: Ez egy nagyon fontos dolog, ez saját
2: tapasztalatban. Sajnos nem gyakran előfordul, így van.
1: Ugyanez nálam is.
2: És ilyenkor az ember mindent bedobál a kosárba, hazaviszi, és előfordulhat, hogy 1-2-3-4 nap múlva pedig minden a kukában végzik.
1: Voltak éppen, bocsássam meg, de az egész vásárlás ilyenkor úgy történik, hogy végigesszük. Tehát választunk előételt, választunk főételt, aztán választunk a végén desszertet mindenképpen, tehát azt ennék utána, és valóban a végén ott vagyunk, hogy tele van a kosár, és egy egész komplett menüsor ott van benne a kosárban, holott aztán lehet, hogy mire hazaérünk, már megváltozott az ízlésünk, és más tennénk.
2: Ezért nagyon fontos, hogy vásárlás előtt nézzünk szét otthon a hűtőben, kamrában, fagyasztóban. Milyen élelmiszerek vannak ott, azokat hogy tudjuk feldolgozni, és azokhoz vásároljunk. Vagy készítsünk bevásárlólistát, az is nagyon fontos. Amikor én a feleségemtől kapok bevásárlólistát, akkor nyilván sokkal kevesebb mindent vásárolok össze. Az is fontos, hogy ügyeljünk például a hűtőszekrény megfelelő hőmérsékletére, ugye a normál hűtőben ott 1 és 5 Celsius fok között kell lenni a hőmérsékletnek, ez garantálja, hogy nem romlanak meg rövid időn belül az élelmiszerek. A másik nagyon hasznos dolog lehet, hogy a készételeket, vagy amit főztünk, a új ételek elkészítéséhez is felhasználhatjuk. Fontos lehet még az, hogy nyilvánvalóan már szinte minden háztartásban van fagyasztószekrény, így ha valamiből véletlenül sokat főztünk és nem ettük meg, akkor azt fagyasszuk le, tegyük el későbbre.
1: A felmérés arra is kitért, hogy a leggyakoribb, vagy a legnagyobb mennyiségben továbbra is a készételek, a friss zöldségek és a gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek a kukába. Ugye azért ezt is oda lehetne tenni arra a polcra, hogy egy picit túlvásároljuk általában ezeket az élelmiszereket, bár ugye a könnyen romlandóság az bennük van, különösen a zöldségekbe vagy a gyümölcsökbe, de azért az a fajta figyelem, amit egy ilyen vásárlás esetében mi magunkével tehetünk, az nagyon sokat tud jelenteni ahhoz, hogy kevesebb hulladék legyen. Mennyivel tudnánk így csökkenteni egyébként az élelmiszer hulladékot?
2: A teljes élelmiszer pazarlásból, ez a majdnem 21 kg-ból, több mint 7,5 kg az ételmaradék, ami azért végzi a kukában, mert túl sokat főztünk, és már nincs kedvünk megenni, vagy túl sokat főztünk, és elfeledkeztünk róla, és megromlott. Ez a legjelentősebb a teljes élelmiszerpazarlásban. Ez azt gondolom kis odafigyeléssel is nagyon nagy eredményt lehet a jövőben is elérni. A friss zöldség és gyümölcs szintén ő van a második helyen, a maga 5 kg-jával. Itt talán fontos arra felhívni a figyelmet, hogy attól, hogy egy őszi barack nem olyan szép, mint amikor megvettük, attól még ugyanolyan finom, és fogyasszuk el nyugodtan. A harmadik helyen, mint ahogy a szerkesztő úr is mondta, a pékáruk vannak. Tehát ha túl sok kiflét, zsemlét, kenyeret veszünk, és nem figyelünk oda, és megszárad, akkor megint a kukában végzi. Itt viszont gondolhatunk arra, hogy ezt újra fel lehet dolgozni, hogyha ezeket a termékeket ledaráljuk, akkor később prézliként simán a rántott húshoz fel tudjuk használni.
1: Hát illetőleg azt is most már nyugodtan állíthatjuk tapasztalatból mindenki, hogy azok az élelmiszerek, gyümölcsök, zöldségek, én most inkább a gyümölcsökre koncentrálok, mert a zöldség az egy picit jobban romlandó. Tehát azok a gyümölcsök, amiket megveszünk a boltokba, azok még szinte azt lehet mondani, hogy nem teljesen érettek, nem fogyaszthatóság szempontjából, hanem például én a banán esetében olyan vagyok, hogy én azt a banánt szeretem, amelyik már nagyon sárga, esetleg már megjelenne rajta valami kis barnaságok, és nem a zöldet választom. Tehát azoknak van egy kis laufja, egy kis ideje, hogy azokkal tudjunk játszani. Ön is így gondolja?
2: Ez abszolút így van. Viszont én is a sárga banánt választom a boltba. Ha hazaviszem, szeretném rögtön jó ízen elfogyasztani, nem megvárni, amíg megérik.
1: Ugye ebbe a kutatásba 151 háztartás kapcsolódott be. Milyen módon lehet ide jelentkezni, vagy érdemes-e jelentkezni, vagy hogy történik ezeknek a mintavételeknek a kiválasztása?
2: Ez egy önkéntes közvéleménykutatás. Itt is ezúttal is szeretnék minden érdeklődőt megkérni, hogy a név is maradék nélkül honlapján keresse föl, nézze meg, itt lehet jelentkezni. Egyébként már folyik a 2026-os felmérés is, amelynek az a lényege, hogy mindenki, aki minden olyan család, háztartás, aki jelentkezik, hogy ebben megméretti magát, egy héten keresztül kell feljegyezni a kidobott élelmiszernek a nevét, meg kell mérni, ehhez tudunk adni mérleget, fel kell írni az is, hogy mi történik vele, tehát hogy a kukába kerül, vagy komposztra tettük, vagy a keftésből tartott kutyamacskánk ette meg. Ezeket is mind föl kell venni egy naplóba, és ebből jön ki majd a kutatásnak a végeredménye. Emellett viszont van még egy része, amikor egy részletes kérdőív kitöltését kérjük a részvevőktől, ilyenkor a háztartásuk szokásaira kérdezünk rá. Például nagyon érdekes, hogy alapvetően a megkérdezetteknek a jelentős része úgy gondolja, hogy még tudna a élelmiszer pazarláson, az élelmiszer hulladékon csökkenteni. Viszont azt is látjuk, hogyha megkérdezzük, hogy körülbelül mennyi élelmiszert dobnak ki egy évben, akkor ezt mindenki nagyon-nagyon alábecsüli.
1: Hát igen, sokkal, sokkal súlyosabb a számok, még annak tükrében is, ugye, hogy 37,2%-kal csökkent Magyarországon, viszont az is egy érdekes állapot, amikor az ember egy ilyen hetes felmérésre vállalkozik, akkor én azt gondolom, hogy biztos koncentráltabban figyel arra, hogy kevesebb élelmiszert pazaroljon. Jó lenne, hogyha a Magyarország összlakossága mindenki részt venne egy alkalommal egy ilyen felmérésen, mert az tudna egy olyan féket mutatni, amelyik ezt a tendenciát erősíti. Egyébként egy utolsó rövid kérdés, európai átlagban hogy állunk?
2: 2020 óta az Európai Unióban is végzik ezt a felmérést, és ma már megvan az az Európai Uniós standard, ami alapján mi is dolgozunk, és azt mondhatjuk el, hogy alapvetően jól állunk, a mi mennyiségeink azok... az élmezőnyben vagyunk, akkor ez kicsit rosszul hangzik, de hogy viszonylag kevesebbet használunk, mint a különösen a fejlett nyugati országokban tőlük sokkal nagyobb élelmiszer hulladék termelődik. Tehát összevetésben a más országokhoz képest a magyar lakosság ebből a szempontból jól van, kevesebb élelmiszert dob ki a kukába, de hát, mint ahogy mondtuk, azért a összességében a magyar számok is megdöbbentőek, tehát mindenkit kérek, hogy figyeljen oda, és a lehető legkevesebb élelmiszer dobjuk ki.
1: Köszönöm szépen az információkat, dr. Nemes Imrét, a NÉBIH elnökét, országos főállatorvost hallottuk az ügyben, hogy a 2025-ös felmérés kimutatta, hogy Magyarországon milyen volt az élelmiszer pazarlás. Azért az egy jó szám, hogy 37,2%-kal csökkent mondjuk az előtti évhez képest. Doktor úr, köszönöm szépen az információkat. Viszont hallásra!
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
1: Én pedig köszönöm az önök figyelmét, az elmúlt két óra szerkesztő műsorvezetőjét, Buza Sándort hallották, a viszont hallásra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
2: Egy perc elmúlt egy óra, a mikrofonnál M. Szűcs Péter, tartsanak velem a következő szűk fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Az iráni háború hatásaihoz képest felül teljesített a hazai ipar májusban. Az előző év azonos időszakához mérten 4,1%-kal mérséklődött, havi összevetésben azonban 2,3%-kal bővült az ipari termelés volumene. A feldolgozóipari alágok döntő többségében csökkent a termelés az előző év azonos időszak hónapjához képest. A kiskereskedelem közben 4,8%-kal bővült éves alapon. Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
3: Kicsit engem ez a jó adat azért vetett meg, mert ekkor még bőven zajlott a háború, magas energiaárak jellemezték a gazdaságot, bizonytalanság, tehát nem egy olyan környezetről beszélhetünk, ami nagyon kedvező az ipar számára. A járműgyártás, illetve a számítógépgyártás bővült, ugye a számítógépgyártás az hagyományosan jól teljesít az elmúlt időszakban. A járműgyártásnál véletlenül segít a BMW felfutása, tökéletesen viszont a villamos berendezésgyártás ágazatban ide tartozik az akkumulátorgyártás. Csökkenés van az élelmiszeriparban is, ami azért meglepő, mert ugye, ha megnézzük a kiskereskedelmi adatot, akkor itt 3,2%-os növekedést látunk, ami arra utal, hogy ez a növekedés, ami a kiskereskedelemben van, ez egyre inkább importból származik.
2: A májusival megegyező 2% alatti inflációs ütemet vár júniusra a K&H. Meglepetés lenne az e fölötti fogyasztói árindex, főleg azért, mert akkor még életben volt a védett üzemanyagár intézménye, és maradt a boltokban az árrésstop is. Ha nincs meglepetés, folytatódott a nyári hónapokban a Magyar Nemzeti Bank kamatcsökkentése is, havi 25 bázispontos mérsékléssel. Németh Dávidot, a K&H vezető elemzőjét hallják.
4: Az ársapka az érvényben maradt az üzemanyag esetében. A forint az továbbra is erős, ez egyre inkább látszódik a különböző iparcikkek árán. Emellett a szolgáltató szektorban is inkább júliusban indulnak el áremelések, és hát a mezőgazdaságban is az látszódik, hogy az agrár termékek, élelmiszerárak csökkenése az még megmaradt. Itt elsősorban ugye a tej és hús esetében lehetett azt látni az elmúlt hónapokban, hogy csökkent, valamint az import élelmiszerek ára is mérséklődött, úgyhogy mindezek a trendek, tendenciák tartották 2% alatt 1,8-1,9% körül az inflációt júniusban.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX 4,1%-os mínuszban, 142.534 ponton az index. A forgalom átlépte a 4 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen mozognak. A MOL majd 2%-kal 3904 forintra esett vissza. Az OTP 8%-os mínuszban 46540 forinton forog. A Richter pár forinttal 12200 forintra erősödött. A Telekom pedig majd 2%-kal 2674 forintra. A forint reggel picit gyengült, és nagyjából ez maradt most is. 1 euróért 353 forint 60 fillért kérnek, 1 dollárért 309 forint 60 fillért kell adni a bankközi devizapiacon, 1 svájci frankért 384 forint 30 fillért kell adni. Európában vegyes a kép, London enyhe 2,1%-os mínuszban, a spanyol index 7%-kal van lejjebb, a DAX index pár ponttal pénteki záróár értéke fölött, Párizs 1%-os pluszban, és az olasz index is a pénteki záróértékek közelében. Ázsiában is vegyesen mozogtak az indexek. Japán ugyancsak a pénteki záróértéke alatt pár ponttal zárt. Hongkong 1%-os pluszban, a Shanghai Composite is pár pontos mínuszban. Az indiai tőzsde 7%-os pluszban fejezte be a napot. Dél-Korea 0,5%-os mínuszban, Szingapur 2,1%-os pluszban. Az olajárak reggel esni kezdtek, és azóta nagy mozgás itt nincs. Az észak-amerikai könnyűolaj a VT $68.60 fölött valamivel, a Brent 2,1%-kal kerek $72 esett vissza. Az arany 1% körüli pluszban $4,165 ér egy uncia arany. A palladium 9 tized, a platina másfél, az ezüst 2,4%-kal, a rész pedig 1%-kal drágult. Drágulnak a mezőgazdasági termelői árak is. A szójabab 2,7, a kukorica több mint 3%-kal, a kakaó 7%-kal, a kávé pedig 2,7%-kal került többe a világpiacon. A holland tőzsdén zárfolyama 1%-os mínusz.

0: az Európai Bizottsággal az uniós források felszabadításáról. Az ebből finanszírozott projekteket viszont előfinanszírozni kell, a bizottság pedig a projektek végrehajtása után fizet. Környezetkárosítás miatt nyomoz a rendőrség a debreceni Szemkortnál. A kormányhivatal néhány napja a cég minden tevékenységét leállította. A rendőrség annyit közölt, a debreceni szeparát fólia gyár tevékenységével kapcsolatos eljárás bűnügyi igazgatóságon zajlik. Azt nem árulták el, hogy hol tart a nyomozás. A Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal a múlt pénteken a Szemkort minden tevékenységét leállította. Az akkumulátorokba való elválasztó fólia gyártását már napokkal korábban felfüggesztette a kormányhivatal környezetvédelmi hatósága, mert kiderült, hogy a vállalat tevékenysége súlyosan szennyezte a gyár melletti vízfolyást. A lakosság megkérdezése nélkül vittek pirolízis üzemet Borsodnádas belterületére, a helyiek tiltakoznak. Megkapta az egységes környezethasználati engedélyt a Slavka SK Hungary Kft. A műanyag feldolgozó lakóházak közvetlen közelében működne. A társaság üzeme az egykori lemezgyár csarnokában működne, évi 3000 tonnás feldolgozói kapacitással. A beruházó korszerű hulladékhasznosító technológiát ígér, de ez nem győzte meg a helyi lakosokat, akik környezeti és egészségügyi kockázatok miatt tiltakoznak. A helyiek azt is kifogásolják, hogy az üzem létesítése előtt nem volt átfogó lakossági tájékoztatás, és azt vélelmezik, hogy a polgármesterén és a jegyzőn kívül másoknak sokáig nem volt érdemi információja a beruházásról. Az egygyermekes családmodell a leggyakoribb Európában, ez derült ki az Eurostat friss adataiból. Hollandia kivételével tavaly minden uniós tagállamban több volt a gyermekes háztartásokon belül az, amelyben egy gyermek élt, mint amelyben kettő vagy ennél több. Az összes háztartáson belül Szlovákiában volt a legnagyobb arányban olyan, ahol gyermekek is éltek, a legkevesebb pedig Finnországban. Magyarországon tavaly a háztartások mintegy 13%-ában élt egy gyermek, és 8%-ában kettő. Az arányokat tekintve Írországban volt a legnagyobb a három vagy több gyermekes családok mértéke, közelítette a 6%-ot, a hazai adat csupán 3,4%. Létrejött a Semmelweis Egyetem második németországi kampusza, 10 évre szóló stratégiai együttműködési megállapodás kötött a Kaiserslauterni Westphal Klinikummal, ahol évente 80 hallgató kezdheti meg majd tanulmányait. A 6 éves orvosi képzés első 3 évét Budapesten töltik, ahol elméleti és preklinikai oktatásban részesülnek. A képzés második felében pedig már Németországban közvetlenül a betegek mellett sajátíthatják el a klinikai gyakorlatot. A két intézmény az informatika, a mesterséges intelligencia és a műszaki tudományok egészségügyi alkalmazásának területén is közös kutatásokat indít.
1: Időjárás jelentés.
0: A változóan felhőség mellett napos időre is számíthatunk, előfordulhatnak záporok, olyankor az élénk lesz a szél. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, késő este 15 és 23 fok közé hűl le a levegő, a Balaton 24, a Velencei tó és a Fertőtő 21, a Tisza tó pedig 27 fokos.
1: Sporthírek a 94.2.
0: Az erdőtüzek miatt nézők nélkül rendezik meg a Tour de France mai 3. szakaszának befutóját. A tűz eddig több mint 1600 hektáron égett le, Liz Ongléban tervezett befutótól 60 kilométerre és még mindig terjed. A beszámolók perzselő szélről, folló tarajról, fekete füstről számolnak be. A szakasz útvonalán nem változtattak a szervezők. A mezőny a spanyolországi Grajonesből indul, majd 195 km megtétele után érnek fel a Los Angelesben lévő síparadicsomhoz. Ez lesz Cristiano Ronaldo utolsó bajnoksága, ezt maga a portugál sztár erősítette meg. Most először beszélt nyilvánosan arról, hogy a mostani az utolsó VB-je. A kérdés azért foglalkoztatta a közvéleményt, mert eddig sokan úgy vélték, a 41 éves játékos pályára lép majd a következő 2030-as VB-n is, aminek Portugália lesz az egyik társrendezője. Az ma eldől, hogy ez lesz az utolsó meccse, ugyanis Portugália Spanyolországgal találkozik ma este 9-kor. Summer McIntosh megdöntötte a legrégebbi úszó világcsúcsot. A háromszoros olimpiai bajnok klasszis 2 perc 1,65 század másodperces idővel nyerte meg a 200 méter pillangót a kanadai úszók Montrealban zajló világversenyén. ezzel 16%-al megdöntötte Liu Cökő 2009-ben elérte

0: A spanyol Alex Márquez a következő idénytől a KTM-nél versenyez majd a gyorsasági motoros világbajnokság MotoGP kategóriájában. Az osztrák csapat bejelentette, több évre megállapodást kötött a 30 éves spanyol motorossal, aki tavaly második helyen zárt összetetben. A KTM azt még nem közölte, ki lesz Márquez csapattársa.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
0: 13 óra 12 perc. Az iráni háború hatásaihoz képest felülteljesítette a hazai ipar májusban. Az előző év azonos időszakához mérten 4,1%-kal mérséklődött, havi összevetésben 2,3%-kal bővült az ipari termelés. A kiskereskedelem viszont 4,8%-kal emelkedett. Főleg az import élelmiszervásárlások dobták meg a hazai boltok forgalmát. Regős Gáborta, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát Nagy Károly kérdezte.
2: Kijöttek a májusi ipari termelői adatok, és hát havi szinten már bővülés látszik, de éves szintén még mindig egy enyhe visszaesés. Májusban hogy teljesített a hazai ipar, mit lehet kiemelni, mi volt mondjuk úgy, hogy húzó ágazat, és mi volt kevésbé?
3: Májusban mindenképpen a vártnál kedvezőbb adatokról tájékoztatott a KSH. A havi alapon 2,3%-kal bővült az ipari termelés volumene, ez éves alapon 0,4%-os mérséklődést jelent. Ebben azonban nagyon nagy szerepe van a munkanap hatásnak, tehát hogy kevesebb munkanap volt az idén, mint tavaly. Enélkül ugyanis 5,4%-kal nőtt volna az ágazat teljesítménye, tehát úgy látszik, minthogyha elmozdultunk volna a holdponttól, hogyha megnézzük, akkor tavaly novemberben volt egy holdpont, hát ahhoz képest már ilyen 5-6%-kal feljebb van az ágazat teljesítménye. Ha nem is egyenletesen, de azért így cikszakozva most már úgy tűnik, hogy megyünk fölfelé. Meglátjuk, hogy ez mennyire lesz tartós. Ugye egy kicsit engem ez a jó adat azért vetett meg, mert ugye egyébként az iráni háborúról beszélünk, ekkor még bőven zajlott a háború, magas energiaárak jellemezték a gazdaságot, bizonytalanság, tehát nem egy olyan környezetről beszélhetünk, ami nagyon kedvező az ipar számára. Ugye az első becslésnél a KSH még nem közli a részletes ágazati adatokat, csupán annyit mond, hogy melyek azok az ágazatok a kiemelt ágazatok közül, vagy legnagyobb súlyú ágazatok közül, amelyek jól, és melyek azok, amelyek rosszabbul teljesítettek. Ugye itt is a nyers adatot nézik egyébként, tehát a kiigazított adat, ami ugye nagyon jó, az alapján nem tudjuk ezt megnézni. A járműgyártás, illetve a számítógépgyártás bővült, ugye a számítógépgyártás az hagyományosan jól teljesít az elmúlt időszakban. A járműgyártásnál véletlenül segít a BMW felfutása. Csökkenésnél viszont a villamosberendezés gyártás ágazatban ugye ide tartozik az akkumulátorgyártás. Hát itt azért az elmúlt időszakban eléggé cikkakozó teljesítményt láttunk. Csökkenés van az élelmiszeriparban is, ami azért meglepő, mert ugye ha megnézzük a kiskereskedelmi adatot, akkor itt 3,2%-os növekedést látunk, ami arra utal, hogy ez a növekedés, ami a kiskereskedelemben van, ez egyre inkább importból származik.
2: A forintnak az erősödése az, hogy azért 350 közelében, sőt az alatt is volt egy ideig az euró, talán pont egyébként, ha nem is májusra, de május végére talán már elérte ezt a szintet. Szóval ez nem fékezte valamelyest az ipari bővülést?
3: Hát nem tudom, hogyha ez lett volna a fékezés, akkor mi lett volna, hogy a munkanaphatástól megtisztított 5,4%-os növekedés esetén mi lett volna a nem fékezés. Ezzel az euró kapcsán ugye egy kicsit szkeptikus vagyok, mert nyilvánvalóan van egy negatív hatása, tehát hogy azért a magasabb bér, ugye ez is egy magasabb bér jelent euróban, azt jelenti, hogy kevésbé versenyképes a magyar ipar. Ugye a másik oldalról meg igazából egy német Mercedes árában nem annyira az lesz meghatározó, nem annyira fogja befolyásolni a keresletet, hogy most a magyar forint egy pár százalékkal erősebb vagy gyengébb.
2: Ráadásul gondolom én, aki sok import alapanyagból dolgozik, annak a másik oldala meg segít egy kicsit. Egyébként a forint erősödése, mert olcsóban tud behozni alapanyagokat. Említetted, hogy most már tényleg látszanak a feltámadás jelei. Ez nyáron azért a köztudottan inkább gyár leállásokkal, gyár frissítésekkel terhet időszakban némileg megtorpanhat, vagy erős nyárra számítasz?
3: Ugye mindenképpen lesz nyári leállás, ott ugye mindig egy kicsit félrevezető lehet az időzítés, hogy nem ugyanúgy alakulnak a leállások az egyes hónapok között. Nem lehet tudni, hogy ez mennyire lesz az idén erős. Cégek már valószínűleg tudják, de azért erről híreket még nem nagyon olvastunk. Hogyha belegondolunk és visszanézünk a tavalyi teljesítményre, Hát nem hiszem, hogy annál erősebb lenne a leállás, ugye akkor azért egy ilyen stagnáló mélypont volt, ami az ipart jellemezte, tehát hogyha annál nagyobb leállás lenne, az baj lenne. Hát egy akkora vagy annál kisebb leállásra számíthatunk szerintem.
2: Említetted a kiskereskedelmet, a kiskereskedelmi adat is meglepetés volt?
3: A kiskereskedelmi adat is egy kicsit meglepetés volt, itt ugye 4,8%-os volt a növekedés éves alapon és 0,7%-os havi alapon. Hát ott ami leginkább meglepő, hogy az üzemanyag kereskedelem még mindig 8,4%-kal bővül. Ugye márciusban volt itt egy 20%-os növekedés, áprilisban volt egy 9,1%-os, de hogy még mindig ennyit tankoljunk, ez azért eléggé meglepő. Persze értem, hogy volt védettel, de azért ez nem annyira olcsó ez a védettel, hogy emellett nagyon sokat tankoljunk.
2: Egyértelműen az üzemanyag vitt egyébként a kiskereskedelmet, az üzemanyag túlvásárlás?
3: Nem, abszolút nem. Említettem az élelmiszereket, ahol 3,2% volt a növekedés. Hát nyilván, hogy ez egy olyan termékcsoport, ahol azért korlátozott a bővülés lehetősége, ahol viszont kevésbé korlátozott, ahol ugye jobban el lehet halasztani a fogyasztást, és utána bepótolni, vagy jobban lehet vásárolni, akár hogyha nincs annyira szükségünk rá, akkor is. Ez a nem élelmiszer kiskereskedelem, itt 7,4% volt a bővülés mértéke.
0: Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották.
1: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
0: A BUX lefelé 0,5%-kal, 142.425 ponton az index. A forgalom 4,4 milliárd forint közelében, a MOL pénteki záróértékén 3.910 forinton, az OTP 9%-os mínuszban 46.500 forinton, a Richter 2%-kal lett olcsóbb, 12.170 forinton, és a Telekom is pénteki záróértékén 2.670 forinton. A forint 353 forint 40 fillér az euróval szemben, 1 dollárért 309 forint 60 fillért kell adni, egy pár fillért gyengültünk, 1 svájci franketnél 384 forint 20 fillért kérnek, itt erősödött valamennyire a hazai fizetőeszköz. Európában enyhe pluszok a ma jellemzőek, London 2%-os mínuszban, a DAX Index pár pontos pluszban, még bár lefelé indult az index ott is. Párizs az ugyancsak lefelé indult, de pár pontos pluszban még. Az olasz tőzsde pénteki záróértékére esett vissza, a spanyol meg 7%-os mínuszban. Ázsiában azért ennél vegyesebb volt a kép. Japán ugyan pénteki záróértékén stagnált, és Sanka is csak pár ponttal alatta. A dél-koreai index 0,5%-os mínuszban zárt, ezzel szemben Hongkong 1%-kal, India 7%-kal tudott erősödni, Szingapur 2%-kal. Az olajárak enyhe mínuszban, a Brent 72 dolláron, az észak-amerikai könnyűolaj, a WT pedig 68 dollár 60 centen. Az arany 1% körüli pluszban, egy unciáért 4165 dollárt kérnek. A többi fémára közül a palládium 9%, a platina 1,5%, az ezüst 2,3%, a rész 9%-kal drágult. És hát drágulnak a mezőgazdasági termelői árak, a szója 2,6, a búza 1,4, a kukorica 3%, a kakó meg 6,9%, és hát a sajnos a kávé sem lesz olcsóbb, 2,8%-os drágulásban. A holland tőzsdénézett gáz árfolyama már csak 0,7%-os mínuszban, egy pár eurócentet feljebb ment, 44,80 eurócenten áll augusztus végi szállítással. Szombaton ünnepelt az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulóját. Az ország, amely gyarmatosítóként érkezett, hosszú küzdelem után levált Nagy-Britanniáról. Rabszolgatartott gazdaságból ugyancsak nem kevés harcot követően a világ egyik leghatékonyabb termelését hozták létre, különösen a 20. század első felében. János Zsolt független pénzpiaci szakértő szerint az egyik legfontosabb eredményük a dollár pozícionálása lett, amely alapvetően meghatározza a világgazdaságot, és a világgazdaságban elfoglalt, igaz, a kínaiak által az utóbbi időben kicsit megnyírbált szerepüket. Részlet a reggeli monitorból. Nem csak politikailag, hanem hát a gazdasági értelemben is megküzdött, és végülis azért azt mondhatjuk, hogy egész jó küzdött.
4: Több oldalról lehet megvilágítani az egészet, de ha összesképet nézzük, akkor a globális piacok, az együttműködés, a nyitott hozzáállás, a technológiai innovációknak megadni a háttereket, a lehetőségeket. Ez volt eddig az, amit láttunk az amerikai gazdaságból, és ami annyira vonzóvá is tette az amerikai gazdaságot, plusz ne felejtsük el az a hadi pozicionálás, hogy a dollár pozícióját és a gazdasági pozíciót egy nagyon erős hadsereg úgy tűnt, hogy mindig világszerte mindenütt meg fog védeni. Ez az a kép, amit eddig láttunk Amerikáról, és ami egy jó ideje persze, hogy erózió erőknek van kitéve több oldalról, és ez volt az a zavaró az ünneplésbe a hétvégén is.
0: Ami érdekes az a többi között, hogy egy rabszolgatartó rendszer bomlott úgymond fel, és állt egy egészen más működésre. Persze ez sem volt könnyű menet, meg itt is komoly harcok voltak, de ilyen szempontból is egy érdekes új modellt hozott.
4: Az egyik oldalról igen, egy új modellt hozott, a másik oldalról azt látjuk, és több olyan vélemény is van, megszólal a hétvégén, hogy Trump nem egy baleset, és az, ami aktuálisan látható, ez a nem megoldott feszültségek, problémáknak bizonyos szemszögből a kibontakozása, mert addig, amíg nagyon erősen megvolt a fellendülés, addig a gazdasági eredmények, a vagyon, a széles középrétegnek az erősödése, az sok nem megbeszélt, nem kimondott problémát félretaszított, és most, mivel látható, hogy font az amerikai középréteg nagyon-nagyon szenvedés K-formájába esik szét a gazdaság, tehát akik nagyon gazdagok, azok még jobban profitálnak, még gazdagabbá válnak, akik gyengébbek, azok még jobban szenvednek, és kevesebb a rendelkezés álló likviditásuk, és ez hozza azokat a problémákat felszínre, ami már évtizedek, évszázadokkal ezelőtt nem lett komplett megoldva. Nagy múltat feldolgozó vitákba kell, remélhetőleg menjen az amerikai társadalom, és ezzel remélhetőleg a gazdaságra nem lesz túl erős kihatása. Az egyik oldalról ez egy jó hír, mert megvannak az alternatívák, ugye erősödik Kína, Európának megvan sok szemszögből a lehetősége nagyon jól fellépni, és ezekbe a vitákban lehet, hogy tovább vagyunk, de rossz hír azoknak, akik bíztak magukat arra, hogy az amerikai gazdaság és a mozdony az húzza világszerte a gazdaságokat magával mindig.
0: Ha már a vagyon szóba került, nyilvános lett Donald Trump vagyona is, nem kis olvasmány. Meglehetősen érdekes ez, különösen annak fényében, hogy egyébként meg ugye adhúzás ügyben azért komoly eljárások voltak ellen, vannak ellene.
4: Ez, ami hozzatartozik a pont a megbeszélt képhez, hogy eddig megvolt egy olyan kép Amerikáról, hogy jogi biztonság és a funkcióknak a szerepe az akár erősen rányomja a bélyegét a pozícióba élő embereknek is, vagy abban mozgóknak is. Az elnökök évente nyilvánosságra kell hozzák a saját vagyonukat, és eddig az utolsó elnök, például ha vesszük, vagy a Barack Obama-nak az ilyen vagyonösszeállítása, az 8 oldalból állt, erre fel most Donald Trump 927 oldalas vagyon összefoglalót hozott nyilvánosságra, hogy ebben tényleg minden benne van, ezen is már egy páran még már kételkednek. És ugye egy másik pikáns dolog az egészben, hogy ő Nancy Pelosi-t támadta még a választás időbe, és azt mondta, hogy akik a politikába dolgoznak, azok nem szabad bennfentes információkat kihasználjanak. Nancy Pelosi így évente nagyságrendileg 14-15 olyan trédet bonyolított le, ami esetleg bennfentes információ oldaláról releváns lett volna. Erre fel Donald Trump satszolások szerint csak az idén 14 000 olyan trédet bonyolít le, vagy azok, akik neki ezt kivitelezik, ami mögött a legtöbb esetben időzítés oldaláról problémák láthatóak, és bennfentes információkat használ ki. Hát itt a transzparencia, az etika oldaláról mindenki csak rázza a fejét, hogy mi történik.
0: Ami számomra továbbra is értetetlen, de hát azért nyilván lehet, hogy csak én vagyok egyedül, Trump, illetve a feleségének is a kriptovalutájának a működése, ezt továbbra sem vizsgálták, különösen az elnök esetében?
4: Megnyugtatom, Péter, ön nem egyedül van. Többen figyelik ezt, és ami ott történt, ez a legdurvább, és a fő kérdés az, hogy a MAGA mozgalom meddig finanszírozza ezt valójában. Trumpnak a nagy vagyon növekedése pont ezeknek a kriptokoinoknak a kibocsátásából jött létre. Trump coin, Melania coin, mind a kettő nagyságrendileg mínusz 95% körül van, tehát aki $1 millió tett a Melania coinba, annak idején annak most $8000 az értéke, ami a kezébe van. És hát itt a kriptokoinokat felhasználták arra, hogy az embereknek egy ígéretet, egy víziót, egy perspektívát eladjanak, és cserébe megkapják a keményen megdolgozott pénzt. A kriptovilágra lett eltolva a zsebbenyúlás és a kriminális pénzösszeszedés, még akkor is, hogyha ez a Fehérházba történik, ez a durva kép.
0: De most ilyenkor azért nem vizsgálódnak, mert ugye kvázi védettsége van az elnöknek, és ha mondjuk lejár a ciklusa, utána fognak. Nyilván nem tudjuk azért ezeket a pontos szabályokat, vagy bármikor beléphetnének.
4: Tehát a háttérben persze, hogy történnek kivizsgálások, de ugye a jogi államosságnak az is egy fontos oldala, hogy a kivizsgálások tényszerűen zajlanak, és erre általában idő kell, meg kell nézni pontosan, hogy milyen jogszabályok alapján hogy van egy ügy kivizsgálva, és pont ezt használják olyan, nevezzük figuráknak ki, mint Donald Trump is, aki annyira túlterheli a jogállami rendszert, hogy egyszerűen nem tudjuk, hogy melyik ügy van most a több százból éppen az asztalon. Egy jó páran bíznak abba, hogy az idő kérdése, és ezek mind felületre fognak kerülni. A kérdés az, hogy biológiailag hogy lesz, akkor még milyen állapotban lesz a Trump, még az megéli-e, vagy már csak az utódjai fogják próbálni szépre magyarázni azt, amit ő csinált.
0: Az elmúlt percben János Zsolt független pénzpiaci szakértőt hallották, és így a hírek végére a brazil Neymar, a labdarúgó válogatott legeredményesebb játékosa bejelentette, hogy visszavonul a nemzeti együttestől. Megpróbáltam, de most már vége, idézte a sajtó a 34 éves csatárt, aki azután nyilatkozott, hogy a csapat 2-1-re kikapott Norvégiától, így búcsúzott a világbajnokságtól. És ugye pont Neymar volt az, aki szépítő találatot szerzett, igaz, 11-esből. És így a 130. válogatott meccsén 80. gólját jegyezte, minden idők legeredményesebb brazil futballistájaként vonul vissza. Nem sokára 13:30, Kecsőricsi jön és mondja önöknek a legfrissebb híreket, én megköszönöm a figyelmüket, péntek hajnalban találkozunk, addig is minden jót, viszont hallásra.
1: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Pillanatokon belül 13:30, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Lemondott a gázai övezetet irányító Hamász Vészhelyzeti Bizottságának nevezett kormánya. A terrorszervezet közlése szerint a polgári igazgatást egy technoraktárban álló új bizottságnak adnák át, miközben a közalkalmazottak továbbra is ellátják feladataikat. A döntés nem érinti a Hamász katonai szárnyát, amelynek lefegyverezéséről továbbra is tárgyalások zajlanak. Izrael ugyanakkor a hírek szerint egyelőre nem engedné be az új bizottság Kairóban tartózkodó tagjait a gázai övezetbe. Emiatt a lépés jelenleg inkább szimbolikus lehet, és önmagában nem hoz érdemi változást az övezet irányításában. Idehaza baleset miatt jelentős torlódás alakult ki az M7-es autópályán a Balaton felé Martonvásár térségében. Késő délelőtt 4 autó ütközött össze a 28-as kilométernél. A helyszínre az érdi hivatásos tűzoltók vonultak ki, az érintett szakaszon forgalmi akadály van. Az útinform szerint jelenleg csak egy sáv járható, a kocsisor már mintegy 7 kilométeres. Kapitány István kirúgta Berta Adrient az Exim Bank és a MEHIB vezérigazgatói posztjáról. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, a döntés valamennyi kapcsolódó vezetői megbízatására is vonatkozik. Az utód személyéről egyelőre nem érkezett bejelentés. A lépés előzménye, hogy a tárca néhány hete átfogó jogi, működési és gazdálkodási átvilágítást indított az Exim, a HEPA és a HIPA szervezeteinél. Az Exim kiemelt állami pénzügyi szereplő, amely exporthitelekkel, biztosításokkal és garanciatermékekkel támogatja a magyar vállalkozásokat. Létrejött a Semmelweis Egyetem második németországi kampusza. 10 évre szóló stratégiai együttműködési megállapodást kötöttek a Kaiserslautern-i Westlaftklinikummal, ahol évente 80 hallgató kezdheti majd meg a tanulmányait. A 6 éves orvosi képzés első 3 évét Budapesten töltik, ahol elméleti és preklinikai oktatásban részesülnek. A képzés második felében pedig már Németországban közvetlenül a betegek mellett sajátíthatják el a klinikai gyakorlatot. A két intézmény az informatika, a mesterséges intelligencia és a műszaki tudományok egészségügyi alkalmazásának területén is közös kutatásokat indít. Szakmai egyeztetést kezdeményezett a Magyar Kerékpáros Klub a BKK-val, mivel túl drágának tartják a Bubi 3.0 árazását. A hagyományos biciklik esetében az éves bérletet is túlzónak tartják, egy részben közpénzből finanszírozott szolgáltatás esetében. Szerintük az is kérdéses, hogy miként érvényesülnek a lakossági tarifákban a rendszer működtetésére és fejlesztésére fordított támogatások. Külön kifogásolták az elektromos e-bubi kerékpárok, mint egy 30 ezer forintos éves árazását. A szervezet arra kéri a BKK-t, hogy mutassa be az árképzés szakmai indokait, és még a rendszer éles indulása előtt vizsgálja felül a díjszabást.
1: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 7%-kal gyengül 142.018 pontra. A részvénypiac forgalma 5,3 milliárd forint. A vezető részvények mind mínuszban. 0,4%-ot esik a MOL 3894 forintig, 1,3%-kal gyengül az OTP 46290 forintra. Most úgy néz ki, hogy erősödik a Richter 1,1%-kal 12200 forintra. A Telekom viszont 2%-os mínuszban 2664 forinton. Szárnyal a 4iG 5,1%-kal 1925 forinton a részvény. A Európában egyedül Párizs van méghozzá csak pár pontos pluszban, a Frankfurt és Milánó pár pontos mínuszban, a londoni FTSE 2%-ot, az IBEX Madridban 8%-ot gyengül. A bankközi devizapiacon 1 euróért 353 forintot és 40 fillért, 1 dollárért 309 forintot és 50 fillért kell adni. Az olajárak némileg mínuszban, az észak-amerikai könnyűolaj a WTI 68 dollárra 60 cent, a Brent 72 dollárba kerül.
1: Időjárás jelentés.
5: A változóan felhőségbolt mellett napos időre is lehet számítani, elsősorban előfordulhatnak záporok. A szél napközben élénk lesz, olykor erős lökések is megjelenhetnek, a csúcsmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A estére 15 és 23 fok közé hűl a levegő. A fővárosban most egyébként 24 fok van. 24 fokos a Balaton vize, a Velencei tó és a Fertő tó 21 fokos, míg a Tisza tó 27 fokos. Köszönöm figyelmüket. Hírek előbb közelebb 2 órakor várom önöket itt a Trend FM-en, most pedig Kultúrtrend magazin.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Kiállítás.
6: Ha nyáron a Balaton felé vezet az út, Tihanyban most nem csak a levendula mezők, hanem egy különleges kiállítás is várja a látogatókat. A településen megnyílt tárlat a tihanyi levendula 100 éves történetét mutatja be, hiszen éppen 100 éve 1926-ban honosította meg Bittera Gyula gyógynövénykutató Magyarország első ipari levendula ültetvényét a félszigeten. A kiállítás végigvezeti a látogatót azon az úton, hogyan vált a levendula egy egyszerű gyógynövényből Tihany egyik legismertebb jelképévé. Megismerhető az illóolaj és illatszergyártás története, valamint az is, hogyan lett a helyi hagyományból nemzetközileg is ismert minőség. A tárlat különleges helyszínen kapott otthont, abban az épületben, ahol 2009-ben megnyílt a félsziget első levendula boltja. A centenárium alkalmából a Tihanyi Bencés apátság és a Tihanyi Levendula Manufaktúra egy új együttműködést is elindított, amely a több évszázados bencés gyógynövényes hagyományokat kapcsolja össze a mai innovációval. A nyári tihanyi kirándulás így nem csak a levendula mezőkről, a balatoni panorámáról vagy az apátságról szólhat, hanem egy izgalmas kultúrtörténeti utazásról is. Ha valaki szeretné megtudni, hogyan lett a levendula Tihany egyik legismertebb szimbóluma, ezt a kiállítást érdemes felkeresni.
7: Koncert. Július 18-án a Veszprém Fest színpadán Pink Martini lép fel. Ez egy több nemzetiségű együttes, dalaikat pedig 25 nyelven adják elő. Az amerikai Thomas Lauderdale zongora művész alapította 1994-ben azzal a céllal, hogy egyesítse a klasszikus, jazz, latin és popzenei műfajokat egyedi hangzást teremtve. Ben Harthoz hasonlóan a Pink Martini is a 2025-re bejelentett, de elmaradt koncertjét pótolja 2026-ban.
1: Koncert.
6: A$AP Rocky októberben első koncertét adhatja Magyarországon. A világhírű amerikai rappernek korábban több itteni fellépése is meghiúsult, legutóbb tavaly a Sziget Fesztiválon. Ám október 5-én Don't Be Dumb című világkörüli turnéjának meghosszabbítása keretében a Papp László Budapest sportarénában ad műsort. Az 50 állomásosra duzzadt koncertkörút középpontjában A$AP Rocky idén 8 év szünet után megjelent új lemeze áll, közölte a szervező Live Nation. A Don't Be Dumb World Tour május 27-én indult Észak-Amerikában egy teltházas koncerttel a Chicagói United Centerben. A turné ezt követően olyan városokat érint, mint Toronto, Boston, Atlanta, Houston, Los Angeles és Vancouver. A turné augusztusban Európában és az Egyesült Királyságban folytatódik. A koncertsorozat eljut Brüsszelbe, Londonba, Milánóba, Münchenbe, Stockholmba, Hamburgba, Berlinbe, Párizsba, az új állomások közé most bekerült Prága, Budapest, Zágráb és Belgrád. A turné pedig Athénban zárul. A 37 éves rapper, a szintén világsztár Rihanna férje 2011-es berobbanása óta a zeneipar meghatározó alakjává vált. Dalai eddig összesen több mint 25,7 milliárd streamet értek el világszerte, videóklipjei közel 9 milliárd megtekintést gyűjtöttek a YouTube-on.
1: Film.
6: Van néhány filmes páros, akiknek a neve hallatán azonnal beugranak a legendás pofonok, a humor és a felejthetetlen egysorosok. Bud Spencer és Terence Hill pontosan ilyenek. Most újra mozivásznon is találkozhat velük a közönség, hiszen a budapesti Corvin mozi különleges vetítés sorozattal emlékezik a 10 éve elhunyt Bud Spencerre. Júliustól egészen augusztus 9-ig hétvégenként 6 klasszikus filmet tűznek műsorra. Többek között láthatjuk a különböző Dübe jövünk, a Kincs, ami nincs, a Nincs 2-4 nélkül, a Bűnvadászok, a Nyomás utána, valamint az És megint Dübe jövünk című filmeket is. Ezek a filmek generációk kedvencei lettek, és máig ugyanúgy működik bennük a humor, a kaland és a két főszereplő utánozhatatlan párosa. A vetítések azoknak is különleges élményt jelenthetnek, akik annak idején a televízió előtt nőttek fel, de még a fiatalabb nézőknek is remek alkalmat kínálnak arra, hogy nagy vásznon fedezzék fel ezeket a klasszikusokat. Egy jó adag nosztalgia, sok nevetés és ikonikus jelenetek várják a nézőket egész nyáron a Corvin moziban.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
8: Magyarország vár. Csobbanás és felfrissülés a mecsekben. Orfű. A pécsiek Balatonja. A nyugat mecsekben fekvő település, a vízi élmények paradicsoma, ahol 4 mesterségesen kialakított tóban lehet hódolni a nyár örömeinek. Az egyik legkedveltebb a strandolásra, horgászatra és csónakázásra is alkalmas Orrfői tó, amelynek fokozatosan mélyülő vizét a családosok kedvelik leginkább. A Pécsi tó sportosabb élményeket kínál, itt szörfdeszkát, sárkányhajót, kajakot, szapot és még vitorlást is bérelhetünk. Gyalogosan vagy akár bringával is érdemes körbejárni a tavat. A 6 kilométeres út nagyrészt kiépített járdán vezet, gyerekekkel is biztonságos. Orrfő attrakciója a ma is működő, ősi eredetű malmok. Menjünk végig a malmoktól induló vízfőtanösvényen, amely egy különleges építészeti alkotáshoz, a forrásházhoz vezet. Aki pedig barlangászna, keresse a mecsekházát, ahonnan vezetett túrák indulnak a föld alá. Séta a denevérek nyomában. Az ország 5 gyógybarlangjának egyike az Abalégeti barlang, amelynek kiépített főága utcai ruhában is kényelmesen bejárható. Útközben olyan különleges formájú cseppkövekkel találkozunk, mint a pízai ferdetorony, a Niagara vízesés, vagy a Kártágó romjai. A barlang nevezetes lakói az itt telelő kis és nagy patkósorú denevérek. Életmódjukat, vándorlási útvonalaikat a szomszédos Denevér Múzeumban ismerhetjük meg alaposabban. A denevér tanösvény bemutatja a környék földtani érdekességeit, élő világát, az erdő természetes megújulását. 3 különböző hosszúságú, 3, 5 és 7 kilométeres túra közül választhatunk, mindegyik érinti a Cseppkőbarlangot és a Denevér Múzeumot is. Könnyű túrák a hegyekben. Az 540 méter magasságban fekvő Zsongorkő a mecsek egyik legszebb természetes kilátópontja. A vörös homok kőszikla merész kiszögellését korlát biztosítja. Alattunk cserkút és kővágó szőlős, távolabb a dráva síkja terül el, tiszta időben a Szlavón-Papuk-hegység vonulatai is látszódnak. A közelben található vöröses szikla képződményeket, a barabás szerköveket is érdemes meghódítani. Vízesésről vízesésre. A keleti mecsek páratlan szépségű, romantikus földje az Óbányai völgy, ahol olyan természeti csodák között túrázhatunk, mint a ferde vízesés vagy a csepegő szikla. A magyar Svájcként is emlegetett Bájos Sváb faluból, Óbányáról indulva a dél-dunántúli kék túra útvonalán járhatjuk végig a völgy legszebb szakaszát Kisújbányáig. A látványos túra több helyen a patakmederben halad, sokszor köveken, gázlókon kell átugrálnunk. Kisújbányáról felfelé visz az út egy gyönyörű réten át a gerincre, majd a Somos hegynyergéből leereszkedik a fenyvesek csöndjében megbúvó rékakunyhóhoz. Itt felfrissülhetünk az Etelka forrásnál.
6: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi. Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
9: Az ötletednek nem kell nagynak lennie, csupán a világot kell megváltoztatnia. A kezemben lévő könyv jelentős része az elhivatottságról, kiváló üzleti érzékről és valódi kreativitásról szól. Mielőtt ebbe belemegyünk, következzen néhány mondat egy növényről, ami mintha mindig is a magyarok élet volna. A paprika Közép- és Dél-Amerika trópusi vidékeiről érkezett, ahol a helyi őslakosok gyógyításra használták. Egy Kolumbuszt második expedícióján elkísérő orvos szakmai érdeklődésből számos olyan növényt begyűjtött, amelyet a helyiek gyógyhatásúnak tartottak, úgyhogy így került Európába 1494-re a paprika, ahol nem csupán lázas betegségek ellen használták, hanem dísznövényként is terjedni kezdett. De hogyan honosodott meg Magyarországon az egyébként vörös törökbors néven ismert fűszer? Nem csak a paprika sztoriát, hanem számos más fűszernövény útját, hatását megismerhetjük abból a könyvből, amiről ma beszélünk, mégpedig egy olyan család történetét végigkövetve, amelyhez a minőségi fűszereket köthetjük majdnem másfél évszázada. A Kotányi dinasztia, utazás a fűszerek világában, ízek, receptek, történetek. Ez a kötet címe, szerzője Zirig Árpád, beszélgető társam pedig Szűcs Ágnes, a Kotányi Hungária Kft. Marketing menedzsere. Derüljön ki akkor, miért született meg most ez a különleges könyv?
10: Igazából az apropóját azt idén tudunk neki találni, mert idén 145 éves a cég, de valójában ez egy szerencsés egybeesés, mert ezen a könyvben nagyon-nagyon régóta dolgoztunk. Ennek az alapját egy családtörténeti kutatás adta, amit Csiki Sándor végzett el a számunkra, mert ugye a Kotányiról, a Kotányi alapítójáról nagyon sok információ föllelhető, de nem volt igazán konzisztens az az információ, ezért bíztuk meg őt, hogy legyen egy teljesen hiteles forrásokkal alátámasztott családtörténetünk, viszont ez egy olyan szerteágazó és részletes íromány lett, amit azért próbáltunk inkább a nagy közönség számára is érthető és emészthető formába tenni. Különböző fűszercsoportok köré csoportosítottuk a családtörténetet, és akkor így indul egy paprikás fejezettel, ami tulajdonképpen a cég alapításának is tényleg a legfőbb terméke volt, majd utána a bors, zöld fűszerek, keleti nyitás, ilyen különböző fűszerkeverékek, így zárul a könyv, és minden fejezet köré tettünk egy kicsi családtörténetet is, tettünk egy kicsi fűszertörténetet, amit az alap fejezetnek a névadója ihletett, és minden fejezet receptekkel zárul, mert hát hiszen mit is várnának egy fűszergyártótól leginkább a fogyasztók, mint nagyon klassz recepteket, úgyhogy így áll össze a könyv, és pont emiatt nem is muszáj egyszerre leülni és végigolvasni, hanem fejezetenként is lehet benne tallózni, akár lehet csak a recepteket megnézni belőle, vagy lehet akár fűszerismeretet kicsit inspirálódni.
11: Fontos, hogy a hagyományos receptek mellett a trendi receptek ugyanúgy ott vannak. Mm. Ez is mutatja a korszerűségét? Tehát, hogy a Kotány állandóan meghallja az idők szavát, sőt, mint ami a családtörténetből kiderül, meg is előzi a korát sok esetben?
10: Szerettünk volna igen egy olyan keresztmetszetet mutatni, ami az egészen tradicionális, tehát, hogy van olyan recept a könyvben, amit még maga Kotány János alkotott. Ő egy ilyen ösztönös marketing zseni volt, és alkalmazta korának a szakácsnőit, akár mai szóval élve influencernek is nevezhetnénk, akiket betanította a saját paprikájának a használatára, és gyakorlatilag elküldte szerte az országba ezeket a szakácsnőket, hogy tanítsák meg az embereknek, hogy hogyan kell a kotányiféle paprikát használni. És emeltünk át ezekből a nagyon régi receptes könyvekből, ami egyébként ugye a magyar konyha, vagy a magyaros konyha ételeit tekintve ezek mind a mai napig a lehető legnépszerűbb termékek, különböző paprikások, gulyás, ilyesmi receptek lehetők föl abban a szokácskönyvben, de szerettük volna azt is megmutatni, hogy igen, a Kotányi mindig megpróbál rezonálni az adott kornak a kihívásaira, és ezért több korból származó, modern, akár vegán, akár bármilyen újkori kihívásnak megfelelő recepteket is beleválogattunk, mindig az adott fejezetnek megfelelő módon, úgyhogy ezzel is egy ilyen színes palettát próbáltunk mutatni, hogy mi mindenre jók a fűszereink.
11: Az egész családtörténeten áthúzódik az, hogy hogyan reagált a piaci változásokra Hans Kotányi, hogy amikor háború volt, a háború után az újjáépítés volt, ezért sokszor föl kellett állni ennek a családnak. Miközben hihetetlen sikeresek voltak, mégis azért a történelem viharai megtépázták némiképpen az ő üzletüket.
10: Igen, ez kétségtelen, hogy az újrakezdésről és mindig a korhoz való adaptálásról, adaptációról is szól ez az egész, de mivel mégiscsak az emberek napi életéhez kapcsolódó termékről beszélünk, a fűszerekről, ezért én azt gondolom, hogy az a név, amit megismertek, és aminek az ismerete megvolt az emberek fejében, talán egyszerűbbé tette az újrakezdést, mert mindig egyet jelentett a Kotányi név a jó minőséggel, és hogyha valaki jót akart főzni, akkor ez a márka ismeret, ez a ragaszkodás a jó minőséghez, aminek a garanciája volt a Kotányi márka név, ez mindig is megmaradt a évek viharain keresztül is.
11: Már a századforduló idején szó van arról, hogy a márka ereje a láthatóságban rejlik, hogy ezt vallja ugye a családfő, és aztán pedig, hogy a történetek milyen fontosak. És ugye ma beszélünk arról, hogy a marketing szempontjából a sztori, a történet mennyire fontos, és akkor itt látjuk az 1900-as évek elején a Kotányi családot, ahol erre építenek.
10: Kotányi János, amit említettem, hogy ő tényleg egy ösztönös zseni volt, tehát ő mindig nagyon jól föl tudott ülni az adott akár politikai hullámokra is, és például ilyen viclapokban, mint a Borszem Jankó jelentek meg neki, az adott napi történésekre, vagy adott heti történésekre rezonáló hirdetései is, ugye háború kapcsán ő háborús beszállító is volt, és ez nagyon érdekes, hogy tényleg a mai világban, amikor azt gondoljuk, hogy most már milyen modern kommunikációs technikákat alkalmazunk, ő ezt mind csinálta Facebook és egyebek nélkül, de az akkori adottságoknak megfelelően ő mindig próbált rezonálni akár a napi aktualitásokra is.
11: Beszélhetünk arról, hogy hogyan módosult az üzletpolitikája, tehát a paprika, kávé, tea és rum szállítója volt a monarchiának még az 1900-es évek elején, és aztán volt például egy japán kultúra felé nyitás, és ez is nagyon érdekes, és hogy ez mi befolyásolta, miért gondolta, hogy kell a profilbővítés?
10: Rózai oka volt, hogy ő miért kezdte el szélesíteni a kínálatát, ugye a rózsapaprikával, a szegedi paprikával indult a karrier, de gyorsan ráérzett arra, hogy szélesebb körben is szeretné kiszolgálni a császári és királyi udvart, aki egyébként értékelte is az ő jó minőségű termékét, és a másik, hogy szeretett utazni. És hogyha belegondolunk, hogy honnan jönnek ezek a termékek, akár csak a fűszerek is, azok mind lehetővé tették azt, hogy ő akár a világ összes táját bebarangolja, és személyesen kössön akár üzletet ezeknek a termékeknek a beszállítását illetően, és én azt gondolom, hogy az ő személyes kíváncsisága és a kifogyhatatlan érdeklődése az új tájak, új világok felfedezése iránt volt az, ami oda vezette, hogy akár ilyen egzotikus a gyarmatárukon túl, akár ilyen egzotikus lakberendezési termékekkel is bővítse a kínálatát. Ezek szerintem egy ilyen izgalmas, és akkoriban egyébként különösen érdeklődtek is a orientális kultúra iránt az emberek, és ő pedig lehetővé tette azt, hogy tőle vásárolják meg ezeket a kiegészítőket is.
11: Melyek azok a legfontosabb fűszerek, amelyekről az olvasó olyasmit megtudhat, amit esetleg máshonnan nem? Mert nagyon koncentráltan, nagyon szépen a gyógyereje bizonyos fűszereknek, a származási helye, ahogyan elkészítik, ahogyan földolgozzák, szóval nagyon-nagyon sok információ.
10: Igazából, ha a fűszerekről szerettünk volna írni, ő magában megtöltötte volna a könyvet. Úgy igyekeztünk kiválogatni a megszólaltatott fűszereket, hogy a legnépszerűbbek, illetve akár a saját értékesítési számaink alapján is a Magyarországon legtöbbet fogyasztott fűszereket válogattuk be az egyes fejezetek alá, és igen, fontosnak gondoltuk azt is elmondani, hogy a borsoknál is beszéljünk mindenféléről, hogy mi a különbség egy zöld, egy fehér, vagy akár egy rózsabors között, ami utóbbi nem is bors igazából, hogy tanuljanak az emberek, és a könyvben található receptek mögé, hogyha van kedvük, akkor olvassák el azt a hátteret, amivel még akár ezeknek a fűszereknek akár a gyógy hatásával is megismerkedhetnek, mert hogy kínai vagy indiai konyha gyakran akár gyógynövényként is alkalmazza a fűszereket, nem csak az ízesítésre.
9: A Kotányi dinasztia. Utazás a fűszerek világában, ízek, receptek, történetek. Szűcs Ágnessel, a Kotányi Hungária Kft. Marketing menedzserével beszélgettünk erről a rendkívül színes és inspiráló könyvről, amelyet a Buklab kiadó gondozásában jelent meg.
1: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Minket a gazdaság szórakoztat. Trend FM 94.2.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 2 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Azonnali hatállyal mentesítették a munkavégzés alatt Szőlősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét. A döntés a Nemzeti Sport Kft. Ügyvezetője hozta meg, Horváth András, aki a tulajdonosi jogokat gyakorló közmédia vezetője is. A lap irányítását ideiglenesen Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport munkatársa veszi át. Az MTV-nél közölte, hogy a személyi döntés a közmédia átalakításának része. Az új vezetés a következő hetekben átfogó szakmai áttekintést végez a szerkesztőség működéséről. Kapitány István kirúgta Berta Adrient az Exim Bank és a Mehiv vezérigazgatói posztjáról. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, a döntés valamennyi kapcsolódó vezetői megbízására is vonatkozik. Az utód személyéről egyelőre nem érkezett bejelentés. A lépés előzménye, hogy a tárca néhány hete átfogó jogi, működési és gazdálkodási átvilágítást indított az Exim, a HEPA és a HIPA szervezeteinél. Az Exim kiemelt állami pénzügyi szereplő, amely exporthitelekkel, biztosításokkal és garanciatermékekkel támogatja a magyar vállalkozásokat. Új euróállam kötvényeket bocsánt ki Magyarország. Az egyik kötvény 2032-ben, a másik 2037-ben jár majd le. A tervek szerint a két papírt már ma beárazhatják. A portfólió információi szerint a kötvények kibocsátására azért van szükség, mert a Tisza kormány megállapodott az Európai Bizottsággal az uniós források felszabadításáról. Az ebből finanszírozott projekteket viszont előfinanszírozni kell, a bizottság a projektek végrehajtása után fizet. Környezetkárosítás miatt nyomoz a rendőrség a debreceni Szemkorpnál. A kormányhivatal néhány napja a cég minden tevékenységét leállította. A rendőrség annyit közölt, hogy a debreceni szeparátorfólia gyár tevékenységével kapcsolatos eljárás a bűnügyi igazgatóságon folyik. Azt viszont nem árulták el, hogy hol tart a nyomozás. A Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal a múlt pénteken a Szemkorp minden tevékenységét azonnali hatállyal leállította. Az akkumulátorokba való elválasztó fólia gyártását már napokkal korábban felfüggesztette a kormányhivatal környezetvédelmi hatósága, mert kiderült, hogy a vállalat tevékenysége súlyosan szennyezte a gyár melletti vízfolyást. Az egygyermekes családmodell a leggyakoribb Európában. Ez derült ki az Eurostat adataiból. Hollandia kivételével tavaly minden uniós tagállamban több volt a gyermekes háztartásokon belül az, amelyekben egy gyermek élt, mint amelyben kettő vagy több. Az összes háztartáson belül Szlovákia volt a legnagyobb arányban olyan, ahol gyermekek is éltek, a legkevesebb pedig Finnországban. Idehaza tavaly a háztartások mindegy 13%-ában élt egy gyermek és 8%-ában kettő. Az arányokat tekintve Írországban volt a legnagyobb a három vagy több gyermekes háztartások mértéke, közelítette a 6%-ot, idehaza mindez csupán 3,4% volt.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 8%-os csökkenéssel 141.951 ponton áll, a részvénypiac forgalma 5,9 milliárd forinttal, vezető részvények közül a Richter erősödik 3%-kal 12.220 forintra. A többi részvény mínuszban, a MOL 3%-ot gyengül 3.904 forintra, most 2%-ra felkorrigált. Az OTP 1,6%-os csökkenéssel 46.180 forinton, a Telekom egy 10%-ot esik 2.668 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euróért 353 forintot és 40 fillért, 1 dollárért 309 forintot és 50 fillért kell adni. Európában vegyes a kép, a londoni FTSE 4/10, a madridi IBEX pedig 9%-ot esik, a DAX, a Kakaron és a milánói tőzsde pedig egyaránt gyakorlatilag stagnál, ilyen fél század százalék körül.
0: Időjárás jelentés.
3: A változóan felhős égbolt mellett napos időre is lehet számítani, elszórtan előfordulhatnak záporok, itt egyébként a fővárosban nemrég volt egy kisebb zápor. A szél napközben élénk lesz, olykor erős lökések is megjelenhetnek. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, estére 15 és 23 fok közé hűlne a levegő, a fővárosban most 24 fok van. A Balaton vize 24, a Velencei tó és a Fertő tói 21, a Tisza tói pedig 27 fokos. Köszönöm figyelmüket 2 óra múlt 5 perccel. Egy életem Babik Edittel, ez következik most, a hírek után, a hírekkel pedig majd 2:30-kor várom önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Egy életem a világ összes színével.
1: Sziasztok, kedves hallgatók, Babik Edit vagyok, és szeretettel köszöntöm mai vendégemet, Berentés Ágnest, aki geográfus, geológus, barlangász és barlangi fotós. Üdvözöllek, Ági!
4: Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Nagyon örülök neked, és hadd kezdjem mindjárt azzal, hogy az iménti felsorolás a titulusokban az kronológiailag rendben volt?
4: Annyira nem figyeltem, de szerintem igen.
1: Geológus, geográfus, barlangász.
4: Geológus. Aha. Először volt az egyetemen a geográfia, és akkor onnan szakosodtam én a geológiára. A barlangászat az a geográfia közbe jött, az egyetemi képzés alatt a fotózás az pedig a barlangászattal majdnem egy időbe, de hivatalos papírom az csak jóval később lett róla.
1: És annak lett aztán a kiteljesedése. Na, erről is fogunk

0: meg, hogy ismertessük meg ezt a hobbit, ezt a szabadidőt, vagy kinek mi, van akinek ez a szakmája, ismertessük meg a hallgatókkal, csináljunk kedvet hozzá, és már csak azért is kérlek erre, mert megmondom őszintén, hogy kevés az a szombat reggel, amikor én úgy ébredek fel, hogy fú, de jó lenne bemenni egy ilyen nyírkos, csúszós, agyagos, szűk terekkel ölelt, ott bujkálni való barlangba. Szóval nem nagyon éreztem még a hívást a barlangok iránt, ha csak nem, amikor például megnézem a te fotóidat, és akkor azt mondom, hogy úristen, de jó lenne ennek a közelében lenni, de jó lenne ezt megérinteni, szóval nagyon ambivalens bennem. Úgyhogy nézzük meg, hogy nálad hogyan kezdődött ez? Mi volt az az első inspiráció, amikor azt érezted, hogy menni kell?
1: Hát az első inspiráció az az volt, hogy soha többé barlang, tehát ebben nagyon jól egyet, bárkivel egyet tudok érteni, aki nem érzi a hívást, hogy lemenjen ilyen helyre. Én se éreztem, és én gyerekkoromban voltam a Baradla barlangba, és kifejezetten unalmasnak találtam, tehát ez az egyetlen gyerekkori élményem van a barlangokkal kapcsolatban, és aztán az egyetemen, amikor próbáltak rábeszélni, hogy a Bükkbe lesz, a Bükki Barlangász Egyesület tart egy nyílt napot, és nekem ott a helyem, akkor én mondtam, hogy hát nekem biztos nem, tehát hogy nincs az a pénz. És hát akkor még nem gondoltam, hogy később minden pénzt meg fogok érte adni, hogy én barlangokba töltessem a szabadidőmet. Hát ez a nyílt nap, ez egy ilyen 5 órás kúszós-mászós túra volt egy olyan embernek, aki egyáltalán nem volt felkészülve se lelkileg, se fizikailag arra, hogy csúszom-mászom, se váltóruhát nem vittem. Szóval az első élmény az volt, hogy örülök, hogy élve kijutok, és soha többé. Aztán az élet visszavitt egy olyan 2-3 éven belül szépen már így fokozatosan adagolva ezeket az élményeket, hogy már nem geográfus képzésen voltam, hanem átmentem geológiára, viszont visszajártam a földrajzosokhoz terepgyakorlatra, és velük volt olyan terepgyakorlat, ahol egész napi túrázás után lementünk barlangokba. És akkor úgy alakult, hogy egyedül mentem le a csapat után barlangba, ami hát így az ember felfedezi magába, hogy nem félek a sötétbe, mert miért nem félek. Jön egy denevér, amit nem látok, mert annyira gyenge lámpám van, de hallom a szárnyaknak a suhogását, amit nem tudok, hogy mi, mert még életemben nem hallottam olyat, de nincs bennem félelem érzet, tehát itt teljes nyugodtság volt, követtem a nyomokat, tehát azt vettem észre, hogy komfortos vagyok lent. És akkor innen később, nem sokkal később volt egy baráti kör szervezett egy bükki túrát, megkértek egy túravezetőt, hogy vigye le őket, és hát ez a baráti kör, aki nekem nem volt a baráti köröm, tehát nem tudom, hogy miért invitáltak meg, de elhívtak engem is, és ott éreztem valami nagyon erőset, hogy mindent meg fogok azért tenni, hogy barlangász legyek, és hát itt indult az egész.
0: Szóval ez volt az a pont, amikor te azt mondod, hogy barlangász vagy?
1: Hogy elkezdtem valamit.
0: Vagy hogy elkapott, megcsapott.
1: Igen, tehát
0: ez
1: egy annyira erős érzés volt, hogy én azt éreztem, hogy nincs ellentmondás, nincs visszaút, a Bükkben nagyon kevés lehetőség volt. Aki Budapesten akarja ezt elkezdeni, neki nagyon-nagyon-nagyon sok lehetősége van megtalálni a maga útját, nagyon sok bekapcsolódási lehetőség, edzési lehetőség van. A Bükkben ez nagyon nem így volt, tehát itt az embernek teremtenie kellett magának a lehetőségeket, hogy egyáltalán el tudjon oda jutni, hogy megtanuljon barlangászni, megtanulja a kötéltechnikát, elkezdjen fejlődni. És hát az, hogy mi sport célra járjunk le barlangba, az nem is tudtam, hogy ilyen létezik. Mi kutatóként mentünk.
0: Volt egy kulcsszavad, amit előbb említettél, azt mondtad, hogy egyedül mentem le utánuk. Én mindig úgy képzelem a barlangászatot, hogy ez csapatmunka.
1: Abszolút, csapatsport. Tehát ez az egyedül, ez egy egyszeri és egy úgymond szituációból adódó
0: hát az
1: dolog
0: tök jó,
1: volt.
0: De rögtön az elején.
1: Hát így alakult a helyzet, igen. Hát akkor ott azért egy picit más volt még nagyon sok minden, mint ami ma javasolt vagy elvárt, és én pedig még nem tudtam, hogy miket kell és szabad csinálni. Ma már túravezetőként azért, főleg, hogy 12 év tapasztalat a hátam mögött, elég sok mindenre odafigyelek és betartom a szabályokat. És igen, ahogy mondtad, hogy ez egy nagyon erősen csapattevékenység, tehát itt az ember egyébként normál körülmények között soha nincs egyedül, mindig számíthat a csapatra, és pont ez a nagyon erős összetartás ad egy nagyon erős közösségi kohéziót, hogy igazából az élet minden területén én azt gondolom, hogy ha baj van, akkor számíthatunk a csapattársakra, vagy így önmagában a barlangászokra, tehát van egy nagyon erős összetartás, és emberi összetartás, tehát nem a digitális világ szülte kapcsolódás, hanem valós fizikai. Hiszen amikor lemenjünk a föld alá, akkor nem számíthatunk másra, csak önmagunkra és a csapatunkra.
0: Azt mondtad előbb, hogy követted a nyomokat. Hogyan tájékozottok ti a barlangokban? Milyen eszközök segítenek, milyen nyomok segítenek, mi az, amire figyelemmel kell lennetek?
1: Hát igazából a barlangászatban, amikor feltárunk egy barlangot, én annak idején feltárókutatóként kezdtem,

0: Nem, ami azt jelentette, hogy azért ástunk, túrtuk az agyagot, vagy bontottuk azokat a járatokat, ahol sejtettük, hogy lehetnek még nagy részek mögötte, de még nem volt ember számára járható, hogy egyszer majd első emberként juthassunk be ezekre a részekre. És ez elég hamar meg is történt annak idején, mikor én barlangáztam fél éve, egy éve körülbelül, akkor találtam olyan helyeket, járhattam először emberként ott, ahol még előttem soha senki. És a második fázis az az, hogy ezekről a helyekről térképet készítünk, vagy valamiféle dokumentációt. Igazából a térkép elkészülésével lesz hiteles az, hogy új részt találtunk, és hogyha már van térkép, akkor hasonló módon, mint régen a felszínen, ugye a GPS időszaka előtt ugyanúgy térképpel tudunk tájékozódni. És hát az, hogy látszanak az overall, a gumicsizma általi koptatások, az pedig kijelöl egy főirányt, tehát látszik, hogy merre közlekedtek többen, ami persze ugyanúgy csőbe is húzhatja az embert, mert sokan eltévedtek ugyanabba az irányba, akkor abba a csapdába bel fog sétálni még mindenki más is.
1: Említetted, hogy a feltárásoknál olyan helyen jársz, ahol még ember nem járt korábban. Azt le tudod írni, azt az érzést?
0: Hát igazából szerintem én nem fogtam ezt fel olyan eufórikusan, viszont ami talán így nagyon mélyen megérintett, hogy a barlangba kicsibe ugyanazt látjuk, ami nagyba a földön is lejátszódik. Tehát, hogyha találunk egy olyan helyet, ahol ember még soha nem járt, az elképesztően tiszta és elképesztően érintetlen. Tehát a természetnek ezt a szűziességét, ezt ott megtapasztaljuk, amit ha belegondolunk, akkor átlag emberként a világban már talán nagyon kevés helyen, vagy egyáltalán nincs is rá lehetőségünk. És amikor egy ember oda belép, és vigyáz rá, és nagyon próbál rá figyelni, akkor is pusztítani fog. Csak pusztítani, és onnantól, ahogy látod, hogy ilyen volt tisztán és érintetlenül, és ilyen lesz akármennyire vigyázol rá, elkezd átalakulni, elkezd sérülni, onnan látod a helynek a sérülékenységét és a kitettségét az emberi tevékenységre, és szerintem ez így nagyon igaz a földre is, és hát én nem éreztem ilyen eufóriát, talán a legelső alkalommal ott még volt bennem, viszont elindított egy gondolatot, hogy én ezt mindenkinek meg akarom mutatni. És nekem akkor a barlangászat az olyan volt így az első 8-9 évben, mint egy nagyon nagy szerelem, tehát így az érzést azt az atom leírni. És amikor beléptem ezekre a helyekre, akkor az volt bennem, hogy nyilván mindenkit le akarnék oda vinni, de ezt nem lehet, tehát akkor a helyet kell fölvinni, és úgy fogalmazódott meg bennem, hogy ennek a fotózás lehet az egyetlen eszköze, tehát meg kell tanulnom fotózni.
1: Mindjárt fogunk a fotózásról is beszélni, előtte azonban még azt meséld el nekem, hogy amikor te lemész a barlang mélyére, akkor mi minden cipelsz magaddal, és most ezt részben értem a terhekre, amit viszel, másrészt a mentális dolgokra, hogy mikor tudja azt ott elengedni az ember.
0: Hát szerintem, amikor az ember kezdő, akkor a mentális nehézségeit és mindent, ami körbeveszi ebbe a felszínes világba, azt, ahogy belép a bejáraton, elengedi.
1: El lehet rögtön?
0: Én azt gondolom, hogy igen, mert egyszerűen az a közeg, ami odalent van, a teljes sötétség, amihez már nem fog hozzászokni a szemünk, az, hogy minden csúszik, minden agyagos, kúszni, mászni kell, és a testünk teljes egészét használjuk a barlangban való közlekedéshez. Nem sétálunk, hanem ott támasztani kell magunkat, hogy ne essünk le. Tehát egy olyan háromdimenziós tér, ahol minden egyes mozdulatra nagyon oda kell figyelni. Egyszerűen az embernek nincs arra kapacitása, hogy még a problémáin is agyaljon. Tehát én annak idején egy elég rossz lelkiállapotba kezdtem el barlangászni, meg rossz fizikai állapotba is. Tehát nekem az orvosok azt mondták, hogy 22 évesen, hogy innentől csak lefele fizikai egészségileg egy olyan betegséget diagnosztizáltak nálam, és amikor elkezdtem barlangászni, akkor ez egy ilyen próba is volt nekem, hogy akkor is erősebbnek kell lennem, hiszen a felszerelést le kell cipelnem, tehát nem lehetek a csapat leggyengébb tagja, és akkor utána átkattant a fejembe, hogy ha ezt én bírom csinálni, akkor nem lehetek beteg, mert hogyha tudok többet és többet és többet, akkor biztos, hogy nem vagyok beteg, mert ha beteg lennék, akkor ezt nem bírnám. És igazából bebeszéltem magamnak, hogy nem vagyok beteg, biztos, hogy nem félre diagnosztizáltak, és abszolút rendbe is jöttem minden téren. A lelki dolgok azok, meg egyszerűen azt gondolom, hogy az ember tényleg egy nagyon más térben van ahhoz, hogy itt a felszíni világról gondolkodjon, ha kezdő. Ha már nyilván ez már a mindennapjai részét képzi, akkor már egészen más a dolog, mert most már azt mondom, hogy így 10 év után ugyanolyan az a lenti világ, mint amikor fent vagyok. Úgyhogy kevésbé lehet kizárni.
1: Egyrészt elindított nálad egy öngyógyító folyamatot is, maga ez a sport. Minek hívod ezt te? Hobbinak?
0: Nem, én ezt életformának hívtam. Most már nagyon sok minden változott bennem, tehát azt gondolom, hogy az első 9 év volt egy nagyon intenzív dolog, és közben azért nagyon sok olyan dolog történt, ami megváltoztatott egyrészt engem is, tehát elég sok embert próbáló és embert formáló helyzetet éltem át barlangászként, úgyhogy most már nem is vagyok igazán aktív, tehát viszonylag keveset járok, inkább külföldre járok, expedíciókra, még hogyha tehetem, meg kutatókhoz társulok, és olyan barlangokat fotózok, amiket nemrég találtak, és még nincs róla dokumentáció, és szeretnék. Tehát abszolút megváltozott az, amit kezdetben jelentett számomra.
1: Említed a külföldet, és hogyha mondjuk összeveted a belfölddel, én azt gondolom, hogy belföldön nyilván neked van egy közösséged, van egy csapat, ahova tartozol, biztos van ennek egy dinamikus változása időnként, ő jön el máskor a másik, tehát biztos, hogy van ennek egy dinamizmusa, de mondjuk külföldön azt gondolom, hogy ott talán nemzetközi a csapat, vagy helyi a csapat, nem tudom, hogy ilyenkor hogy kapcsolódtok egymáshoz, egészen másfajta, hát kihívások elé állít téged, meg a csapattagokat.
0: Igen, nekem sokáig volt ide haza csapatom. Tehát, hogyha így visszagondolom a múltba, akkor inkább azt mondom, hogy volt a csapat, amihez tartoztam. Az első csapatomért nagyon sokat is próbáltam tenni, de aztán az élet megmutatta, hogy nem ez lesz a jó út, és utána pedig inkább úgy fogalmaznék, hogy emberek vannak, akik mellém állnak, és amióta én elkezdtem barlangászni, mellettem vannak. Segítettek, kvázi rajtuk tanultam meg fotózni, én a föld alatt tanultam meg fotózni, tehát nem a felszínről hozott tudást levittem és ott lent alkalmaztam, hanem én a kamerát bekapcsolni is a föld alatt tanultam meg. Szóval ez egy nagyon hosszú út volt, nagyon rögös, és minden autodidakta módon, úgyhogy minden tapasztalati alapon. És az elejétől voltak olyan emberek, akik mellém álltak, hittek abba, hogy ebből lesz valami, amit én ott elkezdek, és amit csinálok, és amit képviselek. És ezek az emberek ma is mellettem vannak, amiért iszonyú hálás vagyok. És én azt gondolom, hogy most, hogyha Magyarországra vetítem ki, vagy világra vetítem ki, akkor mindenhol vannak olyan emberek, akik mellém állnak, akár elmegyek egy nemzetközi expedícióra, akár ide hazahozok össze egy projektet, országszerte, amelyik karszterületre megyek és kérek segítséget, akkor az ottani ember fog odaállni és segíteni, ha pedig külföldre megyek bármelyik országba, akkor az ottani csapatból lesz olyan, akinek az értékrendje megegyezik az enyém, és oda fog állni és segíteni, és ez nagyon-nagyon sokszor úgy néz ki külföldön, hogy teljesen idegenekkel megyek le fotózni, egy abszolút nemzetközi csapattal, tehát van, hogy minden ember más országból, és azért nagyon kevés olyan alkalmat tudok említeni, amikor ez nem működik. Tehát általában nagyon-nagyon fantasztikusan jó élményeim vannak, és nagyon jó a csapat. Ilyenkor én irányítom a csapatot, mondom, hogy mit szeretnék, és hogyha ezt ők csinálják, és mellette szeretem, hogyha jó a hangulat, lazaság van, tehát ez nem a katonaság, itt mindenki azért van, mert ez a valamilyen szinten a hobbija, vagy az, amit szeret csinálni. Tehát nincsenek kötelező dolgok, de hogyha hisznek abba, hogy amit elképzelek, az úgy valósul meg, akármilyen hülye kéréseim is vannak, mert azért van, amikor egy fotós túra nálunk 16 óra, olyan is volt. Egy képért 16 óra kúszás, mászás hidegbe és kitett körülmények között, de a csapat hitt benne, hogy abból a képből olyan kép lesz.
1: Amikor elkezdtél mesélni a téged segítőkről, eleinte a mentorokra gondoltam, akik mondjuk szakmailag barlangászként mentoráltak, aztán egyre inkább vettem észre, hogy ezek a mondataid bizony a fotózásról, a barlangi fotózásról szólnak, amik hát látszik, hogy a gondolkodásod fókuszában vannak, úgyhogy váltsunk akkor erre. Jó, a fotózásról beszélgessünk egy kicsit. Amikor említetted, hogy jó lenne megmutatni az embereknek azt, ami lent van, hogy jó lenne onnan fölhozni, de nyilván nem hoz föl az ember semmit, mint ahogy egy túráról, egy kirándulásról hazavisz egy leesett gesztenyét, vagy egy folyóparton partra vetett ágat, innen nyilván nem vihetsz fel, és nem is vinnél, de szeretnéd megmutatni. Szóval így kezdődött ez a fotózás. És azt mondtad, hogy fönt semmilyen tapasztalatod nem volt. Akkor mégis mi volt az az erő, ami lelkesedésre ösztönzött téged, hogy akkor gyerünk, tanuljuk ezt meg, nem tudom, több száz méter mélyen, vagy nem tudom éppen, hol volt először a kezedben.
0: Ez még azért nem volt több száz méter, ez a legelső ilyen, az pont a babarlangban volt, ahol én találtam új részeket, vagy én jártam először, ugye nem szeretem, hogy én találtam, hiszen ez egy csapatmunka. Ez a sebes szivárvány barlangrendszer volt a Bükkbe, egy iszonyú szűk, kúszós hely. És egyébként azért nem említettem mentorokat, mert nem tudnék ilyeneket kiemelni, mert én nagyon-nagyon saját erőből küzdöttem fel magam. Tehát, hogy inkább azt mondom, hogy kikapartam azt a gesztenyét magamnak, és nem elém rakták. Tehát itt inkább nagyon sok saját munka és tanulás volt ebbe. És hát talán azt tudnám kiemelni, hogy én akkor, amikor elkezdtem barlangászni, én még előtte festettem, tehát én egy képzőművészeti múlttal jövök, és igazából a gyerekkoromat a festés határozta meg, az egyetemi évek alatt pedig még fát faragtam, szobrokat készítettem, tehát volt egy művészi látásmódom, vagy remélem, hogy még most is van. És amikor én lemegyek a barlangba, akkor akkoriban még főleg nagyon úgy láttam mindent, mintha le akarnám festeni ecsetvonásokkal a tájat, amikor mentem egy erdőbe, még teljesen más volt az a látásmód, amit én kaptam. Ha láttam egy jelenetet, jelentett, az már ott volt egy, nem tudom, állatok között bármi interakciót, akkor az már vagy úgy volt bennem, hogy ezt kifaragom, vagy úgy, hogy ezt én lefestem. Na de barlangba lemenni ilyen helyre is lefesteni, szóval láttam a fényeket, olyan fényeket.
1: Faragni se ajánlott.
0: Hát igen, szóval hogy nem volt annyira realitása ennek, hogy én ezt ilyen formában mutassam meg, és én emlékszem arra a mondatomra, amikor elkezdtem barlangászni, hogy mondtam, hogy ha egyszer abba hagyom a faragást, majd megtanulok fotózni. Ezt így egyszer mentünk föl létrástetőre kocsiba, és emlékszem, hogy ezt így mondtam az egyik társamnak, és nekem akkor elkezdtem fulladni a faportól, és egy ilyen aszmaszerű tüneteim voltak, szóval abba kellett, hogy hagyjam a faragást, bármennyire szerettem. És igazából, amikor így ezeken a helyeken jártam először, akkor így nagyon evidens volt számomra, hogy ennek a fotózás lett az egyetlen eszköze, amivel én ezt viszonylag gyorsan meg tudom csinálni, csak mármint, hogy fel tudom hozni, ugye, amit lent látok, gyorsabb, mint egy festés. Viszont akkor egy múzeumi fizetésből nekem kamerát venni, tehát egy annyira kevés pénzért dolgoztam, hogy már önmagában az egy kihívás volt, hogy ezt a felszerelést megvenni. És igazából először egy ilyen 10 éves kamerát vettem, amin tanultam, tehát egy akkor nagyon régi kamerát, öcsém gyártott nekem lámpákat, nagyon régi vakukat vettem, azokra ilyen távvezérlőt, hogy el tudjam őket sütni gyakorlatilag rendszervakuként. Szóval nagyon kezdetleges eszközökkel kezdtem el megtanulni, nagyon régi és kezdetleges eszközökkel.
1: Azt gondolom, hogy a barlang az egyrészt lehet előny a fotózásban, hiszen nem zavarnak azok a külső tényezők, amik mondjuk a felszínen, a háttérbeli mozgás, a fények, a nem tudom én, valamilyen természeti jelenség. Ugyanakkor hát nagyon speciális tudást igényel. Te hogy látod ennek a pro-kontra előnyeit vagy hátrányait?
0: Hát én mindig azt szoktam mondani, hogy nem lennék jó természetfotós, mert szegényeknek mindig akkor kell kelni, amikor a nap kell, meg meg kell várni a naplementét, meg a jó időjárási jelenségeket, és hát én ennél türelmetlenebbnek tartom magam. Tehát én nekem a föld alatti stúdió az egy stúdió.
1: Gyakorlatilag, tehát a barlang stúdió.
0: Én stúdiófotósnak tartom magam, a körülmények azok nyilván sokszor extrémek, mert tudom én, vízbe kell hozzá kúszni, vagy sárba, vagy 8 mm-es kötélen, 100 méter mélység fölött lóg, meg csüng, meg pörög az ember, meg teljesen sötét van, meg vízpára van, tehát nem egyszerű, nem látod a kompozíciót, nem lesz semmit. Vannak körülmények, de ez hozzászokik az ember, és onnantól viszont egy teljesen homogén tér lesz fény szempontjából, ahova úgy viszi az ember a megvilágítást, és azt hoz ki belőle, amit láttatni szeretne. És nagyon sokféle arca lehet egy barlangnak, tehát amikor nézed a képeimet, akkor igen, a valóságban sose ezt fogod látni, amit én a képeimen felhozok, ez az, amit én látok, de nem az, amit a barlangba közlekedve bárki lát.
1: Akkor most megállunk egy pillanatra, és itt ennél a titoknál egy kicsit fenntartjuk a hangot, és a figyelmet majd kérjük vissza a rövid szünet után, ugyanis kedves hallgatók, most egy kis zene következik, és a zene után folytatjuk az izgalmas témát Berent és Ágnessel, aki a barlangász fotózásról mesél nekünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Hamarosan folytatjuk Babik Edit magazin műsorát. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
2: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apod Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n!
3: 14:30 van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Lemondott a gázai övezetet irányító Hamász veszélyhelyzeti bizottságának nevezett kormánya. A terrorszervezet közlése szerint a polgári igazgatást egy technokratákból álló új bizottságnak adnák át, miközben a közalkalmazottak továbbra is ellátják feladataikat. A döntés nem érinti a Hamász katonai szárnyát, amelyek lefegyverzéséről továbbra is tárgyalások zajlanak. Izrael ugyanakkor a hírek szerint egyelőre nem engedné be az új bizottság Kairóban tartózkodó tagjait a gázai övezetbe. Emiatt a lépés jelenleg inkább szimbolikus lehet, és önmagában nem hoz érdemi változást az övezet irányításában. Baleset miatt jelentős torlódás alakult ki az M7-es autópályán a Balaton felé Martonvásár térségében. A ma késő délelőtt 4 autó ütközött össze a 28-as kilométernél. A helyszínre az érdi hivatásos tűzoltók vonultak ki, az érintett szakaszon forgalmi akadály van. Az Útinform szerint jelenleg csak egy sáv járható, a kocsisor már mintegy 7 kilométeres, de közben rá szeretnék frissíteni, hogy mi a helyzet az M7-esen. Minden bizonnyal már elhárították a kárt, mert friss adatként nem írják ki. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé György térségében terelésképítési munkák miatt lezárták mozgóterelés mellett a belső sávot. A 120-as és a 128-as kilométer között ez a torlódás meghaladta az 5 kilométert is. Úgy néz ki, hogy az M7-es autópályán már feladották a zárat. Környezetkárosítás miatt nyomoz a rendőrség a debreceni Szemkorpnál. A kormányhivatal néhány napja a cég minden tevékenységét leállította. A rendőrség annyit közölt, hogy a debreceni szeparátorfóliagyár tevékenységével kapcsolatos eljárás a bűnügyi igazgatóságon folyik. Azt viszont nem árulták el, hogy hol tart a nyomozás. A Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal a múlt pénteken a Szemkorp minden tevékenységét azonnali hatállyal leállította. Az akkumulátorokba való elválasztó fólia gyártását már napokkal korábban felfüggesztette a kormányhivatal környezetvédelmi hatósága, mert kiderült, hogy a vállalat tevékenysége súlyosan szennyezte a gyár melletti vízfolyást. Augusztustól tovább növeli olajkitermelését az OPEC Plus. Napi 188 ezer hordóval emelik meg a kvótákat. A hormozi szoros lezárása miatt a kitermelése a februári napi 43 millióról májusra 33 millió hordóra esett. A termelés júniusban kezdett helyreállni, de a szint még így is elmarad a háború előttitől. Az OPEC Plus más kihívásokkal is szembesül, mivel az Egyesült Arab Emírségek kilépett a csoportból, Irak pedig magasabb kvótákat követel.
0: Tőzsdehírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 6%-os csökkenéssel 142.157 ponton. A részvénypiac forgalma 6,5 milliárd forint, a vezető részvények vegyesen teljesítenek. 4%-ot gyengül a MOL 3896 forintra, 1,2%-ot esik az OTP 46.340 forintra. A Telekom pénteki záróértékén 2670 forinton stagnál, míg a Richter 2%-kal emelkedik 12.210 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euróért 353 forintot és 50 fillért, 1 dollárért 309 forintot és 60 fillért kérnek. Európában nincs jó hangulat, mínuszban a mindegyik mutató. A londoni FTSE 3/10, a madridi IBEX 9/10, a párizsi kakaron pedig 1,1%-os mínuszban. A frankfurti tőzsde és a milánoi börze pedig gyakorlatilag stagnál. Ami az olajárakat illeti, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI horlónként 68 dollár 30, a Brent pedig 71 dollár 70 centbe kerül most.
0: Időjárás jelentés.
3: A változóan felhőségbolt mellett napos időre is lehet számítani, elszóltan előfordulhatnak záporok. A szél napközben élénk lesz, akkor erős lökések is megjelenhetnek. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő. A Balaton 24, a Velencei tó és a Fertő tó 21, a Tisza tó vize pedig 27 fokos. Köszönöm figyelmüket. Hírekkel legközelebb majd 3 órakor várom önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. A Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével.
4: Kedves hallgatók, folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben mai vendégem Berentés Ágnes, geológus, barlangász és barlangi fotós, akivel a műsor első részében ott hagytuk abba a beszélgetést, amikor Ági említette, hogy mi soha nem azt látjuk a fotóin, amit ő maga is lát lenne a barlangban. Akkor hogy is van ez, Ági? És akkor rögtön megemlítem, hogy a Magyar Természettudományi Múzeumban most látható is egy kiállításod.
5: Igen, a látható láthatatlan. Meg lesz egy másik kiállításom is ott, ami a Tudományos Akadémiáról költözött át a Sókarsztoktól a Láva alagutakig, az egy barlangos kiállítás 106 fotóból és 12 év munkásságából 14 országon keresztül bemutatva. Ez oda költözik az előterébe, ez egy szép összképet ad majd a barlangászatról, és utána belépünk abba a világba, ami ugye a látható láthatatlan, az az ultraviolafényben készült bánya és barlangbeli fotók, ami pedig egy ilyen leginkább a James Cameron Pandora világához tudnám hasonlítani azt, amit ott a látogató lát, tehát általában azt hiszik, hogy ez, nem tudom, minimum AI generált a fotók, de ezt azért meg kell említsem, hogy az összes fotó Magyarországon készült, és egy olyan világot tár föl, aminek a létezéséről nem sokan tudnak, pedig itt van körülöttünk. És ugye itt most visszakanyarodok az alapkérdésre, tehát, hogy igen, ugyanúgy, hogy egy emberi arcot is nagyon sokféleképpen meg lehet mutatni a különböző megvilágításokkal, ugyanígy a teret is, a barlangot is megvilágítás függvényében nagyon sokfélének lehet mutatni, és én mivel szépnek látom ezeket a helyeket, vagyis inkább úgy fogalmaznék, hogy amilyennek látom ezeket a helyeket, olyannak fogom tudni megmutatni. Tehát, hogyha valaki bemegy egy barlangba, és azt mondja, hogy ez nem szép, de én szépnek látom, akkor az én fotóim után valószínűleg nem azt a barlangot fogja vélni felfedezni, amit ő látott lent, hanem egy egész mást, amilyen perspektívából, amilyen megvilágítással én akarom megmutatni.
4: Mit csinál ez az UV-fény a te fotóiddal?
5: Az UV-fény az igazából, amit én fotózok, az az ásványok lumineszenciája. Nem tudom,
4: vagyis?
5: Hogy ez igen, kinek mennyire ismerős, de biztos sokaknak volt ilyen kis műanyag csillag, amit fel lehetett a gyerekszoba plafonjára ragasztani, és akkor a nap megvilágította, este pedig foszforeszkált világítottak a csillagok. Na, ugyanaz a jelenség, ez az ásványok egy jó részénél is megvan. Gyakorlatilag, hogy vagy a besugárzás után is világít még, tehát foszforeszkál, vagy megvilágítom ultraviola fénnyel adok nekik egy nagyobb energiájú sugárzást, mint a látható fény tartománya, és ők ezt a nagyobb energiát valamilyen formában le fogják adni, ez lehetne hő is, de hogyha szerencsénk van, akkor fény lesz, és az a fénynek az a hullámhossza, amit a mi szemünk is fog látni, tehát látható fény. Ez azt fogja eredményezni, hogy bemenjünk egy bányába is szürke, bemenjünk egy barlangba is szürke, minden kő, minden fal. Ez lehet, hogy ultraviola fény hatására szivárvány színeibe fog pompázni, vagy csillagos égbolt lesz, de mindenképpen teljesen más színekben és formákban fogjuk látni a különböző ásványokat.
4: Hogy ez bármilyen nyomot? A barlangon? Vagy nem. A bányán?
5: Nem. Ez gyakorlatilag ez az UV, amivel én megvilágítom, ez ugyanaz, ami jön a napból is, az a hullámhossz, amivel mi is érintkezünk, ettől barnulunk. Tehát nem káros, nem szabad belenézni, nyilván az emberi szemnek nem jó, de hogy a falakon, az ásványokon ez nem fog pillanatnyi hatást hagy, vagy inkább azt mondom, hogy vannak olyan ásványok, amik mondjuk 12 másodpercig vagy tovább világítanak, olyan zöldes színben, és ez amikor hozzászokott a szemünk a sötéthez, és akkor világítjuk meg őket, és ők még utána nagyon sokáig visszaderengenek, az egy nagyon szép és érdekes érzéslent és látvány, hogy a falak így világítanak.
4: Most a szavaid elsősorban a falakról, a kőzetekről, az ásványokról szóltak, de embert is fotózol.
5: Igen, az ember az nekem általában biodíszlet, bocsánat a kifejezésre, de ezt a modelljeim mind tudják, szóval nem haragszanak meg.
4: Modelljeid vannak?
5: Hát modellje.
4: Vagy azt hívod modellnek, azt a mászótársat,
5: így aki. Így van, azt a mászótársat, aki beáll és aki segít. Tehát nekem a modellem, ő lehet, hogy egy akna közepébe fog lógni a kötélem, pörög, miközben én is pörgök felette, és adok neki néhány vakut, ami majd elvillan, hogyha elsütöm az expozíciós gombot. Szóval, hogy ugyanúgy mászik, barlangászik, csak akkor azon a képen ő lesz a főszereplő. De általában én, tehát változó, de általában magát a teret fotózom, tehát a barlangokat vagy a bányákat, és ebbe egy méretarány gyakorlatilag a modell.
4: Aha, a szóval értsem úgy, hogy azért hívod őt biodíszletnek, mert hogyha oda lelógatod mondjuk az egyik barlangásztársadat, akkor jobban látszik perspektívikusan a tér, vagy hogy mondjam, jobban el tudja képzelni a néző, a fotót.
5: Igen,
4: néző,
5: én azt mondom magamról, hogy egy dokumentalista fotós vagyok. Uh-huh. Ez a képeimről a legtöbb embernek valószínűleg egész más a véleménye, de én ezért hívom magamat dokumentalistának, mert nagyon sok olyan hely van, ahol én vagyok az első és egyetlen fotós, ahol fotózok. Se előttem nem fog járni, senki se utánam. Tehát, hogy ha ezeket a képeket fel szeretném úgy használni, hogy legyen valami információ tartalma, és akár mind geológiailag, akár földtanilag, vagy csak magáról a barlangról, akkor fontos az, hogy azt az adott cseppkövet vagy aknát, ami egy függőleges tér a barlangba, be tudjuk a méretét lőni, hogy körülbelül mekkora, és ahhoz kell egy méretarány. Uh-huh. Tehát, hogyha nem teszünk oda embert, akkor azok a formák bármekkorák lehetnek. Erről volt április elsői tréfám, csináltam egy pici babát, és azt tettem be a terekbe, és hát az emberek nagyon bedőltek neki, csak egyszerűen más lett a méretarány léptéke. Igen.
4: Van még ilyen trükköd, ami mondjuk egy laikus számára nagyon meglepő lehet, és mondjuk nem ilyen becsapós trükk, hanem amit mondjuk használsz, vagy néha bevetsz azért, hogy jobban látható legyen, jobban érzékelhető legyen, jobban beleélje magát a képedet néző.
5: Hát szerintem a perspektívával még lehet játszani nagyon, de a perspektíva az teljesen másként tudja érzékeltetni a teret, mint egyébként a valóságban érzékelik a barlangászok. Vagy hogyha kötélről lógok, hát ott nyilván technikailag nagyon sok olyan trükk van, ami ott helyben alkalmazok, és lehet, hogy ezt a képet nem lehetne egyébként megcsinálni arról a helyszínről, de azt nem tudja más, csak az, aki ott járt, mert nyilván egy külső szemlélőnek fogalma nincs, hogy mi kell ahhoz, hogy ez a fotó elkészüljön, úgyhogy azt mondanám, hogy igen, mindig a helyzet szüli azt, hogy milyen megoldást kell kitalálni. És ugye én nem tudok általában úgy fotózni, mint egy természetfotós, hogy visszajár sokszor az egy adott helyre. Én nekem sokszor életemben először látom azt a helyet, és van egy nagyon szűk időintervallum, amiatt le tudom fotózni, és aztán többet nem megyek oda.
4: És ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk elindultok hárman, négyen, nem tudom hányan, egy ilyen fotózáshoz, mentek le a barlang mélyére, és látsz valamit, és azt mondod, hogy állj. És akkor onnan elkezded rendezni, te most mász föl innen 3 méter, te menj le a mélybe, téged is már lógatunk le ezen a kötélen, vagy hogy néz ki egy ilyen stúdiófotózás, ahogy te hívod?
5: Nagyjából igen, hát hogyha van rá lehetőségem, akkor úgy szeretem, hogy először lemegyek a barlang végpontjába, és visszafele fotózok, mert akkor legalább már egyszer látom azt a teret, és el tudom dönteni, hogy mondjuk tényleg az
4: vagy
5: a legjobb helyszín, vagy
4: 5
5: méterre, 10 méterre lesz, egy sokkal jobb, csak azt én nem láttam, nem ismertem a helyet, de azért sokszor az van, hogy először meglátom, és akkor na, itt a fotó, én akkor a fejemben már a fotót látom, a kész fotót. Vagy ha elkezdenek nekem kutatók elmondani, hogy milyen helyet találtak, akkor én már látom a fotót, aztán persze sokszor a valóságban teljesen más a helyszín, ebbe bele szoktam futni. Nagyon vizuális típus vagyok. Szóval általában igen, így vagy, megáll a csapat, és akkor ott készül is a fotó, irányítom őket, oda mennek, felmásznak. Sokszor kérek hát olyan dolgokat, amit nem biztos, hogy meg lehet csinálni, de ugye azt én abból a pozícióban nem biztos, hogy látom, azt már nekik kell mindenkinek eldönteni az egyéni képességeihez, hogy fel tud-e oda mászni, veszélyes-e vagy nem.
4: Most, hogy téged hallgatlak, azt kell, hogy mondjam, hogy ezek nagyon jó fejemberek lehetnek, ezek a te barátaid,
5: abszolút,
4: vagy barlangásztársaid.
5: Abszolút, elképesztő, én is meglepődök rajta, hogy egyrészt mennyi türelmük van, másrészt pedig, hogy mennyire bele tudnak állni ebbe, és mennyire tudnak segíteni.
4: Igen.
5: És hát bányákba járok nagyon sokat most az elmúlt években, felhagyott bányákba főleg, és ott meg elkezdtem makro témákat is fotózni, mert egyszerűen sokszor azt érzem, hogy bányában a makrovilág az sokkal diverzebb, sokkal látványosabb, mint barlangban. De nyilván barlangban is megvan ez. Ráadásul ugye UV-ban sem említettük, hogy egyébként a szerves anyagok is világítanak, tehát akár az állatok és gombák is, és hát ez is sokszor a makrotéma a bányába. És hát a makrotéma az nekem sokkal több idő, mint egy ilyen nagyobb teres fotót elkészíteni, nem mindig általában. Szóval a csapatom meg csak azt látja, hogy semmit fotózom, úgyhogy egész elképesztő, hogy ebbe is segítenek, és végig ott vannak mellettem, és hát most már 12 éve.
4: Említetted a műsor első részében, hogy nagyon formálta a te személyiségedet a barlangászat, nagyon sok mindent megéltél, és arról is szó esett, hogy azt mondtad, hogy itt nincs digitalizáció, itt nyilván nem nézegeted az e-mailjeidet, nem kapod az SMS-eket, semmi nem tereli a figyelmedet el arról, ami ott van, vagy ott történik a jelenben, vagy szóval itt lehettek olyan dolgok, amik a te jó közérzetedet, a személyiségedet abba az irányba formálták valóban, aki most vagy. Voltak olyan emlékeid, amik maradandóak, és azt mondod, hogy sok mindenre megtanítottak?
5: Hát igen, végülis ez egy folyamat, úgyhogy nekem, ami talán az első, vagy az elejétől a nagy tanulság, az a természetközeliség, és hogy amikor az ember közel van a természethez, és itt hát amikor a kövek körülveszik sokszor nagyon-nagyon szűken, akkor ugye annál
4: nincs is
5: egy geológus annál közelebb nem lehet a kövekhez. Szóval számomra ez igazán idilli helyzetek lehetnek, de hogy, tehát, hogy amikor csak a természet van, és nincs ez a digitális zaj, és ez a modern világnak ez a sok információja, amire sokszor nincs is szükségünk, akkor az alapból egy ilyen lecsendesedés, egy sokkal tisztább valóság szerintem, pláne amikor az emberi kapcsolatok is felértékelődnek, és hát amikor az ember kitett környezetbe, vagy olyan helyre kerül, ahol nincs internet, nincs telefon, tehát hogyha baj van, akkor csak a társaira számíthat, és ezt így meg is éli, akár a törökországi baleset kapcsán, ami 2 éve volt, és egy amerikai barátom majdnem a kezeim között vérzett ellent, 1000 méter mélyen, akár utána 2 válficamon volt külföldön nekem is. Ez nagyon jó tapasztalás volt, hogy én hogy reagálok a különböző stressz helyzetekre, hogyan tudom ezeket kezelni, tehát amikor ténylegesen helyzet van, akár mással kapcsolatban, akár a saját testemet hogyan tudom úgymond irányítani, vagy hogyan élem meg a saját sérülésemet egy kiszolgáltatott helyzetbe, hiszen én is az első válficamomat 200 méter mélyen Romániába sikerült összehozni, tehát onnan még ki kellett menni. És ezek nekem egy nagyon jó tanúság arra, hogy amikor bármi történik így az élet más területein, akkor tudom, hogy hogyan reagálok rá. Tehát például, hogy én nem vagyok pánikolós, és ezt honnan tudná az ember, hogyha nem élte volna már át, hanem nagyjából tudom, hogyha történik valami, akár egy baleset helyzet, akkor én ott nagyon nyugodtan fogok reagálni, mert egyszerűen azt a stressz helyzetet nem akkor fogom megélni, hanem akkor marad a letisztultság, a higgadság, és majd akkor kiélem a stresszt meg az összezuhanást, amikor
4: majd
5: már
4: lesz
5: egy nyugodt környezetben leszek.
4: Igen. Igen, nagyon érdekes. Megtanít arra, hogy az erőforrásaidat hogy oszd be,
5: igen,
4: hogyan összpontosítsd, és hogyan terheld saját magad.
5: Igen, de ez abszolút ugyanígy van, amikor lemenjünk több napra a föld alá, amikor lent alszunk, és ugye az elején kérdezted, hogy mit viszünk magunkkal. És itt hozzá vagyunk szokva, hogy bármire szükségünk van, át csak kiugrok a boltba és megveszem, vagy hát ezt meg ezt, mikor utazik valaki, ugye, hogy akármennyi bőrönt sem elég.
4: Hogyne.
5: És hát amikor lemegy az ember barlangász, és mondjuk a barlangban van 2 fok, vagy van 4 fok, és lent fog tölteni egy hetet, akkor ott át kell gondolni, hogy mit fogok enni egy hétig, de minden napra, milyen energiaforrásra lesz szükségem, nem azért, hogy nem tudom, tudjak csetelni egész nap, mert nyilván nem lesz kivel, de hogy a lámpákat fel tudjuk tölteni, hiszen a teljes sötétségben a fejlámpák azok nagyon fontosak, és hogy legyen elég aksi, legyen meleg, tudjunk melegíteni valamit, legyen gázfőző, legyen meleg ruha, hogyha esetleg átázik, átnedvesedik, és legyen hálózsák, polifon, plusz a tevékenységhez szükséges felszerelés. Én ugye fotós vagyok, nekem ez még 10-12 kiló fotós cucc.
4: Plusz.
5: pluszba, igen. De aki kutató, aki mondjuk fúrót visz le, aki térképez, rengeteg vasat ugye a kötéltechnikai beszereléshez, tehát az már mindenkinek az egyéni plusz felszerelése, ami mondjuk még kell a kutatáshoz. Tehát ezeket át kell gondolni, hogy felesleges dolgoknak ott nincs helye. Ott tényleg csak az, amire valóban szükségünk van. És akkor le is tisztul minden rögtön.
4: Úgy van, mint ahogy az élet egyéb területén is. Azt számoltad el, hogy egy évben mondjuk te hány órát töltesz barlangba, vagy most említetted a bányákat is nem olyan rég, szóval mennyit vagy a mélyben?
5: Én ezeket számoltam az elejétől, de sose összesítettem, annyira összesítettem még körülbelül a napokat, így a 12 év alatt körülbelül 3 évet voltam barlangba. Ebben a bányák nincsenek benne.
4: Az nagyon komoly. És akkor most megszólal bennem a turisztikai érdeklődő, hogy vendégéjszakát lehet-e a barlangban tölteni?
5: Hát, vendégéjszakát szerintem idehaza nem, ugyanis idehaza lent aludni barlangokban nem lehet, ugye turisztikai célzattal rengeteg barlang látogatható, akár csak a, ahogy én szoktam hívni a nyakkendős turistáknak, hogy öltönyben nyakkendőben is végig sétál, úgyhogy nem lesz koszos, akár úgy, hogyha valaki egy kicsit az extrémebb módját szeretné kipróbálni a barlangászatnak, de úgy gondolja, hogy nem egy tanfolyamot kezd el, csak mit tudom én, szeretnék kipróbálni, milyen csúszni, mászni, akkor arra is van lehetőség, akár itt Budapesten, akár az ország különböző részein, de ugyanakkor nagyon sok barlangász tanfolyam indul itt Budapesten, és ráadásul a tanfolyamoknak az első túrája általában ilyen ingyenes és ilyen becsatlakozó túra, hogy bárki, ezt az út kerestem, igen. Szóval bárki kipróbálhatja, és ott tapasztalt barlangászok fognak figyelni az emberre, hogy ne halljanak meg. És hogyha valakinek ez kedvet csinált, akkor utána be is iratkozhat a tanfolyamra. Aha.
4: Mit ajánlasz? Hogyan készüljön fel egy ilyen kezdő barlangász, aki nem maradott a barlangba természetesen, mert segítik őt? Szóval mivel készüljön? Ugye te azt mondtad, hogy téged azért ott váratlanul ért minden azon az első alkalmon.
5: Hát én mindenkinek azt ajánlom, hogy vigyen váltóruhát, ugye, amit én nem tettem meg annó, de hogyha itt mondjuk a Pálvölgyi barlangba, vagy a Pálvölgyi Mátyáshegyibe befizet egy ilyen overallos túrára, akkor ott adnak neki overallt, tehát ott a cipő az, ami tapadjon, és ne csúszós cipőbe menjen, mert ott a sajátját kell viselni, de ott adnak neki kobakot, sisakot a fejére, fejlámpát is, egy kesztyű esetleg még nem árt, meg réteges öltözet, de mivel 10 fokosak a barlangok, igazából 10 fokban mozog az ember, van alatta egy polárpulcsi, meg egy póló, az overall alatt az teljesen elég. Szóval itt nagyon még nem is kell erre felkészülni, ha valaki egy ilyen tanfolyami előtúrára menne el, akkor meg vigyen váltóruhát, és hát a gumicsizma a legjobb egyébként a lábra, könnyű tisztítani, meg jól tapad, de hogyha nincs, akkor valami bakancs, vagy recés talpú cipő, és hát a többit meg, hogy sisakot adnak, vagy vinnie kell, fejlámpát adnak, vagy vinnie kell, ezt nyilván meg kell beszélni azokkal, akik szervezik a túrát.
4: Kültéri bányákba talán könnyebben eljutnak az emberek, nem? Tehát kőfejtőkbe, vagy ilyen bauxitbánya, ahol külső fejtések voltak, lehet, hogy az is érdekes lett, vagy nem is tudom, hogy be szabad-e menni.
5: Hát biztos, hogy érdekes, meg ugye sok látogatóközpont is, tehát ugye például a Gánti bauxitbánya azért az egy nagyon szép hely, és az látogatóközpont, tehát oda be lehet menni, meg azért egy külfejtés, például itt a Rudabányai tó, vagy itt a Megyerhegyi tengerszám, ami egy nagyon szép turisztikai célpont. Mondhatnám úgy is, hogy tájsebb, hiszen a bányákra ezt szokták mondani, de egyébként meg, ha jól tudom, az ország legszebb helyének is választották őket valamelyik évbe, szóval el lehetne dönteni, akkor most tájsebb vagy a legszebb helyeink, de ezt szerintem, ha valaki elmegy, akkor döntse el magának. Vagy nagyon szép és egy nagyon ikonikus hegy az Esztramos hegység, ami Észak-Kelet-Magyarországon van, Bódva Rákó és Bódva Lenke között, és ez egy nagyon sok mindent magába foglaló hegy. Van benne is bánya, és a tetején is bányáztak, tehát van egy bányaudvara. Nagyon sok barlangot feltárt a bányászata, és olyan flórája van, ami endemikus csak arra a helyre jellemző a hegynek a kitettsége miatt. Ja, és már Viaferrapta pályát is építettek oda. Szóval, hogy aki ilyen céllal akar, például oda elmegy, akkor ott azon a hegyen nagyon sok mindent ki tud próbálni, a barlangokba is le tud menni, mert van turisztikai.
4: Szóval van akkor mit látni, megnézni Magyarországon is a barlangászni vágyóknak. Azt mondd meg, hogy milyen típusú embernek ajánlod, milyen személyiségtípusnak ajánlod.
5: Én bárkinek ajánlanám. Csak inkább azt válassza meg, hogy ha mondjuk valaki klausztrofóbiás, akkor menjen el először a Baradla barlangba. Én vittem le klausztrofóbiás barátnőmet egész szűk helyekre is, csak az egy fokozat volt. Tehát, hogy nem rögtön oda vittem, hanem felépítettem neki egy ilyen túrasort, és fokozatosan hozzászoktattam a szűk helyekhez, és nem volt gond. Tehát, hogy teljesen jól viselte az egészet, de úgy, hogy 100 méter kúszás volt a 30 centis helyen. Tehát
4: Most azért egy picit kirázott a hideg, és a barátnőt helyébe képzeltem magam, de biztos, hogy óriási élmény volt. Ági, én itt a beszélgetésünk alatt végigfigyeltem a nyakadban, van, ha jól látom, egy tűzománc denevér, jól látom?
5: Ez egy denevér, de ez kókusz és kagyló, héj.
4: Akkor
5: ez,
4: majdnem jól láttam, igen, de legalább a denevér a stimmel.
5: Így van, ezt én csináltam még pár éve, jó pár éve. És ugye a denevér az a barlangászoknak a szimbóluma, egy ilyen szimbóluma állata. Elhagytam az előzőt, az egy karabinerbe volt egy denevér, a karabiner ugye az a, számomra az a medál az azt jelentett, amikor megtanultam beszerelni kötéllel a barlangot, tehát elvégeztem egy ilyen vizsgát, ugye nálunk oktatási rendszer van, nagyon sok képzési fázis van, mint egy iskolába, hogyha beiratkozik az ember, és azt elhagytam, és utána csináltam ezt.
4: Jó, szóval fontos, hogy legyen veled egy
5: denevér.
4: Nem
5: mindig van velem, de igen.
4: Biztonságot ad.
5: Biztonságot ad, így van, identitást ad.
4: Nagyon szépen köszönöm, Ági, a beszélgetést. Én azt mondom, hogy megint közelebb vittél engem mindenképp a barlangászathoz, és nagyon bízom benne, hogy a minket hallgatókat is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
5: Én is köszönöm szépen, és aki teheti, menjen el, nézze meg a kiállításokat, amik ott vannak, hát az még egy kis kedv csinálónak jó lesz neki.
4: Tehát még egyszer, a Magyar Természettudományi Múzeumban látható a kiállításod egészen március 31-ig.
5: Így van.
4: Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, és kedves hallgatók, nektek is köszönöm szépen a figyelmet, aki visszaszeretné hallgatni ezt a mai beszélgetést, vagy bármelyik korábbit, az keresse a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Búcsúzik a műsorvezető, Babi Keditet hallottátok, és egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt várok rátok. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Stereo.
1: Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2. Trend FM. Ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Ez volt Babik Edit magazin műsora. Az adás újra meghallgatható szombaton 7 órától a 94.2. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 3 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Richárd. 1 millió eurót foglaltak le pénzmosás miatt francia, orosz és koszovói együttműködésben. A Eurojust közlése szerint egy nemzetközi bűnözői hálózat a kábítószerkereskedelemből származó bevételeket aranyrudakba és aranylemezekbe fektette, majd így próbálta elrejteni és külföldre vinni a pénzt. A nyomozás szerint a csoport legalább 18 millió eurót mosott tisztára ezzel a módszerrel. Az ügyben Olaszországban egy koszovói párt vizsgálnak, akiknek korábban Franciaországban állítottak elő, miután több mint 50 kg aranyat találtak egy jármű rejtett részében, rekeszében. A hatóságok eddig több mint 30 millió euró értében foglaltak le bűncselekményekből származó vagyont. Azonnali hatállyal mentesítették a munkavégzés alól Szőlősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét. A döntést a Nemzeti Sport Kft. Ügyvezetője hozta meg, Horváth András, a tulajdonosi jogokat gyakorló közmédia vezető kérésére. A lap irányítását ideiglenesen Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport munkatársa veszi át. Az MTV-el közlése szerint a személyi döntés a közmédia átalakításának a része. Az új vezetés a következő hetekben átfogó szakmai áttekintést végez a szerkesztőség működéséről. Új euróállamkötvényeket bocsát ki Magyarország. Az egyik kötvény 2032-ben, a másik pedig 2037-ben jár majd le. A tervek szerint a két papírt már ma beárazhatják. A portfólió információi szerint a kötvények kibocsátására azért van szükség, mert a Tisza kormány megállapodott az Európai Bizottsággal az uniós források felszabadításáról. Az ebből finanszírozott projekteket viszont előfinanszírozni kell, a bizottság a projektek végrehajtása után fizet. Szakmai egyeztetést kezdeményezett a Magyar Kerékpáros Klub a BKK-val, mivel túl drágának tartják a Bobi 3.0 árazását. A hagyományos biciklik esetében az éves bérletet is túlzónak tartják egy részben közpénzből finanszírozott szolgáltatás esetében. Szerintük az is kérdéses, hogy miként érvényesülnek a lakossági tarifákban a rendszer működtetésére és fejlesztésére fordított támogatások. Külön kifogásolták az elektromos e-bubi kerékpárok mintegy 30 ezer forintos éves árazását. A szervezet arra kéri a BKK-t, hogy mutassa be az árképzés szakmai indokait, és még a rendszer éles indulása előtt vizsgálja felül a díjszabást.
1: Tőzsde hírek.
4: A budapesti érték tőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os mínuszban 142.395 ponton. A részvénypiac forgalma 6,8 milliárd forint, a vezető részvények vegyesen teljesítenek, a MOL pénteki záróértékén 3910 forinton stagnál. Az OTP 1,2%-ot gyengül 46.370 forintig, a Richter erősödik 3,1%-kal 12.220 forintra. A Magyar Telekom szintén 3,1%-os pluszban 2.678 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 353 forintot és 90 fillért, 1 dollárért 310 forintot kérnek. Európában nagyrészt mínuszban mindegyik mutató, kivéve Milánót, de ott is egy pár pontos plusz figyelhető meg. 1,1%-ot esik a Párizsi és a Frankfurti Index, a londoni FTSE 2,1%-os mínuszban, az IBEX Madridban 0,8%-ot gyengül. Az olajárakról annyit, főleg itthon, hogy holnap ismét emelkednek a nagykereskedelmi árak. A 95-ös benzin bruttó 4 forinttal, a gázolaj pedig 6 forinttal kerül majd többe. A mai napon átlagosan a 95-ös benzinért 582, a gázolajért pedig 595 forintot kérnek, persze töltőállomásokon lehet eltérés. A világpiacon a VTI 68,30 $, a Brent pedig 71,80 $-be kerül.
1: Időjárás jelentés.
4: A változóan felhőség volt mellett napos időre is lehet számítani, elszórtan előfordulhatnak záporok. A szél napközben élénk lesz, olykor erős lökések is megjelenhetnek. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő. A Balaton 24, a Velencei tó és a Fertő tó 21, a Tisza tó pedig 27 fokos. A fővárosban most 23 fok van. Köszönöm figyelmüket, hírekkel majd 3:30-kor várom önöket, többek között majd nyitjuk az amerikai tőzsdét is.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
0: Köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief, a Mediátor Full Service ügynökség és a Trend FM közös kreatívipari műsora.
2: A stúdióban van Dankó Bence, a Mediátor vezető stratégiája. Szia!
0: Szia, Gyuri, és köszöntelek, ugyanis velünk van még Tóth György is, a Mediátor PR vezetője, és csapjunk is bele, itt a Trend FM-en új műsorra 2 hetente fogunk jelentkezni, és hasonlóképpen a Spotify-on is, hogy 2 héttel ezelőtt volt utoljára a műsor. Aki 1 héttel ezelőtt is hallgatta viszont ezt a műsorsávot, az korábbi beszélgetésekkel találkozhatott, és 1 hét múlva is 2 korábbi beszélgetést, inspirációt fogunk nektek felidézni, és aztán 2 hét múlva lesz megint új aktualitás és új beszélgetés, új Rebrief epizód. Erre kell a jövőben számítani. Reméljük, hogy emiatt nem vagytok nagyon csalódottak. Ha azok vagytok, akkor a LinkedIn és a Facebook oldalunkon találtok extra tartalmakat átvészelni azokat a heteket, amikor nem érkezünk új műsorral. Terjünk rá a mai műsorban, mi lesz? Virág Attila, a Centrál Média Csoport AI szakembere lesz velünk, akivel azt fogjuk megbeszélni, hogyan hat a hírekre, a hírportálok működésére az, hogy a Google és más platformok is egyre inkább csak szívják be a tartalmaikat, de visszafele nem adnak nekik forgalmat, nem terelnek, akik el a internetezőket a különböző hírportálok és egyéb tematikus portálok, szájtoknak az oldalaira. Vajon teljes átalakulását látjuk a internetnek és az internetezőknek? Vagy már láttuk is talán. Előtte viszont aktualitásblokk, amiben szó lesz arról, hogy milyen reklám készült a magyar reklámnak,

0: Elektlenítő folyadéknak a spotja, a másik pedig a Cofidis új reklámfilmje, amiben a váratlan kiadás show után az Aranyka show-val folytatódik a kampányfolyam. Mi történik ebben a spotban?
1: De még mielőtt rátérnénk, hogy pontosan mi történik a spotban, te is úgy látod, hogy akkor ezek szerint minden új kampányban újabb és újabb tévéműsor formátumokról lántják le a leplet, hiszen ugye az előzőben egy ilyen vállalkozói feltaláló show volt, most pedig ugye az Aranyka show, ez gyakorlatilag a már ismert kibeszélő shows formátum, amikor ugye konfliktus helyzeteket visznek a képernyőre, illetve a stúdióban ülő vendégek elé, és ugye itt egy egészen speciális szituációt látunk, hiszen valakinek elromott a bojlere, és ő sárkányt szeretne befogni, amelyel majd aztán tüzelheti, vagy illetve melegítheti a
0: vizet,
1: vagy a vizet, vagy ugye, hát, hogyha nem tudjuk ugye, hogy cirkó vagy kombi volt ez a bojler, úgyhogy egészen pontosan milyen melegítésre alkalmas, és ugye azt látjuk, hogy utána pedig egy barátja erről megpróbálja izgalmas módon lebeszélni, talán minden poénnál is lőjünk le, viszont van visszatérő eleme, szereplője ennek a folyamnak, ez pedig Szabó Simon.
0: Aki a végén azt mondja, hogy ne már is van egy ilyen érdekes megoldás ebben a spotban, talán a legérdekesebb az, hogy ugye elmondja azt, hogy ne már sárkányt kelljen venni egy bojler helyett, hanem a bojlert meg lehet javítani, hogyha az ember ehhez tud pénzt szerezni a Cofidistől, nagyjából ez az ajánlati kommunikációnak és a spot tanulságának a vége, de az az érdekes benne, hogy van az ajánlatnak ugye a narrációja a spot végén, Peksoton, és mi Szabó Simon hangján hangzik el, de Szabó Simon mellette ott van kicsiben, kvázi egy ilyen kép a képben kivágásban, és nem mozog a szája, nem beszél, csak így grimaszol, és az arcjátékát adja hozzá, mint hogyha egy kvázi belső monológ lenne. Ez egy nagyon kedves megoldás, és ez már az előző spotban is így volt. Én ezt szeretem ebben a Cofidis sorozatban, míg azért ez egy kicsit ilyen visszahúzottabb, börleszkesebb, kevésbé túlzó humor ahhoz képest, hogy régebben milyenek voltak a Cofidis spotok. Biztos, hogy ez megközelíthetőbb humor, de...
1: Jó, hát a régen mindig jobb volt az a mi szakmámban, és úgy tűnik, hogy igaz, és ugye azt azért el kell mondjuk, hogy ha így visszatekintünk, ugye a Rebrief műsor folyam már az elmúlt, és amióta én benne vagyok 6 éve, meg ugye ahányszor például díjakat osztottunk, azért a Cofidis spotok mindig az élen voltak, és szerintem, hogyha így az utcaemberét megkérdezzük, és ugye az emlékezetes, jól kiszólásos mémé, vagy meg a már-már köznyelvivé vált dolgok is hozzájuk kötöttek, ezek nem ezt a vonalat viszik, tehát azért itt annyira nem mennek be ezekbe a nyelvi rétegekbe vagy dolgokba, de szerintem amúgy még így is így vizualitásban, izgalmasságban kiemelkednek a mezőny egy részéből.
0: Egyértelmű, és valószínű, hogy egyébként azért ez a megoldással működik a Cofidis, mert próbálják a pénzügyi termékhez és ahhoz az élethelyzethez közelebb hozni a spotoknak a jeleneteit, amiben maga ez a pénzügyi termék releváns lehet. Menjünk át az Octeniceptnek a spotjára, amelyik egy picikét olyan, mint hogyha nem is forgatott anyag lenne, hanem AI-jal generáltak volna benne jeleneteket és képeket, de végül is ez nagyjából mindegy, hiszen itt gyakorlatilag arról van szó, hogy egy menyasszony életbevágóan fontos napján egy vágásos sebnek a tenyere miatt így ez szerencsétlen helyzetbe kerül.
1: Egy botlás.
0: Botlásra, tényleg, menyasszony, botlás, annyira szép ez a műsor is, a spot sem csúnya amúgy, és persze a leggyönyörűbb a menyasszony, de az Octeniceptet az, aki ebben a helyzetben így a segítségére siet, hiszen csak lefújják, és folytatódhat a menyegző ceremóniája.
1: Viszont ugye mielőtt ide jutunk, látjuk, hogy ott az összes, ugye ez egy népviseletes setting, amiben ez az egész zajlik, és látjuk, hogy ott azért néhány házi praktikával, a pálinkával, való leöntéstől a saját készítésű gyógynövény túlmixig minden van.
0: Puli kutya nyelvével sebb nyalatás.
1: Igen, és hogy azt gondolom egyébként, hogy biztos lehetne kötekedni sok fronton, hogy ez most a legkézenfekvő, vagy a legjobb megoldás erre a márkára, de annyit csak, hogy szubjektíven szerintem egyébként egy aranyos spotról beszélünk. Tehát van benne valami kedves egyébként, akármilyen technikával is készült, valahol itt az a narratíva, meg a sztori számomra jól össze.
0: Én viszont arra lennék kíváncsi, mert egyébként tényleg nekem egyébként az emlékeim során egy picit háttérbe szorult, hogy ott megjelenik egy csomó népi praktika is. Miért? Mert maga a spot ugye nagyon rövid, tehát hogy így maga a jelenet sornak 15 másodpercben vagy 20-ba kellett volna beférni, sokkal kiadta, jobban magát kiadta volna magát a storytelling, a komikum, hogyha ez 25-30

0: 30-40 másodpercben is jó lett volna, akkor sem lett volna unalmas, akkor is végignézhető lett volna, hiszen van benne pulikutya, pálinka és mindenféle egyéb földi jóság. És a másik az az, hogy érdemes lett volna megnézni, hogy más technikával, kicsit más stílusban, más rendezővel leforgatva milyen lett volna ez a spot. Most ez egy picit ilyen zsúfolt, és valahogy a képek sem annyira ragyogóak, nagyon ilyen leíró, egyszerű képek, nincs benne olyan igazán izgalmas rendezés. Lehet, hogy ez már az AI-nak az ilyen uniformizáló hatásával nézzünk szembe. Ki tudja, minden esetre én nagyon-nagyon örülök, és az mindenképpen jár a piros pont az Oktani Szepnek, hogy eredeti történetet talált ki, eredeti megközelítést talált ki, mert játszani, és nem egy tipikus farma kommunikációval nézünk szembe.
1: Mit tudunk a zenélő sörökről?
0: Zenélő söröket azt most a Dreher kínálatában találunk, illetve nem igazán zenélnek, csak így a dallamokat idézik föl a fejünkben, ugyanis a Dreher csomagolásokra rákerültek, hát legendás, de legalábbis nagyon magyar, a nagyobb magyar slágereknek a legérdekesebb sorai,
1: éjfél előtt elindulni,
0: és még mit nem, ez talán halott pénz.
1: Így van.
0: Na, nem rontottam el.
1: De hát a napfény állja át a szívem újra, és még jó néhány igazi nyári, vagy akár a hajnali bulizásról szóló sor van rajta, amelyek egyébként, hogyha ránézünk így a képekre, jelentős része egyébként, vagy így fogalmazzak, jól is mutat a sörös dobozon, tehát a kontextusa a fogyasztásnak és ezeknek a daloknak az összeér.
0: És nagyon érdekes az, hogy igazából azért döntöttünk arról, hogy erről a Dreher aktivitásról beszélünk, mert megszerettük ezeket a dalszövegeket a Dreheres dobozokon, tök jó, hogy így valahogy így erre használja ezeknek, így a soroknak a továbbvitelére használja ugye a csomagolását a Dreher, vagy erre odaadja.
1: Ezt a marha felületet, ami egy fél literes sörön van.
0: Így van, tehát hogy ez egy jó dolog, közben a másik része, ami viszont egy kicsikét azért laposabb, és nem annyira átütő, hogy gyakorlatilag itt egy promócióról van szó, amivel szigetjegyeket lehet nyerni, és az aktivitáshoz készült YouTube pre-roll, az kb. Pont erről szól, egy packshot megmozgatva és elmondja a promóció feltételeit, de az nagyon jó, hogy egy ilyen viszonylag standard fesztiválos nyári promónak ennek lett egy ilyen lába, hogy csomagolások így átlettek hangolva, de szerencsére nem a Dreher az egyetlen márka idén nyáron, amelyik dalszövegekhez nyúlt. Figyelj, én mondom a izéket, mondom a dalszöveg részleteket, és aztán egy kis szünet után te lelőheted, hogy milyen iparágról és milyen termékről van szó, mert lehet zöld az ég, és lehet kék a fű. Színezd újra az életet, ha megfakulna, kicsi gesztenye, barna a szeme.
1: Hát én már ugye tudom a megfejtést, de szerintem ezekből talán a hallgatók is kitalálták, hogy itt egy festékmárkáról van szó.
0: Mert hogy ugye a színek vannak fókuszban, de így a nem csak annyi van, hogy ki van téve egy olyan szín változat az óriás plakátra, ami ennek a Cemix festékmárkának a kínálatában megszerep, vagy Cemix festékmárka kínálatában szerepel, hanem mindegyikhez egy passzoló dalszöveget találtak. Tök jó, hogy van egy dolog, amire emlékezünk, Hook-nak is nevezhetjük, modern TikTokos marketing nyelvezettel, ez ugye a dalszöveg, és mellé még majd a kéreckedik ez a Cemix festékmárka, hogy már erre a márkanévre is emlékezünk a dalokkal kapcsolatban. Mind a kettő jó megoldás, a Cemix azért így nagyon ügyesen kitalálta, hogy így még szorosabban fűzze a viszonyát a népszerű slágerekkel. Utolsó hírünkben Szabó Béla, Beke Zsuzsa, Pantl Péter, Magyarország legnagyobb márkáinak a marketing és kommunikációs vezetői, Szabó Béla a Telekomtól, Beke Zsuzsa a Richtertől, Pantl Péter pedig a MOL-tól hitet tesznek a magyar reklámozás mellett. Azt mondják, hogy hazai felületeken, hazai kiadványokban kéne hirdetni, erről szól a Hazaiban hirdetünk kezdeményezés. Hatékonyság, átláthatóság, márkabiztonság, közvetlen együttműködés, társadalmi felelősségvállalás, ez az érveik abba az irányba, hogy miért is magyar felületen reklámozzanak a magyarországi reklámozók.
1: Egyébként a magával kezdeményezéssel maximálisan egyetértek, mert nagyon régóta, mióta láttam így a médiatorta, meg a digitális torta alakulását évekkel ezelőtt, hogy tényleg körülbelül az itteni reklám, keletkező digitális reklámbevétel kétharmada landol az Írországban regisztrált nagy platformoknál, akkor ez így mindig is valami fajta ilyen fenyította a szemem ilyen tekintetben, hogy vajon mi lesz a hazai médiapiaccal.
0: Hozzá kell tegyük, hogy nem csak Írországban, hanem most már ugye Kínában is a ByteDance révén, az is egy jelentős szerep, és az is egy jelentős szelet.
1: Igen. És igazából az a kérdés, hogy vajon egy ilyen kampány, számomra az volt a kérdés, hogy egy ilyen kampány mennyire tud hatékonyan érvelni, kikhez jut el, eljut-e azokhoz a döntéshozókhoz, akik ezeket a döntéseket hozzák, hiszen ugye meg az elérés és a hatékonyság, és egy csomó-csomó szempont pedig a márkák ujjába harap akkor, amikor éppen médiát terveznének. Szóval, hogy...
0: Van válaszom erre. Na. Azt gondolom, hogy azért a kreatív iparban, médiaiparban is előfordul, hogy az ember rutinból dolgozik, és tényleg át lehet arra szokni, hogy kell egy új kampányt indítani, akkor az ember rögtön így a Meta, Google, Biden's felületeket, hirdetéskezelőket nyitja be, meg és ott kezdi el az új kampányokat beállítgatni, célcsoportokat tervezgetni, eléréseket, költségeket beállítani. És egy idő után ez olyan úgy válik rutinszerűvé, hogy más hazai programmatik rendszerekhez, hazai felületekhez nem is fordul az adott reklámozó. Ez szerintem egy jó ösztönző arra, hogy így ismét a média tervezőknek, programmatik szakembereknek, performance szakembereknek eszükbe jussanak a hazai hirdetési hálózatok, hazai kiadók, és tegyenek egy próbát, hogy indítanak egy kampányt a Meta, a Google és a Biden-es aktivitásaik mellett is.
2: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
0: Folytatódik a Rebrief Virág Attilával, a Centrál Média csoportnak az AI szakértőjével. Mekkora a szerepe volt a keresőknek abban, hogy az emberek olvassák, ugye maradjunk a Centrál kiadványainál, mondjuk az NLC vagy a 24.hu-nak a cikkeit, és mekkora a szerepük van most ebben a keresőknek, illetve az AI platformoknak?
3: Aki bármilyen weboldalt épít, akár legyen ez egy webáruház vagy egy híroldal, akkor elengedhetetlen, hogy figyelembe vegye, hogy a Google-ben megjelennek-e a keresési találatokban a linkje, és onnan átkattintanak-e a látogatók. És ez a klasszikus úgynevezett keresőforgalom, ez ami megváltozik, nagyon gyakran már konkrét kék 10 linkes találat helyett, vagy az elé a Google berak valamilyen összefoglalót, úgynevezett AI overview-t, AI mesterséges intelligencia alapú szövegbetekintést, amit a top oldalak tartalmaiból rak össze, azaz már megadja a választ anélkül, hogy te átkattintanál, és ez egy ilyen úgynevezett zero click, nulla átkattintásos hatást vált ki, azaz pont azok az oldalak nem kapnak átkattintást, akik előtte a legnagyobb forgalmakat kapták, és ez főleg kevésbé a híroldalakat, inkább a tudásmegosztás, recept, egészség, ilyen jellegű, vagy például ilyen nagyon egyszerű, hogy milyen
0: egy van ma.
3: Azért, mert rögtön megkapja a Google-ből a választ a felhasználó, míg korábban ugye beírta a kérdését, a keresést, akkor megkapta a 10 kék linket, és kiválasztotta, hogy melyikre kattint rá.
0: Most arra gondolsz például, hogy a hőségben miért fáj gyakrabban a fejem, mondjuk erre vagyok kíváncsi, ez egészséges-e, vagy orvoshoz kell-e menjek. Erre ugye azelőtt kapott 5-6 linket, házi patika, webbeteg, stb., illetve hát sokat, de hogy ez volt az, amennyit így kb. Átnézett, most viszont ugye fog kapni egy AI-generált választ, és valószínűleg az számára kielégítő lesz, és nem kattint tovább, erről beszélünk.
3: Igen, abszolút. Nagyon gyakori az, hogy ilyenkor nem kattintanak már tovább. Ez konkrétan kimérhető, tehát erre vannak olyan nagyon egyszerű eszközök, a média cégek ezeket használják is, a Google is biztosít erre most már újfajta mérőeszközöket is, és megmutatja, hogy mennyiszer jelentél meg ebben az AI overview-ban, de az abból való átkattintás az mindenféle kutatás alapján a nullához közelít.
0: Miért mondtad azt viszont, hogy a hírek olvasását, hírfogyasztást kevésbé befolyásolja az AI-nak a ténylegesen? Ezek az AI áttekintések, ezek még sokkal bénább híreket írnak, mint az újságírók?
3: A hírfogyasztás az kevésbé a keresőből működik, inkább a keresőt elindítod, akkor rögtön kínál híreket telefonon, vagy például a Chrome böngésző telefonon szintén, vagy az Android telefonokon elhúzod balról jobbra a képernyőt, akkor szintén van egy hírfolyam. Ezt a Google úgy hívja, hogy Google Discover, és ezen keresztül nagyon sokan fogyasztanak híreket, és ebben is már megjelent ugyan AI overview, viszont sokkal kisebb ott az erózió, sokkal nagyobb még ott az elérés, onnan még nagyon nagy forgalmakat tudnak kiszedni a híroldalak.
0: Lehet-e egyáltalán szerepe ezeknek a generatív AI platformoknak abban, hogy az emberek a nyílt internetnek a blogjait, kiadványait, cikkeit olvassák, vagy gyakorlatilag az, hogy a Google is egyre hátrább sorolja a
4: kék linkeket, és egyre inkább az AI válaszokat tolja a felhasználók felé. A többi platformnál ugye egyáltalán nem jellemző az, hogy linkeket ajánlanának a felhasználóknak. Lehet-e valamilyen szerepe ezeknek az AI platformoknak abban, hogy az emberek tovább kattintsanak és tovább jussanak a nyílt internet oldalaira, fórumaira, cikkeire, blogposztjaira, videóira?
3: Mi tavasszal beszéltem arról, hogy van kifejezetten erre fejlesztett, tehát például hírfogyasztás segítő AI platform, ilyen például Perplexity, azonban ennek a használata nagyon kicsit az országos átlaghoz képest, tehát hogy például a ChatGPT a legjobban használt, utána pedig már ott lovol a nyakában a Gemini, tehát gyakorlatilag azokat a platformokat érdemes ilyen tekintetben figyelembe venni, AI fogyasztás vagy AI alapú tartalom előállítás és fogyasztás tekintetében, amelyek a piacot uralják, és ott az látható, hogy pont a Google Gemini az kevésbé ad be linkeket, a Google keresőben adott AI válaszokban vannak linkek, és a ChatGPT kérésre ad linkeket, de ott mérhetően kisebb a kattintás, mert annyira emberszerűek a válaszok, hogy elfogadja a felhasználót, teljes mértékben hisz a kapott szövegnek, még akkor is, hogyha egyébként bizonyíthatóan nagy százalékban tartalmaznak ezek a szövegek úgynevezett hallucinációkat.
4: Tehát gyakorlatilag semmiféle módon semmi sem támasztja alá azt, hogy az AI keresők azok így jót tennének így a portáloknak, a nyílt internet fejlődésének, értékes vagy jó forgalmat vinnének websájtokra, portálokra vagy cikkek.
3: Mind a mellett, hogy hiszem és vallom azt, hogy az AI eszközök használhatóak nagyon hasznos dolgokra, ez a fajta terjeszkedés, ez a fajta piaci verseny, ami az OpenAI ChatGPT és a Google Gemini között kialakult, ez egy olyan erős verseny, hogy ebbe be mindenki áldozata lesz. Tehát ha csak azt nézzük, a ChatGPT nagyon behízelgő modora az éppen afelé visz, hogy te minél többet az AI platformot és az övékét használd, a Google pedig az, hogy a keresések helyett, a keresési átkattintások helyett már a keresési találattal elégedj meg, az is afelé visz, hogy minél inkább elhidd az, hogy őket érdemes használni az adott célra, és ha ennek az az ára, hogy hallucinációkat kap a felhasználó, akkor nagyon úgy néz ki, hogy jelenleg vesztésre állunk.
4: Maradjunk még egy pillanatra a Google-nél. Google nagyon sokszor tett hitet a nyílt internet, a portálok, a websájtok, blogok mellett, gyakorlatilag a világ információinak a rendszerezése, iránytűként működni a portálok között, körülbelül ilyen missziókat mondott az elmúlt években. Most viszont ugye ez a legutolsó átalakítása a Google keresőnek, amit bejelentettek, ez kifejezetten a nyílt internetre mutató kék linkeket lefele tolja. Szerinted a Google letett a nyílt internetről? Tehát, hogy ez egy teljes szemléletváltás ennél a cégnél, és a Google is elmegy egy ilyen zárt kert irányába, mint ahogy a Facebook, Instagram és a többi közösségi média portál sem ösztönzi azt, hogy kikattintsunk a felületeiről?
3: Igen, nagyon úgy néz ki, hogy a Google felrúgta azt a kimondatlan megállapodást, miszerint összegyűjti az internetes tartalmakat, azokat katalogizálja, és közben értékesíti a keresési találatokat, és cserébe látogatói forgalmat biztosít a média cégek számára, vagy bármilyen weboldal számára. És ez a forgalom biztosítása, ez hal meg, miközben egyébként ezeknek az oldalaknak a tartalmából építi fel az AI válaszokat. Tehát gyakorlatilag levágja az aranytojást, tojótyúkot, lehet azt mondani, és csupán azért, hogy megnyerjen egy versenyt. Ez azért érdekes, mert ugye a Google kereső az egyik fő bevétele a Google-nek, valamint az is egy nagyon fontos bevételi forrás, hogy a híroldalakon Google hirdetések jelennek meg. Na most, hogyha a keresési találatokban már nem jelennek meg hirdetések, amire nem kattintanak rá felhasználók, mert megkapják a válaszokat, valamint a túloldalon nem keletkezik forgalom, ahol Google bevétel, hirdetési bevételt generálnak a látogatók, akkor egy ilyen gyorsított eljárásban nyírja ki a saját bevételeit a Google, mind a mellett, hogy maga az AI használat annak ellenére, hogy a jobb csomagok azért fizetősek, azért nem rentábilis még, tehát nem éri meg jelenleg ennyiért AI-t üzemeltetni valójában, mint amennyiért a Google a piacnak adja, vagy amennyire az OpenAI a piacnak adja, és akkor a kínai szolgáltatókat még nem is említettük.
4: Hogyan tudnak erre reagálni a portálok, a híroldalak erre a változásra?
3: Kénytelenek stratégiát váltani. Tehát a média cégeknek át kell gondolni, hogy a tömeg alapú elérésből, ahol nagy tömegnek hirdetéseket kínálok, milyen más módon tudok úgy tartalmat kínálni, hogy a bevételek ne a szokásos módon jöjjenek létre, és ilyen például a regisztrációhoz kötött tartalmak elérése, vagy ilyen például az előfizetői modellek, vagy ilyenek a hűségprogramok, vagy ilyenek a rendezvények, amikor kiterjesztjük magát az online elérést egy offline térbe is, és akkor innen vannak rendezvénybevételek, tehát egy újfajta eléréseket kell produkálni, vagy ilyen akár egy előfizetéses hírlevél, vagy egyéb olyan kiegészítő szolgáltatások, mint például a The Washington Postnál, már a fő bevételi forrás, az például az online webes játékokban van, és nem pedig az előfizetőkből, ami egy nagyon furcsa dolog. De gyakorlatilag egy média cég teljesen át kell, hogy skálázza a bevételi struktúráját. Ez nem feltétlenül lesz ugyanakkora, úgyhogy nagyon nagy kihívások elé áll a portál, és át kell definiálnia azt a szerepét is, amit korábban úgy neveztek kapuőr szerep, amikor rajta keresztül értelmezte az olvasó a világot, hiszen most már a social médiában nagyon sokféle csatornán elérhetőek az információk, plusz az AI is generálja a halucinált valóságot, és akkor itt viszont felértékelődik azoknak az újságíróknak, azoknak a szerkesztőknek a szerepe, akik a valóságot úgy igyekeznek bemutatni, hogy azt mutassák valóban, amiről szól a világunk, és hogyha sikerül átadni ezt az olvasóknak, akkor megkapják a megfelelő elköteleződést és a megfelelő figyelmet, és akár a támogatói támogatást is. Valamint felértékelődik az is, hogy egy állam mennyire figyel arra, hogy ez a médiája a saját országában fent tudjon maradni. De ez már egy másik kérdéskör, ezt nem szeretném kinyitni.
4: Köszönjük szépen, hogy velünk voltál, és legjobbakat kívánjuk így az átalakulásokhoz, illetve az adaptálódáshoz, az új helyzethez. Reméljük, hogy később ismét fogunk újra beszélgetni. A Rebrief viszont ennyi volt ezen a héten. Vigyázzanak magukra! Köszönjük a figyelmet!
2: Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Egy perc elmúlt 3:30, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Július 31-ével megszűnik a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány. A döntést az alapítói jogokat gyakorló Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter hozta meg. A lépés a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolásához kapcsolódik, amellyel a kormány a befagyasztott uniós források hozzáhozását segíteni. Az MCC 2020-ban alakult át ilyen vagyonkezelő alapítványa, ekkor mintegy 500 milliárd forintnyi állami vagyont kapott. Az intézmény korábban jelezte, hogy vagyonkezelőként már nem, de hagyományos alapítványként tovább működne. 12-re emelkedett az orosz támadás halálos áldozatainak száma Kijevben, a sérültekké pedig meghaladta az 50-et. az ukrán fővárosban a holnapi napot gyásznappá nyilvánították, az otthonukat elvesztőknek pedig ideiglenes szállást és pénzügyi támogatást biztosítanak. Kijev környékén további 6 halálos áldozatról és 26 sebesültről számoltak be. Visneve településéről pedig csak nem 500 embert evakuáltak az újabb támadások veszélye miatt. Az ukrán légierő szerint az éjszakai ballisztikus rakéták közül egyet sem sikerült lelőni, mert hiány van a Patriot rendszerek elfogó rakétáiból. Közben az ukrán vezérkar több oroszországi olajipari és katonai célpont elleni csapásról számolt be. Idehaza a májusival megegyező 2% alatti inflációs ütemet vár júniusra a KNTH. Meglepetés lenne az e fölötti fogyasztói árindex, főleg azért, mert akkor még életben volt a védett üzemanyagár intézménye, és maradt a boltokban az árra és stopp is. Ha nincs meglepetés, folytatódhat a nyári hónapokban a Magyar Nemzeti Bank kamatcsökkentése is havi 25 bázispontos mérsékléssel. Németh Dávidot, a KNTH vezető elemzőjét hallják.
6: Az ársapka az érvényben maradt az üzemanyag esetében. A forint az továbbra is erős, ez egyre inkább látszódik a különböző iparcikkek árán. Emellett a szolgáltató szektorban is inkább júliusban indulnak el áremelések, és hát a mezőgazdaságban is az látszódik, hogy az agrár termékek, élelmiszerárak csökkenése az még megmaradt. Itt elsősorban ugye a tej és hús esetében lehetett azt látni az elmúlt hónapokban, hogy csökkent, valamint az import élelmiszerek ára is mérséklődött, úgyhogy mindezek a trendek, tendenciák tartották 2% alatt 1,8-1,9% körül az inflációt júniusban.
2: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 4,1%-os csökkenése 142.463 ponton áll. A részvénypiac forgalma 7,1 milliárd forint. A vezető részvények között vegyes a kép. A MOL 3,1%-kal emelkedik 3920 forintra, az OTP 1%-kal csökken 46450 forintig, a Richter 1,1%-os gyengüléssel 12180 forinton áll, a Telekom pedig 4,1%-kal erősödik 2680 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euróért 353 forintot és 90 fillért, 1 dollárért 309 forintot és 90 fillért kérnek. Európában nincs jó hangulat a tőzsdén, mínuszban mindegyik mutató. A londoni FTSE 4/10, a frankfurti DAX 3/10 és a párizsi CAC-on is 3/10%-ot esik. Milánó 1, Madrid pedig 9/10%-kal korrigál lefelé. Elindult a kereskedés a Wall Street-en is, erősödéssel kezdték a napot a három főbb index. A Dow Jones 2/10, az S&P 500 4/10, a Nasdaq Composite pedig 8,15%-os pluszban van.
2: Időjárás jelentés.
5: A változóan felhős égbolt mellett napos időre is lehet számítani. Elszórtan előfordulhatnak záporok. A szél napközben élénk lesz, olykor erős lökések is megjelenhetnek. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, estére 15 és 23 fok közé hűl a levegő. A Balaton vize 24, a Velencei tói és a Fertőtói 21, a Tiszatói pedig 27 fokos. A fővárosban most 23 fok van. Köszönöm a figyelmüket, hírekkel legközelebb majd 4 órakor várom önöket, most pedig ingatlan üzlet Minárik Mártonnal itt a folytatásban. Tartsanak a trendfm-nél.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
7: Hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit. Ez itt az Ingatlan üzlet. Én Mlinárik Márton vagyok, és a beszélgető partnerem Balázsi Zsolt, a Hold alapkezelő hedge fund menedzsere.
8: Üdvözlök mindenkit.
7: Szia Zsolt, köszönöm, hogy ismét eljöttél, mert ugye nemrég ugyanezen a helyszínen beszélgettünk arról, hogy nem is, nem emlékszem, milyen címet adtam neki, hogy lehetséges, hogy nem az ingatlan lesz mostantól a legnagyobb üzlet. De ha már ezt így bemelegítettük, ezt a témát, jött a következő gondolat, hogy van ám olyan ingatlan befektetés, ami mondjuk nem tégla és beton és cement alapú, hanem tőzsdei. Tehát papír alapú ingatlan befektetések, REIT vagy REIT, ahogy tetszik, magyarul ugye REIT, angolul inkább REIT, illetve ETF-ek világába fogunk most egy kicsit elbarangolni, úgyhogy az első kérdésem mindjárt az lenne hozzád, hogy tételezzük fel, hogy nem mindenki tudja, hogy miről beszélek most.
8: Ugye most amerikai papírokról beszéltél, ami főleg amerikai ingatlan szektorokba fektet, de hát ugyanez van Európában is, tehát nem kell rétegben gondolkodni, meg hát Magyarországon is egy Graphisoft Park részvény, az ugye ingatlan befektetés. Tehát ugye az egyik kézenfekvő előnye, hogy nem ebbe a össze-vissza pofozott budapesti ingatlan, lakó ingatlan piacba kell az embernek fektetni, amikor épp most úgy látom, hogy elég nagy felfordulás van, hanem bárhova a világon. Persze ugye azért nem... Tehát vigyáznék, ez nagyon olyan, mint a részvénybefektetés, tehát itt nagyon kell ismerni dolgokat ahhoz, hogy az ember, mert csak azért, hogy megint ingatlanban fektessek, azért szerintem hülyeség a értékpapírok felé fordulni, viszont mert miért? Tehát ugye, hogyha mi a fizikai ingatlan befektetésnek két óriási előnye van, erről múltkor is beszéltünk, de ezt árt leszögezni, az egyik, hogy kényszerbefektetés. Tehát amikor Béla közli, hogy már pedig ő nem tud megsporolni havi 100 vagy 200 ezerre, mert nincs az a Isten, hogy 100 meg 200 ezerre vére tudjon lakni, de fölvesz egy jelzálog hitelt, és abban a pillanatban a következő hónaptól mégis félre tud lakni 100 vagy 200 ezer forintot, mert különben jön a bank és elveszi az ingatlanját. Tehát ugye ez a kényszer megtakarítás, ez egy óriási előnye a fizikai ingatlannak, amíg nincs az értékpapírnál, ott lehetően nem egy ilyen jelzáloghitel alapú értékpapírvásárlásról van szó. A másik óriási előnye pedig, hogy nem látom naponta az árakat. Ugye mert még talán még a lakás befektetésekből is kibeugrálnának emberek, ha azt látnák, amit a tőzsdén látunk, hogy jön egy Covid, és akkor hirtelen 30%-kal olcsóbb, és akkor megijed, és tehát ugye, mert ez a baj a értékpapír alakúval. Tehát, hogyha gyakorlatilag csak azért értékpapír felé fordulni, mert mondom, az téglát, az egy kicsit elvesz annak a téglabefektetésnek az előnyéből, amiről az előbb mondtam. De ugye egy pozitívum, hogy lehet a külföldi ingatlan piacba fektetni, és egyébként nagyon érdekes, mert ezt megnéztem, tippelj, hogyha a rendszerváltás után 1994-ben mentek nagy tőzsdei papírok Béten tőzsdére, tehát az OTP, a MOL, a Richter, meg a Matáv. Szerinted ezek, vagy az ingatlan, hogyha akkor vettél volna egy átlagos budapesti lakótelepi lakást, melyikkel jártál volna jobban?
7: Nagyon jó a kérdés, de mivel az én bizniszem az ingatlan, legyen mondjuk az ingatlan.
8: Jó, az ingatlan akkor kb. 3 millió forint volt egy átlagos lakótelepi lakás. Ez, hogyha nagyon nagy vonalú vagyok, akkor föl tudom tornászni,
7: mondjuk 70-ig.
8: Föl tudom tornászni, nem, 40-szeresre. Tehát ugye, mert hogyha visszafekteted mindig, ebbe az benne van, hogy visszafekteted a bérleti díjat is. Tehát, hogy megkapod a bérleti díjat, és rögtön visszafekteted ingatlanba, ugye ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen, de csak így érdemes számolni. Tehát maximum 40-szerezett ez a lakótelepi ingatlan.
7: Ami ez nem rossz.
8: Nem olyan rossz. A Matávot agyon is verte, a Matáv csak 15-szörözött, hogyha abba raktad volna minden pénzedet. A MOL az már 70-szerezett, a Richter 160-szorozott, az OTP pedig 700-szorozott. Tehát 5-ször jobb befektetés volt, vagy igen, valami ilyesmi, nem, még sokkal többször. Tehát hogyha valaki, de hát ugye az OTP az egy szerencsés papír volt, tehát utólag könnyű kiválasztani a legsikeresebb papírt, de látszik, hogy az OTP az agyon verte a ingatlant, pedig hát ugye még egy ilyen jót is választottunk, mint budapesti lakótelep, ami nagyon sokat emelkedett.
7: Meg is lepődtem ezen, amit mondtál, én nem gondoltam volna, hogy ekkora a különbség. Ugye itt azt is feltételezett, hogy az OTP-be, aki betette 94-be a pénzét, az nem ugrott ki akkor, amikor volt egy nagyobb esés, vagy volt egy nagyobb emelkedés.
8: És ott is az osztalékot mindig vissza kell kellett raknia. Tehát ez egy olyan számítás, hogy kapott osztalékot, akkor abban megint OTP részvény.
7: De hát akkor is összehasonlíthatatlanul nagyobb a növekmény egy OTP-be.
8: És
7: OTP-be.
8: És ez az, most rávilágítottál arra a problémára, amire én kezdtem. Tehát egy ingatlanba ül az ember 94 óta, az nem olyan nagy kihívás. Az OTP papírban valóban nagy kihívás, mert jött az ilyen válság, az olyan válság, te úristen, lefelezett az OTP, sőt, hát ebben volt egy 2008-9-ben ugye 13 ezer forint volt a 95%-ot esett az OTP, vagy 85 vagy 95, már nem emlékszem pontosan, tehát valahonnan 11 ezer környékéről 1300-ig esett, azt hiszem ez 95%. Tehát ekkorát esett az OTP 2008-9-ben, de ha te ezzel is tőlem tartottad, akkor na, akkor 700-szoroztál. Ha még rávettél, akkor még gratulálok is.
7: Tehát ha meg tudná csinálni az ember azt, hogy ugyanúgy viszonyulna buy and hold módon, és újra befektetés módon az OTP-hez, mint ahogy az ingatlanhoz, akkor ugye mindjárt le tudná képezni az átlagember is azt, amit Warren Buffett, ugye, hogy ő 65 éves kora után szerezte a vagyonának a elsöprő hányadát.
8: 90%, nem is tudom mennyit. Igen.
7: Tehát pontosan azért, mert ugye az idő neki dolgozik, amennyiben ugye részvényekbe fektetett, és minőségi részvényekbe fektetett.
8: Itt okay. Most ugye mind a kettőre egy kulcs, ami minden hosszú távú befektetésnél kulcs, hogy a beszálláskor olcsó legyen. Tehát, hogy a kommunizmusból, a szocializmusból kijövő Magyarországon az ingatlan is olcsó volt, hát ezek a vállalatok meg pláne.
7: Hát igen, most már egy kicsit nehezebb ugyanezt lekövetni talán. De visszakanyarodjunk a témámhoz. A REIT az mit jelent pontosan?
8: Minek a rövidítése? Ezt kérdezed?
7: Nem úgy értem, hanem hogy ezt, hogy magyaráznád meg egy bárkinek?
8: Hát elég egyszerű, azt hiszem megmagyarázni. Tehát hogyha mit csinálsz, veszel egy nagyon pici részesedést egy olyan vállalatban, ami általában kereskedelmi ingatlanokba fektet. Tehát lesz egy kis üzletrészed ebben a plázában, abban a plázában, abban a plázában, ugye megint, tehát hogyha nem ragaszkodunk Amerikához. Ugye a legegyszerűbb ezt mondjuk egy grafiszopparkkal elmagyarázni, mert az ugyanaz, mint a REIT, csak ez egy jól körülfogható terület, a Magyarország egy high-end irodalóházának a birtokosa az ember, hogyha vesz egy darab Graphisoft részvényt. Hát egy nagyon pici birtokosa, de birtokosa. És akkor ugye ő miből fog gazdagodni? Abból, hogy a Graphisoft a irodáit fölértékeli, mert akkor ezt észreveszik a tőzsdén is, és akkor már drágában veszik a részvényt. Tehát ez ugyanaz, mint hogyha az ember az ingatlan felértékelésből nyer, kvázi, és hát az osztalékból, mert hiszen minden ilyen ingatlan cég, az folyamatosan fizet nagy osztalékot. Az a REIT-ekre is igaz, a Graphisoft Parkra is igaz, meg bárhol járunk. A
7: Vonovia.
8: Vonovia, bocs, ez az. Tehát ugye az, ami német és lakó ingatlanokba fektet, csak ott ugye ott az állami szabályozás az nagyon megöli azt, hogy mit csinálhat, meg mit nem csinálhat, és az például egy olyan, ami német lakó ingatlanokba fektet.
7: Ezt tőled hallottam a Vonoviát, és annak idején vettem is belőle, köszönöm szépen, egy egész jó hozammal szálltam ki a végén. Itt ugye, tehát mondod, hogy az ár növekedés ugyanúgy hat a REIT-eknek az ár folyamára.
8: Nem ugyanúgy, ugyanis ugye ezek tőzsdei eszközök, tehát itt az lesz, hogy mit csinál az ember az ingatlanjával, megveszik 94-ben, és akkor néha megnézi egyáltalán, meg szokták nézni, hogy most már mennyit ér. Szerintem meg se szokták nézni, nem? Minek nézni meg?
7: Hát néha így, mikor szembe jön valami olyan info, akkor érdekes, meg hát az internet világában azért ez oda tolnak az arcodba valamiféle árkalkulátort, ami nekünk is van, megjegyzem, és akkor így emberek kíváncsiságból nézegetik, de alapvetően nem.
8: És mit csinál vele? Tehát a saját, de még az se igaz, mert ugye ha a laksz az ingatlanodban, akkor az mindig egy lakó ingatlan lesz. Hát akkor tök mindegy, hogy mennyi pénzbe kerül, mert általában nincs az emberek fejében az, hogy eladom, és nem tudom, egy szállodába költözök, és aztán, tehát, hogy ez egy nagyon jó stratégia lenne, hogyha az ember alkonykor, mit tudom, 70 évesen eladja az Erzsébetvárosi buli negyedi ingatlanját, és megköltözik egy szállodába is akár, és akkor elverheti a 100 millió forintját az élete utolsó 10-20-30, csak jól rosszabb, mert hogyha 10-ből 30 lesz, akkor baj van.
7: De erre vannak egyébként megoldások az ingatlan piacon, haszonélvezeti joggal történő ingatlan vásárlás, vagy eltartási szerződés, stb.
8: Csak akkor az nagyon nyomottáról lesz. Tehát az nem ugyanaz, mint hogy az ember bátran eladja, és Carpe diem.
7: Hát igen, ez kicsit bátor hozzáállás, és én nem látom azt, hogy a magyar nyugdíjas átlag az ezt így megfogja.
8: Én se, de ugye még azt se csinálja a magyar átlag nyugdíjas, amit a Burinédről többször írtam cikkeket, ami igen. Számomra egészen abszurd volt, hogy még azt se csinált, hogy amikor ilyen teljesen abszurd ára volt a Burinédbeli lakásának a többi, mondjuk egy csepeli lakáshoz képest, és még utált is a Buri negyedben lakni, mert tele volt turistával, meg büdös volt, meg koszos volt, meg stb. Tehát minden összejött, hogy eladja és elköltözön Cseperre, és a lakás árának a feléből éljen, miközben van egy lakása, tehát bajban sincs. Nem még azt, hogy nem történt, nem, mert rengetegen megtették, tehát nem tudom, azt hiszem 70 ezerről lemett 30 ezerre az ott lakók, az odahók száma, tehát azt hiszem, hogy több mint a fele az megcsinálta, de van, aki 30 ezer ember, aki még ott gyűrölte a környezetét aktívan.
7: Hát igen, ez szoktál téged is plagizálni, mint ahogy a Sándorfi Balázs volt itt előtted, egyébként őt is szoktam plagizálni, úgyhogy ezeket a cikkeket is idézgettem én szerintem az ilyen lapszemlékben. Megint csak visszakanyarodva, tehát az árnövekedést azt akkor értem körülbelül, a hozamait, tehát az osztalékát a részvénynek, ami mondjuk ingatlan piacra fordítva bérleti díj, azt ugyanúgy bérleti díjból fizeti ki egy ilyen ingatlan befektetési alap.
8: Ez egy vállalat. És egy vállalat, és hogy működik, akár saját vállalatom, akár egy publikus vállalat, egy részvénytársaság, a profitját azt eldönti, hogy a mekkora részét osztja ki a tulajdonosnak, és akkor azt kiveti osztalékban, megint. Vagy esetleg ingatlan fejlesztésre bármire költi. Ezek a rétek, ezek általában 80-90%-ban kifizetik a bérleti, a profitjukat, a tulajdonosoknak.
7: Van nekem néhány ilyenem az én portfóliumban, és ugye ez tűnik fel, hogy stabilan fizetik az osztalékot, szinte probléma nélkül. Ti egyébként a Holdban milyen, tehát szoktátok szeretni ezeket a papírokat?
8: Ez, ahogy az elején kezdtem, tehát ha olcsó, így nem, tehát csak azért, mert ingatlan nem szeretjük. Okay. Hogyha van valami, amitől úgy látjuk, hogy ami minden vállalatra igaz, tehát nem csak ingatlanra. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy itt most valami ciklikus probléma van, ugye Covid volt tipikusan ilyen, valami ciklikus probléma van, és az kivetíti a piac, mint hogyha ez örökre ekkora baj lenne, akkor akár ingatlanba is beszállunk, de ritkán szoktuk. Például a Graphisoft Park az van nekünk elég sok.
7: Uh-huh. Általában azt szoktuk mondani, hogy a kamat szinteknek a változása befolyásolja leggyorsabban az ingatlan piacot. Hát van még ezernyi más...
8: Egy Covid például gyorsabban befolyásolja.
7: Jó, oké, de a Covid az mondjuk egy olyan extra dolog volt, amit az igen. Államok nem egy tolvonással hoztak, hanem ez így a nyakába szakadt a világnak. Hát volt itt a subprime válság, ami szintén egy olyan dolog volt, ami az nyakába szakadt a világnak. De alapvetően, hogyha valahol egy tolvonással csökkentenek kamatszintet. Például Graphisoft Park nem lakóingatlanokkal bizniszel, de egy 3%-os hitel mindenkinek az ezeknek a papíroknak az árat befolyásolja?
8: Most már 3%, mire gondolsz, a start programra?
7: Vagy start.
8: De nem, tehát az más a kettő. Tehát most ne menjünk bele ebbe a magyar ugarba, hogy itt össze-vissza okoskodnak.
7: Nézzünk ki ebbe egy kicsit a világba. Igen. Ha általánosságban esnek a kamatszintek, akkor az... jó vagy rossz egy ilyen befektetési alapárára.
8: Az jó, ugye ez könnyű, ezt elkezdem egy kötvénnyel magyarázni, és akkor, mert ugye egy kötvény az micsoda, mondjuk 100 forintért veszek egy értékpapírt, egy kötvényt, ami minden évben fizet nekem 5 forintot. Ugye ez a osztaléka, kamata, nem, bocsánat, ez a kamata, a hozama. Ez 5%. Mostanában mondjuk egy ilyesmi egy kötvény. És mi történik akkor, hogyha négy éve, amikor nagyon magasan voltak Magyarországon is, meg máshol is a hozamok, akkor az 5% kamat az nagyon kevés volt. Akkor 16-ot lehetett kapni például egy PMA-ban, de a többi állampapírban is magasabb kamatokat lehetett kapni. És akkor mi történik egy ilyen kötvénnyel, hogyha ez... akkor az történik, hogy nem elég, tehát senki nem fogja tőle megvenni 100 forintért ezt a kötvényt, ami 5 forintot fizet, hanem csak mondjuk 50 forintért, mert akkor az 5 forint az 10% kamat. És ugyanezt történik az ingatlannal. Tehát amikor van egy bérleti díj az ingatlanon, most az is legyen mondjuk 5%, és hogyha ez az 5% ez így jó piaci, tehát, hogyha 5 forint bérleti díjat tudok beszedni a lakásból, akkor ez a lakás 100 forintot fog érni. De hogyha fölmennek a hozamok,
9: akkor már 100 forintért nem veszem meg ezt a lakást, hiszen kötvényben kapok 10-20%-ot, akkor nem fogok egy kockázatosabb lakásban ülni, és azért csak 5% kamatot kapni. Tehát sokkal olcsóban vagyok hajlandó megvenni azt a lakást, hogyha valaki eladja. Tehát, hogy mindig az emelkedő hozamok, azok csökkentik a hosszú távú befektetések, vagy főleg az olyan befektetések értékét, amik hosszú távon termelik a profitot, mert hiszen hát ezt úgy mondjuk, hogy magasabb rátával diszkontáljuk, de a lényeg az, hogy a környezetben azt látom, hogy hát egy kockázatmentes hozam sokkal magasabb, mint az én befektetésem hozama, akkor az én befektetésem túl drága, le kell, hogy essen az ára, és ez történik az ingatlannal, ez történik az ingatlan papírokkal, de ez történik egy Google részvényel is, mert az is hosszú távú profitokat termel, és bizony még vannak emberek, akik számolják, hogy mennyi lehet egy Google értéke hosszú távon, és ha magasabb a kamat, akkor alacsonyabb az értéke.
7: Oké. Én egyébként így hallom az ismerési körömből itt-ott, hogy hú, akkor azért kell REIT befektetni, vagy REIT befektetni, mert az milyen jó. De a sok utánajárást akarom firtatni, hogy az interneten minden meg lehet találni. Ugye nagy részt. Az ember már csak az a kérdés, hogy tudja értelmezni. És tehát sokan, akik ebbe gondolkodnak, azt hallom, hogy hú, itt milyen magas hozamot fizet ez a bizonyos befektetési alap. De ez elegendő kritérium lehet?
9: Nem, úristen, az osztalék magyarul. Tehát, hogy, hát nem, az osztalék az sehogy se jó. Az egy teljesen mellékes körülmény. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy az ára alapján, hogy a 10 dolláros részvény a jó, vagy a 100 dolláros, vagy az 1000 dolláros. Ezek tök mindegyek. Tehát hogy csak az, hogyha az osztalék egy kicsit még macerás. Ugye szokták volt, vagy volt időszak, amikor szerették az osztalék papírokat, mert hogyha valaki... Mert volt egy olyan kényelmi faktora, hogyha az ember belerakja a pénzét egy ilyen portfólióba, akkor abból mindig évben kiesik cash. És akkor nem tudom, ennek örült. Tehát egy 100 dolláros papírról, vagy 100 forintos papírról esik 10 forint osztalék, akkor az másnap 90 forintba kerül. Tehát ezt nem, senki ne gondolja, hogy ebben bármiféle potenciál van. Úgy van benne potenciál, mint egy ingatlanban, amelyik évente kifizeti a 10 forint osztalékot, és aztán az árfolyama közben folyamatosan emelkedik, tehát az osztalék maga az nem számít semmit, mint ahogy az árfolyama sem számít. Az számít, hogy drága-e az az ingatlan, vagy nem. Az számít, hogy drága az a vállalat, vagy sem, és csak ez számít.
7: Akkor erre mondjál valamit, hogy lehet azt megalapítani, hogy drága-e, vagy pedig éppen olcsó egy adott papír.
9: Sok utána járással, de hát így például, hogy azt mondjuk, hogy hát hogy szoktuk mi ezt csinálni, mondjuk legyen egy irodabérleti piac, akkor megnézzük a kihasználtságot, megnézzük azt, hogy mondjuk most alacsony a kihasználtság, és ezért alacsonyak a bérleti díjak, és ha te arra számítasz, hogy és ez mondjuk, és akkor de most 2020 van, amikor valamiért minden leesett, vagy tehát, hogy van valami oka annak, hogy ezek most miért átmenetileg miért olcsóak, és te rájössz, hogy igen, ezek átmenetileg lesznek olcsóak, akkor ez, tehát azt mondod, hogy most alacsonyak a bérleti díjak, ezért alacsonyan lehet megvásárolni ezt a részvényt, de ez sok éves átlagban ezek jóval magasabb irodabérleti díjjal szoktak forogni, és javulni fog ez a környezet, akkor ez például azt jelenti, hogy olcsó ez az iroda. De hát ugye vállalatoknál talán ezt egyszerűbb érzékelni. Tehát, hogyha nem tudom, egy autógyártó vagy, egy német autógyártó vagy, és azért esik az árfolyama, mert Covid van, és mindenki megijed a részvénybefektetést, és ezért eladja, de tudod, hogy a profit termelő képesség az ugyanúgy megvan az autógyártónak továbbra is, sőt, még arra is rájössz, hogy sőt, még fel is megy, mert sokkal többen fognak autót vásárolni, mert megijednek a tömegközlekedéstől, akkor tudod, hogy ez egy vételi alkalom. De hogyha azt látod, hogy azért esik a Volkswagen árfolyama, mert a kínaiak szétversenyzik a német autógyártókat, akkor meg azt mondod, hogy na így viszont akkor nem tudom, hogy olcsó-e az a Volkswagen vagy sem, mert ez egy hosszú távú, nem ciklikus, hanem strukturális probléma, amit hogyha te viszont azt mondod, hogy de biztos, hogy meg fogja oldani az EU azt, hogy nem tudom, hogy a kevésbé Tehát ugye egy problémája a német autógyártóknak, hogy túl nagy környezetvédelmi elvárások vannak velük szembe, és ezért se tudnak versenyezni a kínaiakkal. Most már csökkentik is ezeket a környezetvédelmi eljárásokat. Tehát ugye például arra számítasz, hogy ez folytatódik ez a folyamat, meg az EU elkezdi megvédeni a piacát attól a Kínától, amelyik egy kicsi, amelyik mondjuk ugye tisztességtelenül versenyzik, akkor tudod, hogy ez egy olyan lendületet fog adni a német autógyártó szektornak, amitől ez most olcsó, mert elmúlnak a strukturális problémák. Ciklikussá válnak most talán kis túlzással. Tehát, hogy ilyen dolgok azok, ami alapján megmondod, hogy olcsó-e vagy sem. Aztán vagy igazad lesz, vagy nem.
7: Hát ez alapján, amit most elmondtál, azt kell mondjam, hogy én tudom, hogy miért nem fog a magyar átlag a tőzsdére vonulni az ingatlan befektető. Tehát az ingatlan befektető ehhez képest, amit most elmondtál, fajék egyszerűségű. 300% hitel mindenkinek, akkor rohanjunk. Tehát ez körülbelül ennyi emögött olyan szintű elemzések nincsenek, amit te
9: elmondtál. De várj, de hát azért ez nincs mindig. Tehát, hogy volt egy ilyen, egy-két hónapig lehetett erre vásárolni, most ez elmúlt, és most mit csinálsz? Tehát, hogy nem tehát vannak mondom. Pillanatok, amikor azt mondjuk, hogy jó venni ingatlan, Covid megint csak, de hát akkor részvény sokkal jobb venni. Tehát lehet valaki boldog attól, hogy vett ingatlan 2020-ban, és az, hát ha részvényt vett volna ugyanabból a pénzből, sokkal jobban állna, ezt garantálom. És tehát, hogy persze vannak ilyen pillanatok, de hát ez a részvénypiacra is igaz. Tehát a részvénypiacra is igaz, hogy vannak olyan pillanatok, amikor mint a hülye menni kell részvényt vásárolni, mert ott nagyobb lesz a hozampotenciál.
7: Hát most éppen azt csinálja az átlag eladó, hogy hát nem kell az ingatlan, akkor nem akarom elkótyavetélni, akkor inkább felgyújtom. Mert az árat azt nem fogom leengedni, mert nincs egy olyan nyomás. Rendben, Balázs Zsolt, nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
9: Köszönöm szépen.
2: Ingatlan üzlet. Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo! A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo! Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél perc múlva 4 óra, jó napot kívánok a mikrofonnál, Kecsőri Hárd. 12-re emelkedett az orosz támadás halálos áldozatainak száma Kijevben, a sérülteké pedig meghaladta az 50-et. Az ukrán fővárosban a holnapi napot egy gyásznappá nyilvánították, az otthonukat elvesztőknek pedig ideiglenes szállást és pénzügyi támogatást biztosítanak. Kijev környékén további 6 halálos áldozatról és 26 sebesültről számoltak be. Visneve településéről pedig csaknem 500 embert evakuáltak az újabb támadások veszélye miatt. Az ukrán légierő szerint az éjszakai balisztikus rakéták közül egyet sem sikerült lelőni, mert hiány van a Patriot rendszerek elfogó rakétáiból. Közben az ukrán vezérkar több oroszországi olajipari és katonai célpont elleni csapásról számolt be. 1 millió eurót foglaltak le pénzmosás miatt francia, olasz és koszovói együttműködésben. A Eurojust közlése szerint egy nemzetközi bűnözői hálózat a kábítószerkereskedelemből származó bevételeket aranyrudakba és aranylemezekbe fektette, majd így próbálta elrejteni a és külföldre vinni a pénzt. A nyomozás szerint a csoport legalább 18 millió eurót mosott tisztára ezzel a módszerrel. Az ügyben Olaszországban egy koszovói párt vizsgálnak, akiket korábban Franciaországban állítottak elő, miután több mint 50 kg aranyat találtak egy jármű rejtett rekeszében. A hatóságok eddig több mint 30 millió euró értében foglaltak le bűncselekményekből származó vagyont. lemondott a gázai övezetet irányító Hamász vészhelyzeti bizottságának nevezett kormánya. A terrorszervezet közlése szerint a polgári igazgatást egy technokratákból álló új bizottságnak adnák át, miközben a közalkalmazottak továbbra is ellátják feladataikat. A döntés nem érinti a Hamász katonai szárnyát, amelyek lefegyverzéséről továbbra is tárgyalások zajlanak. Izrael ugyanakkor a hírek szerint egyelőre nem engedné be az új bizottság Kairóban tartózkodó tagjait a gázai övezetbe. Emiatt a lépés jelenleg inkább szimbolikus lehet, és önmagában nem hoz érdemi változást az övezet irányításában. Új euró államkötvényeket bocsát ki Magyarország. Az egyik kötvény 2032-ben, a másik 2037-ben jár majd le. A tervek szerint a két papírt már ma beárazhatják. A portfólió információi szerint a kötvények kibocsátására azért van szükség, mert a Tisza kormány megállapodott az Európai Bizottsággal az uniós források felszabadításáról. Az ebből finanszírozott projekteket viszont előfinanszírozni kell, a bizottság a projektek végrehajtása után fizet. Környezetkárosítás miatt nyomoz a rendőrség a debreceni Szemkortnál. A kormányhivatal néhány napja a cég minden tevékenységét leállította. A rendőrség annyit közölt, hogy a debreceni szeparátor fólia gyár tevékenységével kapcsolatos eljárás a bűnügyi igazgatóságon folyik. Azt viszont nem árulták el, hogy hol tart a nyomozás. A Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal a múlt pénteken a Szemkorp minden tevékenységét azonnali hatállyal leállította. Az akkumulátorokból való elválasztó fólia gyártását már napokkal korábban felfüggesztette a kormányhivatal környezetvédelmi hatósága, mert kiderült, hogy a vállalat tevékenysége súlyosan szennyezte a gyár melletti vízfolyást.
2: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os csökkenéssel 142.791 ponton áll. A részvénypiac forgalma 8,3 milliárd forint. A vezető részvények vegyesek. Az OTP 6,1%-kal gyengül 46.620 forintra. Az OTP... A Magyar Telekom stagnált tegnapi záróértékén 2670 forinton. A MOL 4,1%-kal erősödik 3924 forintig, a Richter szintén 4,1%-os pluszban 12240 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euró 354 forintba, 1 dollár pedig 310 forintba kerül. Európában csak a milánói tőzsde erősödik 1,1%-kal, a londoni FTSE 4/10, és a párizsi CAC-on is 4/10, a frankfurti DAX 1,1%-kal gyengül, míg a madridi tőzsde 7,1%-kal korrigál lefelé. A Wall Street-en is vegyes a kép, a Dow Jones 2,5%-ot esik, az S&P 500 4/10, a Nasdaq kompozit pedig 9,1%-kal emelkedik. Ami az olajárakat illeti, az észak-amerikai könnyűolaj a WTI hordonként 68 dollár 60 cent, a Brent 72 dollárba kerül. Az aranyára is erősödik, 4158 dollárt és 80 centet kérnek egy uncia aranyért.
2: Időjárás jelentés.
5: Elég durván leszakadt az ég itt a Váci út környékén, talán még jégeső is esett, és most amennyire látom, talán elállt az eső, de még azért valamennyire úgy néz ki, mintha cseperegne. A változóan felhős égbolt mellett egyébként napos időre is lehet számítani. Ezortan előfordulhatnak záporok is, a szél napközben élénk lesz, olykor erős lökések is megjelenhetnek. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, estére pedig 15 és 23 fok közé hűl a levegő. A fővárosban is most 23 fok van. Köszönöm figyelmüket, jön a Monitor délután ért Favi Andrással, hírekkel majd 4:30-kor várom önöket.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
10: Szép napot, jó rádozást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután, itt a Trend FM-en, hétfőn rövid műsorságban 5 óráig rádiózhatunk majd együtt. Fél 5 és 5 óra között retail, kiskereskedelem, stop shopok, a CPI szakértője lesz a vendégem, most pedig Néhány perc múlva fogyasztóvédelem, dr. Papor Solya legitimó jogvédelmi biztosító munkatársa várja a hívásomat. A téma pedig az elállási gomb lesz. 2026. június 19-től érdemi változás lépett életbe az online kereskedelemben. Nem tudom, önök találkoztak-e már ezzel az új funkcióval, régi új funkcióval. A webshopok felületén ténylegesen biztosítani kell az elállás online gyakorlását is, egyszerű online gyakorlását is. Ez az új kötelezettség a köznyelvben online elállási gombként terjedt el. Eddig is megillette a fogyasztókat az elállási jog távol lévő között 14 nap indoklás nélkül. Mi változott? Most mit kell tudni az elállási funkciónak, és mire kell figyelni a fogyasztónak, illetve a vállalkozásnak? Próbálgassák a gombot, én is megtettem ezt egy csomó webshop felületén. Megvan-e az elállási gomb? Ha igen, könnyen megtalálható-e. Monitor délután itt a Trend FM-en rádiózzunk együtt.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: dancing.
1: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
2: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, és ahogy ígértem, az elállási gombról beszélgetünk majd dr. Papp Orsolya, legitíma jogvédelmi biztosító jogi előadó. Kezicsókolom, Orsolya.
3: Jó napot kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Szóval 2026. júni 19-től érdemi változás lépett életbe az online kereskedelemben. A webshopok felületén biztosítani kell az elállási jogot a fogyasztók számára egyszerűen, hozzáférhetően, ezt a népnyelv, vagy az én nyelvem most online elállási gombként hívja, és akkor tudtam, hogy erről fogunk beszélgetni, akkor egy csomó webshopot, egy fél tucatot megnézegettem, és baromira érdekes volt, hogy nagyon különbözőek a megoldások. Mondtam is önnek egy előzetes egyeztetésnél, hogy miket nézegettem meg. Nem tudom, ön mit tapasztalt? Azért most már eltelt mennyi lassan, egy 3/4 hónap, júni 19-e óta, hogy szervesült ez a gyakorlatban, ez a változás?
3: Igen, hát mindenek előtt azt szükséges kiemelni, hogy a jogszabály ezt nem határozza meg, hogy milyen formában kell ezt biztosítani a webshopoknak, csak annyit ír elő, hogy mindenképpen egy ilyen egyértelmű megjelölés legyen, és könnyen hozzáférhető legyen ez a fogyasztó számára, hogy akkor ő is tudja ezt az online elállást könnyen gyakorolni. Ahogy én láttam, itt több, akár egy ilyen kiskereskedelmi hálózatnál, drogériáknál, én azt láttam, hogy legtöbb esetben így kettő megoldást szoktak alkalmazni, hogy egyértelműen feltüntetik itt a láblécben, úgyhogy online vásárlástól való elállás. Volt olyan vásárlóház, ahol külön színnel is kiemelték, hogy feltűnő legyen a fogyasztónak, hogy oda kell kattintani.
2: Igen, ezt hadd mondjam pozitív példaként, mert ez az Obi volt, ezt én is láttam, abszolút.
3: Igen.
2: Az rögtön kiú, az valóban, hogy a jogszabály fogalmaz, az rögtön egyértelműen ott van, tehát nem valahol a láblécben alul, a 12. pontban, ahol eddig szokott, vagy ahogy most van.
3: Szóval teljes mértékben egyértelmű, amit még akár pozitív példának kiemelnék, az maga az Osan volt, hogy ők is egyértelműen, sőt ott az Osannál, ahogy a törvény is írja, meg ki kell tölteni az elállási űrlapot az azonosítóval, személyes adatokkal, és külön még ott a törvény alapján, amit előírnak, hogy megerősítem az elállási szándékomat, ők biztosítják a kétfaktoros azonosítást, nehogy az legyen, hogy véletlenül áll el az adott fogyasztó a szerződéstől, hanem akkor itt tényleg egyértelműen meg van jelölve. Itt a Tobinál itt, hogy én közvetlenül nem rendeltem, most itt semmit nem tudtam leellenőrizni, de biztos, hogy ők is a két lépcsős, kétfaktoros megoldás

0: választották, amit én még láttam egy drogériánál, hogy adott esetben nekem volt egy felhasználó fiókom, és akkor a felhasználó fiókon belül is úgy feltüntették az ajánlást, és akkor el tudtam állni, szóval az is egy ilyen egyértelmű megjelölés volt. Ez például a Rossmannál volt, tehát hogy ott én el tudtam így állni, ott is meg volt jelölve konkrétan, hogy akkor ide kell kattintani, és akkor itt tudsz elállni.
1: Itt igazából csak az új, hogy jobban meg kell mutatnia ezt a vállalkozásnak, ezt fel kell kínálni jobban ezt a lehetőséget, a kirakatba kell tegye ezt a lehetőséget, mert ugye a 14 napos indoklás nélkül ellállási jog, az eddig is megillette a fogyasztót, hogy a távol lévők között.
0: Igen, ahogy mondja, ez nem egy új jogosultság, ez igen. A 14 napos ellállás, ez eddig is volt. Nyilván vannak olyan termékek, akkor kivétel az ellállás, ilyenek lesz. Például az egészségügyi, a higiéni jogok volt, tehát hogy az
1: fehér nem
0: lehet elállni, de az eddig is így volt, és csak ténylegesen annyi, hogy egy könnyen használható csatornát kell biztosítaniuk, mert korábban úgy lehetett állni, hogy vagy egy ilyen nyilatkozat mintát használnak föl, vagy egy ilyen egyértelmű nyilatkozatot küldenek akár e-mailben, hogy elállok, és akkor most jött be ez, amit is mondod, amiről itt beszélgetünk, hogy egyértelműen egy akár egy elállási funkcióval, hogy minél könnyebben lehessen ezt gyakorolni. Ez alapvetően a fogyasztónak nagyon jól megkönnyíti azt, hogy akkor el lehessen állni, illetve ami még fontos, hogy ezt az elállási lehetőséget 14 napon keresztül folyamatosan biztosítani kell, tehát hogyha valakinek felhasználói fiókja van, akkor azon belül 14 napon keresztül azért ott kell, hogy legyen az a gomb, hogy akkor én el akarok eltalálni.
1: Kinek van most dolga ezzel, vagy kit kell most edukálni, a vállalkozásokat, vagy a fogyasztókat?
0: Hát itt mindenképpen a vállalkozásokat, tehát hogy itt nekik azért felül kell vizsgálni az ASF-et, akár az állási tájékoztatót, a megrendelési folyamatot, a visszaigazoló e-maileket, azért ebben itt elég sok dolguk van, ezzel úgymond majd itt meg kell vízni az informatikusokat, hogy ott a webshopon ez fel legyen tüntetve. Ahogy én olvastam, itt a pénzügyi szektorban egy újabb másik jogszabály vonatkozott rá, tehát hogy nekik ezt még komolyabban kell venni, akár a biztosítóknak is itt ezt az elállási szándékot, tehát hogy mindenképpen az ASF-et kell felülvizsgálni, az állási nyilatkozatot, meg ezeket a visszaigazoló e-maileket.
1: Hát igen, értem én, hogy a webshopok azért ennek annyira nem örülnek, gondolom én, inkább így mondom, mert nyilván mondom, az OSAN nagyon jó példa, mert ott van rögtön az OSAN.hu-t beírtam, és rögtön ott van az, hogy elállás gyakorlásának a lehető, vagy elállás, nem tudom, hogy fogalmaztak ott. Tehát azért ez nyilván, tehát vegyél tőlem meg mindent, de ha nem akarod, ne vedd meg, vagy mondd le. Tehát ezt persze rögtön fölkínálni, az arcába tolni ezt a fogyasztót. Értem én, hogy nem, jobb ezt eldugni valahol a hátsó sorokba, de ez érdekes, hogy ennyi féle megoldása lehet. Tehát ez egy nagyon puha jogszabály, vagy nem tudom, én legalábbis igen. Így értékelem
0: igen, ezt. Igen. Hát egyelőre ugye még joggyakorlata nincs, de hát onnantól kezdve, hogyha esetleg ebből lesznek majd problémák, vagy bármilyen, akár szeres ügyek, akkor az a joggyakorlatot jobban kinyitja. És akkor ott majd meglátjuk, hogy lehet, hogy akkor az lesz, hogy majd a jogalkotó kicsit ezt jobban konkretizálja, hogy hogyan is miként jelenjen meg.
1: Azért az, hogy sokat beszélünk, meg azért többször előkerül ez a dolog, mert én értem, hogy a vállalkozásokat edukálni kell, és nekik van ezzel dolguk, de a fogyasztóknak is egy fontos lehetősége, jogosítvány az, hogy elállhat a vásárlástól indoklás nélkül, tehát nem kell megmagyarázni, hogy miért 14 napon belül, hogy távol lévő között ezt mindig hozzátesszük, tehát mondjuk online teljesen így ráhúzható. Szóval talán sokan ezzel nincsenek teljesen tisztában, hogy 5 nap után, 8 nap után még van lehetősége kiszállni, ha valami nem kerek.
0: Igen, ez mindenképpen pontos, meg az is, hogy mondjuk, hogyha nem jön be ez a szabály, akkor az ember megkeres, hogy melyik e-mail címre, hova állja kell, és lehet, hogy az is probléma volt, hogy rossz helyre küldte az elállási nyilatkozatot, vagy bármi, nem fogadták el, ebből lehetett akár fogyasztói panasz, vagy bármit, meg azért egyértelműen meg tudja találni, hogy hova kell kitölti az 5 napot, még egyszer leerősít, és akkor igazából ez a fúj fogyasztókat védi, és akkor 14 napon belül.
1: Hát igen, meg egyébként az ügyfélélmény, hogy user experience elfelé megy el, hogy egy gombnyomással, meg egy-két kattintással tudjak már mindent elintézni, akkor az elállási jogomat is ugyanilyen igen. Módon tudjam gyakorolni. Tehát ne csak amikor vásárolok, hanem amikor visszacsinálnám az esküvőt, nem? Valami ilyesmi.
0: Hát igen, vagy hogyha mondjuk nem tudom véletlenül előfordul, hogy megvedel valamit a gyerek, akkor még 14 napon belül egy kattintással el tudok állni gyorsan.
1: Akkor nézzük még egyszer, mik a követelmények most, mit kell nekem fogyasztóként az online kereskedelemben tapasztalnom, amikor bárkivel szerződni fogok a következőkben?
0: Mindenképpen itt 4 követelményt kell, hogy betartson a webshop, és akkor azokat kell megnézni, hogy egyértelmű megjelölés legyen, tehát hogy az legyen ott, hogy elállás a szerződéstől, nem elegendő egy általános megjelölés, egy visszaküldés, vagy mégsem fejlődés. dolog, hanem ott legyen egy elállás a szerződéstől, hogy egy könnyen hozzáférhető dolog legyen, tehát hogy vagy a fogyasztói fiókból, vagy adott esetben ott a láblécen, ahogy beszéltük, jelenjen meg. Mindenképpen kell erről egy elektronikus visszaigazolás, a webshopnak ők kötelesek haladéktalanul ezt visszajelezni, akár egy munkanapon belül, hogy akkor ez megtörtént, és ezt tartós adathordozón kell rögzíteni, akár ez akár egy e-mail is lehet, hogy akkor kap egy e-mailt, vagy még egy megerősítő e-mailt, hogy akkor sikeres volt az elállás.
1: Én meg azt javaslom a kedves vásárlóknak, fogyasztóknak, hogy próbálgassák, nézzék meg, és értékeljék aztán a webshopokat, a kereskedőket, lássuk meg, hogy ki az, aki teljesíti, és ki az, aki túl teljesíti ezt a szabályt, mert szerintem ez egy pozitív dolog. Nagyon szépen köszönöm. Elállási.
0: Igen, köszönöm a lehetőséget.
1: Online elállási gomb. Erről beszélgettünk dr. Papolsolyával, a Legitimo jogvédelmi biztosító jogjelöltjével. Nagyon szépen köszönöm, kezi csókolom.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél öt, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd, VB hangulat az biztos van, de erről majd az 5 órai hírekben. Pénteken születhet meg az utolsó uniós döntés a Magyarországnak járó források felszabadításáról. Kármán András pénzügyminiszter szerint a kormány a hét második felében Brüsszelben az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsának ülésén teszi meg az utolsó jogi lépést a pénzek hazahozása érdekében. Vitézi Dávid a parlamentben arról beszélt, hogy az Európai Bizottsággal lezárták a tárgyalásokat, a helyreállítási terv szövege végleges. A módosított RRF programot a bizottság már elfogadta, a végső jóváhagyás az uniós tagállamok pénzügyminisztereire vár. Július 31-ével megszűnik az MCC alapítvány. A döntés az alapító jogokat gyakorló Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter hozta meg. A lépés a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolásához kapcsolódik, amellyel a kormány a befagyasztott uniós források hazahozását segítené. Az MCC 2020-ban alakult át ilyen vagyonkezelő alapítványa, ekkor mintegy 500 milliárd forintnyi állami vagyont kapott. Az intézmény korábban jelezte, hogy vagyonkezelőként már nem, de hagyományos alapítványként tovább működne. 12-re emelkedett az orosz támadás halálos áldozatainak száma Kijevben, a sérülteké pedig meghaladta az 50-et. Az ukrán fővárosban a holnapi napot gyásznappán nyilvánították, az otthonukat elvesztőknek pedig ideiglenes szállást és pénzügyi támogatást biztosítanak. Kijev környékén további 6 halálos áldozatról és 26 sebesültről számoltak be. Visneve településéről pedig csak nem 500 embert evakuáltak az újabb támadások veszélye miatt. Az ukrán légierő szerint az éjszakai ballisztikus rakéták közül egyet sem sikerült lelőni, mert hiány van a Patriot rendszerek elfogó rakétáiból. Közben az ukrán vezérkar több oroszországi olajipari és katonai célpont elleni csapásról számolt be. Szakmai egyeztetéseket kezdeményezett a Magyar Kerékpáros Klub a BKK-val, mivel túl drágán tartják a Bubi 3.0-ra az ását. A hagyományos biciklik esetében az éves bérletet is túlzónak tartják egy részben közpénzből finanszírozott szolgáltatás esetében. Szerintük az is kérdéses, hogy miként érvényesülnek a lakossági tarifákban a rendszer működtetésére és fejlesztésére fordított támogatások. Külön kifogásolták az elektromos e-bubi kerékpárok mintegy 30 000 forintos éves árazását. A szervezet arra kéri a BKK-t, hogy mutassa be az árképzés szakmai indokait, és még a rendszer éles indulás előtt vizsgálja felül a díjazást.
0: Tőzsde hírek.
1: Mint egy fél óra múlva zár a budapesti értéktőzsde, a BUX egy 10%-os csökkenéssel 142.925 ponton áll. A részvénypiac forgalma 9 milliárd forint felett. A vezető részvények vegyesek. 0,3%-ot erősödik a MOL 3.920 forintra, 0,3%-ot gyengül az OTP 46.790 forintig. 0,1%-ot erősödik a Richter 12.200 forintra, és 0,1%-ot gyengül a Magyar Telekom 2.668 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euró 355 forintba, 1 dollár pedig 309 forintba kerül. Európában vegyes a kép, 0,5%-os mínuszban London, 4,1%-ot gyengül Párizs, és 8,1%-a korrigál lefelé Madrid. A frankfurti tőzsde gyakorlatilag stagnál, a milánói börze pedig 2,1%-kal erősödik. A Wall Street-en a Dow Jones 2,1%-ot gyengül, az S&P 500 0,6%-os pluszban, a Nasdaq Composite pedig 1,2%-kal kilőtt most. Az aranyára 0,6%-ot erősödik, 4148 dollárba kerül egy uncia sárga nemes fém. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI $68.80, a Brent pedig $72.30 kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A változóan felhőség volt mellett napos időre is lehet számítani, elszórtan előfordulhatnak záporok. A szél napközben élénk lesz, akkor erős lökések is megjelenhetnek. Az esti órákban majd 15 és 23 fok közé hűl a levegő. A fővárosban most 24 fok van. Köszönöm figyelmüket, folytatódik a Monitor délután. Hírekkel pedig majd 5 órakor várom Önöket egy hosszabb hír összefoglalóval. Úgyhogy most tartsanak velünk és Érd Falvi Andrással.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
2: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Erős kiskereskedelmi teljesítmény lassuló gazdaságban. A CPI Hungary Kft. Vagyonkezelési igazgatójával, Madler Attilával beszélgetek. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Hát olyan vegyes a kép, ugye? 25-26 gazdaság, teljesítmény, a gazdaság egészét tekintve is, az ingatlan befektetési piacot is mérséklődő növekedés, vagy inkább stagnálás. Mi a helyzet a kiskereskedelmi portfólióban? Az viszont jól teljesít, én ilyen számokat láttam az előző negyed évekből, az első két negyed évből.
3: Összességében elmondható, hogy a kiskereskedelem teljesít, ha úgy tetszik, a legjobban a többi ingatlanpiaci szegmens közül, tehát összehasonlítva a kiskereskedelmet a hotel, az iroda logisztikával, akkor a kiskereskedelem az, ami a legjobban teljesít valóban. Itt egy picit, ha bejebb megyünk a kiskereskedelmen belül, akkor a kép egy picit vegyesebb, ugyanis a bevásárlóközpontok inkább egy ilyen stagnáló, oldalazó teljesítményt mutatnak látogatószámban, forgalomban, míg a retail parkok egy stabil, lassú, de növekedő ütemben vannak, ami azt jelenti, hogy évente körülbelül 2-3%-kal nő a látogatószám, reálértékben nő a forgalom, és így a bérleti díjak is ezt tudják követni, és folyamatosan, óvatosan emelkednek a bérleti díjak.
2: Olyan egyszerű lenne ez most befektetői szempontból, vagy az Önök szempontjából, hogyha ez a tendencia, ez így lenne, és ez kőbe lenne vésbe, de mitől van így? Mitől van az, hogy a retail jobban megy, a bevásárlóközpontok pedig annyira nem, azok oldalaznak? Hát ez a sajátosság ennek a régiónak, magyar sajátosság, vagy a világ is e felé megy. Jól meg lehet határozni ezeket a sarokpontokat, hogy mi miatt alakul így az ízlés, és a fogyasztói ízlés?
3: Igen, alapvetően meg lehet határozni. Az egyik ilyen nagy változást a COVID hozta. Ugye a COVID miatt az emberekben kialakult egy félelem a nagy zárt terekkel kapcsolatban, és mikor feloldották a zárlatot, akkor azt figyeltük meg, hogy sokkal inkább megmaradtak a retail parkoknál a vásárlók, mint a bevásárló központoknál. Másrészt a bevásárló központok valahogy elveszítették ezt a kínálati vonzerejüket, mert a retail parkok is gyakorlatilag a hétköznapi bevásárláshoz szükséges teljes szortimentet fel tudják vonultatni. Ami még előny retail parkok esetében, hogy nagyon könnyű a megközelítés, nagyon gyorsan lehet vásárolni, hiszen a vásárló leparkol közvetlenül a bolt előtt, bemegy a 2-3 szomszédos boltba, gyakorlatilag fél óra alatt el tudja intézni a mindennapi szükségletéhez a vásárlást, és nem kell egy bevásárlóközpontban szintek között bolyongani, kibe utazni. Úgyhogy mindenképpen egy ilyen kényelmi funkció az, ami vonzóbbá tette a retail parkokat a bevásárlóközpontokkal szemben. És azt gondolom, hogy a bevásárlóközpontok egyébként a jövőben elsősorban a szolgáltatásokkal, a kikapcsolódással kapcsolatos kínálatban kell, hogy bővüljenek ahhoz, hogy meg tudják tartani, vissza tudják csábítani a vásárlóikat. Ugyan ez a trend érvényes itt Közép-Kelet-Európában, tehát ugyanígy Csehországban, Szlovákiában, Horvátországban azt látjuk, hogy a retail parkok dinamikus ütemben növekedtek és növekednek a következő években, míg a bevásárlóközpontok száma gyakorlatilag stagnál így közép-rövid távon.
2: Hú, annyi érdekeset mondott, mert a Covid persze az így volt, az történelem, de hát járunk fesztiválokra azóta, újra koncertekre, ott vagyunk a nyüzsgésbe, tehát ezt már én nem érzem annyira. Az időben biztosan teljesen igaza van. Én még a lustaságot is belevenném valamilyen módon, azt, hogy az ember arra a helyre azért megy, és akkor azt hamarabb megtudja. Mindent hamarabb akarunk, minden szolgáltatást, minden terméket azonnal akarunk, vagy már tegnapra. Talán ez is benne van, hogy akkor nem bolyongok, hogy mondja, nem megyek szinteket, hanem megállok középen, és oda megyek, amire szükségem van. Most állateledere van szükségem, tudom, cipőre van szükségem, vagy napi élelmiszerre. Én még ezt is érzem benne, hogy itt az idő, ez a szent mágia, ez valahogy mindent befolyásol, valahogy hatékonyságnövelés, még ez is benne van az én fejemben.
3: Ezzel egyetértek, szerintem is az emberek egyre gyorsabban akarnak mindent csinálni, egyre több mindent meg akarnak élni, egyre több mindent meg akarnak minél gyorsabban szerezni, illetve most már kialakult szerintem egy olyan réteg a vásárlókon belül, akik kicsit tudatosabban vásárolnak. Tehát megszűnt már az a korábban jellemző tendencia, hogy csak úgy bolyong a vásárló, a bevásárló központban és bebetéved egy-egy boltba. A vásárlóknak egy jelentős része most már pontosan tudja, hogy melyik kereskedőnek melyik márka keresi, és célirányosan megy el vásárolni.
2: Beszéljük akkor a Stop Shop koncepcióról, meg ennek az erejéről, meg az új helyszínről, Csalgótarjánról. Nagyon kíváncsi vagyok, ott milyen bérlői mixel, milyen igények után érkeznek meg, és hát ez egy hosszú folyamat volt, ugye? Tehát Csalgótarján már régóta célkeresztben van, ha lehet ezt mondani.
3: Igen, Csalgótarjánban már nagyon régóta van a CPI-nak egy fejlesztési területe, és nagyon régóta szerettünk volna ide egy retail parkot, és úgy láttuk, hogy most jött meg az idő arra, hogy ebbe belevágjunk. És nagyon érdekes volt azt megélni, hogy a bérlők részéről hihetetlen nagy volt az érdeklődés. Tehát gyakorlatilag az építkezés megkezdésének időpontjára a 12 üzlethelyiségből 10-11-re aláírt előbérleti szerződésünk volt. Tehát úgy tudtuk elkezdeni az építkezést, hogy tudtuk konkrétan, hogy milyen márkák lesznek bent az üzletekben, és nyilván egy ilyen retail park sikerét nagyban az befolyásolja, hogy milyen a nyitás, milyen az első egy-két év. Úgy jó megnyitni, célszerű megnyitni egy retail parkot, hogy az összes bérlő lehetőleg bent van, és egy eléggé széles szortiment van, hogy minden vásárló megtalálja a kedvére megfelelő kereskedőt, és ez sikerült itt abszolút elérnünk. Úgyhogy gyakorlatilag már a teljesen bérbe van adva ez a retail park, amit egyébként jövő év első negyedévében fogunk megnyitni.
2: A tulajdonképpen akkor ez most a CPI szempontjából a bőség zavara? Ez állt elő? Hát nem, értem, de hogyha már az építkezés alatt megvannak, akkor tulajdonképpen lehetett tudni azt, hogy ez a bérlő, ez jó lenne nekem Csalgótarjánban, ez talán nem annyira optimális, nem tudom, hogy vannak-e ilyen, talán vannak ilyen kalkulációk, nem tudom, hogy ez elmondható-e.
3: Igen, hát a Stop Shop koncepciónak egyébként nagy ereje az, hogy egy jól kialakult bérlői mix van jelen szinte az összes Stop Shop retail parkban. Tehát amikor egy új fejlesztésben gondolkodunk, akkor meg tudjuk keresni azokat a bérlőket, akikkel ilyen stratégiai hálózatszintű együttműködésben vagyunk. És nagyon jó érzés az, hogy amikor egy új fejlesztésről beszélgetünk a kereskedőkkel, akkor nyitott fülekre találunk, és nagyon jó, rugalmas együttműködésben tudunk egy-egy új projektet elindítani velük. Hiszen építhetnénk mi bárhol bármilyen gyönyörű nagy retail parkot, ha nincs benne bérlő, akkor az semmit se ér. Tehát igazából mi ezeket a sikereket a bérlőinkkel együtt tudjuk elérni, és minden retail parkunkban nagyjából nagyon hasonló márkákkal tudunk elindulni, és ez a sikere annak, hogy viszonylag a fejlesztési fázisnak viszonylag korai szakaszában el tudjuk dönteni azt, hogy érdemes-e ott egy új üzletet nyitni, hiszen nagyon gyorsan megkapjuk a bérlői visszajelzéseket az adott lokációval kapcsolatban.
2: Igen, a sikertitka nyilván a bérlőkkel együtt, ahogy mondtad, meg a vásárlókkal együtt, és ha már az előbb azt mondta igazgató, hogy a bevásárlóközpontoknak azért új funkciókban is kell gondolkozni, ugye, hogy megőrizzék az eddig elért eredményeket, meg a helyzetet fent tudják tartani. Kicsit másképpen gondolkoznak talán már a vásárlók, a látogatók, másképp tekintenek egy ilyen helyszíne. Ezért kérdezem, hogy a retail parkokban is kell valami más, valami új szolgáltatás? Értem, hogy 12 üzlet vagy valahány üzlet ott van körbe, de amit még hozzátesz a CPI, az változik?
3: Igyekszünk, igen, mindig követni a fogyasztói igényeket, szokásokat. A retail parkingban alapvetően egy emeltebb szolgáltatási szint van, mint egyéb retail parkoknál, amit meg lehet tapasztalni. Itt van általában játszótér, igyekszünk egy kávézót telepíteni, igyekszünk gyorséttermet bevonzani, igyekszünk megfelelő mennyiségű biciklit tárolót telepíteni, lesznek elektromos autótöltőink, tehát nem csak a vásárlásról szól ez, hanem próbáljuk az egyéb kényelmi szempontokat is figyelembe venni, hogy a vásárlóink ne csak az üzleteket használják, hanem egyúttal a gyerek is tudjon egy picit ott játszani a játszótéren, vagy a szülők meg tudjanak közben inni egy kávét a helyi kávézóban. Ez is azt szolgálja nyilván, hogy kellemesebben teljen ott a vásárlás, több időt töltsenek ott a vásárlók, és nyilván többet költsenek.
2: Igen, és az is kell, hogy ismerje ezt a célterületet. Ugye most nem mindegy, hogy Eger, Sopron, Budapest, vagy éppen Salgótarján, ott mire van szüksége a látogatónak, a fogyasztónak, mire van szüksége a városnak. Ugye, mert itt a városban betöltött szerepe és egy ilyen retail parknak az kulcskérdés lehet, hogy hiányt pótol-e, megold-e valamit, ami addig nem volt megoldott.
3: Így van, tehát a retail parkok például Salgótarján, de amit előkészítés alatt van nálunk további fejlesztések, azok mind vidéki városban valósulnak meg, és egy vidéki város életében, egy mondjuk 30-50 ezeres város életében kulcsfontosságú az, hogy ha épül egy ilyen kicsi bevásárló park, ezért nagyon fontos nekünk a város önkormányzatával való együttműködés, és például itt Salgótarjánban nagyon nagy öröm volt azt látni, hogy a város teljes mellszélességgel támogatta a fejlesztésünket, segítettek az engedélyezési hatósági eljárásokban, a közműügyekben, mert tényleg ők is úgy látták és érezték, hogy ez a beruházás, ez egyrészt nyilván a vásárlók kényelmét is szolgálja, ugyanakkor pedig munkahelyeket is teremt, és a helyi önkormányzatnak adóbevételt is jelent.
2: Mit jelent ma modern és fenntartható bevásárlóparkot, retail parkot építeni, üzemeltetni? Mennyiben más ez a feladat, mint mondjuk 5 éve volt?
3: Most már a fejlesztés során arra törekszünk, hogy olyan elsősorban épületgépészeti technológiákat alkalmazzunk, amely lehetőleg egyrészt karbonsemleges, tehát például itt Salgótarjánban hőszivattyús hűtő-fűtő rendszert építünk ki, nem fogunk gázt fogyasztani. Másrészt igyekszünk a megújuló energiára támaszkodni, tehát Salgótarjánban is olyan lesz a tető, hogy napelem telepítésre alkalmas, annak megfelelő előkészítéssel fog rendelkezni, és hogyha később, ha van lehetőségünk, akkor tervezünk napelemet is telepíteni. Ez egy hosszú távú szemlélet és hosszú távú gondolkodás, amit a többi régebben épült, kevésbé korszerű retailparkunk esetében is a következő években trendszerűen, tervszerűen meg akarunk változtatni, hogy tudnélik mindenhol szeretnénk kisebb energiafogyasztás és a karbonsemlegesség irányában elmozdulni, és lecserélni a régi fosszilis épületgépészeti technológiákat. Ez nem csak a energiafogyasztás, és ezen keresztül tulajdonképpen az üzemeltetési költség csökkentését szolgálja, hanem egyúttal egy elköteleződés is a fenntarthatóság felé, hogy lehetőleg minél kevésbé szennyezzük, vegyük igénybe a környezetünket.
2: Ha még egy utolsó kérdés, ez egy kicsit összetett, ha van türelme meghallgatni, és emlékszem, én most már jó néhány CPF-s beszélgetés önnel és a kollégáival, és az minden jönnek ezek az információk, meg emlékek. Azt pontosan tudom, hogy a CP Hungary Stop Shop hálózata az 70 különböző márkát foglal össze, és azt is olvastam, hogy 25 első fejben tavaly teljes kihasználtsággal működtek, tehát a 16 hazai kiskereskedelmi parkjukban nem nagyon volt, nem is volt talán üres üzlethelység. Tehát van egy kártyapakli, most az én így hasonlítom, van egy nyerő szériám. Ehhez képest jöhetnek-e új márkák? És arra emlékeztem, és ezért említettem az előbb a régebbi beszélgetéseket, hogy Magyarország azért itt az új márkákkal kapcsolatban nem volt talán elég vonzó. Itt a régióban, mintha úgy emlékeznék, hogy jóval nagyobb volt az érdeklődés, nagyobb számba jöttek az új márkák, akár világmárkák a környező országokba. Ebben van-e valamiféle változás, és ha van nyitottság, bátorság a márkákban, hogy Magyarország felé nyissanak, akkor a CPI hogyan tud dönteni, hogyan tud helyet biztosítani az új márkáknak? Itt Magyarországon új márkáknak.
3: Igen, ez egy teljesen jogos felvetés. Magyarország sajnos nagyon lemaradt az utóbbi 10-20 évben a régió többi országához képest. Sokkal kevesebb kiskereskedelmi márka van itt nálunk jelen. Nem csak Nyugat-Európához képest, hanem akár csak Szlovákiával, Csehországgal, Lengyelországgal is összehasonlítva. És ennek oka elsősorban egy nagyon piactorzító szabályozás, ami korábban érvényben volt. Ez ugye a Plaza Stop néven elhíresült rendelet, ami gyakorlatilag teljesen kiszámíthatatlanná tette azt, hogy hol lehet és hol megengedett kereskedelmi ingatlanokat fejleszteni, vagy akár csak milyen bérlőknek lehet bérbe adni meglévő ingatlanokat. Az a várakozásunk, hogy most ez a szabályozás ebben a formájában meg fog szűnni, és kinyílik a tér azelőtt, hogy sokkal rugalmasabban tényleg a piaci igény megfelelően tudjanak a fejlesztők kiskereskedelmi ingatlanokat fejleszteni, illetve tudjanak bérlők megjelenni a kiskereskedelmi ingatlanokban. Emiatt a korábbi piactorzító szabályozás miatt Magyarországon az elmúlt, mondhatom azt, kb. 10 évben elsősorban az alacsony árkategóriájú kiskereskedelmi márkák jelentek meg. Itt lehet mondani, ugye Takko, Kik, Pepco, Teddy, ezeket mindannyian szerintem jól ismerjük, és gyakorlatilag semmilyen új közép vagy felső árkategóriát képviselő márka nem lépett be Magyarországra. Nekem az a várakozásom, hogy ezt a hátrány, ez most szépen lassan csökkenni fog, be fognak jönni Magyarországra azok a márkák, akik a régióban is jelen vannak, és a közepes, magasabb árkategóriát és minőséget képviselik, és egyre inkább nyitni fognak Magyarország szerte. És szintén ennek a bizonyos plázastoknak a következménye volt az, amit most látunk, hogy a vidéki Magyarországon igazából a mai korszerű márkák sok esetben nem elérhetőek a vásárlók számára, mert egyszerűen nem volt megengedett, hogy bizonyos helyszíneken új kiskereskedelmi egységek nyíljanak. Úgyhogy egyrészt ezek a vakfoltok szépen szerintem meg fognak szűnni, másrészt mivel a kiskereskedők látják, hogy egy transzparens, hosszú távú, ha úgy tetszik, szakmai alapokon működő jogszabályi környezet van Magyarországon, be fognak jönni, és a meglévő helyszíneken is sokkal nagyobb választéka lesz a vásárlóknak, mint amivel eddig találkozhattak.
2: Nagyon szépen köszönöm, és akkor, ha jól figyeltem, akkor jövő év eleje, ugye? Salgó Tarján.
3: Igen, 2027 első negyedév vége.
2: A CPI Hungary vagyunk kezelési igazgatójával, Madler Attilával beszélgettem. Köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm. Viszont hallásra.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.
1: Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket. Ez volt a Monitor délután hétfőn a CPI szakértőjével és a legitimó jogvédelmi biztosító munkatársával, dr. Paporsójával. Holnap kett, hosszú műsorsáv 4 és 6 óra között rádiózhatunk majd együtt. Már a jó utat, jó pihenést, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton befelé a Vágóhíd utca előtt a belső sávban. Torlódásra kell készülni. Erős a forgalom a Szélkámán tér környékén, a Margit körúton, az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál, valamint a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól. A villamos pályakarban tartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, valamint az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Mától a 12. kerületben az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé a Királyhágó utca előtt csak a belső sávban lehet közlekedni csatornaépítés miatt. Lezárták mától a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. Lezárták mától az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után, mert átépítik a csatornát. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót. A Kálvin téren a 9-es autóbusz megállójában áll meg. Lezárták holnap reggelig a 13. kerületben a Hajdú utcát a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 2 perc elmúlt 5 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Az iráni háború hatásaihoz képest felülteljesített a hazai ipar májusban. Az előző év azonos időszakához mérten 4,1%-kal mérséklődött. Az előző hónaphoz képest 2,3%-kal bővült az ipari termelés. A feldolgozói ipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene. Az előző év azonos hónapjához képest a kiskedelemben majd 5%-kal bővült éves szinten, főleg a többletüzemanyag és élelmiszervásárlások miatt. Mindenről Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
3: Kicsit engem ez a jó adat azért vetett meg, mert ekkor még bőven zajlott a háború, magas energiaárak jellemezték a gazdaságot, bizonytalanság, tehát nem egy olyan környezetről beszélhetünk, ami nagyon kedvező az ipar számára. A járműgyártás, illetve a számítógépgyártás bővült, hogy a számítógépgyártás az hagyományosan jól teljesít az elmúlt időszakban. A járműgyártásnál véletlenül segít a BMW felfutása. Csökkenésre viszont a villamosberendezésgyártás ágazatban ide tartozik az akkumulátorgyártás. Csökkenés van az élelmiszeriparban is, ami azért meglepő, mert ugye ha megnézzük a kiskereskedelmi adatot, akkor itt 3,2%-os növekedést látunk, ami arra utal, hogy ez a növekedés, ami a kiskereskedelemben van, ez egyre inkább importból származik.
2: A májusival megegyező 2% alatti inflációs ütemet vár júniusra a KNTH. Meglepetés lenne az e fölötti fogyasztói árindex, főleg azért, mert akkor még életben volt a védett üzemanyag árintézménye, és maradt a voltokban az árstopp is. Ha nincs meglepetés, folytatódott a nyári hónapokban a Magyar Nemzeti Bank kamatcsökkentése is havi 25 bázispontos mérsékléssel. Németh Dávidot, a KNTH vezető elemzőit hallják.
4: Az ársapka az érvényben maradt az üzemanyag esetében. A forint az továbbra is erős, ez egyre inkább látszódik a különböző iparcikkek árán, emellett a szolgáltató szektorban is inkább júliusban indulnak el áremelések, és hát a mezőgazdaságban is az látszódik, hogy az agrár termékek, élelmiszerárak csökkenése az még megmaradt. Itt elsősorban ugye a tej és hús esetében lehetett azt látni az elmúlt hónapokban, hogy csökkent, valamint az import élelmiszerek ára is mérséklődött, úgyhogy mindezek a trendek, tendenciák tartották 2% alatt 1,8-1,9% körül az inflációt júniusban.
2: A forint erősödése 3%-kal csökkenti a külföldre szállító magyar fuvarozók árbevételét, miközben a megtermelt útdíjak és a kevesebb fuvar is sújtja az ágazatot. Szerdán nyújtják be az első körben a fuvarozói érdekvédelmi szervezetek azokat a javaslataikat, amelyekkel segíteni lehetne a 2 éve veszteséges ágazaton. Az egyik fuvarozó érdekképviselet szerint sok külföldi cég trükközik az útdíjakkal is. Lajko Ferencet, az NIT Hungary ügyvezető titkárát hallják arról, hogy mivel lehetne növelni a hazai fuvarozók versenyképességét.
5: Nincsenek még meg azok a módszerek, azok a eszközök mondjuk a rendőrségnek, vagy lehet, hogy a jogi háttér hiányzik még, hogy ezeket a büntetéseket, ezeket kikényszerítsék. Most azért gondoljuk végig, hogyha én útdíjcsalok, megbüntetnek, de azt nem kell befizetnem, akkor holnap is útdíjcsalni fogok. Mert nincs következménye, hiszen nem történik semmi. Tehát ebben például ez egy olyan terület, amit hogyha behajtanák, akkor egyrészt 8 milliárdal gazdagodna a költségvetés per év, másrészt ugye visszaszorítaná azt a tisztességtelen versenyt, akik elviszik a magyar fuvarozók elől tisztességtelenül a Magyarországon keletkező fuvarokat, kvázi ez a kereslet-kínálat arány ez helyre billenhetne, vagy javulhatna az aránya, és a hazai fuvarozók azok jobban át tudnák hárítani a költségeket.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
2: Mielőtt rátérünk a budapesti értéktőzsde zárására, nézzünk körbe Európában és a tengeren túlon, mert Európában vegyes a kép, a londoni FTSE 0,5%-ot esik, a párizsi CAC-on 4,1%-kal van lejjebb, az IBEX Madridban 0,8%-ot gyengül. Erősödik 1,1%-kal a frankfurti és 2,1%-kal a milánói tőzsde. A Wall Street-en szintén vegyes a kép, a Dow Jones 1,1%-os mínuszban, az S&P 500 0,6%-ot erősödik, míg a Nasdaq kompozit mutatója 1,2%-kal van feljebb. Az olajárak is emelkednek, az észak-amerikai könnyűolaj a WTI horonként $68.80, a Brent $72.30-be kerül. A bankközi devizapiacon 1 euróért 353 forintot és 90 fillért, 1 dollárért 309 forintot és 90 fillért kell adni. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1418. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os erősödéssel 143.555 ponton zárta a napot. A részvénypiac forgalma 15,1 milliárd forint volt. A vezető részvények nagyrészt pluszban zárták a napot, méghozzá az OTP stagnált pénteki záróértékén 46.920 forinton. A MOL 7,1%-ot erősödött 3.938 forintra, a Richter 9,1%-os pluszban 12.300 forinton zárt, a Magyar Telekom pedig 2,1%-kal emelkedett 2.676 forintra. Több mint 4%-ot erősödött a Forage, 2,8%-os pluszban zárt az Alteo, az Autovallis 2,1%, a BIF 7,8%-os erősödésen zárta a kereskedést, a Dunahouse is pluszban, méghozzá 8%-on zárt. Gyengült viszont az Opus 3%-kal, a Graphisoft Park szintén ennyivel, a Masterplast 1,1%-kal. Erősödött a Rába 9,2%-kal, a Cvak 1%-kal, a Pannergy 1,3%-kal, a Waberers 8%-os mínuszban zárt.
0: Időjárás jelentés.
2: Továbbra is változóan felhős lesz az ég, késő estére a záporok, zivatarok zömmel megszűnnek, onnantól már csak helyenként fordulhatnak elő. Alig mozgás.

0: majd.
1: Sporthírek a 94.2.
2: Summer McIntosh megdöntötte a legrégebbi úszó világcsúcsot. A háromszoros olimpiai bajnok klasszis 2 perc 1 másodperc 65 százados idővel nyerte meg a 200 méter pillangót a kanadai úszók Montrealban zajló válogató versenyén. 1016 századdal megdöntötte Liu Cökkö 2009-ben elért rekordját. A 19 éves McIntosh ez az utolsó olyan egyéni csúcsot döntötte meg, amit cápadresszben úsztak. Az erdőtüzek miatt nézők nélkül rendezik meg a Tour de France harmadik szakaszának befutóját. A tűz eddig több mint 1600 hektáron égett a Lisonzéban szervezett befutótól 60 kilométerre, és még mindig terjed. A beszámolók perzselő szélről, forró talajról, sűrű fekete füstől és drasztikusan lecsökkent látótávolságról szólnak. A szakasz útvonalán nem változtattak a szervezők. A mezőny a spanyolországi Grajonersből indul, majd 195 km megtétele után érnek fel a Lisonzéban lévő síparadicsomhoz. És most hírek a labdarúgó világbajnokságról.
1: Futballra figyel a világ! Gólok, drámák, esélyek a labdarúgó világbajnokságról!
2: Ez lesz Cristiano Ronaldo utolsó világbajnoksága, ezt maga a portugál sztár erősítette meg. Ronaldo először beszélt nyilvánosan arról, hogy a mostani az utolsó világbajnoksága. A kérdés azért foglalkoztatta a közvéleményt, mert eddig sokan úgy vélték, hogy a 41 éves játékos pályára lép majd a következő 2030-as VB-n is, amelynek Portugália lesz az egyik társrendezője. Egyébként a portugál válogatott a világbajnokság 8. döntőjében Spanyolországgal találkozik ma este 9 órakor. Hajnalban pedig Egyesült Államok-Belgium mérkőzés lesz, ahol egyébként erről is majd beszélünk, viszont még arról, hogy Neymar is bejelentette visszavonulását a brazil labdarúgó válogatottól. A 34 éves támadó a Norvégia elleni világbajnoki 8. döntő után közölte döntését, miután Brazília 2-1-es vereséggel búcsúzott a tornától. Neymar a hajrában 11-esből szerezte meg a brazilok gólját, ezzel 130. válogatott mérkőzésén 80. találatát jegyezte. Minden idők legeredményesebb brazil válogatott játékosaként vonul vissza. A nemzeti csapattal olimpiai aranyat, Copa Amerikát és konfederációs kupát is nyerte pályafutása alatt. Az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA élesen bírálta a FIFA döntését Follarin Balogun eltiltásának felfüggesztése miatt. Az Európai Szövetség szerint a piros lap után járó legalább egy meccses automatikus eltiltás nem mérlegelési kérdés, ezért a döntés átlépett egy vörös vonalat. A FIFA vasárnap engedélyezte, hogy az amerikai válogatott támadója a Belgium elleni 8. döntőben pályára léphessen, noha előző mérkőzésén azonnali piros lapot kapott. Az UEFA szerint az ügy precedens teremthet a folyamatban lévő világbajnokságon és veszélyezteti a torna hitelességét. A döntést korábban a belga szövetség, a belga kapitány és Sepp Blatter korábbi FIFA elnök is bírálta. Egyébként az Egyesült Államok ma hajnalban játszik a belgák ellen, hajnali 2 órakor mérkőzést. Lesz még Argentina, Egyiptom és Svájc, Kolumbia találkozók, ez már a holnapi nap. Ezzel zárul majd a 8. döntő és ennek a 4. döntő. Itt pedig a folytatásban a pedál következik, én pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket, 17 óra 12 perckor a mikrofonnál Kecsőri Hárdot hallották, tartsanak továbbra is a Trend FM-mel.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Indul a pedál. Kerékpáros magazin Takács Tamással és Dankó Bencével.
3: Sziasztok! Készen álltok egy kényelmes körversennyel teli délutánra? Akkor a legjobb helyen vagytok, mert egyrészt ez a Pedál Podcast, a Trend FM kerékpáros műsora.
4: Takács Tamással.
3: És Dankó Bencével köszöntünk mindenkit, és ráadásul itt van velünk Dina Márton.
5: Sziasztok!
3: Aki azért csatlakozott hozzánk, hogy beszélgessünk arról, milyenek a nagy körversenyek belülről. Terveink szerint ez egy elég szubjektív műsor lesz, ahol azért nyilván a sportteljesítmény, edzés részeket is fogjuk érinteni, de azért az is ki fog derülni, hogy hogy néz ki ez a 2-3 hét, amit a versenyzők egy Giron meg egy Touron együtt töltenek, jó-e a kaja, erős lábszag van-e a csapatbuszon, kivel van egyáltalán kedved beszélgetni 2-3 hét után, ezeket megpróbálunk a mai műsorban mindennek utána járni,

0: és reméljük, hogy fel fogjuk tenni az összes olyan kérdést, amit ti is feltennétek ezzel a témával kapcsolatban. Vágjunk is bele, kezdjük röviden aktualitásokkal. Te követed-e azt, hogy most mi történik ezeken a körversenyeken? Mi az, ami meglepett, mi az, ami ebben a szezonban forró téma, vagy megmozgatta a fantáziádat, elgondolkoztál rajta, hogy most éppen mi történik, vagy miért alakulnak úgy a dolgok, ahogy alakulnak?
1: Igazából természetesen követem, minden egyes versenyen van olyan helyzet, amit így megkérdőjelez az ember. Igazából mondhatjuk, hogy egyébként az egész szezon szerintem a Tour de France-ra van felvezetve, tehát az a felvezetése az összes verseny. Úgyhogy azt nézi az ember, hogy Pogacsár milyen formában van, Vingegaard milyen formában van, és akkor mik lehetnek az esélyek például a Tour de France-on. Én úgy gondolom, hogy az egész a kerékpársportnak az eleje az ezt nézi. Mármint, hogy a kerékpársport elejét ezért nézzük, és erre próbálunk reflektálni. De mondom, minden versenyen van olyan, ami megdöbbent, ami megbotránkoztat akár, kulacsba pisilést tessék, ha már itt szóba került az előbb.
0: Erre vissza fogunk térni, igen. Te ugye hány körversenyen vettél részt, mikor történt ez, milyen eredményekkel, soroljuk föl a dicsőségfalra való dolgokat.
1: Mivel most 3 hetes körversenyről beszélünk, ezért sajnos nem lesz olyan hosszú a lista, egy darab körversenyen vettem részt 2021-ben a Giro d'Italia-n.
0: Ennek hatására volt egy olyan rövid időszak ezután, hogy megutáltad, megcsömörlöttél, nem akartál róla többet hallani, inkább foglalkoztál volna, nem tudom, kertészettel, vagy filozófiával, vagy azért annak ellenére, hogy ez egy borzasztó, megterhelő dolog és nagy teljesítmény, az ember azért nem utálja meg.
1: Megutálni semmiképpen se, viszont nem élveztem. Tehát körülbelül egy hétig élveztem, utána nem. Sokkal-sokkal jobb eredményekre számítottam magamtól, ez volt életem első és eddig egyetlen 3 hetes körversenye. Nagyon jó formában érkeztem, viszont amúgy kicsit lehet, hogy hiba is volt az edzők részéről, hogy túl sokáig volt túl magasan a formám, és a Giro közepére már ez elindult lefele, és az utolsó másfél hét az igazából nekem egy óriási szenvedés volt. Utána többet is kellett volna pihenni, mint amennyit pihentem. Nem mondom, hogy ennek hatására, de megfordult a fejembe, hogy abba hagyom a kerékpározást, igen, az azt követő évbe, de azért én úgy gondolom, hogy az a 3 hét is annyit adott hozzá a pályafutásomhoz, hogy abból a mai napig tudok profitálni.
0: Mennyire nehéz egy ilyen 3 hetes verseny? Ugye azt úgy nagyjából tudjuk, hogy milyen szakaszokból, tehát hogy a számokat azokat ismerjük, ismeri az, aki ennek utána akar nézni. Tök jó vizualizációk vannak minden körverseny előtt a YouTube-on arról, hogy fog kinézni az útvonal, mekkora hegyek, mik lesznek az érdekes szakaszok, ezt tudjuk. Igazából mi volt az neked, amire most így visszagondolsz erre a 5 évvel ezelőtti élethelyzetre, hogy így emlékszel, hogy teljesen meglepődtél, hogy ezt azért nem gondoltad volna, hogy sokat tudtál róla, sok hasonló korábbi versenyélményed volt, sokszor előfordult veled korábban, hogy nagy teljesítményt kell adni, de ott a Giron szembesültél vele, hogy basszus, ez ilyen.
1: Igazából nem volt más, mint az összes többi verseny, csak tovább tartott, és egyébként kicsivel gyorsabban mentünk, mint az előtte lévő versenyeken. Tehát nyilván oda mindenki top formába érkezik, nem edzésnek fogja föl senki, nem betegségből jön, tehát aki beteg, azt lecserélik nagyon gyorsan. Úgyhogy ott mindenki tényleg nagyon-nagyon gyorsan tud kerékpározni abban a 3 hétben, mert arra készült az előző 3 hónapban mondjuk, arra a 3 hétre, úgyhogy ami olyan ledöbbent vagy megdöbbentő se volt igazából, mert nagyjából erre számítottam, nehéznek, nagyon nehéz volt, viszont az volt a fura, hogy minden nap, ahogy így fáradtam, így egyre inkább volt egy limit, tehát hogy ha a maxot megyek, az 10, és az 5 az normál esetben tök jól szokott esni, és ilyen 7-es érzésnél többet nem tudtam. Tehát, hogyha 7 az még jól esett, hogyha 8-ba belementem, akkor ott lekorlátozott a rendszer, és már nem tudtam többet menni, viszont a 7 az még így egész jól esett.
2: Ez az első hét után, mondjuk?
1: Igen, ez már a második héten ez így volt konkrétan.
2: És ez csak teljesítményben, vagy sokszor, én is azért kérdezem, mert ugye soha nem voltam még versenyzőként sem a közelében ezeknek a több heteseknek, hogy mondjuk alvásban, táplálkozásban, tehát hogy nem csak a versenypályán nyilvánul ez, meg gondolom. Mi az, amiben esetleg ilyen nagyon extrém reakciója van a szervezetnek, vagy akár a fejnek?
1: Én nagyon-nagyon rosszul aludtam. Tehát, hogy én rettenetesen stresszes voltam, így belepörgettem magam ezekbe a dolgokba, hogy nem ment annyira, amennyire szerettem volna, és például életemben először ott kaptam is altatót, ami tök jó volt, mert segített elaludni, de mondjuk felébredtem 2-3 óra után, és akkor így bámultam a plafont, úgyhogy az nyilván az is ráhatással volt a versenyemre, de egy idő után meg amúgy az óriási fáradtság miatt se tud az ember annyira jól aludni. Tehát, hogy ez ilyen vice versa, úgy
0: van ilyen, hogy ilyen túlfáradás jellegű dolog, amikor már annyira fáradt vagy, hogy így egyszerűen elaludni, meg aludni, az is nehéz, ezt valahogy így kell elképzelni?
1: Igen, nagyjából így kell elképzelni, igen.
2: Hát az ugye van egy napos után is, csak akkor nem alszol jól, de következő nap pihensz, jól alszol, és akkor úgy szépen lemegy.
1: Hát csak itt nem tudsz a következő nap pihenni, igen. 20-szal,
2: vagy 10, akár hányal.
1: Hát körülbelül igen, így képzeld el.
2: És egyébként hogy tudsz ebből kijönni, vagy mennyi idő ebből kijönni, és ebbe becsatlakozni? Egy másik kérdés, hogy ha ez hogy derül ki versenyzőkről, hogy egyáltalán kijelenthetjük-e azt, hogy van olyan típusú versenyző, aki alkalmas az ilyen sorozat terhelése, vagy van-e olyan, aki kevésbé, és ez hogy választódik ki, hogy kiből lesz jó 3 hetes menő mondjuk?
1: Hát szerintem több 3 hetes ki kell próbálni, tehát hogy több 3 hetesen el kell indulni, és hogyha mondjuk a 5. is utálja az ember a 3 hetest, és azt nyilatkozza, mint a Tom Pitcock, hogy ő nem képes 3 héten keresztül koncentrálni, akkor belőle nem lesz jó 3 hetes menő. De egyébként, ahogy a mai kerékpársportot megnézzük, szerintem az egynapos menők is ugyanúgy jó 3 hetes menők is. Most nyilván nem arra gondolok, hogy Mathieu van der Poel, mert ő nem esélyes az összetetre. De mondjuk Tadej Pogacsár, meg Vingegaard, hogyha menne egynaposokon, valószínűleg nagyon jó egynaposokat tudna menni, csak mondjuk ő nem megy. Tehát ő az egyetlen egy olyan versenyző, aki csak a 3 hetesekre koncentrál manapság.
2: Hát volt, emlékszünk a Poginak, Pogacsárnak az első Vueltájára, ugye, hogy esett. Illetve itt feltennék egy gonosz kérdést, még a felvétel időpontjában a túl előtt vagyunk 2 nappal. Mit gondolsz, hogy Szerszász hogy fog élete első 3 hetesén 19 évesen teljesíteni? Hát nagyok az elvárások, ugye?
1: Hát jól fog menni, de szerintem nem lesz dobogón, el fog fáradni, remélhetőleg nem zuhan meg annyira, hogy ez hosszú távú kihatással legyen a karrierére.
2: Lesz a második, harmadik héten nagy halál, mondjuk, amikor megkapja a 6-8 percet?
1: Hát ezt nehéz megmondani, de szerintem lesz. Szerintem lesz.
2: No, ezt majd visszanézzük.
1: De nem azért, mert fiatal, hanem mert első 3 hetese, és tényleg 3 héten keresztül koncentrálni, az nem egyszerű. De én pont a Dauphinén ment most, és én nem láttam annyira meggyőzőnek, mint mondjuk előtte a baszk köröm.
2: És mit szólsz azokhoz a találgatásokhoz, illetve hát már jóval előtte sokan azt mondták Vingegaardra, hogy hát ő azért nyerte meg a Giro-t, mert el is engedte fejben, hogy a Pogit tulajdonképpen nem lehet megverni.
1: Hát azért ment el a Giro-ra, igen, hogy legyen egy győzelme mindenképpen, szerintem. Neki amúgy csak a Giro hiányzott a pályafutásából, tehát hogy a 3 hetesek közül, úgyhogy azt nyilván meg szerette volna szerezni, viszont én úgy gondolom, hogy az elmúlt 2 Tour de France után úgy gondolta, hogy hát lehet, hogy nem ő a legnagyobb esélyes, inkább lesz második, és ezért már úgy megy oda a Giro-ra, hogy akkor már legalább, vagy a Tour-ra, hogy már akkor legalább van egy Giro győzelme. A Vismánál nyilván azt mondják, amit szeretnénk hallani, vagy hogy ők úgy próbálják beállítani, hogy ez egy terv része, és hogy azt mondják, hogy Vingegaardnak a második 3 hetes mindig jobban szokott menni. Ebből lehet, hogy van, ami igaz, de összességében szerintem kellett az a motiváció, az a sikerélmény Vingegaardnak, hogy már van egy Giro győzelme, és akkor most rápróbál a túlra. És ha nem nyeri meg, nem történik semmi, mert a Giro ugyanúgy ott van, viszont ha megnyeri, akkor meg el lehet mondani, hogy ő is megnyerte a 2-t egy évben.
2: Milyen apróságokon múlhat? Tudsz ilyen érdekességeket mondani egy jó vagy egy nem nagyon jól teljesít. Most itt a nagy csapatokra gondolok, hogy pont a Viszma, a Jumbo ugye uralta éveken át az egész történetet, a kerékpársportot. Most nem annyira megy nekik. Van ennek emberi, vagy tárgyi, vagy háttérben bármi olyan vonatkozása, ami olyan apróság, amivel felülkerekedik az egyik csapat a másikon, vagy ez tényleg a szuper tehetségeken múlik, hogy mint egy Pogacsár, vagy egy Vingegaard, vagy a személyeken?
1: Most már szerintem a szuper tehetségeken, mert most már mindenki hozzáfér azokhoz az adatokhoz, igazából edzésmódszerekhez, táplálkozáshoz, stb. Ilyen dolgokhoz, amihez régebben nem fértünk hozzá, és a Viszma ebbe úttörő volt. Tehát most csak nagyon egyszerű, a mezeknek az aerodinamikája, a kerékpároknak az aerodinamikája, tényleg ez a food coach, tehát hogy mit, hogy, mikor, hogyan eszik az ember, mennyit, akkor az edzésmódszerekben is élen járt, de így igazából a világ utalérte a Viszmát, és mindenki elkezdett mindent iszonyatosan profin csinálni, és ezért most már nincs akkora Viszma fölény. De ugyanez volt évekkel ezelőtt a Sky dominanciánál is, tehát hogy ők is mindent a lehető legjobban csináltak, aztán szépen amúgy utalérte a világ őket, és ezért megszűnt az a dominancia. Ami most van az UAE-nél, az szerintem egész egyszerűen az, hogy elképesztő tehetséges versenyzőket vásároltak meg nagyon sok pénzért, és ezért ők tudják uralni jelen pillanatban a kerékpársportot.
2: Én itt egy dologra még kihasználnám az alkalmat, ami mindig egy kényes téma. Ugye sokszor szóba kerül a kerékpársportnál ez a dopping használat és a korai vad évek, és sokan mondják azt egy olyan helyzetben, amikor most bocsánat, de így egymás közt mi tudjuk, hogy mennyivel tisztább a jelenlegi kerékpársport, mint mondjuk a vad 90-es vagy 2000-es évek, és hogy azok, amiket említettél te is a Viszmánál vagy Jumbónál, különböző módszerek, edzés, food coaching, amit konkrétan tudom, hogy te is átestél egy ilyenen, hogy sokkal-sokkal több szénhidrátot vesznek magukhoz verseny közben a versenyzők, és hogy egy teljesen más történet az egész. Erről tudnál mesélni, hogy teljesítményben ez nagyjából hogyan nyilvánul meg, hogyha úgy mondjuk táplálkozik, és olyan módszerekkel működik egy körversenyen valaki, mint ami az aktuális évek, illetve mondjuk egy vad 2000-es évek, amiről nyilván hallottál, illetve még amikor kezdted a pályafutásodat, talán benne is voltál.
1: Hát amúgy én 2009-ben kezdtem, akkor már talán így nem annyira volt ez jelen. Én igazából, amikor felkerültem profinak, és pont ezt a Giro-t mentem, akkor erőltették nagyon ezeket a ketogén diétákat, akkor jött be a keton, és akkor ilyen szénhidrát megvonások voltak. Már egyébként eljutottunk odáig, hogy ilyen 100 g szénhidrát per tehát hogy 100 g szénhidrátot egy óra alatt megpróbáltunk megenni, és akkor ezt folyamatosan. Viszont igazából azóta rettentő sokat fejlődött a tudomány, és már még sokkal többet eszünk, tehát, hogy most már én eszek ilyen 150-160 gram szénhidrátot óránként, na most ezt nyilván, hogyha ezt minden órában megeszem, az nagyon-nagyon sok.
2: És ezt mondjunk egy az átlag hallgató számára értelmezhető mennyiséget, tehát
1: hát most egy haribóba van, egy zagy 100 grammos haribóba van 80 gram szénhidrát. Na most akkor képzelj el.
0: Álljunk meg, mert akkor ezt jól látjuk, meg jól tudja mindenki, meg jól látjuk, hogy gyakorlatilag a gumicukor az így a kerékpársportban és a profi kerékpársportban egy ilyen alapélelmiszernek számít.
2: Minden profi sportban.
1: Hát most már ahol a szénhidrát fontos, többnyire az állóképességi sportokban, ott igen. Én
0: tehát, hogy azt így igazából teljesen mindenki jól látta a saját szemével, hogy amikor megérkezik valaki a célba, akkor simán rögtön egy zacskó gumicukrot, azt így elfogyaszt.
1: Hát ha nem is egy zacskót, de igen, azért sokat. És ez főleg a többnapos versenyeknél van így, mert ott fontos a szénhidrát visszatöltés azonnal.
2: Na de térjünk vissza a verseny közben. Tehát most én mondom a régi időket, ugye mondjuk 90-es évek, vagy ezredforduló, amikor ezek a tényleg vérdőségek, körben forgó szemű, mondjuk ki, állatok, ilyen 4-5 műzliszeletből, és esetleg pár, amikor már volt zselé, meg néhány kulacsból hozták azt a teljesítményt, amit hoztak, és akkor most sokan meg vannak rökönyödve, hogy hú, hát bezzeg, ezek ugyanolyan tempóban mennek föl a hegyre, csak közben történt egy olyan szintű változás, mint hogyha...
0: Ha... Te azt akarod megkérdezni, hogy a dopingot kiváltja-e?
2: Így van, tehát hogy százalékban, ha megnézzük, hogy egy átlag buta táplálkozáshoz képest mennyit tesz hozzá százalékban mondjuk egy okos táplálkozás.
1: Nem csak a táplálkozás váltja ki a dopingot, tehát hogy amennyit fejlődött maga a kerékpársport, és itt értem a kerékpárok fejlődését, a mezek fejlődését, az edzéstudomány fejlődését, a táplálkozás tudománynak a fejlődését, tehát hogy igazából minden összesen adja azt, hogy most már gyorsabban tudnak menni a hegyekre a versenyzők, mint akkor, amikor brutálisan fullon voltak a 2000-es években.
2: Tehát azért
1: ezt
2: kijelenthetjük, hogy ezek összességében azért oda teszik a 10-20%-ot.
1: Bőven, abszolút.
0: Kanyarodjunk vissza még egy picit a lélektani dolgokra. Nem akarok benne nagyon elmerülni, de volt egy érdekes dolog, amit meséltél, amikor még a műsor elején a saját élményeidről volt szó, hogy azt mondtad, hogy egy hét után elkezdtél nagyon nyűgös, frusztrált lenni attól, hogy milyen a teljesítményed, az hogy alakul, mennyire tudod magadat kipihenni, tényleg azt a formát hozod-e a te Giro-don, amit elképzeltél. Nyilván nem te vagy az egyetlen versenyző, aki ezzel így szembesül. Láttál-e olyat, meg mit gondolsz, hogy azok, akik még hasonló cipőbe járnak, hogyan tudnak ettől megszabadulni, mi az, mire lehet gondolni, mit tud egy versenyző csinálni akkor, amikor ez elkezdi nyomasztani, hogy lehet, hogy még sincs annyira formában, vagy nem úgy alakul a formája.
1: Hát ez attól függ, igazából én fiatal voltam, én ebbe így bepörgettem magamat, pedig nyugodtnak kellett volna maradni. Most már 30 évesen teljesen máshogy állnék ehhez az egészhez hozzá, mint akkor hozzáálltam, nem is tudom, 5-6 évvel ezelőtt. Szóval az, hogy ott tudod, nem jött az eredmény, és nem jött az a teljesítmény. Még lehet egyébként a teljesítmény jött is, csak inkább az eredmény, mert mindenki rettenetesen erős volt. Azt így nehéz volt akkor ott feldolgoznom.
0: Most mit mondanál magadnak igazából, hogyha így ott lennél, hogyha visszamennél ezzel a 5-6 évvel későbbi fejeddel abba a pillanatba?
1: Mondani semmit, viszont rettenetesen sok dolgot máshogy csinálnék. Tehát, hogy mi annó abban a csapatban már el voltunk maradva egy kicsit, tehát akkor ezt a szénhidrát ingadoztatást, a szénhidrát megvonást nyomtuk, míg amúgy kezdett már bejönni a sportba, ez egy brutál mennyiségű szénhidrát feltöltés, és hát most biztos, hogy sokkal többet ennék, ezáltal jobban regenerálódnék, jobban aludnék, stb. Szóval igazából ezek is mind közrejátszanának, de talán, hogyha egy valamit mondhatnék magamnak, az, hogy így maradjon az ember nyugodt, mert lehet, hogy ezen a 3-7-es körversenyen nem fog eljönni az én pillanatom, de még az is lehet, hogy igen, a 3. héten. Tehát ezt soha nem tudhatja az ember, hogy mikor kerül bele egy olyan szökésbe, mikor van éppen egészen jó napja, és nem kell, hogy jó napja legyen, csak hogy egy picit jobb napja legyen, mint a másiknak ott a szökésbe, és lehet egy jó eredményt elérni.
0: Most térjünk át a nüanszokra, és arra, amit így nem látunk így a közvetítésekben, és a kukancsunk be akkor, hogy igazából mik lehetnek, amik így a nüanszokhoz hozzátesznek, vagy elvesznek belőle. Alvásról beszéltünk, hogy az nagyon-nagyon fontos, és elég nehéz tud lenni, amikor az ember túlfáradja magát. Folytassuk ott, hogy milyen a koszt. Összességében jókat lehet enni, vagy pedig igazából tök idegesítő, hogy ki van matekozva, hogy mikor mit lehet enni.
1: Szerintem azért jókat lehet enni. Én, amikor én voltam Giron, akkor nekünk nem volt szakácsunk. Nagyjából egy és ugyanaz volt a menü mindig. Tészta, rizs, valami hús, zöldségek, kis saláta, nem tudom, krumpli esetleg, sonkák, a Kométa szponzorált minket, tehát elég sok sonkát kaptunk abba az évbe. Igazából olasz csapat révén egyetlen egy desszert volt a megengedett, az a krosztata, ez a klasszikus olasz
0: rácsos
1: süti. Ők úgy gondolják, hogy Hát nem tudom, hogy miért, de úgy gondolják, hogy azt lehet, más nem. ez az ő happy-ük.
2: Azért az olaszokat tegyük zárójelbe, hogy szélsőségesek ilyen szempontból, főleg a mai kerékpársport egész szempontjából.
1: Olaszok és franciák, ők ketten eléggé igen szélsőségesek. Már egyébként így nyitnak a spanyolok is, nyilván ez a belga-holland vonal talán a legfelvilágosultabb, én úgy gondolom.
0: Most az menüről és az étkezésről beszélünk? Vagy mire gondoltatok szélsőségesség szempontjából?
2: Hát igen, tehát a megvonás.
0: Szigor.
2: Igen.
1: Én nem csak a menüről beszélek, egész egyszerűen tényleg tehát ezek az olaszok, meg a franciák mondjuk, ahol ilyen óriási történelme van a kerékpározásnak, ott ragaszkodnak a régbe vált módszerekhez, miközben amúgy tisztelet a kivételnek, tehát hogy most is egy magyar, ám de olasz csapatban vagyok, és nagyon-nagyon próbálnak nyitni az újdonságok felé, és figyelnek a részletekre, de hogy még tudod, így érzed a sportigazgatókban egy-két ilyen megmozdulásukban, meg megszólalásukban, hogy azért ott van a régi iskola.
0: És
1: hogy
0: ezt így csináljuk. Ennek
1: igen,
0: ez a rendje.
1: Ezeket nem lehet belőlük kinevelni.
0: Ez kb. Ugyanaz, mint amikor az ember turistaként elmegy Olaszországba, és délután egy tisztességes bárban nem kap cappuccinót, mert hogy ez egy reggeli ital.
1: Lényegében igen. Hát kapsz, de nagyon csúnyán fognak rád nézni.
3: Ez itt a Pedál. A hajtás mindjárt folytatódik.

0: Pedál. Gurulunk tovább Takás Tamással és Dankó Bencével.
1: Maradjunk még itt a csapatbusznak a környékén. Én ezt egy kicsit megpróbáltam elképzelni. Ugye egy-egy nap után ott így látunk nyúzott, fáradt férfiakat, illetve a női ligákban nőket összezárva egy kicsi helyen, ahol valószínűleg egy levegő is gyorsan elhasználódik, és nyűgös mindenki. Kisülhet ebből bármi jó, vagy igazából ez egy ilyen tök kellemetlen része a dolognak? Hogy kell elképzelni a hangulatot? Barátságos-e, vagy igazából mindenki úgy magába van roskadva? Mesélj!
2: Abszolút barátságos. Tehát ezt szerintem ilyen magába roskadósan nem lehet kibírni. Az rég rossz, hogyha valami ilyen. Tehát akkor, ha ilyen halál hangulat van, akkor kb. Haza is mentek a versenyzők.
1: Nem, nem érzek az emberek ilyenkor azt, hogy hú, ez most túl sok ember van, túl közel vannak, leginkább magamban lennék, hagyjanak már békébe. Ebből nem adódnak konfliktusok? Vagy hogyan vannak ilyenkor az emberek?
2: Egy az, hogy szerintem az összes versenyen, nem csak a Tour de France-on, meg nem csak a Giron, Vuelta-n, hanem mindenhol, hogyha úgy állsz oda, hogy rossz a kedved, akkor nem fogsz tudni teljesíteni. Tehát, hogy nem, igenis kell a pozitív légkör, kell a jó hangulat, és kell az, hogy motivált legyél, és élvezd azt. Annál is inkább, mert aki ott van egy ilyen 3 hetes körversenyen, az gyakorlatilag a kerékpársport tetején, a legtetején. Tehát, hogy azt nem élvezni olyan szempontból, hogy mennyi itt az ember, persze. De hát ezt tudom előre, hogy sok lesz az ember. Akkor miért jövök ide?
1: És egyébként van ilyen csapathangulat, tehát megvan az, hogy így jól ismeritek egymást, meg hogy közös célért dolgoztok, közös a vízió, közös a küldetés, össze van, így összekovácsolódik a csapat, vagy igazából ez egy egyéni sport inkább, és ez kevésbé van meg.
2: Nem, ez teljesen csapatsport. Ez abszolút csapatsport, és mindenki egyér.
3: Ha már csapatsportnál tartunk, bennem maradt egy kérdés még a táplálkozásnál, hogy ugye ezt a megnövekedett szénhidrát bevitelt és frissítést, mesélj egy kicsit, hogy amit nem látunk a közvetítések közben, hogy mondjuk egy segítő, aki ugye azon dolgozik egész nap, hogy vigye a kulacsokat, az mennyit dolgozik, vagy mennyire nehéz oda-vissza a mezőnyben ezekkel a sok kulacsokkal kiszolgálni a kapitányokat?
2: Hát elég nehéz, tehát, hogy igazából itt nem is csak arra van szó, hogy kulacscipelés, hanem sokszor elő kell tartani az összetett embert, vagy azt az embert, aki az adott napra esélyes és kijelölt kapitány. Szóval persze, hátra megyek kulacsért, előre viszem, amúgy megelőzni az egész mezőnyt, vannak körülbelül 160-180-an egy ilyen versenyen, főleg, hogyha egy-egy sorba megyünk, akkor az jó hosszú sor, azt megelőzni, mondjuk megy a mezőny 50-nel, akkor nekem 55-tel kell mennem sok percen keresztül, hogy fölérjek leghátulról legelejére mondjuk.
3: És esetleg a szél rossz oldalán.
2: Így van, de igazából szerintem, amit sokan nem látnak, hogy nem csak ez a kulacsfelvétel, nyilván most megállsz vele pisilni is, ugyanúgy, vagy megvárod, fölviszed előre, de az, amikor ilyen óriási boxolás van a végén, és ott kell elől tartani, és neki energiát spórolni, tehát, hogy jó pozícióban legyen, ne történjen vele semmi probléma, előről kezdje a hegyet, vagy a következő szektort, vagy bármit, és ott én nekem az a feladatom, hogy mindent megtegyek azért, hogy őt elől tartsam.
1: Pedig ezt,
2: az nekem...
1: ezt mondd el még egy kicsikét részletesebben, mit jelent ez, hogy elől tartani? Ugye ez nagyjából az látszódik a közvetítésen, hogy akinek meg kéne nyerni a versenyt, aki az esélyes, aki csapatkapitány, ő nagyon hosszú ideig azon az adott napon egyáltalán nem megy elől, az élbolynak, meg az elmenéseknek a közelébe sincsen, és helyette meg az történik, hogy te, aki mondjuk elől tartott, te mit csinálsz vele?
2: Én megyek elő, és fogom neki a szelet. Igen. Igazából, hogyha mögöttem jön, akkor nagyjából ilyen, hát 25%-kal kevesebb energiát ad le mögöttem, mint én. Hogyha még esetleg a harmadik pozícióba megy, akkor ez még kevesebb, mert egész egyszerűen annyi szél éri. Na most nyilvánvalóan ezzel tudunk neki segíteni, hogy ő ne veszítsen túl sok
1: ezek
2: energiát.
1: A híres vonatok.
2: Igen.
3: Ezek a mai tudomány szerint ugye megvannak így pozíciók szerint, hogy milyen szélben, hanyadik helyen, hol kell lenni ahhoz, hogy...
2: Igen, de szerintem ez sokszor azért felborul. És ami még itt nagyon fontos, hogy jön egy olyan szektor, mondjuk jön egy emelkedő, vagy egy kanyar, vagy egy murvás rész, egy kockaköves, azt nyilvánvalóan előről kell kezdeni, mert ott megnyúlik a sor, valaki támad elől, egyes sorban kezd el menni a mezőny, aki az 50. helyen kanyarodik, ő neki, hogy nyerjen, onnan rettentő sokat kell előre jönnie, és nagyon sok energiát kell elpazarolnia. Ezért kell elől tartani. Nyilván a 180 ember nem fog elférni egymás mellett a kanyar előtt, ezért próbáljuk meg fölvinni a csapatkapitányt, hogy minél előrébb kezdje.
1: És amikor elkezdődnek a besorolások, akkor alapvetően egy előlévő pozícióba tudjon besorolni, amikor egy sorossá alakul a mezőny.
2: Így van. Vagy éppen lesz egy bukás, akkor ő ne a bukás mögött legyen, vagy ne a bukásban, hanem előtte.
1: És itt említettél ilyen birkózásokat, meg vállazásokat is ezzel az előtartással kapcsolatban. Ezt még mondd el, hogy így hogyan történik, melyik a kerékpárosnak a legerősebb ütközés csökkentő testrésze?
2: Azért ne képzeljünk el itt olyan vállazásokat, meg ütközéseket, mint mondjuk az NFL-ben, tehát, hogy itt azt kell mérlegelnie egy nézőnek, hogy itt amúgy ilyen 50-70 km/h megyünk. És ott azért vannak lögdösödések, és egy-egy ilyen lögdösödés azért az nagyon-nagyon veszélyes tud lenni, tehát van rajtunk egy sisak, meg esetleg egy kesztyű, és ennyi véd meg minket, hogyha 70-nel ott elesünk, és csúszunk az aszfalton. Tehát egy-egy ilyen kisebb lögdösödés is 70 km/h nagyon-nagyon durva tud lenni, ki tud lendíteni minket az egyensúlyunkból, és úgy lehet elesni.
4: Mutatok ilyet. Ez már egy nagy mozdulat.
2: Ez egy igen, tehát hogyha
1: és
2: egymáshoz...
1: És mindenki visszafogja magát, vagy van azért, akinek így, mondhatni, elszáll az agya, és akár bajt is csinálna, hogyha a másik nem elég ügyes?
2: Van igazából, de ez, tehát amíg nem engedi el az ember a kormányt, hanem csak vállal lögdös, az még úgy nagyjából belefér. Nyilván nem a túl durva módon, de azért például én nem vagyok ilyen agresszív. Tehát meg így sokan nem ennyire agresszívek, a legagresszívebbek a sprinterek. Mert nyilván az utolsó pár száz méteren kell helyet csinálnia, például, hogy sprintelhessen. Tehát, hogyha bezárják, akkor ő ott nem fog tudni sprintelni, nem fogja tudni megmutatni, hogy hány watton tud menni, meg milyen gyorsan, ezért muszáj, hogy kilögdösse magát mondjuk a bezárt pozícióból.
1: És erre számít is a többi versenyző, hogy itt most jön egy sprinter, ez most itt kőkövön, fafavon nem marad.
2: Nem mindig. Vannak értelmetlen lögdösödések, akkor abból szoktak veszekedések lenni, úgyhogy bizonyos szituációkban, például egy sprintben lehet erre számítani, meg amikor oldalszél van, vagy mondjuk jön egy nagyon fontos kanyar, ott ezek vannak, de mondjuk a vége előtt 180 kilométerrel ezt azért nem szokás.
1: Említettél még egy dolgot ezzel az erőltartással és azzal, hogy mit kell csinálni a csapatkapitánnyal kapcsolatban, ez pedig az, hogy megállunk vele pisilni. És akkor most elérkeztünk ehhez a témához, amit gondoltam, hogy ne kerülgessünk, mert volt is ezzel kapcsolatban mostanában ügy. Mit jelent az, hogy megállni vele pisilni? Hogyan pisilnek a 3 heteseken a sportolók? Egyáltalán van-e olyan vas valaki, aki kibírja az egész adott napi szakaszt pisilés nélkül?
2: Ez biztos van, már én is volt, hogy kibírtam, mert nem tudtam megállni. Én nem tudok egyébként menet közben pisilni, nagyon szeretnék, de ezt még nem sikerült megtanulnom.
1: De ez igazából egy ilyen gátlás, egy ilyen mentális gátlás, nem?
2: Hát azért ezt gyakorolni is kell. Uh-huh. Tehát, hogy biciklis ruhába, 50-nel gurulva, félig nem tudom.
4: De azért sokszor van a meg... Én nem sűrűn pisiltem menet közben, de azért én arra emlékszem, hogy a legtöbbször megálltunk valahol pisilni.
2: Egy megállással nincs baj, tehát hogy ott is azért az lehet mentális gát, hogyha megáll valaki, és nem tud egyből pisilni. Az
4: igen,
2: ember.
4: Igen.
2: Ha kerékpáron gurulva akar az ember pisilni, az nem hiszem, hogy mentális
4: igen,
2: gát.
4: Ilyen van, hogy látod, hogy na most van a megállás, akkor most lehet pisilni, megállsz, és nem.
2: Pedig abban a pillanatban kell pisilni. Nem. Tehát, hogyha...
1: Ne veszíts el időt.
2: Hát igen, meg később, ha nem lesz megállás, akkor utána mondjuk megáll az ember pisilni, akkor lehet, hogy neki ott a vége.
1: Ez mit jelent, hogy lesz megállás? Vannak kijelölt pisilőpontok, vagy pedig így valaki a csapatból, csapatkapitány úgy dönt, hogy most lesz megállás, vagy így azt látod, hogy a többiek is most állnak meg, akkor most álljunk meg mindannyian, és akkor így nagyjából a pozíciók ugyanott maradnak, amiket így a szakasz korábbi részében sikerült felvenni. Ez most nekem egy kicsit ilyen fura, ilyen zéró összegű játék, meg egy ilyen társadalom, vagy szociálpszichológiai kísérletnek tűnik ez a megállásosdi.
2: Általában szokott lenni egy megállás azok után, miután elmegy a szökés. Mm. Tehát ott megnyugszik a mezőny.
1: Ez egy ilyen íratlan szabály kb.
2: Igen, igen, de nem is kell, hogy egyébként más megálljon, hogyha te megállsz, akkor az egy biztonságosabb szituáció. Biztonságosabb, nem biztonságos, de biztonságosabb. Mert egész egyszerűen ott mindenki úgy gondolja, hogy akkor ez jó, átbeszélik az emberek, hogy jó ez az elmenés, mikor kell elkezdeni üldözni, ki fog elkezdeni üldözni, vagy csak amúgy van egy pici várás, hogy eltávolodjon a szökés, és akkor ott biztos, hogy nem fogja senki megrántani a sort, nem lesz menés, és akkor ott nyugodtan lehet pisilni, szépen fölérni a kocsisoron, és mindenki boldog. De most nyilván van olyan, hogy azt hiszi az ember, hogy akkor most mindenki elégedett ezzel a szökéssel, és megáll pisilni, és akkor valaki mégis betámad, és akkor mégis lesz menés, és akkor mégis nehéz visszaérni.
4: Na, akkor van az anyázás.
2: Akkor van, igen, akkor van, de igen. Ezen kívül egyébként...
1: Még egyszer, viszont ezt tisztázzuk. Tehát ha valaki elmenés van, valaki látszik rajta, hogy meg fog állni, mert hogy elmenés történt, megállunk, akkor az egész mezőny megáll pisilni?
2: Nem azért, mert valaki megállt, hanem már az egy olyan pillanat, amikor valószínűleg igen. Meg lehet állni.
1: És nagyjából mindenki ezt a pillanatot úgy szokta értékelni, hogy oké, ez lesz ez a pillanat.
2: Igen, ez egy ilyen íratlan szabály, igen. Nem?
4: Illetve, hogy egy kicsit kivezessek a témából, ugye ez összefügg a folyadékháztartással is, és föltennék egy olyan kérdést, hogy most ugye ti az OB-t mondhatni megnyertétek, taloltatok, tehát valamit biztos, hogy jól csináltatok frissítő szempontjából. Egy ilyen 38-40 fokos kánikulában egy szakaszon mondjuk 100-200 kilométeren nagyjából mennyi folyadék folyik, amit így hoznak, visznek a frissítő emberek?
2: Hát ez 40 fok volt átlagban, ez azért durva. Tehát ilyen nem igazán szokott lenni. Itt konkrétan én felvettem nagyjából 4 kulacsot körönként, ami azt jelenti, hogy óránként, hát legyen átlagoljunk óránként 6 kulacs. Ezek ugye fél literes, vagy 7 decis kulacsok.
4: Uh-huh. És ezt át lehet konvertálni mondjuk egy 4-5 órás túlszakasz, akkor az mondjuk 20 kulacs környék?
2: Körülbelül igen, körülbelül az lehet, igen. Ha 40 fok van, akkor igen.
1: Mennyivel mentetek lassabban emiatt, hogy 40 fok volt a százalékban, vagy kilométer per órába?
2: Hát emiatt szerintem semmivel.
1: Mert én például így a városban, én ahogy közlekedtem, ebben a 38, 37, 39 fokos, én kifejezetten éreztem, hogy lassabban. Nem az, hogy éreztem, hanem láttam, hogy lassabban megyek, és az esett jól. De egy versenyző versenyhelyzetben attól, hogy 40 fok van és nem 27, már ugyanolyan tempót fog menni?
2: Hát valószínűleg nem fog tudni akkora teljesítményt leadni, mint 27 fokban, de amúgy így elnézve a wattokat, igazából nem befolyásolt minket. Tehát, hogy ha jól tudja az ember hűteni magát, már pedig mindenki jól csinálta, tehát nem tudom, körönként 2 jég, meg 4 kulacs, abból 2,5 minimum magamra locsolásra kerül, és a többi ivásra. Igazából szerintem akkor hasonló teljesítményt tud az ember leadni, mint akár edzésen.
1: De ezt megint egy olyan dolog, amit amúgy amatőr berkekben senkinek sem ajánlunk így próbálgatni a kánikulában.
2: Nem, abszolút nem. Igazából nyilván ki lehet menni, de figyeljen oda az ember a folyadékpótlásra, meg inkább az árnyékba legyen 10 és 3 között, de nyilván ezt egy profi sportoló ezt nem tudja megcsinálni.
4: Menjetek munka előtt edzeni. Hajnalban keljetek föl, és 5-kor, 6-kor indulás, hogyha
1: ez igazából
4: van.
1: Zárszónak hangzik, de azért most meg kell kérdeznem azt, hogy mi az, amit te még nagyon szívesen elmesélnél a körversenyes élményeidből, illetve te, Tufi, maradt-e benned olyan kérdés, amit még mindenképp érdemes egy utolsó kérdésként feltennünk Dina Marcinak?
2: Hát igazából az én Giro-m az azért volt különleges, mert volt 40 fok is, meg volt 5 fok eső is, és azért az 5 fok eső az gyakrabban előfordult, ott az egyik szakaszt rövidítették is, igazából ez nyilván egy maradandó élmény volt számomra. Nem mondom, hogy minden percét élveztem, mert az hazugság lenne, sőt többet nem élveztem, mint élveztem. Nyilván ez rengeteget adott hozzá a pályafutásomhoz, viszont így igazából én annyit mondanék el, hogy akkor én valószínűleg egy picit túl fiatal voltam, meg nem tudtam elég sok mindent a kerékpározásról, leginkább így a frissítésről, táplálkozásról, edzésről, így ami, amit akkor a nagy csapatok már úgy kezdtek kapizsgálni, mi annak nagyjából pont az ellenkező irányába mentünk akkor, és nagyon remélem, hogy kaphatok még egyszer esélyt egy ilyen háromhetesen, és megmutathatom, hogy esetleg többre vagyok képes, mint akkor. Egyébként a kerek 100. helyen sikerült beérnem, és egyszer sikerült csak szökésbe kerülnem azon a Giron, és azért minimum egy 2-3-4-re azért szerettem volna. Ha nem is mondom konkrét eredményeket, de azért 2-3 nap szerettem volna szökésben lenni. De már az nagy dolog volt, hogy legalább egyszer sikerült, mert nyilván vannak olyan versenyzők, akik itt teljesen így szürkék maradnak és láthatatlanok, mert egész egyszerűen annyira nehéz a verseny, hogy nem tudják megmutatni magukat, csak túlélnek.
4: Akkor legyen ez a végszó, hogy drukkoljunk az MBH Bank ugye Pro Team csapatának, akik ugye a Giro d'Italiára egy meghívható státuszban vannak per pillanat, és a következő években ez meg is történhet, hogy akár láthatunk.
2: Reméljük, hogy ez így lesz, igen.
1: Drukkolunk hozzá, és nagyon köszönünk, hogy itt voltál. Ez volt a Pedál, a Trend FM kerékpáros műsora.
4: Takács Tamással.
1: És Dankó Bencével.
4: És szeretnénk mindenkit megkérni, hogy a Facebookon kövessétek be a Pedál Podcastet, illetve a YouTube-on iratkozzatok föl a Pedál Podcast csatornára, a weben pedig pedal.co.hu néven találtok meg minket. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Hello!
0: Ez volt a Pedál, a bringás műsor. Két hét múlva újra nyerekbe pattanunk itt a Trend FM-en. Keressék a Pedál Podcastot YouTube-on és Facebookon is. Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: Gazdaság és kultúra. Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Budapesten erős a forgalom a Hegyalja út, Erzsébet híd, Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Rákóczi úton, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányba sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába kanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Mától a 12. kerületben az Alkotás utcában a Bach csomópont felé a Királyhágó utc előtt csak a belső sávban lehet közlekedni csatornaépítés miatt. Mától lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. Lezárták mától az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után csatorna átépítés miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót nem érinti, a Kálvin téren a 9-es autóbusz megállójában áll meg. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virág Benedek utcában, mától a Pacsirta utca és a Veselényi utca közötti szakaszt egyirányosították befelé. A Veselényi utcától a Székelyhíd utcáig már korábban egyirányosították az utcát. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 6 óra van, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Elsüllyedt egy migránsokat szállító hajó Görögországban. Egy ember meghalt, 35-en túlélték a balesetet. A görög parti őrség szerint hajnalban 21 embert a tengerbe kellett kimenteni, további 12-en pedig saját erejükbe jutottak a partra. A közszolgálati televízió értesülése szerint az áldozat egy 20-as éveiben járó szudáni férfi. A túlélőket az Ervoszi befogadó központba szállították regisztrációra. Donald Trump szerint folynak a tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról. Az amerikai elnök a Fehérházban azt mondta, nagyon jó telefonbeszélgetést folytatott Vladimir Putyinnal, és szerinte az orosz elnök komolyan véget akar vetni a háborúnak. Trump úgy fogalmazott, Putyin érzi a nyomást, Volodymyr Zelenszky pedig azonnal le akarja zárni a konfliktust. Az amerikai elnök az ukrán államfővel a NATO csúcs találkozó után tárgyal majd kétoldalúan. 15-re emelkedett az orosz támadás halálos áldozatainak száma Kijevben, a sérültek pedig már túllépte az 56-ot. Az ukrán fővárosban a holnapi napot gyásznappá nyilvánították, az otthonukat elvesztőknek pedig ideiglenes szállást és pénzügyi támogatásokat biztosítanak. Kijev környékén további 6 halálos áldozatról és 26 sebesültről számoltak be, Visneve településéről pedig csak nem 500 embert evakuáltak az újabb támadások veszélye miatt. Az ukrán légierő szerint az éjszakai ballisztikus rakéták közül egyet sem sikerült lelőni, mert hiány van a Patriot rendszerek elfogó rakétáiból. Közben az ukrán vezérkar több oroszországi olajipari és katonai célpont elleni csapásról számolt be. Az iráni háború hatásaihoz képest felülteljesített a hazai ipar májusban. Az előző év azonos időszakához mérten 4,1%-kal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 2,3%-kal bővült az ipari termelés. A feldolgozóipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A kiskereskedelem 4,8%-kal bővült éves szinten, főleg a többletüzemanyag és élelmiszervásárlások miatt. Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
4: Kicsit engem ez a jó adat azért vetett meg, mert ekkor még bőven zajlott a háború, magas energiaárak jellemezték a gazdaságot, bizonytalanság, tehát nem egy olyan környezetről beszélhetünk, ami nagyon kedvező az ipar számára. A járműgyártás, illetve a számítógépgyártás bővült, hogy a számítógépgyártás az hagyományosan jól teljesít az elmúlt időszakban. A járműgyártásnál véletlenül segít a BMW felfutása, csökkenésre viszont a villamos berendezésgyártás feladatban ide tartozik az akkumulátorgyártás, csökkenés van az élelmiszeriparban is, ami azért meglehető, mert ugye ha megnézzük a kiskereskedelmi adatot, akkor itt 3,2%-os növekedést látunk, ami arra utal, hogy ez a növekedés, ami a kiskereskedelemben van, ez egyre inkább importból származik.
3: Azonnali hatállyal mentesítették a munkavégzés alól Szőlősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét. A döntést a Nemzeti Sport Kft. Ügyvezetője hozta meg, Horváth András, a tulajdonosi jogokat gyakorló közmédia vezető kérésére. Alapirányítását ideiglenesen Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport munkatársa veszi át. Az MTVA közleménye szerint a személyi döntés a közmédia átalakításának része. Az új vezetés a következő hetekben átfogó szakmai áttekintést végez a szerkesztőség működéséről.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os emelkedéssel 143.587 pontos új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma átlépte a 15 milliárd forintot, a vezető részvények erősödtek, kivéve az OTP-t, amely pénteki záróértékén 46.920 forinton fejezte be a kereskedést. A MOL 7,1%-kal 3.938 forintra, a Magyar Telekom 2,1%-kal 2.676 forintra, míg a Richter 9,1%-kal 12.300 forintra erősödött. Európában vegyesen zártak a főbb nyugat-európai indexek. A frankfurti DAX 2,1%-kal, a milánói tőzsde pedig 3,1%-kal erősödött. 3,1%-kal gyengült a londoni FTSE és a párizsi CAC-on, a madridi IBEX pedig 9,1%-os mínuszban zárta a kereskedést.
0: Időjárás jelentés.
3: Továbbra is változóan felhős lesz az ég, késő estére a záporok zivatarok zömben megszűnnek, onnantól már csak helyenként fordulhatnak elő. A légmozgás többnyire mérséklődik, hajnalban általában 12 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap sok napsütésre van kilátás, záporokra kevés helyen lehet számítani, egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. A nyugatias szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lögések is kísérhetik. A hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
5: Szép napot kívánok, ez itt a Hétfő egy nő, a Trend FM-en, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. Mitől lesz hiteles egy vezető egy olyan világban, ahol sokáig szinte kizárólag férfiakat láttunk a döntéshozói szerepben, és vajon számít-e ma még egyáltalán, hogy nő vagy férfi ül egy vezetői székben? Sok mindenről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban Pap Gerlei Gyöngyvér, a TuConnect vezérigazgatója, aki több mint 25 éve dolgozik a telekommunikáció és az infokommunikáció világában, egy olyan területen, amelynek talán éppen az a legnagyobb sikere, hogy hogy a legtöbben észre sem vesszük, hogy jól működik, illetve amikor jól működik. A mai beszélgetésünkben szó lesz vezetésről, technológiáról, döntésekről, női szerepekről és mentorálásról, illetve arról, hogy hogyan lehet emberközpontúan vezetni egy olyan iparágban, amely folyamatosan változik. Gyöngyvér, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
6: Szervusz Judit, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
5: Induljunk onnan, hogy pályafutásod során jelentős vállalati átalakulásokat, integrációkat irányítottál, ma pedig Magyarország egyik meghatározó infrastruktúra vállalatát vezetett. Viszont ha ma egy fiatal középiskolás lány ülne itt velünk, aki úgy érzi, hogy a technológia világa még mindig inkább a fiúknak való, akkor mit mondanál neki először vagy elsőként?
6: Azért van könnyű dolgom, mert van két ilyenkorú lányom, egy 14 és egy majdnem 18 éves lány, és én azt látom, hogy nagyon-nagyon másképpen gondolkodnak az általunk hagyományosnak ítélt szerepekről is, meg munkakörökről, azokról a karrierirányokról, ahogyan én gondolkoztam mondjuk az ő korukban. Én azt látom, hogy sokkal könnyebb dolga van ma már a mai gyerekeknek, mert ők maguk már elhiszik azt, hogy ők bármik lehetnek.
5: Ez talán a legfontosabb.
6: Én is azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, és nem éreznek olyan fajta akadályokat, amit szerintem a mi generáción kicsit így fejben képzett le magának, és fejben gondolta túl, és tanultuk azokat a hagyományos szerepeket, aminek a mentén mentünk. Úgyhogy én úgy látom, hogy a mai gyerekeknek ilyen szempontból könnyebb. És ez látszódik is, hogyha megnézzük, hogy a különböző egyetemeken nagyon magas, sőt sokszor meghaladja bizonyos szakokon, hagyományosan reál szakokon, vagy STEM szakokon a lányhallgatóknak az aránya.
5: Most, hogyha te utadat nézzük, te nem mérnökként, hanem kereskedelmi szakközgazdászként indultál. Hogyan talált rád mégis a telekommunikáció?
6: Hát ez most már nagyon régen volt, 2001-ben, és akkoriban indult egy, ma már nem létező,

0: Azt láttam, hogy ez egy ilyen nagyon izgalmas szektor, és olyan szempontból is progresszív volt egyébként, hogy én voltam az első női CSS tulajdonképpen abban a csapatban, aki bekerült a férfi kollégák közé, úgyhogy, és ez egy tudatos döntés is volt, hogy szerettek volna a női kollégák irányába nyitni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas időszak volt, nem csak azért, mert hogy egy nagyon klassz vállalati kultúrának lettem a részese, hanem azért, mert nagyon sokat tudtam tanulni, nekem ugye teljesen új volt ez a szektor akkoriban, és egyáltalán nem éreztem azt a fajta hátrányt, hogy én nőként kerültem oda, nagyon segítőkészek voltak a kollégáim, és nagyon sok mindent megtanultam. Érdekes volt, hogy azért az ügyfeleim többsége annak idején természetesen férfi volt, hiszen általában a cégnek a technológiai vagy IT igazgatójával kellett nap mint nap üzleti lehetőségekről, megoldásokról tárgyalni, és ott éreztem először azt, hogy amikor én megérkeztem, akkor biztos, hogy volt egy elképzelés arról, hogy hát akkor én most odaérkezem, és nem sokat tudok a technológiáról, de amikor ez így megfordult, és elkezdtünk beszélgetni, és látták, hogy én egy valódi partner vagyok a számukra, akkor sokkal inkább az elismerést éreztem ebben.
1: Egyébként emlékszel az első pillanatra, vagy projektre, amikor azt érezted, hogy ez a te világ? Vagy ez lesz a te világod?
0: Talán azt emelném ki, hogy amikor egy nagyon komoly sales targetekkel indultunk neki annak az évnek, és én azért még tanultam, de hogy látszódott, hogy jönnek a sikerek. Tehát ugye a CSS-nél ugye az a jó és a rossz egyben, hogy számokban mérik a teljesítményét, és rögtön visszajelzést kap arról, hogyha nem jól végzi a feladatát, és nagyon-nagyon jó eredményeket értem el. Talán ennek is volt köszönhető, hogy rá két évre átkerültem a Pantel akkori tulajdonában lévő Euroweb internetszolgáltató kereskedelmi igazgatói pozíciójába. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezek azok az eredmények, amik azt mutatják, hogy az ember jó úton jár.
1: És az jutott eszembe, ugye, hogy sokszor kívülről hálózatokat, technológiákat, kábeleket látunk, vagy lát a laikus, de te mit szerettél meg ebben a világban?
0: A folyamatos fejlődést. Nagyon-nagyon sokat tanultam, és ez talán abban is sokat segített a későbbi pályafutásomban, hogy az innováció, a fejlődés, a folyamatos változás, az engem nem ingatott meg, sőt azt éreztem, hogy ebből mindig a lehetőséget lássam meg.
1: Mennyire szól ez a világ a technológiáról, és mennyire az emberről?
0: Ez mindig a technológia mellett mindig az emberről szól. Én a kollégáimnak is azt szoktam mondani, hogy mi egy technológiai vállalat vagyunk, de attól, hogy ez a technológia jól működjön, hogy olyan magas minőségű szolgáltatásokat adjunk az ügyfeleinknek, amit elvárnak, hogy ez a jövőálló technológia, ez valóban ki tudja hozni a maximumot abból, ami adottságokkal bír, ahhoz a kollégáimnak a szakértelme, szaktudása elengedhetetlen. Úgyhogy ez a szakértelem az a talán a legfontosabb alkotóeleme a sikernek, nem csak egy technológiai cégnél, hanem bárhol máshol is, azt hiszem.
1: És onnan indítottam a beszélgetésünket, hogy egy olyan területről van szó, amit a legtöbben észre sem veszünk, hiszen jól működik, nem foglalkozunk vele, mert mindig ott van, magától értetődik, te viszont ugye nap mint nap azért, vagy ti azért dolgoztok, hogy ez észrevétlen maradjon. Mit jelent számodra ilyen megközelítésben egy olyan munka, aminek talán épp az a legnagyobb sikere, hogy a felhasználók szinte észre sem veszik, és magától értetődőnek tartják?
0: Ez a szépsége ennek a munkának, hogy mi úgy nyilatkozunk, vagy úgy hivatkozunk magunkra, hogy a láthatatlan szolgáltatás, és hát igen, az ügyfelek akkor veszik ezt észre, amikor hiba van, vagy probléma. Most vegyük ezt a borzasztó nyári meleget, ami az elmúlt időszakban azért az egész Európát tulajdonképpen sújtotta. Ez nem csak egy magyar jelenség, hogy ebben az időjárásnak kitett szélsőséges helyzetben a hálózatok, az adatközpontok nagyon érzékenyé válnak. És az ügyfelek értelemszerűen azt látják, hogy egyrészt vagy áramszünet van, az áramszünet után nagyon sokszor ez a fajta érzékenység abban is jelentkezik, hogy nem állnak föl újra a hálózatok, nem működnek. Nagyon-nagyon sok probléma volt ebből az időszakban, vagy ebben az időszakban, és hát mi nagyon megfeszítetten is dolgozunk annak érdekében, hogy továbbra is láthatatlanok maradjunk, de amikor egy ilyen szélsőséges helyzet van, télen nagyon hideg van, vagy ilyenkor nyáron nagyon meleg, szélvihar van, ezek mind-mind olyan események, amelyek nagyon jelentősen befolyásolják a hálózatokat. hálózatnak a működését, és hát igen, az ügyfelek ilyenkor érzik meg azt, hogy az, ami természetes a mindennapokban, az hirtelen nincs, és a hiány az nagyon fájó.

0: lenni. Egyébként pont emiatt elindítottunk egyfajta edukációs sorozatot a különböző social platformokon, annak érdekében, hogy velünk nem találkoznak az ügyfelek, csak amikor szolgáltatást megyünk létesíteni, vagy hibát javítunk, nincsenek óriás plakátok, nincsenek tévéreklámjaink, de azért, hogy tudják, hogy egyrészt ott vagyunk a háttérben, másrésztről meg, hogyha ilyen helyzet van, akkor értjük, hogy ez egy frusztráció, de hogy mi azon dolgozunk ebben az esetben is, hogy a hibákat minél hamarabb elhárítsuk.
1: Meséltél a pályát indulás erről, illetve az első szélsikereidről. Kívülről nagyon tudatosnak tűnik az a karrierív, amit bejártál vagy befutottál. Ennyire egyenes út vezetett idáig? És tudatos volt ez az út?
0: Nem nevezném tudatosnak. Így visszatekintve, persze ez így tűnhet. Én mindig az adott helyzetet, vagy az adott lehetőséget próbáltam kimaxolni, de nem olyan értelemben, hogy haszonszerzés, vagy előnyszerzés, hanem egész egyszerűen jól éreztem magam abban a helyzetben. Nem is lettem tudatosan szélszes, szóval, hogy ez az egész dolog valahogyan még a Pantel előtt elindult, de aztán azt éreztem, hogy ebben így nagyon otthon vagyok, és aztán azt is éreztem, hogy azok a meglátások, amikkel rendelkezem, azok nyitott fülekre találnak a kollégáknál, hogy az emberek hallgatnak rám, hogy tudnak velem együtt dolgozni, és aztán szépen lassan elindult ez a fajta vezetői szerep is. Úgyhogy én inkább ezt láttam, hogy mindig az adott helyzetben jól éreztem magam, saját magam számára tettem a mércét nagyon magasra, és akkor valahogyan ezek meghozták a sikereket. Biztos van benne egy adag szerencse is, szerintem ez mindig van, hogy az ember jókor van jó helyen, de a lehetőségeket egyrészt észre kell venni, meg élni kell tudni velük.
1: Igen, hát helyt kell állni, és azokba a bizonyos kabátokba bele kell nőni, azt szokták mondani, mert hogy minden új feladat az rengeteg kihívást hoz magával. Viszont említetted már te magad is, hogy nőként egy olyan technológiai világban kezdtél el dolgozni, ahol most már ugye 25 éve ott vagy, és megálltad a helyet, de mennyire volt természetes akkor ez nőként, esetleg milyen kihívásokat jelentett számodra?
0: Érdekes, hogy ahogy mondtam, már kezdetektől sem éreztem ezt a fajta
1: hátrányt,
0: rossz érzést attól, hogy én nő vagyok. Én igyekeztem a nőiségemmel jól bánni ezekben a helyzetekben, nem visszaélni, de hogy szerintem egy nő nagyon egyrészt a másfajta működéséből fakadóan egy teljesen más dinamikát tud bevinni egy vállalatnak a működésébe, és valahogyan én azt gondolom, hogy ezeket jó arányjal használtam, én nem frusztrálódtam sose attól, hogyha én egyedül voltam nő, és ezt mondjuk mára már abszolút megszoktam. Mondjuk 2 évvel ezelőtt, amikor megkaptam a felkérést a Tuconnect vezetésére, akkor azért elgondolkodtam, hogy egy közel 2000 fős vállalatban, ahol a női munkavállalók száma az 10% körül van, akkor ez egy kemény feladatnak tűnt, de hát azt gondoltam, hogyha eddig is azért zömében férfi kollégákkal dolgoztam együtt, akkor ez menni fog.
1: Hát igen, dolgoztál kereskedelmi igazgatóként, operatív vezérigazgató helyettesként, megbízott ügyvezető igazgatóként, nagyon sok vezetői szerepkörben volt lehetőséged kiteljesedni. Szerinted egyébként mitől lehet hiteles egy vezető?
0: Hát szerintem pont ez az egyik dolog, amit mondtál, ez a hitelesség. Én szerintem ez nagyon fontos, és hiteles mitől tudok lenni? Attól, hogy transzparensen kommunikálok, attól, hogy olyan dolgokat mondok, ígérek, amit biztosan tudom, hogy meg tudok csinálni, hogy be tudom váltani. Azt, hogy odafigyelek a kollégákra, olyan szervezetet építek, ahol erős vezetők vannak, ahol nem egyéni játékosok vannak, hanem csapatban tudok dolgozni. Ez számomra nagyon fontos, hogy egy erős támogató csapattal dolgozzak együtt, és észrevegyem azokat a kollégákat, akik kulcsemberek, akikre támaszkodhat a vállalat vezetése, hogy meghalljam azokat az igényeket, amik a kollégáktól jönnek, és azokban próbáljak az eszköztáram határaim belül változtatni és segíteni a mindennapok munkáját.
1: Voltak nehéz helyzetek? Vagy időszakok?
0: Hát nehéz helyzetek mindig vannak. Ez az elmúlt 4 év, amíg a vállalat transformáción esett át, az egy nagyon terhelt időszak volt. Ugye egyrészről volt egy jogi szétválása az előd vállalatoknak, de ez ugye annál sokkal több volt, hiszen a kollégákat külön választottuk, rendszereket, technológiákat, folyamatokat szétszettünk, és aztán azon nyomban el is kezdtük az építését a ma már Tukoneknek hívott vállalatnak, és hát azért ez az időszak nagyon sok kihívást hozott nekünk. Egyrészt abban, hogy megismerjük, hogy ez a négy előd vállalat mennyire más technológiát, folyamatokat, cégkultúrát hozott magával, és hogy azt kitaláljuk, hogy az elkövetkező években ebből hogyan építünk fel egy valóban jövőálló vállalatot, teljesen más képességekkel felruházva, hiszen a cél az az volt, hogy ne egy hagyományos telekommunikációs céget építsünk, hanem egy olyat, aki abszolút unikális a magyar piacon is.
1: És említetted, hogy 10% a hölgyek aránya a vállalatnál, miközben vezetőként te ott vagy nőként. Milyen készségeket lehet esetleg jól kihasználni ebben a szektorban, amelyek inkább a nőkre jellemzőek, és segítik a nagy cég működését?
0: Én azt gondolom, hogy az empátia az egy nagyon fontos dolog. A csapatjáték, ugye ezt említettem, hogy én ebben hiszek, és abban hiszek, hogy nekem személyesen nem kell feltétlenül a technológiának a legmélyebb részleteihez érteni, sokkal inkább egyfajta karmesteri szerep az enyém, és hogy tudjam azt, hogy kinek mik az erősségei a csapatban, és abból kihozzuk a maximumot, és azt hogyan tudjuk kamatoztatni. Bennem van egyfajta olyan igény, hogy egy nagyon erős tudatosság, nem csak a magam személyét és működését illetően, hanem akár a teljes vállalatot tekintve. Tehát, hogy tudatosan legyen egy tervünk arra, hogy mit és hogyan csinálunk meg, és akkor azon menjünk végig, mert nagyon fontos az eredmény is a végén, tehát ne csak álmok legyenek, hogy mi az, amit meg szeretnénk csinálni, hanem ezek realitás talaján mozgó elképzelések legyenek, és aztán ezeket hajtsuk is végre, legyen ennek meg egy eredménye, egy sikere. Nagyon fontos a siker. Tehát, hogy szerintem ez egy fontos dolog, amit a mindennapokban nagyon nehéz megélni, mert amikor az embernek folyamatos kihívásokkal kell küzdenie, akkor nagyon örül, hogy túl van valamin, de már ott van a következő 3-4-5 dolog, amivel foglalkoznia kell. Meg kell állni, megünnepelni ezeket a sikereket. Már csak azért is, mert azt látom, hogy erre a kollégák elképesztően vágynak. Szóval nagyon fontos az, hogy kiemeljük, hogy elmondjuk, hogy a teljes vállalat előtt kapjanak egy olyan fajta erkölcsi elismerést, ami sokszor sokkal többet jelent, mint egy anyagi elismerés. Hogy ők valóban észreveszi a vállalatvezetés azt az erőfeszítést, meg azt a munkát, amit ők a mindennapokba beletesznek.
1: Ér hibázni.
0: Ezt, mikor összeraktuk a Tukoneknek a belső értékeit, akkor ez volt az egyik első dolog, hogy ér hibázni. Mindenki hibázik, és szerintem ez egy sokkal jobb dolog, amikor az ember azt mondja, hogy fel tudja ezt vállalni, mert egy olyan közegben dolgozik, ahol nem éri azért retorzió, hogyha ő hibázott, hanem sokkal hamarabb lehet elkezdeni azt kijavítani, illetve hát azon gondolkodni, hogy oké, akkor legközelebb nem ebbe az irányba, vagy nem így fogjuk a dolgainkat csinálni, hogy ez ne következhessen be még egyszer.
1: És hát beszéltünk vezetésről, hiteles vezetőkről. Mennyire kérsz, illetve kapsz visszajelzést, visszacsatolást?
0: Kapok olyan szempontból, hogy szerintem maga a közeg is egy támogató közeg, én ezt kérni is szoktam. Szerintem fontos, hát nem gondolom, hogy az én meglátásaim mindig a legjobbak egy adott témában. Szerintem valahogyan ez ki is alakult, tehát ugye ennek nem kell egy ilyen nagyon ráhatni a kollégákra, hogy akkor ezt jelezzenek vissza, hanem egyszerűen maga a működés természetéből fakadóan mi így dolgozunk együtt, hogy rögtön mondjuk azt, hogy tök jó az ötlet, de lehet, hogy ezt így lenne hatékonyabb csinálni, vagy úgy lenne, vagy én ezzel most nem értek egyet.
1: Tehát beengeded ezeket a véleményeket?
0: Én abszolút beengedem, és én ezt el is várom, hogy a kollégáim egymással szemben is ebben a szellemiségben dolgozzanak együtt.
1: Csapatban gondolkodsz, akkor ebből számomra ez derül ki. Lehet egyedül nagyot építeni, nagyot alkotni?
0: Én azt gondolom, hogy nem. Én azt tanultam meg az elmúlt időszakban, hogyha nincs mögöttem egy olyan csapat, aki bízik bennem, hogy én ezt vezetőként meg tudom csinálni, és akiben én viszont bízhatok, hogy ott vannak velem, lojálisak hozzám, és együtt tudjuk megcsinálni. Én azt gondolom, hogy a sikernek ez egy alapvető záloga. Én nem hiszek abban, egyrészt ebben az iparágban ez nem is tud működni, tehát egy olyan gyorsan változó technológia az, ami mögöttünk van. Annyira heterogén az összetétele, tehát nem egy ilyen olyan fajta tudás van a mögötte, amit az ember elsajátít, hanem ez nagyon-nagyon szétaprózódik, és nagyon nagyon sokrétű. Tehát ezért kell mindig a közös gondolkodás, a közös döntések, azt, hogy mit és hogyan csinálunk. És ahogy mondtam, én sokkal jobban szeretem magam számára azt a fajta karmesteri szerepet megtartani, hogy látom azt, hogy a különböző területek hogy működnek, ki az, akit egy kicsit engedek szólózni, és ki az, aki akkor ott van a háttérben, és aztán ezeket a dinamikákat észrevenni, hogy hogyan kell ebben változtatni.
1: Mennyire fontosak akkor csapaton vagy cégen belül a példaképek, és neked volt-e, akitől tanultál korábban?
0: Nagyon fontosak a példaképek. Egyrészt, amit már az előbb mondtam, hogy észre kell vennünk, hogy kik egy vállalatban a kulcsemberek, hogy mennyire kell az erkölcsi elismerés, ez nagyon fontos, és vannak a vállalatunkon belül olyan fajta programok, amelyek ezt támogatják. Egyrészt a Tuconnect-en belül az év dolgozója, az év csapata, amit a kollégák nominálnak, és aztán utána együtt ünnepeljük meg ezeket a sikereket. De ezen túlmenően, mint női vezető, ezt is fontosnak tartom, hogy a női kollégákat segítsem és támogassam. És amit én megtanultam, mert ezt meg kellett tanulnom, hogy ez a láthatónak lenni, ez mennyire egy fontos dolog, és mint mentor a láthatóvá tenni, ez is egy nagyon fontos dolog. Abban segíteni az utánam jövő női vezetőket, vagy akik ambicionálják magukat, hogy vezetőként dolgozzanak, hogy ezen az úton ne kelljen nekik úgy végigmenni, azt az eszköztárat tudjam számukra megadni, amivel ténylegesen segítem őket, hogy az az út, amin elindulnak, az ne legyen annyira göröngyös. Mert ez a láthatónak lenni, én sokszor azt gondoltam régebben, hogy ha én jól dolgozom, hogyha annak van eredménye, ha vannak sikerek mögöttem, akkor beszélnek azok rólam. Nincs szükség arra, hogy én ezt most, nem tudom, én bárhol kiposztoljam, vagy erről beszéljek.
1: Csak változott a világ.
0: A világ változott, ez így van, és nem, de én továbbra sem tudok egyes szem első szemében beszélni a sikerekről, mert azt gondolom, ahogy elmondtam, a siker az mindig egy közös dolog.
1: Ezért is kérdeztem vissza a csapatra.
0: Így van, igen. Tehát, hogy ez mindig egy csapat, ami egy sikeres vezető mögött áll, úgyhogy ez egy közös siker, és mindig is így élem meg, de sokkal tudatosabban, tehát, hogy most már ezeket a dolgokat felvállalom, mint vezető, és büszkélkedem vele, és nem csak azt mondom, hogy jó, hát majd hát itt vannak a sikerek, majd azok szóljanak rólunk, és nem kell ennek egyéb külön hangsúlyt tenni.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk. Vendégem a stúdióban továbbra is Papp Gerlei Gyöngyvér, a Tuconnect vezérigazgatója. Szó lesz a mesterséges intelligenciáról, mentorálásról, valamint még arról is a mai műsorban, hogy milyen jövőt lát Gyöngyvér a technológiai pálya előtt a következő generáció számára. Hamarosan innen folytatjuk.
2: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, 7:30 van, a mikrofonnál Kercső Rihárd. A májusival megegyező 2% alatti inflációs ütemet vár júniusra a KNTH. Meglepetés lenne az e fölötti fogyasztói árindex, főleg azért, mert akkor még életben volt a védett üzemanyag árintézménye, és maradt a boltokban az árrésstopp is. Ha nincs meglepetés, folytatódhat a nyári hónapokban a Magyar Nemzeti Bank kamatcsökkentése is havi 25 bázispontos mérsékléssel. Németh Dávidot, a KNTH vezető elemzőjét hallják.
3: Az ársapka az érvényben maradt az üzemanyag esetében, a forint az továbbra is erős, ez egyre inkább látszódik a különböző iparcikkek árán, emellett a szolgáltató szektorban is inkább júliusban indulnak el áremelések, és hát a mezőgazdaságban is az látszódik, hogy az agrár termékek, élelmiszerárak csökkenése az még megmaradt, itt elsősorban ugye a tej és hús esetében lehetett azt látni az elmúlt hónapokban, hogy csökkent, valamint az import élelmiszerek ára is mérséklődött, úgyhogy mindezek a trendek, tendenciák tartották 2% alatt 1,8-1,9% körül az inflációt júniusban.
2: Holnap hirdet ítéletet a Párizsi Fennlebbviteli Bíróság Marine Le Pen ügyében. A legnagyobb francia ellenzéki párt vezér alakját első fokon 2 év letöltendő és 2 év felfüggesztett börtönre, valamint 5 év közügyektől való eltiltásra ítélték európai parlamenti források szabálytalan felhasználása miatt. A fellebbviteli döntés tétje az, hogy Le Pen elindulhat-e a 27-es francia elnökválasztáson. Az ügyészség továbbra is börtönbüntetést, pénzbírságot és 5 éves eltiltást kér ellene. A nemzeti tömörülés arra is készül, hogy eltiltás esetén Jordan Bardella lehet a párt elnökjelöltje. Pénteken születhet meg az utolsó uniós döntés a Magyarországnak járó források felszabadításáról. Kármán András pénzügyminiszter szerint a kormány a hét második felében Brüsszelben az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsának ülésén teszi meg az utolsó jogi lépéseket a pénzek hazahozása érdekében. Vitézi Dávid a parlamentben arról beszélt, hogy az Európai Bizottsággal lezárták a tárgyalásokat, a helyreállítási terv szövege végleges. A módosított RRF programot a bizottság már elfogadta, a végső jóváhagyás az uniós tagállamok pénzügyminisztereire vár. Július 31-ével megszüntetik a Matthias Corvinus Kollégium alapítványt. A döntést az alapítói jogokat gyakorló Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter hozta meg. Az MCC szerint nem váratlan a megszüntetésről szóló alapítói határozat. Az intézmény közleményben azt írta, a döntés a kekvák felszámolásáról szóló jogszabály végrehajtásának része. A vezetés jelenleg is egyeztet a kormánnyal, hogy a Tombor család, mint államháztartáson kívüli alapító, más szervezeti formában folytathassa az intézmény működtetését. Az MCC közlése szerint a Kárpát-medence 30 helyszínén mintegy 8000 diák vesz részt a képzéseikben. Azt írták, a képzések, kutatások és ösztöndíjprogramok folytatására készülnek. Kapitány István kirúgta Berta Adrient az Exim Bank és a MEHIB vezérigazgatói posztjáról. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, a döntés valamennyi kapcsolódó vezetői megbízásra is vonatkozik. Az utód személyéről egyelőre nem érkezett bejelentés. A lépés előzménye, hogy a tárca néhány hete átfogó jogi, működési és gazdálkodási átvilágítást indított az Exim, a HEPA és a HIPA szervezeteinél. Az Exim kiemelt állami pénzügyi szereplő, amely exporthitelekkel, biztosításokkal és garanciatermékekkel támogatja a magyar vállalkozásokat.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os emelkedéssel 143.587 pontos új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma átlépte a 15 milliárd forintot, a vezető részvények erősödtek, kivéve az OTP-t, amely pénteki záróértékén 46.920 forinton fejezte be a kereskedést. A MOL 7,1%-kal 3.938 forintra, a Magyar Telekom 2,1%-kal 2.676 forintra, míg a Richter 9,1%-kal 12.300 forintra erősödött. Európában vegyesen zártak a főbb nyugat-európai indexek. A frankfurti DAX 2,1%-kal, a milánói tőzsde pedig 3,1%-kal erősödött. 3,1%-kal gyengült a londoni FTSE és a párizsi CAC-on, a madridi IBEX pedig 9,1%-os mínuszban zárta a kereskedést.
0: Időjárás jelentés.
2: Továbbra is változóan felhős lesz az ég, késő estére a záporok zivatarok zömben megszűnnek, onnantól már csak helyenként fordulhatnak elő. A légmozgás többnyire mérséklődik, hajnalban általában 12 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap sok napsütésre van kilátás, záporokra kevés helyen lehet számítani, egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. A nyugatias szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lögések is kísérhetik. A hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
4: Vendégem a stúdióban továbbra is Papp Gerlei Gyöngyvér, a Tuconnect vezérigazgatója, akivel hát most már sok mindenről beszélgettünk, vezetésről, hiteles vezetői szerepről, csapatról, közös gondolkodásról, sikerekről és kudarcokról, és hát a telekommunikációról, ami összeköt embereket, cégeket, országokat, ráadásul ugye több mint 2000 emberért felelsz, a döntéseid őrájuk is hatással vannak. Egy ilyen vállalat, egy infrastruktúra vállalat működésében sokszor gyors döntéseket kell hozni. Mit tanítottak neked a valódi krízis helyzetek?
5: Higgadtnak kell maradni. Szerintem ez az egyik legfontosabb dolog, hogy hogyha az ember pánikol, vagy elhamarkodott döntéseket hoz, akkor az valószínűleg nem lesz a jó irány. A higgadtság mellett szerintem nagyon fontos, hogy kellően tudjuk értékelni a helyzetet, legyen mögötte tényszerű adat is, és azok a kollégák, akik valóban értenek ahhoz, hogy szakmailag azt a helyzetet el tudjuk hárítani, ők vegyenek részt ebben a válság értekezletben, és közösen találjuk ki azt, hogy milyen úton megyünk tovább. Ez az egyik része. Egyébként ezt mi nagyon gyakran csináljuk, mert technológiáról lévén szó, a technológia meghibásodik, és hogyha van valami olyan hiba esemény, ami sok ügyfelet befolyásol, vagy egy adott technológiát nagyon nagy mértékben befolyásol, akkor rendszeresen úgynevezett vórumokat hívunk össze, és ott az összes olyan kolléga, az összes olyan expert, aki ahhoz a területhez ért, ül össze és találja ki, hogy egyrészt mi lehet a hibának az oka, másrésztről pedig hogyan és milyen módon tudjuk a leggyorsabban, a leghatékonyabban elhárítani. Ez az egyik része. És a másik, ami szerintem nagyon fontos egy krízis helyzet után, hogyha ezen túl vagyunk, és tudunk szusszanni és egy levegőt venni, kicsit megkönnyebbülni, akkor utána mindig a helyzetet vissza kell értékelni, meg kell nézni azt, hogy mi az, amit ebből tanulunk, mi az, amit ebből elviszünk magunkkal, hogy a következő hasonló helyzetben, egyrészt a következő hasonló helyzet ne következzen be, másrésztről, ha valamilyen esemény bekövetkezik, akkor ezt hogy tudjuk még gyorsabban megoldani, vagy akár mindezt megelőzni azzal, hogy olyan dolgokat vezetünk be, akár folyamatokban, akár az eszközök, szoftverek szintjén, ami segít abban, hogy ez a hiba ne következzen be még egyszer.
4: Egyébként gyors döntéseket hozol?
5: nagyon gyors döntéseket hozok. Igen, én azt gondolom, hogy ez az egyik előnyöm, hogy nagyon gyorsan képes vagyok az összes rendelkezésre álló információ alapján döntéseket hozni, és ez a munkában sajnos nagyon is kell, tehát abban az időszakban, amiben most a vállalatunk tart, hogy éppen, hogy létrejött a TUConnect tavaly októberben, és egy nagyon erős és intenzív időszak előtt állunk a tekintetben, hogy konszolidáljuk a négy előtt vállalat eszközparkját, technológiáit, a kollégákat, magukat. Ebben rengeteg olyan döntés van, amit meg kell hozni annak érdekében, hogy az a stratégiai terv, amit magunk elé kitűztünk, az valóban akkor és olyan módon tudjon teljesülni.
4: Milyen vezetőnek tartod magad, és szerinted, hogyha kollégáidat kérdeznénk meg, akkor ők mit mondanának?
5: Én azt gondolom, hogy egy nagyon nyíltan kommunikáló vezető vagyok, őszinte. Van bennem egy nagyon nagy adag empátia, odafigyelés az emberekre, nagyon törődő vagyok.
4: Szigorú?
5: Bizonyos helyzetekben igen. Tehát, hogy ez bizonyos helyzetekben
4: lenni,
5: tudok szigorú, kemény is lenni, hogyha a helyzet megkívánja, de azért az én alapműködésem azért általában nem, ez nagyon határozott vagyok. És olyan helyzetekben is tudok nagyon határozott lenni, vagy határozottnak mutatni magam, amikor bennem is esetlegesen vannak kérdések. Szerintem ez nagyon fontos. Erős vezetőnek kell szerintem az embernek látszódnia annak érdekében, hogy a kollégák tudják azt, hogy ők biztonságban vannak. És ez is egy fontos szempont, hogy azt érezzék, hogy az a vállalat, ahol ők dolgoznak, az stabil, úgy a működését tekintve, mint a célokat illetően, mint pénzügyi szempontból, és ezt kell sugározni egy vezetőnek, de ugyanakkor el kell tudnia ismerni, hogyha valami nem úgy jött ki a lépés, hogyha valamit hibáztunk, vagy én magam hibáztam, akkor ezeket fel kell tudni vállalni, és én azt gondolom, hogy ilyen vezető vagyok. Hogy mások milyennek látnak, ugye ezt nehéz megítélni, de nagyon sokszor kapok olyan visszajelzéseket, ami nekem nagyon, nagyon pozitív. Vannak olyan kollégák, akivel még együtt dolgozom, és elkezdtünk együtt dolgozni még a pályafutásom elején, tehát már több mint 20 évvel ezelőtt, és visszajönnek azzal, hogy nagyon-nagyon szeretnek velem dolgozni, mert az a fajta stabilitás és állandóság, amit a működésemben képviselek, az mindig is jelen volt, és hogy az jön velem. És azok a volt kollégáim, akikkel együtt dolgoztam sokáig, és most már másfelé vitt minket az élet, és időnként hogyha találkozunk, akkor szoktam olyan jelzőket kapni, hogy jaj, Gyöngyi, te voltál a kedvenc főnököm, és annyira szerettem veled dolgozni, és ez nagyon jól esik az embernek.
4: Tehát a szavaidból azt veszem ki, hogy egyszerre lehet empatikusnak és következetesnek is lenni.
5: Én azt gondolom, hogy igen, a kettő nem üti egymást.
4: Innen viszem tovább a gondolatot, hogy mitől lehet igazán jó egy vezető, attól, hogy minden választ tud, vagy attól, hogy a megfelelő kérdéseket teszi fel?
5: Mindenképpen az utóbbi. Nem tudja az ember minden kérdésre a választ. Nekem olyan szempontból különösen nehéz helyzetem van, hogy azért ez a borzasztó gyorsan változó technológiai környezet, ami mögött vagyunk. Nagyon sokszor még a kollégáim, akik egyébként szakmailag maximálisan a csúcs minőséget képviselik, sokszor még ők maguk sem tudják, nekik is el kell menni a különböző gyártókhoz, beszállítókhoz, hogy azokat az információkat megkapják, ami ahhoz kell, hogy döntsünk. Úgyhogy nem tudja az ember minden kérdésre a választ, de hogyha megfelelően tud kérdezni, és nem csak megfelelően, hanem a megfelelő embertől, akkor azt gondolom, hogy az alapján lehet jó döntéseket hozni.
4: Amiről szerintem nagyon fontos beszélnünk, mert hogy a jövőt említetted meg, ezt az iszonyatos technológiai fejlődést és változást, hogy ma már szinte mindenhol, minden technológiai konferencián akár a mesterséges intelligenciáról beszélünk, illetve azokról a változásokról, amik már itt vannak körülöttünk. Te mit látsz alapjaiban, mi fog most megváltozni, vagy a közeljövőben?
5: Hát ugye szét kell választani, az ember magánemberként gondol a mesterséges intelligenciára, vagy mint egy technológiai cégnek a vezetője. Kezdem az utóbbival. Nekünk ahhoz, hogy ezen a, már említettem, hogy egy konszolidálódó, formálódó vállalat az, amit vezetek. Ebben különösen felértékelődnek azok a fajta megoldások, amik segítséget nyújtanak ahhoz, hogy akár átmenetileg bizonyos rendszereket ki tudjunk váltani, addig, ameddig majd a jövőbeni vágyott megoldás meg nem érkezik, hogy tudjunk olyan mesterséges intelligencia alapú megoldásokat használni, amelyek abba segítenek minket, hogy prediktív módon automatizáltan tudjunk hibákat detektálni és azokat megelőzni. Úgyhogy ez az egyik része, ami a technológiai része. A másik része már kicsit magánember, de még mindig mint vezető, hogy hogyan tudok olyan AI megoldásokat behozni a mindennapokba, amelyek segítik egyrészt a döntéshozatalt, amelyek segítenek abban, hogy olyan minőségben tudjunk anyagokat rendkívül rövid idő alatt átnézni, véleményezni, és aztán döntésre vinni, amiben egy ilyenfajta technológiai segítség az nagyon, nagyon sokat jelent nekünk.
4: Egyébként nyitottak a kollégák ezekre a megoldásokra?
5: A kollégák nyitottak, ugye megint a probléma az ugye ott van, és ez nem a mi sajátosságunk, hanem általában a technológiai cégeknél, hogy hogyan tudunk olyan biztonságos környezetet teremteni, ami azt segíti elő, hogy a mi munkánkat támogatja az AI, ugyanakkor
4: de nem veszi el a munkánkat.
5: Egyrészt nem veszi el a munkánkat, de másrésztről meg sokkal inkább az, hogy az a fajta esetleges külső támadási lehetőség vagy sérülékenység, ami ebből fakadóan megjelenik, hiszen nagyon sok információt adunk oda az AI-nak annak érdekében, hogy segítse a munkánkat. Na azt, hogy ezt a környezetet hogy tudjuk kialakítani, ez nagyon nehéz mai technológiai cégnek, úgyhogy tulajdonképpen mi is ott tartunk ebben a gondolkodásban, hogy felmértük azt, hogy ebben a folyamatban hol tartunk, mik azok az esetek, lehetőségek, amelyekben tudjuk a mesterséges intelligenciát használni, és hogy ezt hogyan tudjuk kialakítani, mi tartunk ebben a folyamatban. Ugyanakkor, mint szolgáltató, ez is egy izgalmas kérdés, hogy az adatközpontokban egyre inkább az látszódik, hogy nagyon nagy mennyiségű információ, borzasztó nagy áramfelvétellel, egyre több energiát és kapacitást felhasználva kell ezeket a jövőbeni beruházásainkat megvalósítani. Úgyhogy mivel ezek nagyon időigényes, és hát természetesen befektetésigényes feladatok, a mi dolgunk az, hogy azt nézzük meg, és prognosztizáljuk, hogy mi fog történni 3-5 év múlva annak érdekében, hogy mire az a beruházás odaérkezik, az az akkori igényeket képes legyen kiszolgálni.
4: Mennyire lehet egyébként előre látni, vagy mennyire tudtok előre gondolkodni?
5: Nekünk muszáj előre gondolkodni, akár a hálózatok tekintetében, akár az előbb említett adatközpontok tekintetében, mert minden egyes ilyen technológiai újítás, mire a tervező asztalról, vagy tulajdonképpen a döntéstől, hogy valamit megcsinálunk, eljut a tervező asztalra, aztán kiépítjük, és aztán a végén abból lesz egy kész hálózat, vagy egy modern adatközpont, ez több éves folyamat. Ezért nekünk az a feladatunk, hogy ténylegesen azt képesek legyünk prognosztizálni, hogy amire 3-4-5 év múlva szükség van, akár egy lakossági felhasználónak, akár egy üzleti felhasználónak, akkor az a hálózat az képes legyen ezeket az igényeket kiszolgálni.
4: Mennyit dolgozik egy vezérigazgató per nap?
5: Én azt látom, hogy már ebben az átalakult környezetben, ahogyan mi dolgozunk, ez ilyen folyamatos, nem is számolom, mert igazából...
4: Nem tudod megmondani, mondjuk egy munkanapot hány órás?
5: Nem tudom megmondani, mert szerintem ez a privát élet és a munka közötti átmenet az egy ilyen szürke zóna. De valószínűleg az én működésem is ilyen. Én például nem szeretem, az rettenetesen frusztrál, hogyha elmegyek mondjuk szabadságra, és teljesen kikapcsolnék mindent, visszajönnék, és akkor rámömlene az elmúlt, nem tudom én, egy-másfél hét.
4: 250.
5: Az olvasatlan levelek, az, hogy mi történt, akkor fölvenni a fonalat, és gyakorlatilag akkor egy hét azzal telne el, hogy akkor próbálnám felvenni a szálakat. Úgyhogy nekem nagyon bevált az a fajta működés. Én tudom, hogy ezt nagyon sokan nem szeretik, nagyon irigylem azt, aki egyébként ki tud kapcsolni, én nem vagyok ilyen. Nekem sokkal inkább az válik be, hogy még ha elmegyek szabadságra is, akkor nem tudom, naponta fél órát, néha többet, de hogy azért fél órát azzal töltök, hogy akkor megnézem, hogy mi van, a kollégáim tudják, hogy csak akkor szólnak, hívnak, hogyha valami olyan probléma van, amivel kell foglalkozni.
4: Tehát ütőerén ott tartod a kezedet.
5: Igen, igen, de nem azért, mert nem bízom a kollégáimban, mert tehát ez egy nagyon fontos dolog, meg nem azért, mert mikromenedzselni akarom a vállalatnak a működését, egész egyszerűen ez az én belső igényem, ami nekem teszi komfortossá így a mindennapokat.
4: Munka magánélet, azt mondod, hogy akkor azért itt van egy szürke zóna, viszont több szerepkörben kell egy nőnek jelen lennie, ott a vezetői, vezérigazgatói szerepkör, de ott az anyai szerepkör, a társ. Hogyan tudod ezeket együtt működtetni?
5: Néha magam sem tudom, egyébként azt kell mondanom. De hogy,
4: mert hogy két lányod van.
5: Igen, két lányom van, és valahogyan ez is egy olyan dolog, amit valahogy sikerült az elmúlt években kifejleszteni, hogy nagyon-nagyon a jelenben tudok élni. Tehát nekem, amikor akár szabadságra megyek, de nem is kell szabadságra elmennem, tehát amikor megyek haza munkából, az nekem elég idő arra, hogy akkor átálljak, igen. Még akkor is, hogyha tudom, hogy esetleg este valamit kell dolgoznom, de hogy tudok priorizálni, és nyilvánvalóan vannak olyan helyzetek, amikor az anyai vagy a család az, ami előtérbe kerül, és most már tudok nemet mondani, vagy tudom azt mondani a munkában is, hogyha olyan dolog van, hogy fontos, hogy ott legyek a gyerekemnek egy versenyén, vagy egy előadásán, vagy egy számára fontos pillanatban.
4: De
5: akkor
4: a szavaidból azt veszem ki, hogy ezt meg kellett tanulni, vagy ide el kellett jutni?
5: Azt hiszem, hogy a gyerekeim születése volt az, ami ugye azért erre ráébresztett, hogy azért a fontosság az bizonyos helyzetekben átértékelődik, de hogy ez nagyon jó lehet, tehát hogy ez szerintem ez nem egy ilyen állandó dolog. Magamon azt veszem észre, hogy vannak olyan időszakok, amikor az egyik, vagy vannak olyan időszakok, amikor a másik az, ami előtérbe kerül, és akkor ezt a balanszot, ezt így lehet fenntartani, tehát hogy nem, ez nem egy ilyen patika mérlegen kimért egyensúly, ami akár időben, vagy bármi másban mérhető, hanem egyszerűen szerintem maga a helyzet az, ami adja, hogy mikor kell előtérbe kerülni, de hogy én erre nagyon, nagyon figyelek, mert számomra fontos az, meg hát nyilvánvalóan tudom, hogy a gyerekeimnek is az, hogy azokban a dolgokban, ami nekik fontos, azokban messze menőkig támogassam őket.
4: A lányok számára akkor most már természetes, hogy az édesanyjuk egy infrastruktúra vállalat élén áll.
5: Igen, ezt, amikor elindult a Tuconnect, akkor megkérdezték, hogy akkor anya, te pontosan hol is dolgozol, meg mit is csinálsz, de hogy ezt abszolút igen, megértették. Azt, mint vezető, nagyon felnéznek rám, és ez egy óriási felelősség azért, mert én akaratlanul, vagy akarva akaratlanul is egy minta vagyok számukra. Ez egy fontos dolog nekem, hogy ez egy jó minta legyen. Hogy egy mintát adjak, és ne egy követendő példát. Egy olyan valaki legyek, aki az anyukájuk, az nagyon, nagyon jó érzés, hogyha felnéznek arra, amit csinálnak, de nem feltétlenül biztos, hogy ez az ő útjuk. Tehát ilyen módon mondom a nem feltétlenül követendő példát, hogy ez egy minta, de például azért én azt látom, hogy az ő generációjuk már nagyon sok kérdésben nagyon-nagyon másként gondolkodik. Például én olyan vagyok, aki azokban a dolgokban szeretem az energiáimat megsokszorozni, meg összpontosítani, amire tudom, hogy hatásom van. És én azt látom, hogy a mai generációban rengeteg olyan dologgal foglalkoznak, és sajnos nagyon sok olyan dolog nyomasztja őket, amire valójában nekik nincs ráhatásuk. Mondom ezt én az én szemüvegemen keresztül, ők meg nagyon sokszor megvilágítják, hogy igenis lehet akár globális dolgokra is olyan módon hatni, ami lehet, hogy kicsinek tűnik, de ha mindenki így gondolkodik, akkor valószínűleg lehet célt érni. Úgyhogy például ez is egy ilyen nézőpontbeli különbség.
4: És hát itt visszakapcsolnék egy korábbi mondatodra és a mentorálásra, hogy ez nagyon fontos számodra, ebben mi a legnagyobb öröm számodra?
5: A mentorálás szerintem azért egy nagyon szép dolog, mert megmutatja azokat a lehetőségeket, meg egyébként buktatókat, amin az ember a korábbi élete és tapasztalatain keresztül ment, és ebben tudja segíteni azokat a kolléganőket, és hát természetesen a gyerekeit is, hogy ne menjen ezen keresztül. Nyilván az ember szeretné megóvni azokat, aki közel áll hozzá abban, hogy akkor hogy azokat a hibákat ne kövesse el, vagy ne úgy kövesse el, ahogyan ő tette. Persze ilyet nyilván nem lehet tenni, de De mégiscsak én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy ad egy olyan lehetőséget a mentorálás, hogy a mentorált szemüvegén keresztül én is egy picit újra tudom gondolni, hogy mi az, ami velem történt az elmúlt sok-sok évben, és mi az, amit én javaslok ahhoz, hogy ő azt az adott helyzetet megoldja. Most is egyébként nálunk fut egy női mentorprogram, a Női Tér néven futó mentorprogram a cégcsoporton belül, és ez is egy nagyon jó érzés volt, hogy az a kolléganőm, akivel ebben a mentor-menti párban dolgozunk együtt, ő annyira boldog volt, hogy engem kapott, azt mondta, hogy ő jelezte is, hogy ő velem szeretne dolgozni, és hát nyilván egy nagyon, nagyon pozitív visszacsatolás, a másik oldalon persze ez egy felelősség, hogy akkor ezt az ember jól tudja végezni ezt a feladatást, és jól tudja támogatni. És a visszajelzések alapján még nem értünk a végére ennek a programnak, de a visszajelzések, amiket kaptam, az nagyon-nagyon pozitív. Olyan dolgokról beszélgettünk, ami az ő mindennapjaiban nagyon komoly változást hozott. És ez szerintem ez az alapja ennek az egésznek, hogy van egy olyan bizalmi légkör, ami kialakul egy mentorált és egy menti között, amiben bármiről lehet beszélgetni, és aminek a végén reményeim szerint tényleg olyan dolgokat tudunk mondani egymásnak, amiben én szerintem nem csak a menti, hanem maga a mentor is kap olyan lehetőségeket, amivel több és jobb tud lenni.
4: Mit szeretsz legjobban a munkádban, illetve mi adja a napi adrenalint?
5: Nagyon szeretem a közeget. Én 3 évig elhagytam a telekommunikáció világát, és elmentem egy irodatechnikai céghez, egy multinacionális vállalathoz, de egy nagyon érdekes kirándulás volt, de egyszerűen visszahúzott.
4: De egy kirándulás volt.
5: Egy kirándulás igen. Volt, igen, így tekintek erre a 3 évre. Úgyhogy maga a telekommunikáció a folyamatos változásával, amire ugye nagyon sokan úgy tekintenek, hogy nyomasztja őket, frusztrálja őket, bizonytalanságot okoz.
4: Ez téged motivál.
5: Engem nagyon
4: szerint.
5: Motivál, igen. Én ebben mindig a lehetőséget látom meg, és valahogyan mindig ez be is igazolódott, hogy a változás az, ha az ember úgy tekint rá, hogy elfogadja, befogadja azt, akkor az ténylegesen lehetőségeket hoz számára, úgyhogy ez az egyik, ami egy ilyen nagyon-nagyon motiváló és inspiráló közeg a számomra. A másik pedig az, hogy olyan dolgokat csinálunk most, ami azt gondolom, hogy az ember életébe egyszer adatik meg. Egy ilyen volumenű transformáció, amit tulajdonképpen nem csak benne vagyok, hanem én magam irányíthatom, én építhetek fel a kollégáimmal együtt egy teljesen új vállalatot, egy teljesen új működési modellt Magyarországon, és ez egy páratlan lehetőség. Úgyhogy engem ez dopingol tulajdonképpen nap mint nap, hogy ez egy ilyen történet, elmi dolog, és erre nem csak én, hanem tulajdonképpen a kollégáim is így tekintenek, hogy nagyon jó annak a részesévé lenni, hogy nem csak működtetünk valamit, hanem mi magunk vagyunk azok, akik ezt felépíthetjük.
4: Akkor legyen már ez a végszó. Köszönöm, hogy itt voltál ma velem.
5: Köszönöm szépen.
4: Pap Gerlei Gyöngyvér, a TuConnect vezérigazgatója volt ma a vendégem. Én megköszönöm a mai figyelmet, Kutasi Juditot hallották.
0: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, 7 óra van, a mikrofonnál Kecső Rihárd. A forint erősödése 3%-kal csökkenti a külföldre szállító magyar fuvarozónk árbevételét, miközben a megtermelt útdíjak és a kevesebb fuvar is sújtja az ágazatot. Szerdán nyújtják be első körben a fuvarozói érdekvédelmi szervezetek azokat a javaslataikat, amelyekkel segíteni lehetne a két éve veszteséges ágazaton. Az egyik fuvarozó érdekképviselet szerint sok külföldi cég trükközik az útdíjakkal is. Lajkó Ferencet, az NIT Hungary ügyvezető titkárát hallják arról, hogy mivel lehetne növelni a hazai fuvarozók versenyképességét.
2: Nincsenek még meg azok a módszerek, azok a eszközök mondjuk a rendőrségnek, vagy lehet, hogy a jogi háttér hiányzik még, hogy ezeket a büntetéseket, ezeket kikényszerítsék. Most azért gondoljuk végig, hogyha én útdíjcsalok, megbüntetnek, de azt nem kell befizetnem, akkor holnap is útdíjcsalni fogok, mert nincs következménye, hiszen nem történik semmi. Tehát ebben például ez egy olyan terület, amit hogyha behajtanák, akkor egyrészt 8 milliárdra gazdagodna a költségvetés per év, másrészt ugye visszaszorítaná azt a tisztességtelen versenyt, akik elviszik a magyar fuvarozókat elől tisztességtelenül a Magyarországon keletkező fuvarokat, kvázi ez a kereslet-kínálat arány ez helyrebin lehetne, vagy javulhatna az aránya, és a hazai fuvarozók azok jobban át tudnák hárítani a költségeiket.
1: 1 millió eurót foglaltak le pénzmosás miatt francia, orosz és koszovói együttműködésben. A Eurojust közlése szerint egy nemzetközi bűnözői hálózat a kábítószerkereskedelemből származó bevételeket aranyrudakba és aranylemezekbe fektette, majd így próbálta elrejteni és külföldre vinni a pénzt. A nyomozás szerint a csoport legalább 18 millió eurót mosott tisztára ezzel a módszerrel. Az ügyben Olaszországban egy koszovói párt vizsgálnak, akiket korábban Franciaország állított elő, miután több mint 50 kg arany találtak egy járműrejtett rekeszében. A hatóságok eddig több mint 30 millió euró értékben foglaltak le bűncselekményből származó vagyont. Új euróállam kötvényt bocsát ki Magyarország. Az egyik kötvény 2032-ben, a másik pedig 2037-ben jár majd le. A tervek szerint a két papírt már ma beárazhatják. A portfólió információi szerint a kötvények kibocsátására azért van szükség, mert a Tisza kormány megállapodott az Európai Bizottsággal az uniós források felszabadításáról. Az ebből finanszírozott projekteket viszont előfinanszírozni kell, a bizottság a projektek végrehajtása után fizet majd. Lemondott a gázai övezetet irányító Hamász vészhelyzeti bizottságának nevezett kormánya. A terrorszervezet közlése szerint a polgári igazgatást egy technokratákból álló új bizottságnak adnák át, miközben a közalkalmazottak továbbra is ellátják feladataikat. A döntés nem érinti a Hamász katonai szárnyát, amelynek lefegyverezéséről továbbra is tárgyalások zajlanak. Izrael ugyanakkor a hírek szerint egyelőre nem engedné be az új bizottság Kairóban tartózkodó tagjait a gázai övezetbe, emiatt a lépés jelenleg inkább szimbolikus lehet, és önmagában nem hoz érdemi változást az övezet irányításában. Szakmai egyeztetés kezdeményezett a Magyar Kerékpáros Klub a BKK-val, mivel túl drágának tartják a Bubi 3.0 árazását. A hagyományos biciklik esetében az éves bérletet is túlzónak tartják, egy részben közpénzből finanszírozott szolgáltatás esetében. Szerintük az is kérdéses, hogy miként érvényesülnek a lakossági tarifákban a rendszer működtetésére és fejlesztésére fordított támogatások. Külön kifogásolták az elektromos e-Bubi kerékpárok mintegy 30 ezer forintos éves árazását. A szervezet arra kérje a BKK-t, hogy mutassa be az árképzés szakmai indokait, és még a rendszer éles indulás előtt vizsgálja felül a díjszabást.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os emelkedéssel 143.587 pontos új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma átlépte a 15 milliárd forintot, a vezető részvények erősödtek, kivéve az OTP-t, amely pénteki záróértékén 46.920 forinton fejezte be a kereskedést. A MOL 7%-kal 3.938 forintra, a Magyar Telekom 2%-kal 2.676 forintra, míg a Richter 9%-kal 12.300 forintra erősödött. Európában vegyesen zártak a főbb nyugat-európai indexek. A frankfurti DAX 2,1%-kal, a milánói tőzsde pedig 0,3%-kal erősödött. 0,3%-kal gyengült a londoni FTSE és a párizsi CAC-on, a madridi IBEX pedig 0,9%-os mínuszban zárta a kereskedést.
0: Időjárás jelentés.
1: Továbbra is változóan felhős lesz az ég, késő estére a záporok zivatarok zömmel megszűnnek, onnantól már csak helyenként fordulhatnak elő. A légmozgás többnyire mérséklődik, hajnalban általában 12 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap sok napsütésre van kilátás, záporokra kevés helyen lehet számítani, egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. A nyugatias szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lögések is kísérhetik. A hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
3: Ez a Trend FM különleges zenei válogatása. Jó estét! Most is reggelig zenélünk, és garantáltan olyan dalokat hozok, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Magyarország vár. Csobbanás és felfrissülés a meccsekben. Orfű. A pécsiek Balatonja. A nyugat meccsekben fekvő település a vízi élmények paradicsoma, ahol négy mesterségesen kialakított tóban lehet hódolni a nyár örömeinek. Az egyik legkedveltebb a strandolásra, horgászatra és csónakázásra is alkalmas Orfői tó, amelynek fokozatosan mélyülő vizét a családosok kedvelik leginkább. A pécsi tó sportosabb élményeket kínál, itt szörfdeszkát, sárkányhajót, kajakot, szapot és még vitorlást is bérelhetünk. Gyalogosan vagy akár bringával is érdemes körbejárni a tavat. A 6 kilométeres út nagyrészt kiépített járdán vezet, gyerekekkel is biztonságos. Orfű attrakciója a ma is működő, ősi eredetű malmok. Menjünk végig a malmoktól induló vízfő tanösvényen, amely egy különleges építészeti alkotáshoz, a forrásházhoz vezet. Aki pedig barlangászna, keresse a mecsekházát, ahonnan vezetett túrák indulnak a föld alá.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült két tucatnyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
0: Trend Night.
1: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, egy színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.
3: Valami megmozdult a városban, és kinyíltak a szívek lázasan, és

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, 8 óra van, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Legalább 13-an meghaltak az indiai Maharashtra államban a heves monszun esők miatt. Az elmúlt két napban a rekordmennyiségű csapadék földcsúszamlásokat és áradásokat okozott, további 10 ember pedig megsérült. A legsúlyosabb tragédia Mumbai Manhrud város részben történt, ahol egy épület összeomlása 6 ember halálát okozta. Az esőzések a vasúti és közúti közlekedésben is jelentős fennakadásokat okoztak. Az indiai meteorológiai szolgálat újabb áradásokra, vízátfolyásokra és földcsúszamlásokra figyelmeztet, a hatóságok pedig a szükségtelen utazások elkerülését kérik. Donald Trump szerint folynak a tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról. Az amerikai elnök a Fehérházban azt mondta, nagyon jó telefonbeszélgetést folytatott Vladimir Putyinnal, és szerinte az orosz elnök komolyan véget akar vetni a háborúnak. Trump úgy fogalmazott, Putyin érzi a nyomást, Volodymyr Zelenszky pedig azonnal le akarja zárni a konfliktust. Az amerikai elnök az ukrán államfővel a NATO csúcs találkozó után tárgyal majd kétoldalúan. 15-re emelkedett az orosz támadás halálos áldozatainak száma Kijevben, a sérülteké pedig már túllépte az 56-ot. Az ukrán fővárosban a holnapi napot gyásznappá nyilvánították, az otthonokat elvesztőknek pedig ideiglenes szállást és pénzügyi támogatásokat biztosítanak. Kijev környékén további 6 halálos áldozatról és 26 sebesültről számoltak be. Visneve településéről pedig csak nem 500 embert evakuáltak az újabb támadások veszélye miatt. Az ukrán légierő szerint az éjszakai ballisztikus rakéták közül egyet sem sikerült lelőni, mert hiány van a Patriot rendszerek elfogó rakétáiból. Közben az ukrán vezérkar több oroszországi olajipari és katonai célpont elleni csapásról számolt be. Az iráni háború hatásaihoz képest felülteljesített a hazai ipar májusban. Az előző év azonos időszakához mérten 4,1%-kal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 2,3%-kal bővült az ipari termelés. A feldolgozóipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A kiskereskedelem 4,8%-kal bővült éves szinten, főleg a többletüzemanyag és élelmiszervásárlások miatt. Regős Gábor, a Granit alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
3: Kicsit engem ez a jó adat azért vetett meg, mert ekkor még bőven zajlott a háború, magas energiaárak jellemezték a gazdaságot, bizonytalanság, tehát nem egy olyan környezetről beszélhetünk, ami nagyon kedvező az ipar számára. A járműgyártás, illetve a számítógépgyártás bővült, ugye a számítógépgyártás az hagyományosan jól teljesít az elmúlt időszakban. A járműgyártásnál véletlenül segít a BMW felfutása, csökkenésre viszont a villamosberendezésgyártás ágazatban ugye ide tartozik az akkumulátorgyártás, csökkenés van az élelmiszeriparban is, ami azért meglepő, mert ugye ha megnézzük a kiskereskedelmi adatot, akkor itt 3,2%-os növekedést látunk, ami arra utal, hogy ez a növekedés, ami a kiskereskedelemben van, ez egyre inkább importból származik.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os emelkedéssel 143.587 pontos új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma átlépte a 15 milliárd forintot, a vezető részvények erősödtek, kivéve az OTP-t, amely pénteki záróértékén 46.920 forinton fejezte be a kereskedést. A MOL 7,1%-kal 3.938 forintra, a Magyar Telekom 2,1%-kal 2.676 forintra, míg a Richter 9,1%-kal 12.300 forintra erősödött. Európában vegyesen zártak a főbb nyugat-európai indexek. A frankfurti DAX 2%-kal, a milánói tőzsde pedig 3%-kal erősödött. 3%-kal gyengült a londoni FTSE és a párizsi Kakaron, a madridi IBEX pedig 9%-os mínuszban zárta a kereskedést.
0: Időjárás jelentés.
2: Továbbra is változóan felhős lesz az ég, késő estére a záporok zivatarok zömben megszűnnek, onnantól már csak helyenként fordulhatnak elő. A légmozgás többnyire mérséklődik, hajnalban általában 12 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap sok napsütésre van kilátás, záporokra kevés helyen lehet számítani, egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. A nyugatias szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lögések is kísérhetik. A hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Sergio Pérez Berg, aki egy spanyol zeneszerző, producer, szívesen operál a jazzzel, a poppal és az elektronikus zenével. 1987-ben kezdte meg szakmai munkáját, mint zeneszerző és hangszerelő a televízióban, filmekben és reklámokban. A kitűnő és népszerű zenei projekt, amit megálmodott, nem más, mint a Berg and the Virtual Band.
0: Trend Night.
1: Már is meghallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban. You're

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Nights.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

Ez a különleges zenei válogatás itt a 94.2-n este 7 és reggel 6 óra között a hét minden napján. Köszöntöm azokat is, akik csak most kapcsolódtak be az adásba. Most a párizsi Gotham Project következik, akik 1999-ben alakultak, és zenéjükben megtalálható a tangó, különböző minták és mindenféle elektronika. Játszanak világzenét is, és létezik DJ-szett is a nevükkel fémjelezve. Illetve ezen felül rengeteg remix is köthető hozzájuk. Tehát Gotham Project most a 94.2-n a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock'n'roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsend címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a folytatásban a Soulwave zenél.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 9 óra van, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. A májusival megegyező 2% alatti inflációs ütemet vár júniusra a KNTH. Meglepetés lenne az e fölötti fogyasztói árindex, főleg azért, mert akkor még életben volt a védett üzemanyagár intézménye, és maradt a boltokban az árrésstopp is. Ha nincs meglepetés, folytatódhat a nyári hónapokban a Magyar Nemzeti Bank kamatcsökkentése is havi 25 bázispontos mérsékléssel. Németh Dávidot, a KNTH vezető elemzőjét hallják.
3: Az ársapka az érvényben maradt az üzemanyag esetében. A forint az továbbra is erős, ez egyre inkább látszódik a különböző iparcikkek árán. Emellett a szolgáltató szektorban is inkább júliusban indulnak el áremelések, és hát a mezőgazdaságban is az látszódik, hogy az agrár termékek, élelmiszerárak csökkenése az még megmaradt. Itt elsősorban ugye a tej és hús esetében lehetett azt látni az elmúlt hónapokban, hogy csökkent, valamint az import élelmiszerek ára is mérséklődött, úgyhogy mindezek a trendek, tendenciák tarthatták 2% alatt 1,8-1,9% körül az inflációt júniusban.
2: Holnap hirdet ítéletet a Párizsi Fennlebbviteli Bíróság Marine Le Pen ügyében. A legnagyobb francia ellenzéki párt vezér alakját első fokon 2 év letöltendő és 2 év felfüggesztett börtönre, valamint 5 év közügyektől való eltiltásra ítélték európai parlamenti források szabálytalan felhasználása miatt. A fellebbviteli döntés tétje az, hogy Le Pen elindulhat-e a 27-es francia elnök választáson. Az ügyészség továbbra is börtönbüntetést, pénzbírságot és 5 éves eltiltást kér ellene. A nemzeti tömörülés arra is készül, hogy eltiltás esetén Jordan Bardella lehet a párt elnökjelöltje. Pénteken születhet meg az utolsó uniós döntés a Magyarországnak járó források felszabadításáról. Kármán András pénzügyminiszter szerint a kormány a hét második felében Brüsszelben az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsának ülésén teszi meg az utolsó jogi lépéseket a pénzek hazahozása érdekében. Vitézi Dávid a parlamentben arról beszélt, hogy az Európai Bizottsággal lezárták a tárgyalásokat, a helyreállítási terv szövege végleges. A módosított RRF programot a bizottság már elfogadta, a végső jóváhagyás az uniós tagállamok pénzügyminisztereire vár. Július 31-ével megszüntetik a Matthias Corvinus Kollégium Alapítványt. A döntést az alapítói jogokat gyakorló Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter hozta meg. Az MCC szerint nem váratlan a megszüntetésről szóló alapítói határozat. Az intézmény közleményben azt írta, a döntés a kekvák felszámolásáról szóló jogszabály végrehajtásának része. A vezetés jelenleg is egyeztet a kormánnyal, hogy a Tombor család, mint államháztartáson kívüli alapító, más szervezeti formában folytathassa az intézmény működtetését. Az MCC közlése szerint a Kárpát-medence 30 helyszínén mintegy 8000 diák vesz részt a képzéseikben. Azt írták, a képzések, kutatások és ösztöndíjprogramok folytatására készülnek. Kapitány István kirúgta Berta Adrient az Exim Bank és a MEHIB vezérigazgatói posztjáról. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, a döntés valamennyi kapcsolódó vezetői megbízásra is vonatkozik. Az utód személyéről egyelőre nem érkezett bejelentés. A lépés előzménye, hogy a tárca néhány hete átfogó jogi, működési és gazdálkodási átvilágítást indított az Exim, a HEPA és a HIPA szervezeteinél. Az Exim kiemelt állami pénzügyi szereplő, amely exporthitelekkel, biztosításokkal és garanciatermékekkel támogatja a magyar vállalkozásokat.
0: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os emelkedéssel 143.587 pontos új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma átlépte a 15 milliárd forintot, a vezető részvények erősödtek, kivéve az OTP-t, amely pénteki záróértékén 46.920 forinton fejezte be a kereskedést. A MOL 7%-kal 3.938 forintra, a Magyar Telekom 2%-kal 2.676 forintra, míg a Richter 9%-kal 12.300 forintra erősödött. Európában vegyesen zártak a főbb nyugat-európai indexek. A frankfurti DAX 2%-kal, a milánói tőzsde pedig 3%-kal erősödött. 3%-kal gyengült a londoni FTSE és a párizsi CAC-on, a madridi IBEX pedig 9%-os mínuszban zárta a kereskedést.
0: Időjárás jelentés.
2: Továbbra is változóan felhős lesz az ég, késő estére a záporok zivatarok zömben megszűnnek, onnantól már csak helyenként fordulhatnak elő. A légmozgás többnyire mérséklődik, hajnalban általában 12 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap sok napsütésre van kilátás, záporokra kevés helyen lehet számítani, egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. A nyugatias szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lögések is kísérhetik. A hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás. Let the might of your

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Bég Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk, a Lengyel Tangó, 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este Te vagy a főnök című koncert áll, ami Bég Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei. A próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
1: Trend Nights.
2: Ágoston Orkesztra következik most a Különleges zenei válogatásban.

Különleges zenei válogatás most a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Rúzsa Magdi már kisgyermekkorában is énekelt, első igazán meghatározó zenei sikerét 2004-ben érte el a zentai farsangi Ki mit tudon, megnyerte a könnyű zenei kategóriát, később aztán Magyarországon jelentkezett a Megasztárba, amit 2006-ban meg is nyert. 8 stúdióalbuma jelent meg azóta, illetve több koncertlemez is, és DVD. A legutóbbi album egyébként Karma címmel 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Rúzsa Magdital is meghallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mocsiba egy brit együttes, melynek stílusa ötvezi a lounge-ot a dubbal, bár sokan sorolják őket a trip-hop előadók közé. Zenéjükben megtalálhatóak még blues, illetve rock elemek, mint ezt dumptempóra jellemző hangzásvilággal. Világszerte nagyjából 6 millió albumot adtak el, első lemezük 1996-ban, míg a legutóbbi korong 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Morcsibától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzs le az apod Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak! Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok! 10 óra van, a mikrofonnál Kecső Rihárd, a nap utolsó hír összefoglalóját hallják. A forint erősödése 3%-kal csökkenti a külföldre szállító magyar fuvarozónk árbevételét, miközben a megtermelt útdíjak és a kevesebb fuvar is sújtja az ágazatot. Szerdán nyújtják be első körben a fuvarozói érdekvédelmi szervezetek azokat a javaslataikat, amelyekkel segíteni lehetne a két éve veszteséges ágazaton. Az egyik fuvarozó érdekképviselet szerint sok külföldi cég trükközik az útdíjakkal is. Lajkó Ferencet, az NIT Hungary ügyvezető titkárát hallják arról, hogy mivel lehetne növelni a hazai fuvarozók versenyképességét.
3: Nincsenek még meg azok a módszerek, azok a eszközök mondjuk a rendőrségnek, vagy lehet, hogy a jogi háttér hiányzik még, hogy ezeket a büntetéseket, ezeket kikényszerítsék. Most azért gondoljuk végig, hogyha én útdíj csalok, megbüntetnek, de azt nem kell befizetnem, akkor holnap is útdíj csalni fogok, mert nincs következménye, hiszen nem történik semmi. Tehát ebbe például ez egy olyan terület, amit hogyha behajtanák, akkor egyrészt 8 milliárddal gazdagodna a költségvetés per év, másrészt ugye visszaszorítaná azt a tisztességtelen versenyt, akik elviszik a magyar fuvarozókat elől tisztességtelenül a Magyarországon keletkező fuvarokat, kvázi ez a kereslet-kínálat arány ez helyrebin lehetne, vagy javulhatna az aránya, és a hazai fuvarozók azok jobban át tudnák hárítani a költségeiket.
2: 1 millió eurót foglaltak le pénzmosás miatt francia, orosz és koszovói együttműködésben. A Eurojust közlése szerint egy nemzetközi bűnözői hálózat a kábítószerkereskedelemből származó bevételeket aranyrudakba és aranylemezekbe fektette, majd így próbálta elrejteni és külföldre vinni a pénzt. A nyomozás szerint a csoport legalább 18 millió eurót mosott tisztára ezzel a módszerrel. Az ügyben Olaszországban egy koszovói párt vizsgálnak, akiket korábban Franciaország állított elő, miután több mint 50 kg arany találtak egy járműrejtett rekeszében. A hatóságok eddig több mint 30 millió euró értékben foglaltak le bűncselekményből származó vagyont. Új euróállam kötvényt bocsát ki Magyarország. Az egyik kötvény 2032-ben, a másik pedig 2037-ben jár majd le. A tervek szerint a két papírt már ma beárazhatják. A portfólió információi szerint a kötvények kibocsátására azért van szükség, mert a Tisza kormány megállapodott az Európai Bizottsággal az uniós források felszabadításáról. Az ebből finanszírozott projekteket viszont előfinanszírozni kell, a bizottság a projektek végrehajtása után fizet majd. Lemondott a gázai övezetet irányító Hamász vészhelyzeti bizottságának nevezett kormánya. A terrorszervezet közlése szerint a polgári igazgatást egy technokratákból álló új bizottságnak adnák át, miközben a közalkalmazottak továbbra is ellátják feladataikat. A döntés nem érinti a Hamász katonai szárnyát, amelynek lefegyverezéséről továbbra is tárgyalások zajlanak. Izrael ugyanakkor a hírek szerint egyelőre nem engedné be az új bizottság Kairóban tartózkodó tagjait a gázai övezetbe. Emiatt a lépés jelenleg inkább szimbolikus lehet, és önmagában nem hoz érdemi változást az övezet irányításában. Szakmai egyeztetés kezdeményezett a Magyar Kerékpáros Klub a BKK-val, mivel túl drágának tartják a Bubi 3.0 árazását. A hagyományos biciklik esetében az éves bérletet is túlzónak tartják, egy részben közpénzből finanszírozott szolgáltatás esetében. Szerintük az is kérdéses, hogy miként érvényesülnek a lakossági tarifákban a rendszer működtetésére és fejlesztésére fordított támogatások. Külön kifogásolták az elektromos e-Bubi kerékpárok mintegy 30 ezer forintos éves árazását. A szervezet arra kérje a BKK-t, hogy mutassa be az árképzés szakmai indokait, és még a rendszer éles indulás előtt vizsgálja felül a díjszabást.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os emelkedéssel 143.587 pontos új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma átlépte a 15 milliárd forintot, a vezető részvények erősödtek, kivéve az OTP-t, amely pénteki záróértékén 46.920 forinton fejezte be a kereskedést. A MOL 7,1%-kal 3.938 forintra, a Magyar Telekom 2,1%-kal 2.676 forintra, míg a Richter 9,1%-kal 12.300 forintra erősödött. Európában vegyesen zártak a főbb nyugat-európai indexek. A frankfurti DAX 2,1%-kal, a milánói tőzsde pedig 3,1%-kal erősödött. 3,1%-kal gyengült a londoni FTSE és a párizsi CAC-on, a madridi IBEX pedig 9,1%-os mínuszban zárta a kereskedést.
0: Időjárás jelentés.
2: Továbbra is változóan felhős lesz az ég, késő estére a záporok zivatarozőben megszűnnek, onnantól már csak helyenként fordulhatnak elő. A légmozgás többnyire mérséklődik, hajnalban általában 12 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap sok napsütésre van kilátás, záporokra kevés helyen lehet számítani, egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. A nyugatias szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lögések is kísérhetik. A hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Night.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt. Most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Elmondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folyton. Bírnám, ha kettőnk megérne egy próbát. Nem rég indult el,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az első magyar színes televízióra elnevezett Color Star zenekar 1996-ban alakult, stílusát tekintve nehezen behatárolható csapatról van szó újra. Dalaiban különösen egyet alkot a jazz, a népzene, a rock és különféle elektronikus zenék. A Color Star az elsők között ötvözte az elektronikus party zene különböző irányzatait a pszichedelikus gitár alapú rockkal. Koncertjeiken rendszeresen kísérleteznek a zenét vizuális elemekkel elősítő megoldásokkal, hogy megjelenéseiket egy összművészeti eseményé emeljék.
1: Trend Night.
2: Most pedig meg is hallgatunk egy dalt a Color Star-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Nomád zenekar ötlete a gitáros Jánosi Szabolcs és az akkori énekes Fodor Zoltán fejében fogant meg 2004-ben. Ők akkor még kisebb-nagyobb megszakításokkal 17 éve zenéltek együtt, például a legendás Bedlam zenekarban. Az első album 2007-ben jelent meg, majd néhány tagcsere és egy hosszabb szünet után 2012-ben kapcsol teljes sebességre a zenekar. Ekkor találták meg új énekesüket Juhász Marci személyében, akit a Csillag születik című műsorban ismerhetett meg az ország, és akinek a hangjában a rock és a blues világa keveredik a magyar zenével. A lemez különleges szín a mai zenei palettán, nincs aktuális trend, modern zenei megoldások, csak jól megírt dalok, szövegek, okos riffek, frappáns szerkezetek, jó ízléssel megválasztott hangszínek, hangszerelés. Klasszikus nagyívű prog-rock hatásokról lehet beszélni a 70-es évektől napjainkig.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a Nomád zenekar következik.

Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pejcsik Panna több generációs muzsikus család sarjaként a magyar zenei élet sokszínű egyénisége. A klasszikus zenei diplomája mellett otthonosan mozog a jazzben és a könnyű zenében is. Ezeket a stílusokat ötvöző feldolgozásai mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a saját szerzemények is. Legújabb tematikus koncertműsorában ön- és közismereti utazásra hív, melyben saját dalokon és feldolgozásokon keresztül mutatja meg érzelmeink valódi no filter arcát, humorral és iróniával szembesítve magunkat a közös, legnagyobb félelmünkkel, azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek.
1: Trend Night.
2: Már is következik egy dal Pejcsik Pannától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Gazdaság és kultúra a 94.2.
1: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jónás Vera 1987-ben született, ő a Jónás Vera Experiment alapítója és frontembere. Jónás Vera és zenekara a zeneszerző saját szerzeményeit játsza más-más hangszerelésben és felállásban. Angolul megszólaló szövegeiben a saját magában felmerülő kérdéseket és problémákat feszegeti. Az Experiment mellett Jónás Vera gyakran ad szóló, illetve duó koncerteket is.
1: Trend Night.
2: Jónás Vera érkezik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
1: Trend Night.
2: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Hey!

Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Jabben Magyarország első számú Jazz World Fusion zenekara. 25 éves fennállása alatt számos hazai, valamint nemzetközi díjat és elismerést szerzett. 2019-ig a zenekar összes stúdió és néhány koncertlemezét is jelölték a Mahasz díjára, Jazz vagy World Music kategóriában. 2002-től kezdődően 42 országban vendégszerepeltek Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. A Jabbe az egyik legkeresettebb magyar jazzzenekar a nemzetközi fesztiválokon. A Jabbe egyedi zenét játszik, melyben a jazz keveredik a magyar és a világzene különböző elemeivel. A zenekar első számú komponistája Borabás Tamás, aki talán a legvirtuózabb magyar basszusgitáros is egyben.
1: Trend Night.
2: A Jabbétól mindjárt meghallgatjuk az egyik kedvencünket, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Balogh Tamás Quartet 2013 májusában alakult, egy alapvetően jazz zenekarról van szó, de zenéjükben ötvöződnek a legkülönfélébb stílusok. Az együttest elsősorban azt foglalkoztatja, vajon hogyan szól napjainkban a jazz. Nem titkolt céljuk megszólítani a műfajtól esetleg idegenkedő fiatalabb generáció tagjait is. Szeretnék meggyőzni őket, hogy az improvizatív zene lehet menő. Balogh Tamásnak a Kistarcsai Zeneiskolában a dob volt a kedvenc hangszere, de hamarosan ráébredt, hogy erőteljesebben vonza a zongora és a zeneszerzés. 18 éves volt, amikor 2011-ben két évnyi zongorázás után megnyerte a Marosvásárhelyi Nemzetközi Jazz Verseny zenekarával, és a legjobb szólista díjat is megkapta. Egy évvel később a Magyar Jazz Szövetség által rendezett zeneszerző és hangszerelő versenyen a legjobb kombó hangszerelés díját nyerte. Zenekarában Hidas Tamás dobol, aki 2013-ban a Marosvásárhelyi Jazz Fesztivál legjobb dobosa címet nyerte el. Szaxofonon és fuvolán Vidákovics Izsák, basszusgitáron pedig Bartók Vince, a Schneeberger Tehetségközpont tanulója játszik.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most zenél a Balogh Tamás Quartet.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Night.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Bugi Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. 1 évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Bugi művésznevet, ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Bugi címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a 3. szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Batta Robert vagy, ahogy a legtöbben ismerik, Suta zenei múltja is gyermekkoráig vezethető vissza. Zeneobodába járt, majd később autodidakta módon képezte tovább magát. Érdeklődése hamar az elektronikus zene felé fordult, nagyjából 5. osztályos lehetett, amikor először találkozott az orosz Pille monofon szintetizátorral, ami hangzásában nagyjából olyan, mintha egy régi szokor rádióból hallgatna az ember spóddudát. Mégis ez az elektronikus ketyere volt, ami elindította őt a szintetizátor művészet és a zeneszerzés útján. A 90-es évek elejétől az úttörő magyarországi Techno House formáció a Liquid Limbs vezetője volt, majd a 90-es évek végétől a Skyland-del, a 2000-es években pedig a Hard Knocks-szal ért el komoly mainstream sikereket. 17 év után aztán visszatért analóg szintetizátoros gyökereihez, amit egy új Liquid Limbs albummal ünnepelt.
0: Trend Nights.
1: Meg is hallgattunk már is egy Liquid Limbs dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai. Tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
0: Trend Night.
1: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

hogy az álomgyárban a párna elfogyott.